semmi mást nem tett, mint a parlamentben használt kifejezésekkel sértegette őket. Ennyire hiteles a miniszterelnök nyitottsága a nemzeti összefogásra, értékelt Rétvári Bence. A frakció vezető köszönetét fejezte ki a magyar embereknek és vállalatoknak azért, hogy mindenki igyekezett összefogni, és mindent elkövetni azért, hogy Magyarországon az energiaellátás és az energiabiztonság minél inkább fennmaradhasson. Az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot is bevonja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az oktatási rendszer megújításába, jelentette be Lannert Judit. Az oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, az oktatás megújítása során az egyik legfontosabb feladat és kötelesség az emberek bevonása a döntéshozatalba. Ezt segíti a társadalom politikai koordináció kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum is, amelynek célja, hogy a roma szakemberek, kulturális szereplők és kutatók tudása és tapasztalata közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntések előkészítésébe. Az év legsűrűbb csillagászati napján, augusztus 12-én éjjeltetőzik majd a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is lehet majd figyelni. A Perszeidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, hiszen a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől. Végül a szerdai időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen napos idő várható, kevés komoly felhőképződéssel. Csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható szerdán. Híreinket hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Drónokról lesz szó a következő közel fél órában. Drónok békés célokra, hangsúlyozottan békés célokra. Azt is mondhatjuk, hogy Magyarország dróngyártó nagyhatalom. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kecer Mátét, az ABZ Drón Kft. Ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt van.
2: Én is köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
1: Elmondom itt, kedves hallgatók, hogy a YouTube-on meg a Facebookon láthatnak is minket, és ezzel jelentős vizuális élményhez jutnak. Bár drónokat nem fognak látni most, de egyébként rengeteg drónos videó létezik. Egyáltalán mi az, hogy drón? Kezdjük az alapoknál. Mi az, hogy drón? Mindenki gondol valamire.
2: Igen, nagyon érdekes egyébként maga a kifejezés. Hivatalosan ugye a magyar jogszabályok alapján pilóta nélküli légijárműveknek nevezzük ezeket az eszközöket. Ugye maga a kifejezés eléggé hangzatos, ugye az benne van, hogy pilóta nélküli, tehát ezeknek az eszközöknek az irányítása nem közvetlenül a fedélzetről történik. Az viszont egy nagyon érdekes dolog, hogyha a drón kifejezést, ugye ez egy angol kifejezésből származik, hogy ezt tükörfordítással lefordítjuk, ez nem jelent más, mint méheket, és a méheknek pedig a hím csoportját.
1: Pláis, akkor hol vannak a hölgyek a méheknél? Na jó, ez csak zárójel.
2: Bizony.
1: Értem én, hogy pilóta nélküli repülő jármű, de mekkora, milyen, tehát amikkel önök foglalkoznak, azok például mekkorák, és milyenek, és olyan, amilyet úgy el szoktak képzelni, amivel a gyerekek játszanak otthon, hogy négy légcsavar, és akkor egy kis távirányító, és efféle?
2: Hát ha méretét tekintjük, akkor azért eléggé széles a repertoár. Mi az ABZ drónnál kifejezetten ipari és mezőgazdasági felhasználású eszközökkel dolgozunk, foglalkozunk, viszont hogyha a drónok megjelenését tekintjük elsődlegesen a polgári szférába, akkor az azért elmondható, hogy elsődlegesen tényleg a játékok kezdtek el megjelenni.
1: Hát milyen jó, csak én vagyok ideges, amikor fölöttem a kertben egyszer csak ott egy drón, és ki tudja, hogy mit csinál.
2: Hát bizony,
1: felvételeket készít nyilvánvalóan.
2: Bizony, nem is feltétlenül teheti meg ugye legálisan, tehát azért ennek már nagyon-nagyon komoly jogszabályi feltételei vannak. Picit visszatérve az előző kérdésre, tehát először játékként kezdtek megjelenni, viszont ahogy fejlődött a technológia, az avionika, a szenzor, egyre nagyobb teret hódítottak, és egyre nagyobb teret hódítanak jelenleg is az iparban, illetve a mezőgazdaságban. Mi elsődlegesen ezzel a szegmenssel foglalkozunk. Itt azért, hogyha egy mondjuk úgy, hogy belépő szintű, de már iparban használatos monitoring drónról beszélünk, itt azért nem kell hatalmas eszközökre gondolni.
1: Mekkora?
2: Hát mondjuk kiló? Egy ilyen 2-3 kilogrammos drón, tehát így ha mutatom, mert a nézők is látják, akkor mondjuk egy körülbelül egy ilyen 50 centis eszköz, de itt egészen el tudunk menni olyan eszközökig, amelyeknek a maximális felszálló tömege 100 kilogramm, vagy akár a fölötti. Itt méretét tekintve, hogyha a maximális méretét nézzük ezeknek az eszközöknek, hát nagyobb, mint ez az asztal. Tehát már akár a 3 méteres átmérőt is meghaladhatják ezek a drónok.
1: A meghajtás az kizárólag elektromos akkumulátor?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ahogy szépen elkezdett teret hódítani például a mezőgazdaságban, elsődlegesen a Távol-Keleten elkezdtek megjelenni ugye a akkumulátor meghajtású eszközök, majd utána megjelent egy ilyen nagyon-nagyon érdekes termékcsoport, úgynevezett ilyen hibrid meghajtású eszközök jöttek létre.
1: Robbanómotor?
2: Volt rajta egy robbanómotor, amely egyfajta visszatáplálást nyújtott az akkumulátornak. Na most, hogyha a mai piacot nézzük, ilyeneket nem nagyon találunk a piacon.
1: Hát, tehát akkumulátor, súly.
2: Abszolút súly, meg azért, hogyha megnézzük a mai használatos drónokat, ezeknek az eszközöknek egy borzasztóan nagy erénye az, hogy azért a környezet kímélés az mindig egy cél, főleg a mezőgazdasági felhasználás tekintetében. Tehát a válasz az az, hogy akkumulátorokkal működnek a rendszerek.
1: Na most én egy mezőgazdasági gazdálkodó vagyok, tehát van, nem tudom, 20-50 hektár földem. Győzzön meg arról, hogy nekem kell egy drón, vagy kettő, vagy három, vagy miért kell nekem az a drón?
2: Hát, hogyha a drónoknak az erényét akarjuk megnézni, hát kevés az adásidő, hogyha én ezt elkezdeném felsorolni, de igyekszem azért beleszorítani. Egy picit visszamennék, tehát ugye a mezőgazdaságban az a fogalom, hogy precíziós mezőgazdaság, azért az már egyre jobban elterjed, és majd, hogy nem egy ilyen általános fogalommá válik.
1: Valami olyasmit jelent, hogy a különböző műtrágyát, vegyszereket, egyebeket nagyon pontosan adagolva juttatják ki, precízen arra a helyre, ahol kell.
2: Ez is egy része, de inkább azt mondanám, hogy adatokat használunk a precíziós gazdálkodáshoz. És ahhoz, hogy ezeket az adatokat honnan gyűjtjük, na ennek egy ilyen nagyon-nagyon széles halmaza van, de akár gyűjthetjük drónokkal, drónok segítségével is.
1: Na de mit csinál a drón? Felvételeket készít, és akkor azt látja, hogy abban a sorban a kukorica az ott jó, a másik sorban ott nem jó, akkor ott a rossz a talaj?
2: Hogyha a mezőgazdaságot tekintjük, akkor két nagyon fontos halmaza van a drónoknak. Én azt szoktam mondani, hogy az egyik halmaz az úgynevezett monitoring drónoknak a csoportja, amit minden hallgató úgy tud elképzelni, hogy van egy akár kisebb méretű eszköz, mondjuk ez az 50 cm-es eszköz, és van rajta valamilyen kamera. Mire tudjuk használni ezt a kamerát? Információt gyűjt vele a gazdálkodó. Az nem mindegy, hogy milyen kamera van rajta, és hogy milyen információt tud gyűjteni.
1: És hogyan dolgozzák fel az információt?
2: És hogy hogyan dolgozzuk fel az információt. Három nagyon fontos szenzorról szoktam én beszélni. Az egyik az a hagyományos kamera. Ez az úgynevezett RGB kamera, ami jelenleg minket is vesz, közvetít. A második a multispektrális kamera, aminek az az érdekessége, hogy képes a fénynek azt a spektrumát rögzíteni, figyelni, ami az emberi szem számára nem látható. Ez az úgynevezett infravörös tartomány. Azért fontos például a mezőgazdaságban ez a tartomány, mert ez valamilyen szinten indukálhatja a növényzetnek az állapotát. Mm-hmm. Tehát ha kimegyünk egy ilyen drónnal, akkor képesek vagyunk akár azokat a vegetációs problémákat is észlelni, felmérni, ami még lehet, hogy például az emberi szem számára nem látható. Később lesz majd vizuálisan látható. És a harmadik ilyen csoportja ezeknek a szenzoroknak, az szerintem már egy picit ismertebb akár a hallgatói közösségben is, ezek a termálkamerák, a hőkamerák. Ezeket is tudjuk egyébként mezőgazdaságban használni, de inkább a vadászatban, vadállomány felmérésben, akár erdészetben, sőt, az iparban van leginkább ezeknek a rendszereknek jelentősége.
1: De én még mindig ott tartok, bocsánat, értem, ott tartok, hogy én egy gazdálkodó vagyok.
2: Igen.
1: Mondjuk 50 hektáron gazdálkodom, fogalmam nincs, hogy ez sok vagy kevés. Miért vegyem meg azt a drónt? Jó, monitorozom. Hát most, ha kimegyek a földre, látom én azt amúgy egyébként, de ha nem monitorozunk, akkor mire tudom használni?
2: Egyrészt még az elejére, hadd csatlakozzak vissza, hogy egyrészt nem feltétlenül látod. Tehát, hogyha kimegy a gazdálkodó egy 100 hektáros terület oldalára, akkor lehet, hogy egy pár hektárt föl tud mérni, de a teljesről nem lesz információja.
1: Amikor kimondtam, már tudtam, hogy nem jó. Igen,
2: tehát itt talán a legfontosabb dolog az, hogy egy komplet információ halmaz áll rendelkezésre. És mondok egy nagyon egyszerű példát, nem csak erre lehet használni, de hogyha felmérünk például egy kamerás drónnal egy területet, akkor azonosítani tudjuk azokat a területeket, akár foltokat, ahol tényleg be kell avatkozni. És nem azt kell csinálnunk, hogy mondjuk 100 hektárban egy úgynevezett állománykezelést hajtunk végre, tehát a teljes 100 hektárt lekezeljük, hanem képesek vagyunk folt permetezést végrehajtani. Nyilván ez nem minden vegetációnál, nem minden gyomnál, problémánál és növényvédőszernél alkalmazható, de nagyon-nagyon sok esetben igen. És akkor mondom a kérdésedre a választ, hogy a permetező drónnal mi a helyzet, hogy miért vásárol mondjuk valaki permetező drónt. Az első és talán nagyon-nagyon fontos szempont, hogyha valaki elkezdi leírni akár egy kockás füzetbe a költségeit mondjuk egy traktornak, egy hagyományos permetezőnek, az amortizációs költségét, az üzemanyag költséget, a taposási kárt, amikor bemegyünk a növénybe és csak a kerekekkel letapossuk, az egy eléggé szemmel látható költség lesz. Ezzel szemben, hogyha valaki mellé teszi a drónt, és ugyanúgy a drónnak a költségeit elkezdi leírni, akkor ott is kijön egy összeg, de elképesztő lesz a kettő közötti különbség.
3: Mekkora a különbség? Hát nem tudom, hogy egyáltalán most itt a levegőben nyilván nem lehet ilyet mondani.
2: Hát azért ez egy eléggé tág tartomány, de én azt mondom, hogy mondjuk hektáronként akár egy 20 000 forintos különbség is kijöhet. Mert gondoljunk abba bele, hogy természetesen, amikor kint vagyunk egy drónnal, akkumulátorról beszéltünk, az akkumulátor tölteni kell. Hogy töltjük odakint az akkumulátort? Egy aggregátorral. Annak is van üzemanyagköltsége, de azért közel sem annyi, mint mondjuk egy hagyományos eszköznek. Amortizálódik az eszköz természetesen. Itt én amit meg szoktam említeni, hogy mondjuk így, hogy alkatrész, ami elsődlegesen amortizálódik, és cserélni kell, az az akkumulátor. Egy idő után ezeket az akkumulátorokat cserélni kell. Taposási kárunk viszont nincsen, hiszen a növényzet fölött repül az eszköz. És ami még egy elképesztő különbséget szokott adni, az a víznek a mennyisége. Tehát egy hagyományos technológiában itt a hektára kijuttatott víz mennyisége több 100 liter lehet, egy drón esetében ez pedig több 10 literben mérhető.
3: Na de egy pillanat, tehát a növényeket mondjuk öntözzük. Tehát egy olyan terület, ahol a növényeket öntözzük.
2: Igen.
3: Ez a drón, ez mondjuk legyen, ahogy mondta az elején, mondjuk egy 100 kilós drón, mennyi vizet tud fölvenni? Tehát hányszor kell repülnie? Mert a traktorral végigmegyek, a pótkocsi viszi a tartályt, végigmegyek, megvan. A drón az újra és újra felszáll, és újra meg kell tölteni a tartályokat?
2: Abszolút. Ugye elsődlegesen nem öntözésre használjuk, hanem a víz ugye az azért szükséges, hogy a növényvédőszert bekeverjük vele. Az nagyon fontos, hogy ahogy kijuttatunk egy dózist egy hagyományos eszközzel, azt a dózist azt természetesen a drónnal is ki kell juttatni, tehát ebben nem tudunk spórolni.
3: Tehát ugyanannyi a mennyiség? Tehát amit kijuttatunk, az a nem tudom micsoda, műtrágya vagy bármi.
2: Hát a műtrágya esetében akár ugyanannyi lehet, növényvédőszerek tekintetében ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, és ebben azért még kell mit fejlődnie Magyarországnak, hogy csak és kizárólag engedélyezett növényvédőszerek juttatható ki drónnal. Tehát vannak olyan növényvédőszerek már jelenleg is, ami egy nagyon-nagyon pozitív szempont az Európai Unióban, mert nem minden országban vannak engedélyezett növényvédőszerek, itt Magyarországon már vannak. Tehát most itt nem feltétlenül abban kell gondolkodni a kedves gazdálkodóknak, hogyha minket hallgatnak, hogy ők majd minden növényvédőszert ki tudnak juttatni drónnal. Van most körülbelül 8 darab növényvédőszer, viszont ami nagyon fontos, hogy azért a piacon vannak olyan szerek is, amelyek nem növényvédőszernek minősülnek. Tápanyagú utánpótlószerek például, ezek természetesen legálisan kijuttathatók. És hogyha egy növényvédőszer például engedélyezve van drónos kijuttatásra, ott mindig van egy engedélyokirat, és az engedélyokiratban van meghatározva, hogy mi az az összlé mennyiség, amivel ezt az engedélyezett növényvédőszert ki lehet juttatni. És itt a vízben, a víz felhasználásában itt elképesztő különbségek vannak. Például azért is, mert egy teljesen más technológiát, szórórendszert alkalmazunk a drónokon.
3: Az mit jelent?
2: Ugye, ha valaki belegondol például egy hagyományos permetezőbe, akkor ezt mindig úgy képzeljük el, hogy van egy pici kis fúvóka, amin keresztül préseljük a folyadékot, és így történik meg a porlasztás.
3: Viszem a hátamon, és közben pumpál. Na jó, igen.
2: Igen, egyébként a maga a technológia az igen, igen. Tehát itt nyomás használunk.
3: Igen.
2: A jelenlegi drónok esetében, akár a magyar fejlesztésű eszközöknél már nem ezt a technológiát, hanem egy úgynevezett kontrollált mechanikus cseppképzést használunk, aminek az a lényege, hogy nem használunk pici kis fúvókákat, hanem egy forgótárcsára juttatjuk a folyadékot, és ahogy ez a forgótárcsa forog, a centrifugális erő hatására oldalirányban képez cseppeket.
3: Mint a sószóró, amikor a havas úton.
2: Teljesen hasonlóan. És szoftveresen tudjuk állítani azt, hogy ez a forgótárcsa milyen gyorsan forogjon. Ezáltal azt tudjuk meghatározni, hogy a kijuttatott cseppeknek a mérete, az mekkora legyen.
3: Az fontos?
2: Abszolút fontos. Picit megint visszacsatolva.
3: Minél kisebb, annál jobb?
2: Nem feltétlenül. Hanem így valamilyen szinten tudunk idomulni akár a környezeti körülményhez. Ha nagyobb a kinti hőmérséklet, hogyha van egy minimális, de még engedélyezett légmozgás, akkor például akár a csepp méretének növelésével elő tudjuk azt idézni, hogy sokkal hamarabb éri el mondjuk a növényzetnek a felületét. Nem fog elfújni a szél. Nyilvánvalóan a szélre nagyon-nagyon oda kell figyelni minden egyes kijuttatási technológiánál, tehát egy hagyományosnál is, nem csak a drónnál.
3: Milyen magasan repül a drón a növény felett?
2: 2-3 méternél nem magasabban. Uh-huh. Ez is meg van határozva egyébként minden kijuttatandó szernek az engedélyokiratában.
3: És a drón az magától megy, tehát megvan az útvonal, beírom a térképbe, hogy ezt a kört kell megcsinálni, vagy mi irányítja egy ember, vagy hogy GPS, vagy hogy néz ki?
2: De talán ez az egyik olyan dolog, amiben a legnagyobbat fejlődött, meg fejlődik mostanában a technológia. Mert hogyha egy picit visszamegyünk oda, amikor említettem, hogy megjelentek a drónok, mint játékok, ezt tényleg úgy kellett elképzelni, hogy tartja a kezelőt a kezelő a kezében, és a joystickok segítségével irányítja.
3: Igen, a kisgyerekek játszanak, igen.
2: Na most, hogyha a mezőgazdaságban, vagy az iparban így kellene használni az eszközöket, akkor az nem egy túl hatékony, nem egy túl felhasználó barát működés. Ezért automata rendszerekről beszélünk, ami azt jelenti, hogy akár permetezés, akár egy ipari felmérés, mi egy távirányítón megtervezzük, vagy inkább kicsit szakmailag földi irányító állomáson megtervezzük a drónnak a repülési útvonalát. Ha mondjuk egy mezőgazdasági területről beszélünk, akkor bejelöljük a terület határvonalát, az akadályokat, ezt mi föltöltjük a drónba, és onnantól a drón tulajdonképpen automatán üzemel.
3: És akkor mondjuk ebben a dologban az is benne van, hogy mondjuk melyik sornál észlelték korábban a monitoring során, hogy ott valami mást kell alkalmazni, többet kell kiszórni abból a szerből, vagy ilyenek is
2: vannak.
3: Nagyon
2: jó egyébként a kérdés, ezt hívjuk úgy, hogy differenciált kijuttatás, amikor egy olyan tervet töltünk fel a drónba, ahol különféle állapotban van a növényzet, és a különféle állapotokhoz rendelünk mi kijuttatandó lémennyiséget. Tehát ez például a drón az előre haladása során folyamatosan tudja állítani, hogy oké, most egy olyan terület fölött vagyok, ahol 10 litert kell kijuttatni, most egy olyan fölött, ahol 20-at.
3: Na most az autóban a GPS az úgy néz ki, hogy nekem jelzi, hogy jobbra kell fordulni, de már 10 méterrel előtte jelzi, hogy tulajdonképpen már jobbra fordultam. A drón az mennyire pontos?
2: Centiméter pontos. Sőt, hogyha egyes ipari felmérésekről beszélünk, akkor olyan felméréseket is tudunk csinálni, ahol akár milliméter pontosságú. A kicsit hasonlóan egyébként a mezőgazdasági eszközökhöz, egy úgynevezett RTK helymeghatározás használnak a drónok is, ami abban különbözik mondjuk a mi telefonunkban lévő helymeghatározó rendszertől, hogy még a telefonunkban lévő rendszer méteres vagy szubméteres pontosságot tud, addig egy drónban, vagy akár egy traktor fülkején lévő RTK állomás centiméter pontosságot tud.
3: A fontos dolgokról még kell beszélnünk. Magyarország hol tart a drón felhasználásban, a mezőgazdasági drón felhasználásban? Az iparról is kéne beszélnünk, de az időnk rendkívül véges. Hol tartunk mi?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt években, és hogyha Európát kellene tekintenünk, akkor én biztos, hogy az első 5 ország között említeném Magyarországot. Hogyha megnézzük akár a mezőgazdasági felhasználást, akkor 2022-ben itt Magyarországon teremtette meg a magyar hatóság az elsők között például a jogszabályi feltételeit a permetező drónok használatának.
3: Ez fontos?
2: Hát abszolút, nagyon-nagyon fontos, hiszen most már tehát egy konkrét jogszabályi keretrendszer alapján lehet a drónokat üzemeltetni. A mezőgazdaság az mindig egy picit külön áll, tehát az Európai Unió mindig azt mondja, hogy a mezőgazdasági területre vonatkozó szabályoknak egy meghatározott részét mindig a tagállam hozza létre, és ezt meg is tette egyébként Magyarország 2022-ben, tehát létrejött ez a jogszabályi keretrendszer.
3: És akkor ezek a magyar drónok, ezek megütik a világszínvonalat, abszolút top minőség, vagy egy kicsivel rosszabb, vagy egy kicsivel jobb?
2: De én azt gondolom egyébként, hogy abszolút megütik, nem is lenne piacképes az eszköz, hogyha nem tudná ezt a színvonalat megütni. Az nagyon-nagyon fontos, hogy mi, mint ABZ Drón Kft., mi elsődlegesen egy szolgáltató cég vagyunk, és az összes szolgáltatásból származó tapasztalatunkat valamilyen formában igyekeztük egyébként átadni a testvércégnek, és ezek a tapasztalatok, ezek megjelennek a magyar fejlesztésű eszközökben is.
3: És ha csak egy fél perces kitérő, ha én egy gazda vagyok, aki 50-100 holdon gazdálkodik, és be akarom vezetni a drón technológiát, akkor ebben segítenek?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy mi, mint ABZ Drón, azért vagyunk piacvezetők itt Magyarországon, mert mi komplex szolgáltatást tudunk adni a partnernek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak egy eszköz értékesítése történik, hanem egy komplett megoldás technológiának az átadása, ami azt jelenti, hogy oktatás, akár a szolgáltatással kapcsolatos segítségnyújtás, az eszköz értékesítés, szervízhálózat, a magyar fejlesztésű eszközöknél cseregép szolgáltatás, magyarországi alkatrész, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon van a magyar drónoknak a fejlesztése, és így például akár az alkatrészellátottság is innen tud megvalósulni.
3: Még egy szót az iparról. Értem, hogy mire jó a drón a mezőgazdaságban, vagy érteni vélem. Az iparban láttam egy felvételt, meg készültem. Láttam egy felvételt, egy felhőkarcoló, fölment egy drón, egy nagy slag, egy locsoló cső lógott róla, és akkor nagy nyomással tisztította a felhőkarcolónak az oldalát. Erre jó?
2: Erre is.
3: És mire
2: még? Egy jó pár területet ki tudnék emelni, mondjuk az építőipar. Építőiparban elsődlegesen a monitoring drónok. Amikor fölmérünk egy területet vagy egy épületet, és létrehozunk egy olyan háromdimenziós pontfelhőt vagy háromdimenziós modellt, amin mérni tudunk. Földtömeget tudunk számítani egy drónos felmérés alapján, és akár a későbbiekben egy tervezőmérnök ezeket a modelleket tovább tudja hasznosítani. Ami az előbb említésre került, ugye a tisztítás technológia.
3: De hát akkor festés is nyilván.
2: Hát akár festés is, de például azt gondolom, hogy a tisztításban a magyar fejlesztésű drón nagyon-nagyon élen jár, hiszen van egy olyan eszköz, amely akár 60 méteres magasságig 180 bárral, 15 liter per perces léjátfolyással tud homlokzatot, bizonyos esetekben akár napelemeket vagy tetőrendszereket tisztítani. És akkor egy harmadik ágazat, amit még megemlítenék, ez az őrzésvédelem. Ott pedig a drónokat kifejezetten ilyen őrzésvédelmi célra tudjuk alkalmazni, akár teljesen automatikus módon.
3: Na de hát a drón látja, hogy jön a betörő, és akkor...
2: Igen, csak gondoljunk bele abba, hogy ma már egyre inkább haladunk abba az irányba, hogy megközelítsük az autonóm működést, amikor még kezelő se kell a drónok üzemeltetéséhez. És például a ma már piacon lévő úgynevezett dock rendszereket tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy kisebb doboz, kitelepítjük egy ipari területre, ahonnan tulajdonképpen önállóan üzemel a drón, önállóan gyűjti az adatot, és akár továbbítja x 100 kilométerrel távolabb.
3: Záró kérdés, és csak egy fél perc. A drónok egymással tudnak kommunikálni? Tehát lehet, hogy egy mezőgazdasági táblán, vagy egy ipari alkalmazásnál egy drón helyett több drón intézi az ügyeket?
2: Én azt gondolom, hogy biztos, sőt biztos vagyok benne, hogy el fogunk jutni ide, hogy ezek az úgynevezett RAI típusú műveletek megvalósuljanak. Ennek nincsenek technológiai gátjai, ennek elsődlegesen jogszabályi gátjai vannak, hiszen az Európai Uniós jogi szabályozás meghatározza, sőt úgy is mondhatnám, hogy tiltja az ilyen szintű üzemelést, amikor egy kezelő több drónnak az irányításáért
3: felel. Tehát ez egyelőre akkor még nincs ilyen szinten.
2: Technológiailag megvalósítható, jogszabály viszont jelenleg nem engedélyezi itthon.
3: Ez olyan, mint az önvezető autó, hogy mindent tud, csak éppen nem engedik.
2: Ha, hasonló egyébként.
3: Hát egyébként értem a jogi aggályokat. Mindez összességében azt jelenti, hogy Magyarország, számomra azt jelenti, hogy akkor Magyarország a drónok felhasználásának ezen területein abszolút élen jár Európában?
2: Az elsők között említeném mindenképp.
3: Na, hát akkor itt tartunk, majd legközelebb, amikor taxival jön, egy drón taxival, akkor majd lehet, hogy kint is csinálunk ilyen videós felvételeket. Ez is létezik.
2: Abszolút, igen. Nagyon várom, hogy így tudjak jönni.
3: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Kecser Máté, az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője volt, akkor a taxival majd találkozunk néhány hónap múlva. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain visszanézhetik a műsort. Köszönöm szíves figyelmüket, a viszonthallásra.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről, az áldozásról próbálunk elmélkedni. Be kell vallani, hogy az első gondolatom az volt, hogy Tarjányi Zoltán professzor úrnak a következő fejezetét a Mise kalauzból egyszerűen kihagyom. Nem keltette föl először a figyelmemet, de aztán elkezdtem gondolkodni, és rádöbbentem, milyen fontos dolgot mond el ebben a fejezetben, amelynek a címe a közös kenyér. Örkény Istvánt idézi, és azt, hogy az emberi érzések a kenyér kapcsán mennyire egymásra tudnak találni. Így idézi a novellát, a novella írót, hogy az emberi érzés két ember között a kenyér miatt indul el, szóba elegyednek. Eddig csak rászóltak egymásra a tüskés indulat szavaival. A kenyérnél elkezdtek beszélgetni. Az első mondat ez: bajtás, hová valósi? S már is magától gombolyodik a fonál. Ezt a gondolatot használja föl a professzor úr a Szent Misénél. És azt mondja, igen, az emberi élet feltétele a mindennapi kenyér olyan értelemben is, hogy segítségével szabadul ki mindenki az önzés fogságából. A kenyér közösség teremtő erejű. Érdemes megjegyezni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy Jézus kenyér szaporításainál nem kevés embert lakatott jól, nem kevés kenyeret szaporított meg. Ezt a kérdést teszi fel, megjegyezve, hogy természetesen az eukarisztia előképét jelenti a kenyérszaporítás, mind a kettő, ami az evangéliumokban le van írva. Miért nagy tömegeket, 5 és 4 ezer embert látott Jézus vendégül? Máté evangélium a 16. fejezet 9. verstől 10. versig. Válasz: nem csak azért, hogy isteni hatalmát demonstrálja, hanem bízvást azért is, hogy jelezze az ő eledele létszámkorlátozás nélkül képes az embereket egyetlen közösséggé formálni. Ebben a közösségben a felülről adatott étel az erőforrása és motorja annak, hogy egymás iránt testvéri érzülettel tudjunk viseltetni. Szeretni tudjuk egymást. Önzésünkből kilépve áldozatot vállalunk egymásért. Pál apostol ezt így fogalmazza meg az első korintusi levél 10. fejezet 17. versében, amikor a szent áldozásról beszél: mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Megállapítja tehát a professzor úr, ha Krisztussal és a Krisztus kenyerével táplálkozó egyházzal is egyé válunk, közösségre lépünk az áldozásban, akkor éppen az ilyen fölfoghatatlan nagy ajándékhoz kell mindnyájunknak felnőni erkölcsi erőfeszítéseinkben. És idézi az első korintusi levél 5. fejezetének nyolcadik versét a professzor úr, el a régi kovásszal, hogy új tisztává legyetek, minthogy kovásztalanok is vagytok, hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust megölték. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem az egyenes lelkűség és az igazság kovásztalan kenyerével. A kereszténység tehát kezdettől fogva tudatában volt annak, hogy a legnagyobb ajándéka Jézusnak a kenyér színében megjelenő áldozata. Ezért már az ősegyház is természetesnek tartotta, hogy az Úr napját, Krisztus föltámadását közösségben, tehát szent áldozással ünnepelje. Apostolok cselekedetei 20. fejezetének 7. verse: a hét első napján egybegyűltünk a kenyértörésre. Ha az eukarisztikus lakoma legmagasztosabb pillanata az áldozás, akkor ennek is a méltóságot kell megadni. Ez a méltóság az éneklésben fog kifejeződni. De egy pillanatra álljunk meg az előzőeknél, hiszen érdemes végig gondolni, mit is hallottunk. Azt mondja, mi sokan egy kenyér és egy test vagyunk. Gondolunk-e arra, hogy a szent áldozás az nem egy egyéni élmény? Krisztus egyé tesz bennünket a szent áldozásban. Gondolunk-e arra, hogy az, aki velünk együtt áldozik, nem egy idegen ember, hanem olyan testvér, aki ugyanabban a Krisztusban részesedik? Lehet-e indulat, lehet-e gyűlölet a másik iránt? Nem kéne a keresztény közösségeknek igazán közösséggé válni a szent áldozásban? Valamikor búcsújáró helyen tapasztaltam meg, hál' Istennek templomainkban nem, de búcsújáró helyen tapasztaltam az áldozásra való törekvést, ami sokszor egyet jelentett azzal, hogy én mindenáron sietni akarok, és ezért nem érdekel, hogy ki van előttem. Lögdösődés alakul ki. Milyen méltatlan ez a szent áldozáshoz. Aztán oly sokan hangsúlyozzák ma, különösen a Covid után, amikor sokszor kellett otthon maradni, és erről már sokat beszéltünk, hogy nem megyek szentmisére, mert otthon is tudok belekapcsolódni a szentmisébe rádión, televízión keresztül. Most már tényleg több tévé csatornán is lehet szentmisét megnézni. Részt lehet venni a szentmisén televízión keresztül, azon kívül, hogy a betegeknél megértem, legalább valamit kapnak. De az, aki el tudna menni, az tényleg részt vesz a szentmisén a lakoma nélkül, az egy kenyér nélkül, Krisztus nélkül? Hadd ne fokozzam. Kedves rádió hallgatók, én úgy gondolom, hogy aki megteheti, az vegyen részt a szentmisén, részesedjen az egy kenyérben, és növekedjék a testvériesség, a szeretet a közös szent áldozásban, az egy kenyérnek a vételében. ebben az időszakban, amikor annyi gyűlölet is kialakult az emberek között, talán érdemes erre gondolni, és félretenni minden indulatot. És ahogyan Örkény írja, a kenyérnél el kell kezdeni beszélgetni egymással. Mindezek után a professzor úr arról kezd elmélkedni, hogy az áldozás alatt az ének teszi szebbé az áldozásnak a szertartását. Ugyanerről szól Dobszai tanár úr is, amikor a kommunióról, a zsoltárról beszél. Ő röviden fogalmazza meg a véleményét, és azt mondja, valamikor egyetlen kommunió éneket énekeltek, ismételgettek, a 33. zsoltárt, ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Később minden mise saját áldozási éneket, kommuniót kapott, miközben a hívek az oltárhoz gyűltek, az énekesek szinte, és ez nagyon fontos gondolat, szinte nekik, az áldozásban résztvevőknek énekelték el a liturgia gondolatait. Megjegyzi a tanár úr, hogy a kommunió zsoltár éneklése milyen szép és milyen fontos, és sok helyen újra elterjed, és most, ha sokáig tart az áldozás, akkor részt kaphat a többi népi ének, áldozási ének. Abból is elhangozhat egy-két verszak. Ugyanezt a gondolatot mondja a Tarjányi professzor úr is, amikor kifejezi, hogy jeruzsálemi Szent Ciril, aki 386-ban halt meg, azt mondja, azt írja az áldozás alatti éneklésről, halljátok a zsoltárost, aki isteni dallammal meghív titeket a szent misztériumban való részvételre, is ezt énekli, ízleljétek és lássátok. De ne testi ízleléssel ízleljétek, hanem minden kétséget kizáró hittel, akik ezt ízlelik, nem kenyeret és bort vesznek magukhoz, hanem Krisztusnak szent testét és vérét. Eddig az idézet a jeruzsálemi Szent Ciriltől. Professzor úr még arról is elmérkedik egy kicsit, hogy miért ez az egyetlen zsoltár az áldozás alatt, ízleljétek és lássátok, milyen édes, és azt mondja, hogy a görög nyelvben az édes, ez hrétosz, ami szinte azonos csengésű a Krisztus szóval, a fölkent szóval. A hívek tehát tulajdonképpen ezt énekelték, ízleljétek és lássátok, hogy Krisztus az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Megjegyzi a professzor úr azt, hogy sok énekünk inkább a szentségimádásról szól, mint a szent áldozásról. Jó lenne bővíteni, hogy Krisztusra, mint a szent lakomára utaljanak ezek az énekek. Innen folytatjuk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Reagált a közösségi oldalon Magyar Péter arra, hogy kedd reggelre 2 centimétert emelkedett a paksi vízszint. A miniszterelnök arról beszélt, hogy az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl az ország, ugyanis a Duna folytatódó apadása miatt hétfő estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani az erőmű utolsó, még termelő turbináját. Elmondta, hajnali 1:30-kor az atomerőmű vezetése arról tájékoztatta, hogy a vízszint pár milliméterre van attól, hogy 44 év után először meg kelljen indítani a teljes lekapcsolási folyamatot. A kormányfő úgy fogalmazott, ezután megtörtént, amire napok óta egy ország vár, először a paksi Fő-Duna ágon, majd rövidesen az erőmű hidegvizes csatornájának öblében is megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, stabilizálódott a helyzet. Magyar Péter kiemelte a nemzeti összefogást, és példaértékűnek nevezte a nagyvállalatok, önkormányzatok és intézmények, valamint sok millió magyar ember önként vállalt sors közösségét az ország víz és energiabiztonságáért. Orbán Anita külügyminiszterhez fordul a Mi Hazánk mozgalom alelnöke a Szalonnába költöző szlovák családok ügyében. Pakusza Zoltán miskolci sajtótájékoztatóján közölte, a témában korábban Pósfai Gábor belügyminiszternek is írt levelet, mert úgy véli, a kérdéssel foglalkoznia kell a kormánynak is. Az ország vezetésének az a feladata, hogyha vannak jogi kiskapuk, akkor lezárja azokat, és olyan törvényi hátteret dolgozzon ki, amely biztosítja, a későbbiekben ne történhessen hasonló eset egyetlen magyar településen sem. Szalonnában 2 kassatóvárosi roma család vásárolt házat, amihez egy civil szervezettől kaptak segítséget. Érkezésük aggodalmat váltott ki a településen és Encsen is. Szalonnán rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, amelyen megalkották a település úgynevezett önazonossági rendeletét. 13 ország kórusainak részvételével rendezik meg augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált és karvezetői mesterkurzust Nyíregyházán. Jelentették be ma sajtótájékoztatón. A Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános Iskola közös szervezésében megvalósuló rendezvényre Ázsiából, Európából és Afrikából is érkeznek együttesek. A kórusok 10 koncertet adnak Nyíregyházán, Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán, ebből 7 ingyenesen megtekinthető. A nyíregyházi Kodály teremben tartandó előadások

el lehet hajtani, sokkal több kerékpár vehető igénybe, sokkal több helyen, mondta a főpolgármester. Végül a szerdai időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen napos idő várható, kevés komoly felhőképződéssel. Csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható szerdán. Híreinket hallották.

0: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai műsorunkban dr. Papp Miklós, görögkatolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél. Tartsanak velünk!
2: Arról fogunk beszélni, hogy a nagy döntéseket hogyan kell végigvinni. Ugye abból indultunk ki, hogy az embernek mintha két agyféltekéje lenne, és mintha túl jól értenénk a világ dolgaihoz, és kevésbé

az életünknek a vezetéséhez. És ezt a másik agyféltekét képezzük most, hogy hogyan kell az életünket vezetni, mert bizony megtörténik, hogy nagyon jó szakemberek vagyunk valamilyen területen, de a saját házasságunkat igénytelenül bután vezetjük, a saját gyerekeink neveletlenek, a saját hitünkkel nehezen haladunk. Tehát megtörténik az, hogy bármilyen jó szakemberek, orvosok, doktorok, diplomások is vagyunk, hogy a saját életünket nehezen tudjuk vezetni. Na most végig erről van szó, hogyan vezessük jól az életünket. Egy nagy adósságról szeretnék most beszélni, mert úgy érzem, hogy az egyház is, és sokszor a jó lelkű segítő emberek is, a lelkésztől a pszichológusig, úgy érzem, hogy két dologról szoktunk nagyon sokat beszélni. Az egyik, amíg a drága emberünk eljut odáig, hogy meghozzon egy döntést. És akkor itt gyerekkortól, fiatalkortól hogyan kell felkészíteni a pályaválasztásra, a házastársnak a kiválasztására, a hitben való elmélyülésre. Tehát túl sokat foglalkozunk azzal, hogy a fiatalokat felkészítsük a döntésig. És utána van egy nagy hézag, megint utána kikkel foglalkozunk sokat, akik lecsúsznak. És akkor hogyan kell őket elkapni, hogyan kell rajtuk segíteni, visszasegíteni a házasságukba, a munkavilágába, a hitnek a világába. Tehát a krízisben lévő embereken hogyan tudunk segíteni? Mintha ezzel a két réteggel túl sokat foglalkoznánk, a felkészítéssel, és utána az embereknek az elkapásával, és a kettő között mi van? Erről szeretnék most beszélni, hogy hogyan kell jól élni, hogyan kell szépen haladni, hogy eljussunk ugye a drága jó kis céljainkhoz. Ott kezdődik a jó életvezetés, hogy az ember ugye kitűz maga elé célokat. Végig erről beszélünk, hogy az Isten meghívottságában, a transzcendens húzatban, a dinamikában meghozunk nagy döntéseket, elindulunk, itt hagytuk abba a múltkor, és utána, a döntések után el kell indulni. Ki kell alakítani, ez a kulcs szó a mai alkalommal, ki kell alakítani egy célnak megfelelő életstílust. Tehát nem egy-egy döntésünk fontos, egy-egy jó lépésünk vagy bal lépésünk, ilyen-olyan bűnök, nem ezek a fontosak igazából, hanem maga az egész életstílus, ami ide visz. Mondok egy példát. Amikor kicsit elszalad velünk a testsúlyunk, és görnyed a hátunk, és fáj a gerincünk, akkor rájövünk, hogy nem elég, ha elmegyek egyszer-kétszer úszni, vagy most böjtölök néhány este, és nem eszem annyit, hanem az egész élet stílusomat meg kell változtatni, hogy máshogy alakuljon a testi egészségem. Többet járni gyalog, hűtőben nem venni olyan kalóriadús ételeket. Tehát az egész élet stílusomon kell változtatni ahhoz, hogy a testi egészségem jobb legyen. Az egész életvezetésben erről van szó, hogy egy-egy alkalom, egy-egy jó vagy rossz döntés az nem segít, hanem az egész élet stílusunkat kell megváltoztatni, ha nagyon lecsúsznánk. Na most ki az okos? Az az okos, aki egy jó élet stílust alakít ki. És ez a kulcs. Jó élet stílust, ami oda visz, ahova én menni szeretnék. Tudnélik, ha kitűztem egy célt, hogy én keresztény akarok lenni, én házas ember akarok lenni, én szakember akarok lenni, én szülő akarok lenni, egy testileg, lelkileg, egy kultúrát valaki akarok lenni. Ha megvannak ezek a nagy céljaim, akkor az a fontos, hogy a célnak megfelelő életstílust alakítsunk ki. Más az, amikor valaki a Himalájára megy, visz magával jégcsákányt, meg ilyeneket, meg más az, aki a sivatagba. Az már kulacsot visz többet magával, vagy nem tudom. Tehát, hogy más életstílus, ha más a cél. Na most ez azért fontos, mert ezt kevesen képviselik ma. A papon, a tudatos embereken kívül ezt kevesen mondják, hogy tessék a célnak megfelelő életstílust élni. Hanem inkább azt mondják, éljél akárhogy. Csak el ne kötelezd magad. Ne döntsél túl korán. Tehát azt mondják, hogy az ember lépkedjen minden irányba, de nehogy egy irányba föltegye az életét. Azt szeretném mondani, hogy aki akárhogy él, az akárhová fog eljutni. Akinek akármilyen az életstílusa, az akárhová el fog jutni, de talán ide nem. Tehát nekünk a célunk szabja meg az életstílusunkat, és akkor itt derül ki, hogy nem a pap mondja, hogy tessék becsületesnek lenni, meg az etikus mondja, hogy tessék lelkiismeretesnek lenni. Nem kívülről kötelez minket senki, hogy alakítsunk egy jó életstílus, hanem micsoda, a saját életcéljaink köteleznek minket. Tehát a labdát visszadobjuk ilyenkor, a pap sem, a pszichológus sem, a tanár sem, a szülő sem, senki nem játszik óvóbácsit senki fölött.
hanem az emberek mellé állunk, és azt mondjuk, hogy tessék a saját célodnak megfelelő életstílust kialakítani. Egy kedves rokonom azt szokta mondani, hogy az emberek csak addig jutnának el, hogy belássák, hogy mi a saját érdekük. Nem a szomszédé, nem másé, hanem nekem mi az érdekem. Mert ha ezt belátná, hogy mi az én érdekem, az én fő célom, annak megfelelő életstílust alakítanak ki. Szóval, ha megvannak a jó céljaink, elindultunk, alakítsuk ki azt a jó életstílust, ami oda visz. Mit jelent ez konkrétan? Annyi tanácsot hallunk, annyi lelki tanácsot, lelkészeknek, lelkivezetőknek, pszichológusoknak, tanároknak, szülőknek, annyi tanácsot hallunk. Arról van szó, hogy az ember, amikor elindul a nagy céljai felé, akkor alapvetően két dolog van. Vagyok én, és van az út, amin elindulok. Ez a kettő van. A célok azok még csak tervek, azok még nem valósultak meg. Van az én, és van az út. Ez a kettő van. Aki szeretne jól haladni, elindulni a céljai felé, erre a kettőre kell gondot viselni. Itt ez a lényeg, hogy az ember gondviselő, a saját életstílusának, útjának a gondviselője. Isten képére vagyunk teremtve, ezt mondjuk mi keresztények, ez azt jelenti, hogy nem csak óvodáson alá vagyunk vetve az Istennek, és az Isten ezt mérte rám, ilyen keresztet kaptam, ilyen sorsom van, hogy nem csak alá vagyunk ennek vetve, hanem az ember aktívan alakíthatja az életstílusát, alakíthatja a maga útját. Tehát az Isten képiség azt jelenti, hogy aktív gondviselői vagyunk a saját életünknek. Hogy tessék önállóan dönteni és viselni a következményt. Tessék saját vállalkozás, kreativitás, dönteni. Ezt nagyon nehéz, mert pont ezt koptatták ki belőlünk, hogy önállóan döntsek. És kollektíva ismerjük, nyögjük, hogy nagyon nehéz, hogy az ember a saját életének a gondviselője legyen. Elindulunk. Hát gondot kell viselni az úton önmagunkra, és gondot kell viselni az útra. Mit jelent az, hogy az énre gondot viselünk? Ez elsősorban a gondolatvilágot jelenti. Klaus Demmer, egy német teológus úgy mondja, hogy ki mind gondolkodik, úgy is él. Ez nagyon fontos. Kinek milyen a gondolatvilága, olyan az életvitele. Az életünket alapvetően fejben nyerjük meg, meg fejben rontjuk el. Utána a többi már csak következmény. Tehát amikor jövök, hogy türelmetlen vagyok a házastársammal, a gyerekeimmel, unom a szakmámat, akkor nem a körülményekben van a gond, itt fejben. Fejben. Mire kell gondot viselni? Arra kell gondot viselni, hogy a pozitív gondolatokat őrizzük. Ezt úgy mondaná a teológia, hogy világosság. Legyen bennünk világosság. Krisztus Urunk így mondja, hogy a világosságra, a hegyre épült, a sók legyünk. A világosságot nem lehet vékarrá rejteni, hogy legyen bennünk tiszta világosság. Ha nem keresztényként mondom, azt mondom, hogy pozitív gondolkodás. A férfiaknak eszébe jut rögtön unikum, nem erről van szó, hanem hogy pozitív gondolkodás. Nagyon fontos ez, nagyon-nagyon fontos, mert innen kimerem jelenteni, hogy aki tele van negatív gondolatokkal, ne ámítsa magát, hogy az élete pozitívan fog alakulni. Ez egy óriási önámítás, hogy tele vagyok buta, igénytelen, kósza, kaotikus gondolatokkal, de az én életem remekül alakul. Vagy tele vagyok kifejezetten bűnös, gonosz gondolatokkal, de az életem az olyan szeretetteljes lesz. Innen kimerem jelenteni. Tehát ott kezdődik az életünknek az alakítása, hogy nem kifelé fordulunk, hanem befelé, a gondolatvilágunk felé. Konkrétan azt jelenti, hogy a pozitív gondolatokra oda kell figyelni. A pozitív gondolatokra tudatosan oda kell figyelni. Mit jelent ez? Egyrészt azt jelenti, hogy az egyszer meghozott igeneknek, amikor hoztunk döntéseket, a meghozott döntéseket azért hoztuk meg, mert ezeknek örültünk. És ezt az örömöt, ami kezdetben volt, ezt meg kell őrizni tudatosan. Többen ismerik biztosan a Piramisnak azt a gyönyörű dalát, hogy melletted minden reggel vidáman ébredek fel. Mai fiatal teológusok már nem ismerik ezt a dalt. Miről szól ez a dal? Arról szól, hogy alig vártam, hogy végre melletted ébredjek fel, erre készültünk a házasság jegyességben, és mikor végre feleségül veszlek, melletted minden reggelem jól indul. Minden reggel vidáman ébredek fel. És nem számít, hogy hétfő van, esik az eső, nincs ilyen, hogy bal lábbal kelek. Minden reggelem jól indul, mert mellőled indulok. Kezdetben van egy ilyen öröm minden reggel. Na most eltelik 15 év, és mi lesz? Ezt elfelejtem. És
mi jut eszembe? Hát még mindig ugyanő szuszog itt mellettem. Jön a hétfő, jön a munka. Mi történik? Rutinná válik a jó. És kérem, ha rutinná, megszokottá válik a jó, akkor mi fog eszembe jutni? Akkor jönnek itt majd a negatív gondolatok. Hogy mi a rossz ebben a nőben. Tehát a fejünk üresen soha nem jár. Ha nem figyelünk oda, hogy a pozitív gondolatok legyenek a fejünkben, akkor jön a negatív oldal. Tehát meg kell őrizni azt az örömöt, amit az igen kimondásakor éreztünk az erején. Ez például a hitünkre is vonatkozik, a házasságunkra, amikor először elkezdtem tanítani, hogy megvan a papír, és megyek, és szülők rám bízzák a gyereküket. Mikor először sütöttem egy kenyeret, az első húslevest elkészítettük. Tehát kinek mi? Az az induláskor az az öröm, hogy én ezt most csinálom, eldöntöttem, ez az én életem, ezt az örömöt fejben őrizni kell. Nem szabad beleszokni, hogy rutinossá váljon a meghozott igen. Simone Weil beszél arról sokat, francia filozófus nő, hogy tudni kellene örülnünk annak, ami van. Nem azon keseregni, ami nincs, és a szomszéd nője mindig zöldebb, és annak biztos jobb a házassága, meg annak a szakmája. Nem a fölött keseregni, ami nincs, hanem annak örülni, ami van, és tudnunk kellene erre vágyakozni. De jó, hogy van minden nap két lábam. De jó, hogy még ott szuszog mellettem a feleségem, hogy vannak gyerekeim, hogy van munkám, hogy látok, hogy de jó, hogy nekem ez van. Meg kellene tanulnunk vágyakozni arra, ami a miénk, ami van. És tudni ezért hálát adni. Pozitív gondolkodás, az igeneknek, a vannak örülni. Aztán a pozitív gondolkodáshoz tartozik a pozitív előítélet. Egy körkérdést egyszer körbeküldtem a tanítványaimnak. Meglepő módon, hogy kit milyen negatív gondolatok szoktak kínozni. Visszatérő rossz gondolatok. Házi feladat, tessenek elvégezni. Megnézzük, hogy engem milyen rossz gondolatok kínoznak. A tanítványaimnál statisztikát mondok, 70%-ban az jött ki, hogy ítélkeznek. Megítélik a másik embert, szidják a világot, elégtelenek a világgal, magukat ítélik, tehát kisebbségérzéseik vannak, bátortalanok, ítélkezés, negatív ítélkezés. Mi, hogy lesz ebből pozitív ítélkezés? Pozitív előítélet. A pozitív előítélet azt jelenti, hogy a másik ember nekem a testvérem. A testvérem. A másik életéből mindannyian úgy vagyunk, hogy csak a jéghegynek a csúcsát látjuk. Ugye egy tized részt. A jéghegy csúcsát látjuk. És a jéghegy csúcsa alapján hozunk ítéletet. A látszat alapján, ami látszik. És hogy mi van itt alul? Hát 9/10 rész. Kérem azt, hogy a saját életemben itt legalul mi van? A kegyelemnek és a bűnnek, jó apámnak, jó anyámnak, a történelemnek, itt milyen, a kegyelemnek és a bűnnek milyen örvényei vannak, azt még én sem tudom. Hogy merném a másik embert megítélni? Tehát ítélkezni nem, pozitívan hozzáállni. Úgyhogy látom az életéből a jéghegy csúcsát, valamennyit egy kicsit a víz alá is belátok, ha ő megengedi és megtisztel a barátom vele, de hogy mi van itt legalul, nem tudom, nem ítélkezni, hanem pozitívan úgy tekinteni a másikra, hogy őt is akarja az Isten üdvözíteni. Ő is az Isten gyermeke, nem kicsit szereti az Isten jobban vagy kevésbé, mint engem, hanem ugyanúgy fontos neki. Ugyanúgy drága neki. Olyan jó lenne, ha nem a biológiai szemünkkel látnánk csak a másikat, hanem azzal a szemmel, hogy ő is úton van a teljesség felé, az üdvösség felé. Már mennyi butaság kiiktatódna, hogyha arra gondolnék, hogy ezt az embert is hívja az Isten a teljesség, a beteljesülés felé.

0: Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél.
1: Amikor elkezdtem tanítani, hála Istennek pályám elején néhányszor megégtem, és úgy örültem neki, hogy az elején. Amikor kamaszokkal dolgoztam, és a kamaszok azok keresik ugye a saját identitásukat, és mindegyikünknek van egy mély identitása, meg van egy színpad, amit eljátszunk. Annál egészségesebb egy ember, ha ez a mély identitás és a színpad, amit előadunk, az hasonlít egymásra. Most ez kamaszoknál nincs meg. És olyan jó volt az elején, hogy bedőltem ezeknek, hogy megjelent katonai bakancsba, meg halálfejes póló, meg hosszú haj, és kiderült, hogy olyan érzéken szív dobog benne, olyan figyelmes, vagy fordítva eljátsza az eminens valakit, és a háttérben pedig mindenki szurkál. Tehát olyan jó volt megégni az elején, hogy rájöjjek arra, hogy ho-ho, hát itt mindenki, van egy színpad, amit látunk, és a színpad mögé kell nézni. A jéghegy csúcsa alá kell nézni, és akkor itt tudunk igazi kapcsolatot kialakítani. Tehát ez a pozitív ítélet, hogy bízom abban, hogy valamit látok, lehet rossz napja van, vagy béna a színpad, amit előad, de a lényeg az mögötte, az nagyon jó, érzékeny. Olyan örömmel emlékszem rá, amikor ilyen kétméteres nagy darab fiúk elsírták magukat, és beszéltek a saját családi gondjaikról, örömeikről, vagy a szívbéli dolgaikról. Olyan jó volt, hogy rájöjjek arra, hogy nyugi, nem dőlünk be a színpadoknak. Merni mögéjük nézni. A másik, amit itt fontosnak tartok, hogy azért a látszat azért nem független a lényegtől. Tehát ahhoz, hogy a pozitív előítéletet mi magunk is egy kicsit elő tudjuk segíteni, egy hölgy, aki a minisztereket öltözteti, azt mondta egyszer, ilyen 400 fős kamaszoknak beszélt az öltözködésről, és annyit mondott, és ez a mondat nagyon bennem maradt, hogy azért nem mutassunk rosszabb képet, mint akik vagyunk. És ezt nagyon szeretném mondani, hogy ez vonatkozik a házastársunkra is, de különösen az eladósorban lévő fiataloknak szeretném, hogy nagyon megszívleljék. A látszat alapján ítélkezünk, keressük a párt, és nem látjuk, nincs a homlokára írva, hogy ő nagyon jó feleség lesz, és nagyon jó anya lesz. Az van ráírva, hogy ápolt a nő, vagy nem. Hogy ne mutassunk rosszabb képet, mint akik vagyunk. Sőt, egy picit szeretünk jobbat mutatni, hogy az ember legyen ápolt, és legyen igényes a külső megjelenésben is. Aztán pozitív előítélet, aztán a jó gondolatokhoz tartozik a jó emlékezés. Mit jelent ez, hogy aki okos, úgy halad az életben előre, az életnek az ingoványában, hadd mondjam így, hogy szúr le maga mellett ilyen cölöpöket. Magyarul, csúnyán mondom, élményeket csinál, gyárt. A hitében legyenek jó élményei, hitbeli élmények. A házastársával legyenek jó élményei. A gyerekeivel, a szakmájában. Öröm, ami feldobja, élmények. A kultúrában és még a közösségében, a nagycsaládjában, a baráti körében sorolhatnám, hogy minden nagy döntésünk az képes elszáradni, és ezek igénylik azt, hogy tessék megöntözni élményekkel. Az élményben mindig sokkal több van benne, mint a racionális reflexióban. Az élmény az egy kimeríthetetlen, gazdag valami. A reflexió, a gondolkodás, a töprengés, az okosság az mindig lemarad ettől. Miért olyan nagyon fontos ez? Hogy amikor gondolkodunk arra, hogy csináljuk jól a házasságunkat, akkor a reflexió, a gondolkodás az mindig lemarad az élmény mögött. Ugye az élménynek a szótöve az, hogy élet. Amikor elkezdek gondolkodni erről a mostani pillanatról, amint erről gondolkodok, már elmúlt. Tehát a reflexió, a gondolkodás mindig lemarad az élet mögött. Ez egy gazdag valami, a reflexió emögött van. Miért fontos ez? Mikor beadják a vállópert az asszonyok, akkor jön az ember, hogy de beszéljünk róla, gondolkodjunk róla, töprengjünk. Nem volt elég élmény. Most akarsz róla gondolkodni, meg beszélgetni. Közös élményeitek nem nagyon voltak. A hitemnek, szakmámnak, házasságomnak, gyerekeimnek, a kulturáltságomnak szüksége van élményekre. Ezek az élmények, ezek maguktól nem jönnek. Tudatosan kell őket gyártani. Na most azért szoktunk el ettől, mert ez macerás. Tehát az, hogy a feleségemet elvigyem az operába mondjuk, venni kell egy drága jegyet, nincs egy göncöm ugye, amit fölvegyek, előtte meg kell etetni, kétszer összeveszünk előtte, és tudod mit, inkább nem menjünk sehova. A családdal el akarunk menni valahova, előtte kétszer összeveszünk, inkább nem menjünk sehova. Az a baj ezekkel az élményekkel, hogy ezek macerásak. Tehát ez időbe kerül, idegbe kerül. El kell menni, fáradtságos, és azt mondjuk, inkább hagyjuk. Na most az a baj, mikor itt vagyunk a mélyponton, nincs cölöp, amire visszalépjünk, mert nincsenek jó emlékek. Abból kérem megújulni, mondjuk egy házasságnak, abból megújulni, hogy minden nap együtt vagyunk. Ez nem ér. Ez is valami, tehát óriási dolog, de hogy minden nap együtt vagyunk, ez nem cölöp. Ez nem megerősítő élmény. Mely ki milyen nagy döntését hanyagolt ezzel a drága öntöző vízzel, az élménnyel. Oda kell ezekre figyelni, és még egyszer mondom, macerás, feszültségteli, de ezeket gyártani, csinálni kell. Olyan jó visszalépni, és ezekre emlékezni. És a modern technikának köszönhetően, hogy ma már telefonban is fényképező van, meg ilyenek, ezek nagyon jók, meg tudjuk ezeket örökíteni, és elő tudjuk venni. Vagy vissza tudunk menni arra a kedves helyre, nekünk feleségemmel vannak ilyen kedves hegyi utak, ahová elmegyünk a Bükkbe, vagy harmadik gyerekünket a Szegedi Dómba, fogadalmi templomban imádkoztuk ki, hogy legyen. Tehát megvannak ezek a kedves helyek, és olyan jó oda visszamenni. Minden évben nem megyünk vissza. De alkalmanként visszamenni, egy kicsit felmelegíteni ezt az első igent. A hitünknek megvannak ezek az élményei, melyik templomnak, melyik sarkába sírtam ki magam, és kaptam vigasztalást. És oda visszamegyek. Tehát legyenek meg ezek a jó cölöpök, élmények, amelyekre alkalmanként vissza tudunk lépni, és nem csúszunk még lejjebb, hanem megerősítenek minket. Na ez a pozitív gondolkodás, hogy az ember ilyen élményeket teremt maga előtt, mellett, mögött, és ezekre emlékezik, ezt észben tartja. Megint azt mondom, akinek nincs mire emlékezni, az ne csodálkozzon, ha jönnek elő a negatív gondolatok. Az emlékezésnek ezt a kultúráját, ezt meg kell erősíteni. Aztán a pozitív gondolkodáshoz tartozik, hogy folyamatosan őrizni kell azt az alapszándékot, hogy én miért hoztam ezt a döntést. Miért lettem én tanár? Miért lettem én pék, cukrász? Miért vettem el pont ezt a nőt? Az alapszándékot, az alapmotiváltságot őrizni kell végig. Olyan ez, mint ahogy Nagy László mondja, hogy kiviszi át a szerelmet a túlsó padra, hogy őrizni a szerelmet. Vagy egy Tarkovszki filmben van, hogy fogja a gyertyát és át akarja vinni a túlsó oldalra, és mindig elalszik, de mindig elindul. Hogy az alapvető szándékot, alapvető motiváltságot nekünk őrizni kell. Ezért nagyon fontos, hogy az eleje az legyen a miénk. És akkor szeretjük gyerekeinket, ha hagyjuk, hogy ezt megizzadják, megszüljék, hogy a döntés legyen az övék, mert ezt a motivációt fogják tudni megőrizni életük végéig. És hát egy utolsót hadd írjak ide, a pozitív gondolkodáshoz, hogy amikor én jól akarok élni, akkor ne az átlagot nézzem, hanem a legjobbakat. Akit úgy hívunk, hogy az elit. És ezt mindig jó értelemben szeretném, ha vinné mindenki magával haza, hogy azokat, akik a legjobban élik a hitüket, házasságukat, szakmájukat, kulturál, testi-lelki életüket, közösségi, családi életüket, a legjobbakra sasolni, őrájuk gondolni, nem az átlagra, meg atya, ma már mindenki, meg senki, mert akkor ezek húznak minket le a negatív gondolatokba. Tehát tessenek a legjobbakra sasolni, kik vannak az én környezetemben, akik legjobbak. Akik igazán jók hitükben, családjukban, házasságban, szakmájukban, kik a legjobbak, és arra gondolni, és engedni, hogy ők motiváljanak, húzzanak engem fölfelé. Túl sokat nézünk lefelé, és túl sokat nézünk egymásra. Az átlagra is, és ahhoz igazítjuk a magunk nívóját. Kérem, aki az átlag szerint akar élni, az átlagosan lesz boldog. Én a legjobban szeretnék boldog lenni, mert ez az egy drága életem van, akkor én a legjobban akarok élni. És ebben azokat keresem, akik ezt a legjobban csinálják, az elitet. Vannak ilyen elitek előttünk, mellettünk, körülöttünk, meg kell őket találni. Na ez a pozitív gondolkodás, hogy az igennek az örömét megőrizni, pozitívan gondolkodni, pozitív előítélettel lenni a másikról, emlékezni, a motivációkat megőrizni, és az életideálokat, az elitet tartani szemünk előtt. Ez a pozitív gondolkodás. Milyen a negatív? Hát ha szeretnénk haladni, akkor oda kell figyelni a negatív gondolatokra is, amelyek bennünk vannak. Tényleg nagyon izgalmas lenne, hogy kit milyen negatív gondolatok kísértenek. Mert negatív gondolatokból van háromféle. Van az, amelyik úgy kósza szélként eszembe villan. Azzal nem kell sokat törődni. Tehát, hogy egész nap milyen benyomások érnek, láttam egy rossz filmet, egy reklámot, vagy egy embereknek egy intim történetébe beleláttam, tehát hogy kinek milyen kósza, rossz gondolatai vannak, nem kell hasra esni és hogy jaj, mire gondoltam én. Luther ezt úgy mondja, hogy nem az a baj, ha az embernek a feje fölött röpködnek madarak, az a baj, ha fészket rakunk a fejünkre. És ez jó, hogy ez a baj, amikor ezeket a rossz gondolatokat tudatosan keressük. Amikor tudatosan átadjuk magunkat ezeknek a rossz gondolatoknak, keressük, és még valahogy ebben örömünket is találjuk. Tehát nem a kósza rossz gondolat, hogy kinek milyen szörnyűség jutott eszébe már, hogy így kéne öngyilkosnak lenni, úgy kéne elválni. Kinek milyen kósza gondolat jutott eszébe, ne essen hasra, és nem kell itt rögtön kétségbe esni. De amikor vannak visszatérő rossz gondolataink, akkor azok már valami, az már jellemző. Azzal le kell ülni szemközt, és meg kell nézni, hogy mit akar ez a rossz gondolat. Egy német lelki író azt mondja, hogy amikor eszünkbe jut egy rossz gondolat, akkor azt le kellene ültetnünk egy székre. Hogy te most mit akarsz tőlem, és te miért jössz mindig nekem vissza? És egy kicsit a gondolat mögé nézni, hogy mi van itt. Tehát itt valami nagyobb dolog lehet sokszor. Azt megnézni, tehát a rossz gondolattól mi nem elszaladunk, melyikünknek milyen rossz gondolatai vannak. Nem elszaladunk ezek elől, hanem miért tér nekem ez vissza. Próbáljuk megfejteni az üzenetet. Próbáljunk mögé nézni, és bizony meg lehet, hogy egy szexuális rossz gondolat mögött igazából az embernek sikertelenség érzése van, és emiatt vágyik több gyöngétségre, intimitásra. Tehát megtörténik, hogy egész másról van itt a háttérben szó, csak bátornak kell lenni, hogy ezekkel a rossz gondolatainkkal szemközt leüljünk. Miért te jutsz nekem eszembe, miért te kísértesz engem? Hát alapvetően három olyan fajta rossz gondolat van, ami kísért mindannyiunkat. Az egyik ilyen a harag. Mindegyikünkkel megtörtént már, hogy gondolatban dúlunk, fúlunk valakire. És durrogunk, és mondjuk. Az a baj, hogy ha sokat durrogunk gondolatban, haragszunk valakire, akkor előbb-utóbb úgy is fogunk vele viselkedni. Ez a baj. Ha fejben megengedem, hogy haragudjak valakire, valakikre, akkor úgy is fogok hozzá viszonyulni. Ahogy Demmer mondja, ki mind gondolkodik, úgy is él. A viccet talán ismeri mindenki, mikor a nyuszika elmegy vasalót kérni a rókától, és akkor elindul a nyuszika, hogy az a róka az egy irigy állat, nem fogja ideadni. Megy tovább, az a róka az egy sunyi állat, az mindenkit becsap, nem fogja ideadni. Megy tovább, az a róka az egy igazán szemét, biztos nem adja ide. Megy tovább, becsönget a rókához, kijön a róka. Szia nyuszika, miben segíthetek? Tudod mit, róka? Dögölj meg a vasalóddal. Ezt eljátszuk a házastársunkkal is. Egész nap durogok rá, és ő legártatlanabbul hazajön, és akkor borítom rá az asztalt. Eljátszuk a gyerekeinkkel, akiket tanítunk, eljátszuk a munkatársainkkal, ügyfeleinkkel, mindenkivel, szegény. Tehát, ha tele vagyunk haragos gondolatokkal, ne csodálkozzunk, ha úgy viszonyulunk az élethez, és viszonyulunk másokhoz. Nagyon szeretném mondani, hogy figyeljünk oda arra, hogy nem durogok senkire. Könnyű, mert belelovaljuk magunkat. A konfliktus kezelésnek az alapszabálya, hogy amiről beszélünk, a beszéd mindig megtisztít. Tessék róla beszélni. A beszéd tisztít. Nem gondolatban haragszom és durogom a másikra, hanem inkább egy pohár bor mellett leülünk és beszéljük át. Megint nem tanították nekünk, talán a kommunizmus is benne volt, hogy ellentmondani nem szabad. És a kereszténység tesz rá egy lapáttal, maradjunk a magunk házatájánál, hogy ha valakinek ellentmondok, vagy elmondom a negatív érzéseimet, gondolataimat, akkor az már nem szeretet. Mintha azzal szeretnék, hogy soha nem mondok ellent a másiknak. Ezt belénk nevelték, és mi is így csináljuk, és ez nem jó. Szeretném mondani, hogy külön kellene egy alkalommal beszélni a konfliktus kezelésről. Hogy hogyan kell negatív gondolataimat elmondani a másiknak, konfliktusainkat hogyan kell feldolgozni, és nem itt fejben durogunk rajta, és akkor gondolatban haragszunk, fölmegy a vérnyomásunk, meg kinek milyen pszichoszomatikus tünetei lesznek. Tehát nem belül emésztjük magunkat, hanem leülünk és kibeszéljük, átbeszéljük. A beszéd mindig tisztít. Szóval a haragos gondolatokra tessenek vigyázzani. Emészt. Emészt engem belülről, meg emészti az egész életvezetésemet. A másik fajta rossz gondolat, ami gyakran kísért minket, azok szexuálisan negatív gondolatok. Az erósz az egy hatalmas erő. Az egy óriási erő, olyan nagy, talán még egy az agresszió van. Óriási erő, ami viszi egymáshoz a férfit és a nőt. Több milliárd éves, merem ezt mondani, mióta a sejtek külön váltak, hogy van hímival sejt, meg női petesejt, hogy ez több milliárd éves erő, hogy ezzel nem lehet szórakozni. Az erósz az egy óriási erő, és tudni kell ezzel jól bánni. Amikor az embernek vannak normális szexuális gondolatai a maga házastársáról, szerelméről, az teljesen egészséges, sőt azt merem mondani, hogy kötelező. A házasságban a normális szexuális élet nem ott kezdődik, hogy este a paplant felvesszük, hanem hogy én pozitívan gondolkodom a páromról és magáról a szexuális életről. Tehát az egészséges szexuális gondolkodás kötelező. Amire oda kell figyelnünk, amikor nem normális szexuális gondolatok kísértenek minket. Vagy beteges, vagy perverz, vagy illegitim személlyel, szomszédnője, vagy nem tudom én, hogy ezekre odafigyelni, ezt nem megengedni magunknak. Árad ránk mindenhonnan ez a túl szexualizált világ. Nem kell meglepődni, ha bevillan egy-egy szexuális gondolat. A baj az, amikor elkezdünk mélységesen vágyni valakire. Megerősítő élményeink vannak együtt, élmények, és csodálkozunk, hogy nem tudjuk a fejünkből kirázni. Szóval erre odafigyelni, hogy ezt nem megengedni, hogy erre a lejtőre rákerüljek, hol kerülök rá? Mindig fejben. Tehát nem igaz, hogy alkalom szüli a tolvajt, vagy a házasságtörést. Fejben sokkal hamarabb megengedte magának, hogy ez jó. És az alkalom az már csak alkalom, az már csak következmény. Tehát a fejünkre nagyon vigyázni, hogy ezeket a rossz szexuális gondolatokat, ezeket ne engedjük meg magunknak. A harmadik fajta rossz gondolat, ami kísért mindenkit, ez az önsajnálat. Az egy iszap, kérem. Az egy olyan iszap, amiben beleragadunk, és azt is várjuk másoktól, hogy oda ragasszanak minket is, hogy hát neked ebből kijönni lehetetlen. Nem is tudom a te helyzetedben mit csinálnék. Tehát az iszap az azt jelenti, hogy ott ragad az ember. Nagyon kell vele vigyázni. Én egyszerű hasonlattal azt szoktam mondani, hogy azon nyafogunk, hogy sáros a cipőnk, ahelyett, hogy mennénk sáros cipővel. Tehát egyikünk sem tökéletes, egyikünk házassága sem tökéletes, egyikünk szakmája, hite sem tökéletes, és lehet keseregni, hogy mi nincs, átadni magunkat a negatív gondolatoknak, de lehet haladni sáros cipővel is. Hogy nálam ez ilyen, nekünk ez így alakult, az én életemben ez így alakult, hogy lehet haladni sáros cipővel is. Nem megengedni azt, hogy ez az önsajnálat, ez engem leragasszon. Biztosan vannak még rossz gondolatok, kit mi tart fogva, kinek milyen visszatérő rossz gondolatai vannak. Alapszabály, hogy ki mind gondolkodik, úgy is él, úgy is fog dönteni, úgy is keresi tudatalatt, tudatosan azt az utat, hogy ezt a rossz gondolatot megvalósítsa. Tehát vannak ezek a bevillanó rossz gondolatok, nem kell azon kétségbe esni. Vannak ezek a mély rossz gondolatok, és van egy harmadik fajta rossz gondolat, amikor az egész gondolkodás torz, ezt hívjuk ideológiának. Amikor az embernek nem egy-egy rossz gondolata van, de az egész látásmódja torz, ideológia. Hamis kép, ami után megy. Az ideológiára mindig az a jellemző, hogy egy eszmét, rendszert, látásmódot, értéket istenít, és sokszor agresszív a többi felé. Egyet istenít, bálványoz, a többi felé pedig agresszív, hogy az nem igaz. Megtanultuk ezt a marxizmusnál, meg sok területen, nem szabad ilyennek lenni. A kereszténységben merjük azt hangsúlyozni, hogy Istenről többet nem tudunk, mint amit tudunk. Miért fontos ez? Hogy persze megvannak a világos látásaink, szisztémáink, filozófiánk, teológiánk, de sokkal többet nem tudunk, mint amit tudunk. És ez az embert már alázatossá teszi, már dialógus képessé, hogy beszélgessek másokkal is, már is interdisziplinárissá, hogy más tudományok eredményei nekem mennyire fontosak, és karöltve menjünk a teljesebb igazság felé, tehát már nem leszek ideológikus. A legnagyobb ideológia kritikus mindig is a kereszténység volt. Nem véletlen a sok vértanú, akik mertek kiállni az igazság mellett és szembe menni mindenféle ideológiával. Szóval jó dolog az betérni egy templomba, a végtelen Isten előtt letérdelni, és elfogadni azt, hogy többet nem tudok, mint amit tudok. És már alázatosan jövök ki, és nem leszek ideológikus, és nem leszek agresszív a többi ember felé, aki nem hisz, nem úgy keresztény, mint én, nem házas, elvált, és nem leszek ilyen. Sokkal alázatosabban fogok a többi emberhez és az élethez viszonyulni.

hogyan kell ezeknek a negatív gondolatoknak, hogyan kell ezekkel megküzdeni. Nagyon szeretem azt a mesét, hogy a kismalac meg a farkas, hogy engedd be az egyik lábam, engedd be a másik lábam, és akkor szépen lassan, ha nincs már az elejédnél, nincs észnél a kismalac, akkor lassan benn van az egész farkas. Hogy a gonosz senkire nem úgy ront rá, hogy Pista fiam, tönkre teszem az életed. Nem így ront ránk, hanem nem olyan nagy baj az. Ennyi még belefér, miért ne senki nem látja, mindenki ezt csinálja. Szépen lassan, sunyi módon belopózik a gonosz, a rossz gondolat, és aztán hip-hop már benn is van. Hogyan kell ezekkel negatív gondolatokkal küzdeni? Sokszor, főleg a mély rossz gondolatokat nem lehet csak így kirázni a fejünkből. Ezek mélyen bennünk vannak. A legfontosabbnak ezt tartom, hogy beszélgetni velük. Nem megijedni a rossz gondolatoktól, hogy nekem öngyilkosság jár a fejemben, vagy házasságtörés jár a fejemben, vagy nagyon komoly lopás jár a fejemben. Nem kell ezektől megijedni, hanem le kell ülni. Én több vagyok, mint egy gondolatom. Én ettől több vagyok. És megpróbálni mögé nézni, miért tolult ez elém ennyire? Mi van itt mögötted? Egy picit értelmezni magam, és akkor már veszek egy lépés távolságot még az öngyilkossági gondolattól is. Nem ájulok el rögtön. Tehát az a baj, ha begőzöl a fejünk egy rossz gondolattól, megyünk utána. Hogy nyugi, lépés távolság tőle. Persze jó, ha van ebben segítség, ráadásul ha értő segítség van, minél nagyobb a baj, akkor nyilván lelkész, pszichológus, jó barátom, tehát vannak emberek, akik ebben segítenek, minél inkább. Jó dolog, ha van mellettem valaki, de tudjuk ezt sokszor egyedül is művelni. Tehát nem megijedni, én több vagyok, mint egy rossz gondolatom. Nem kell megijednünk, nem kell félnünk a rossz gondolatoktól. A másik, hogy ahogy mondtam, ha nem figyelünk oda a pozitív gondolatokra, ezek tolulnak ám előre, maguktól. Jönnek ám előre. Tudni kell olykor erővel is a jóra gondolni. Mire gondolok? Melyikünk hány imát tud fejből? Vagy ha nem vagyok keresztény, hány verset tudunk fejből? Tehát mikor jön, hogy így durogok, elégedetlen vagyok, utálom a világot, kisebbségérzésem van, mikor ezek járnak a fejembe, elő kellene venni egy verset, és elkezdeni mondani szépen, lassan és elnyújtottan, hogy nyugi, a jó versek, a jó bibliai bekezdések, a jó imák, a hosszú imák, azok mind arra valók, hogy ilyenkor lehiggasztják a negatív gondolatainkat, és elkezdünk pozitív dolgokra gondolni. De ehhez kérem, hogy 21. századi módon mondjam, a fájból be kell valamit tölteni. Kinek mi van a fájba? Ha az ott üres, akkor nincs mit betölteni. Tehát rémisztő, hogy az életvezetéshez mennyire fontos az, hogy a fejben legyenek jó gondolatok. Aranyszájú Szent János például 3. század, az egész új szövetséget elolvasta minden héten. Melyikünk hányszor olvasta el életében? Neki a feje, és mondta a szöveg. Hát csodálkozunk, hogy jönnek a negatív gondolatok. Nincs mit betölteni. Érettségén voltam fiatalokkal, hát hogy magyarból mit összeszerencsétlenkednek, hogy nem tudnak kívülről verseket. Tehát édesanyám a mai napig elmondja a reményhez. Tehát mikor az ember jól elkeseredik, milyen jó azt végigmondani. Tehát, hogy nincs mit betölteni. A régi emberek tudták a zsoltárokat, a 150 zsoltárt. Szertartásainkon állandóan azokat imádkozzuk, és ragadnak meg zsoltárok is. Elkezdi az ember ezt mondani, és abban olyan empatikusak a zsoltárok, hogy az ember minden keserűségét kimondja, kijönti, még jól meg is szidja az ellenségét, ezek az átok zsoltárok, de az Istenre bízom. Rábízom. Kimondtam, hogy nekem fáj, meg fordíts ki a beleiket, meg mit tudom én, de akkor is az Istenre bízom. Tehát, hogy ezt kimondom, nincs a fejünkben ilyen. Csodálkozunk, hogy jönnek a negatív gondolatok, tolulnak, és aztán meg is bilincselnek. Megtanulni szövegeket, verseket, hosszú imákat, megtanulni fejből. A megtanult szövegeken túl az énekek rendkívül fontosak. Még a mi nagyszüleink is úgy dolgoztak, hogy közben nagyon sokat énekeltek. A jazz meg a blues honnan van? Hát azok az afrikai testvérek, ha egész nap arra gondoltak volna, hogy szedjük a gyapotot, és hogy milyen rohadt az élet, hát meg is őrültek volna, hanem elkezdtek közben énekelni. Mennyire más az, hogy az ember egy monoton munka közben elkezd énekelni. Melyikünk hány olyan éneket tud, ami elég hosszú, sok verszakos, és nem őrül meg a negatív gondolataitól. Énekelni, az énekelt beszéd, ez annyira megtartó tud lenni. Aztán hát a híveimnek nem győzöm másolni ilyen előadásokat, ilyen rádió előadásokat, meg ilyeneket, amit autóba hallgatnak nagyon sokszor. Nem győzöm ezeket másolni nekik. Olyan jó, hogy ilyenkor azokat hallgatják, mikor hosszú útra mennek, vagy MP3, meg ki, hogy
hogy viszi magával a jó gondolatokat. Ad esélyt az életben annak, hogy jó gondolatok jöjjenek ide be. Ad ennek esélyt. És ezt megint mondom, tudatosan kell magától, nem? Magától jön a reklám, jön a politika, meg jönnek az érdekek. Arra, hogy a gondolatvilágunk épp tiszta legyen, más nem figyel oda. Nekem kell tudatosan odafigyelni, adjak esélyt, hogy jó gondolatok előjöjjenek. A monoton imáknak ilyenkor lehet megérezni az erejét. Hogy nehezen gondolkodom, jönnek elő az elkeseredett gondolatok, és nem lehet csak így kirázni a fejemből. És akkor elkezdek egy monoton imát mondani, hosszan. Na, ilyenkor lehet megérteni, hogy micsoda balzsam ez az ima. Milyen jók ezek az egysoros imádságok, és mondjuk, és hogy óriási dolog. És végül hadd mondjak még egyet, hogy a régi nép, megint a régi néphez, hogy mennyire fontos volt, hogy csináltak ilyen fali terítőket, és akkor azon voltak ilyen egysoros bölcsességek. A szemöldök fába bevésve egysoros bölcsességek. Hogy mennyire odafigyelt a nép, a népi kultúra arra, nem vagyok néprajzos, de ez külön izgalmas lenne, hogy a nép hogyan őrizte a jó gondolatokat. A régi embernek volt annyi esze, tudta, hogy lássak minden nap egy-egy jó mondatot, itt is, ott is, amott is. Látom ezeket a jó mondatokat, ezek mélyen belém ívódnak, és ezek határozzák meg a gondolkodásomat, és nem a magam bűnös gondolatai, meg a világból rám ömlő szenny. Én magam helyezek ki olyan mondatokat, gondolatokat, amiket látok minden nap. Külön izgalmas lenne ezt kutatni, és ezt látni, és eltanulni nagyszüleinktől. Én is őrzök nagymamámtól egy gicses képet, retteltes gicses, de két világháborút átimádkozott előtte, és van rajta egy-két sor, hogy ezeket hozni magunkkal, ezek családiak. Meg a minta, hát ez óriási dolog. Szóval odafigyelni arra, hogy pozitív gondolatok legyenek, és a negatívokat, ezeknek vegyük elejét. Ide szeretném azt mondani, hogy a régi világban tudtuk azt, hogy ki az, akinek ellen kell állni. Tudtuk azt, hogy ki az, aki sugallja a negatív gondolatokat, akinek eleve nem hiszünk, mert piros könyve van. Eleve tudtuk, ki az ellenség, bocsánat, hogy így mondom, és hogy ki az ideológikus, kinek nem szabad hinni. Ma az a baj, nem tudjuk. És senkinek sem hiszünk, meg egy kicsit mindenkinek is hiszünk, hogy nagy a káosz, és ez sokaknak jó. Nem érdeke mindenkinek, amit én itt mondok, hogy a fejekre tessenek vigyázni. Hogy legyen kialakult értékrendszered, döntsd el, állítsd be az életed erre. Nem mindenkinek érdeke ez. Sokan megélnek, sok érdek jól megél abból, hogy vannak ilyen kósza gondolatú emberek, akiket meg lehet téveszteni. Ezt vásárold, erre szavaz, így gondolkodj, meg lehet téveszteni. Tehát nem érdeke ma mindenkinek, hogy tisztán gondolkodjunk, és ma, hogy mondjam, jobban résen kell lennünk. Önállóbbnak, felnőttebbnek kell lennünk. Nem tudjuk, hogy kik azok, akiktől jönnek a negatív gondolatok, szóval felnőttebbnek kell lenni.

Dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkipásztort, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanárát hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai összeállításunk véget ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és most búcsúzom. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Kovaszinger Jenő nevében is. Új műsorral 2 hét múlva ugyanebben az időben várjuk Önöket. Tikovics Ernőt hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Többek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. A közlemény szerint az idős emberek ellátásában meghatározó szerepet betöltő szeretetszolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásával naponta 3400 emberről gondoskodik. Ezzel az országban elérhető valamennyi intézményi férőhely több mint 4%-át tartja fenn. Hangsúlyozták, sokszor a tárgyi segítségnél is fontosabb az idősekre irányuló figyelem, a gondoskodás és a biztonságérzet. Magyarországnak szüksége van egy erős, integrált, nemzetközileg is elismert víztudományi központra vagy intézményrendszerre, amelynek kialakításán a következő időszakban dolgozni fognak, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Bejegyzésében Tanács Zoltán felidézte, a következő évtizedekben Magyarország biztonsága egyre nagyobb mértékben függ majd attól, hogy mennyi a víz és hol található, milyen a minősége, hogyan lehet megtartani és milyen tudományos alapokon hoznak róla döntéseket. Szükség van tehát az egységes víztudományi adatpolitikára, hosszú távú kutatási programokra, modern mérési és modellezési infrastruktúrára, valamint olyan intézményre vagy intézményi rendszerre, amelynek egyértelmű felelőssége van Magyarország vízkészleteinek tudományos feltárásáért. Érettségizett, rászoruló fiatalok jelentkezését várja egy tanéves, esélyteremtő programjába a Budapesti Corvinus Egyetem, közölte a felsőoktatási intézmény. Tájékoztatásukban azt írták, az I.S. Gyula program egyéves fizetett oktatást, mentorálást, lakhatást és anyagi támogatást kínál azoknak a motivált fiataloknak, akik már leérettségiztek, de családi vagy pénzügyi okok miatt eddig nem kerültek be a felsőoktatásba, vagy nem a vágyott helyre vették fel őket. A jelentkezési határidő augusztus 9-e, és nem várják el azt, hogy a pályázó a Corvinuson készüljön tovább tanulni. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnöknél a Sándor palotában tegnap tartott egyeztetésen. Rétvári Bence, a parlamenti frakcióvezetők, a kormányfő és Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök részvételével tartott találkozó után azt mondta, azért jöttek el, mert a meghívó a nemzeti összefogásról szólt, amit minden magyar ember joggal vár el egy nehéz helyzetben. De Magyar Péter két órán keresztül semmi mást nem tett, mint a parlamentben használt kifejezésekkel sértegette őket. Ennyire hiteles a miniszterelnök nyitottsága a nemzeti összefogásra, értékelt Rétvári Bence. A frakció vezető köszönetét fejezte ki a magyar embereknek és vállalatoknak azért, hogy mindenki igyekezett összefogni és mindent elkövetni azért, hogy Magyarországon az energiaellátás és az energiabiztonság minél inkább fennmaradhasson. Az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot is bevonja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az oktatási rendszer megújításába, jelentette be Lannert Judit. Az oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, az oktatás megújítása során az egyik legfontosabb feladat és kötelesség az emberek bevonása a döntéshozatalba,

0: felhőtlen napos idő várható, kevés komoly felhőképződéssel. Csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható szerdán. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban népszerű operett dallamok csendülnek fel olyan neves előadók tolmácsolásában, mint Lukács László, Berkes János, Tiboldi Mária, Oswald Marika és Csere László. Közreműködik a Debreceni Filharmonikus Zenekar, vezénnyel Kaposi Gergely. Jó szórakozást kívánunk!

Jaj, ne üss, kicsi lány, ide süss, amit én szavalok, az egy tiszta dolog. Na nézd csak rám, ilyen férfi babán, bizony nem terem citromfán. Ilyen férfiak roppant

magadnak nézd, ezt nem szabad. Hagyd a nőket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy 100 lány szív megszakad?

soha. Jaj, cica, ezem azt a csepp, kiszáll, nélküled még a mennyország is más. Ha ülök is a mennybe, te cica, csak üzenybe, s érted, kiugrom, cicám. Hányszor mondtam már magamnak, most megházasodsz, ezzel minden rendbe jön, majd vigyázz a nőt.

Ez nem vicc, ez mámor, ez ízé, ez ámor, ez itt van, és áldozatra vár. Becsület szavamra, meg vagyok zavarva,

Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban népszerű operettdalok csendültek fel olyan neves előadók tolmácsolásában, mint Lukács János, Tiboldi Mária, Oswald Marika és Csere László. Közreműködött a Debreceni Filharmonikus Zenekar, vezényelt Kaposi Gergely. További kedves rádiózásnak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 5-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: A nap imája.
1: Szent Efrém, ó, milyen boldog vagyok! Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia, Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem, bűnösben, hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem a te dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Ó, milyen boldog vagyok, hogy felöltöztettél kegyelmednek mennyegzői ruhájába. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó, jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Ámen.

Hallgassák meg híreinket. Országszerte 5000 egyedül élő idős embert keresnek meg a magyar-máltai szeretetszolgálat munkatársai a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak, közölte a szervezet. Mint írták, munkatársaik a karitatív szervezet intézményeinek vonzás körzetében lakó, egyedül élő időseket keresik meg, hogy meggyőződjenek arról, biztonságban tudják-e átvészelni a rendkívüli hőséget. Többek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. A közlemény szerint az idős emberek ellátásában meghatározó szerepet betöltő szeretett szolgálat 43 helyszínen végzett 51 szolgáltatásával, naponta 3451 szolgáltatásával, naponta 3400 emberről gondoskodik. Ezzel az országban

megtartani, és milyen tudományos alapokon hoznak róla döntéseket. Szükség van tehát az egységes víztudományi adatpolitikára, hosszú távú kutatási programokra, modern mérési és modellezési infrastruktúrára, valamint olyan intézményre vagy intézményi rendszerre, amelynek egyértelmű felelőssége van Magyarország vízkészleteinek tudományos feltárásáért. Érettségizett, rászoruló fiatalok jelentkezését várja egy tanéves, esélyteremtő programjába a Budapesti Corvinus Egyetem, közölte a Felsőoktatási Intézmény. Tájékoztatásukban azt írták, az I.S. Gyula program egyéves fizetett oktatást, mentorálást, lakhatást és anyagi támogatást kínál azoknak a motivált fiataloknak, akik már leérettségiztek, de családi vagy pénzügyi okok miatt eddig nem kerültek be a felsőoktatásba, vagy nem a vágyott helyre vették fel őket. A jelentkezési határidő augusztus 9-e, és nem várják el azt, hogy a pályázó a Corvinuson készüljön tovább tanulni. A Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnöknél a Sándor Palotában tegnap tartott egyeztetésen. Rétvári Bence, a parlamenti frakcióvezetők, a kormányfő és Forsthoffer Ágnes a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök részvételével tartott találkozó után azt mondta, azért jöttek el, mert a meghívó a nemzeti összefogásról szólt, amit minden magyar ember joggal vár el egy nehéz helyzetben. De Magyar Péter két órán keresztül semmi mást nem tett, mint a parlamentben használt kifejezésekkel sértegette őket. Ennyire hiteles a miniszterelnök nyitottsága a nemzeti összefogásra, értékelt Rétvári Bence. A frakció vezető köszönetét fejezte ki a magyar embereknek és vállalatoknak azért, hogy mindenki igyekezett összefogni és mindent elkövetni azért, hogy Magyarországon az energiaellátás és az energiabiztonság minél inkább fennmaradhasson. Az újonnan megalakult Roma Kulturális Fórumot is bevonja az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az oktatási rendszer megújításába, jelentette be Lannert Judit. Az oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, az oktatás megújítása során az egyik legfontosabb feladat és kötelesség az emberek bevonása a döntéshozatalba. Ezt segíti a társadalom politikai koordináció kezdeményezésére létrejött Roma Kulturális Fórum is, amelynek célja, hogy a roma szakemberek, kulturális szereplők és kutatók tudása és tapasztalata közvetlenül beépüljön a szakpolitikai döntések előkészítésébe. Az év legsűrűbb csillagászati napján, augusztus 12-én éjjel tetőzik majd a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is lehet majd figyelni. A Perszeidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, hiszen a meteorok szabad szemmel láthatók a legjobban. Érdemes olyan helyet választani, ahol az égbolt minél nagyobb része zavartalanul látszik, és lehetőleg távol esik a városok fényeitől. Végül a szerdai időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen napos idő várható, kevés komoly felhőképződéssel. Csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható szerdán. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizáció.

0: A Szentatya videó üzenete a Cygnus világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikánváros új alaptörvényét. Parolin bíboros a Guatemala és a Szentség között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
1: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
2: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
1: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az Ima Apostolság néven, és a Jézus Társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
0: Leó pápa videó üzenete a Cygnus világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videó üzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Cygnus világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Cygnus a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szentatya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikációs stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére, és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szent Atya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
1: Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leó új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leó által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leó pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán Városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkejének első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkeje most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan struktúrált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
0: Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár személyiségét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatuk 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, személyiségét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenek előtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa személyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot, megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenüvé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjasztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagylelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. Tanította Pietro Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.
1: Szőul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A vallásközi párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Sogang Egyetemen az első keresztény konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a vallásközi párbeszéd dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Sogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája új ég, új föld és datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
0: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyert el Mozambik belső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangoncéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székes egyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófás sújtott a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 5 óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Reagált a közösségi oldalon Magyar Péter arra, hogy kedd reggelre 2 cm-t emelkedett a paksi vízszint. A miniszterelnök arról beszélt, hogy az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl az ország, ugyanis a Duna folytatódó apadása miatt hétfő estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani az erőmű utolsó, még termelő turbináját. Elmondta, hajnali 1:30-kor az atomerőmű vezetése arról tájékoztatta, hogy a vízszint pár milliméterre van attól, hogy 44 év után először meg kelljen indítani a teljes lekapcsolási folyamatot. A kormányfő úgy fogalmazott, ezután megtörtént, amire napok óta egy ország vár, először a paksi Fő-Duna ágon, majd rövidesen az erőmű hidegvizes csatornájának öblében is megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, stabilizálódott a helyzet. Magyar Péter kiemelte a nemzeti összefogást, és példaértékűnek nevezte a nagyvállalatok, önkormányzatok és intézmények, valamint sok millió magyar ember önként vállalt sors közösségét az ország víz és energiabiztonságáért. Orbán Anita külügyminiszterhez fordul a Mi Hazánk mozgalom alelnöke a Szalonnába költöző szlovák családok ügyében. Pakusza Zoltán miskolci sajtótájékoztatóján közölte, a témában korábban Pósfai Gábor belügyminiszternek is írt levelet, mert úgy véli, a kérdéssel foglalkoznia kell a kormánynak is. Az ország vezetésének az a feladata, hogyha vannak jogi kiskapuk, akkor lezárja azokat, és olyan törvényi hátteret dolgozzon ki, amely biztosítja, a későbbiekben ne történhessen hasonló eset egyetlen magyar településen sem. Szalonnában 2 kassatóvárosi roma család vásárolt házat, amihez egy civil szervezettől kaptak segítséget. Érkezésük aggodalmat váltott ki a településen és Encsen is. Szalonnán rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, amelyen megalkották a település úgynevezett önazonossági rendeletét. 13 ország kórusainak részvételével rendezik meg augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált és karvezetői mesterkurzust Nyíregyházán. Jelentették be ma sajtótájékoztatón. A Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános Iskola közös szervezésében megvalósuló rendezvényre Ázsiából, Európából és Afrikából is érkeznek együttesek. A kórusok 10 koncertet adnak Nyíregyházán, Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán, ebből 7 ingyenesen megtekinthető. A nyíregyházi Kodály teremben tartandó előadásokat a közönség online közvetítésben is láthatja. Hamarosan elkezdődik a közvetlen vasúti kapcsolat építése Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, az Zala-Szentiváni, Delta vágány és az új megálló mintegy 12 milliárd forintos, európai uniós és hazai forrásból valósul meg. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer a fővárosban. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, a MOL-Bubi 3.0 minőségében és mennyiségében is jobb lesz, mint az elődei. A kerékpárokat könnyebben lehet hajtani, sokkal több kerékpár vehető igénybe, sokkal több helyen, mondta a főpolgármester. Végül a szerdai időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen napos idő várható, kevés komoly felhőképződéssel. Csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható szerdán. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Krisztina, Ábel és Lúciusz nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztián a gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Krisztiánusz, magyarul Krisztián, keresztély férfi névnői párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. Az Ábel bibliai név, Ádám és Éva második fiának a neve. Valószínűleg héber eredetű és a jelentése mulandóság. Más felvetés szerint asszír vagy sumér szóból származik, és a jelentése fiú. A Lucius latin eredetű, jelentése virradatkor született. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1930-ban megszületett Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Vadászpilóta volt a koreai háborúban, majd 1962-ben kezdhette meg űrhajós kiképzését. 1969. júliusában az Apollo program keretében indították az Apollo 11-et, amelynek parancsnoka volt. Edwin Aldrinnal együtt 1969. július 20-án szállt le a Holdra. Korábban részt vett már egy Gemini küldetésen is. Tiszteletére egy aszteroidát, valamint a Hold túlsó oldalán egy 4 kilométer átmérőjű krátert neveztek el róla. Ugyancsak Armstrong űrhajós nevének részletét viseli az egyik olyan ásvány, amelyet az első Holdra szállás űrhajósairól neveznek, az Armakolit. Gyakran idézett mondata, kislépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. 1850-ben megszületett Guy de Maupassant, francia író, a modern novella atya. A tömör és a lényegre törő stílus mestere. Műveiben figyelemreméltó realizmusa, ugyanakkor megjelenik a fantasztikum és a pesszimizmus is. Aktív irodalmi karrierje csupán egy évtizedig tartott, ez alatt 6 regényt, közel 300 elbeszélést, néhány útleírást és egy verses kötetet is írt. 1888-ban Berta Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszú autóút. Mannheimből Pforzheimbe ment és vissza. Berta Benz felesége is üzlettársa volt, az autót kifejlesztő Carl Benznek. 1914-ben Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 1932-ben megszületett Gecse Gusztáv, filozófus, vallástörténész, aki Aquinói Szent Tamást fordította magyarra. Budapesten született, Aquinói Szent Tamás előadások a Hiszek egyről, a Mi atyánkról és a Tíz parancsolatról című művét fordította. További művei például a vallástörténeti kislexikon, a bibliai kislexikon, valamint a szerzetesség története. 1945-ben megszületett Gici Csaba, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok kajakozó. 1965-től 1978-ig szerepelt a magyar válogatottban. A jelentősebb nemzetközi versenyeken összesen 14 érmet, köztük 3 világbajnoki és 1 Európa-bajnoki aranyérmet szerzett. 1978-ban a budapesti Kandó Kálmán műszaki főiskolán üzemmérnöki, 1983-ban a testnevelési főiskolán kajakkenu szakedzői oklevelet szerzett. 1982-től 1991-ig a Tungs Ramesz C. kajakkenu edzője, majd az Újpest KSC szakosztályvezetője és edzője lett. Felesége Zakariás Mária, olimpiai bronzérmes kajakozó. 1953-ban megszületett Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész karmester. 17 évesen nyert felvételt a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolára, ahol előbb hegedű szakon, majd a karmesterképzőn is diplomát szerzett. Pályafutását a Magyar Állami Operaház koncertmestereként, majd karmestereként kezdte. 3 éven keresztül a Magyar Rádió igazgató karmestere volt. Egyetemi docensként több éven keresztül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző munkáját is irányította. 2005-ben lett a Taipei Szimfonikus Zenekar főzeneigazgatója. Karmesterként széles repertoárral rendelkezett, a barokk és a klasszicista szerzőktől egészen a 20. századi művekig. Művészetét számos rádió és hanglemez felvétel is megörökítette. 1926-ban Harry Houdini előadta legnagyobb mutatványát, 91 percet töltött víz alatt egy lezárt tartályban, majd kiszabadult. 1948-ban megszületett Varga Gábor, író, költő, vegyészmérnök. 1971-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett a Temesvári Műegyetemen. 1971-től üzemmérnök volt, 1975-től kutatóvegyész. Az Ady Endre irodalmi kör tagjaként tevékeny szerepet játszott Nagyvárad kulturális életében. Kötetei a 6. ostrom, az Itt maradt nyár, Kronosz elkomorodása. 1963-ban a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia külügyminiszterei aláírták a részleges atomcsend egyezményt. Az aláírásra a moszkvai Kremlben került sor. Az egyezmény tiltja a légköri, világűrbeli és víz alatti nukleáris kísérleteket. Később más államok is csatlakoztak, azonban Franciaország szuverenitásának jogára hivatkozva nem írta alá az okmányt. 2012-ben meghalt Cvak Péter, nagyvállalkozó, diplomata. 86 éves korában Olaszországban halt meg, az Unikum híres gyomorkeserű titkos receptjének egyik birtokosa. Családja 1840-ben alapított Unikum likörgyárát a gyár II. Világháború utáni újjáépítése után államosították. 1989-ben Cvak hazatérése után megalapította a Cvak Unikum Budapest Kft-t, később pedig részvénytársaságként folytatták. 1990-ben a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány első elnöke. 2001 végétől az SZDSZ ügyvivője volt. Budapest díszpolgára, közterületet is neveztek el róla. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Reagált a közösségi oldalon Magyar Péter arra, hogy kedd reggelre 2 centimétert emelkedett a paksi vízszint. A miniszterelnök arról beszélt, hogy az eddigi legnehezebb és legkritikusabb éjszakán van túl az ország, ugyanis a Duna folytatódó apadása miatt hétfő estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani az erőmű utolsó, még termelő turbináját. Elmondta, hajnali 1:30-kor az atomerőmű vezetése arról tájékoztatta, hogy a vízszint pár milliméterre van attól, hogy 44 év után először meg kelljen indítani a teljes lekapcsolási folyamatot. A kormányfő úgy fogalmazott, ezután megtörtént, amire napok óta egy ország vár, először a paksi Fő-Duna ágon, majd rövidesen az erőmű hidegvizes csatornájának öblében is megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. Ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, stabilizálódott a helyzet. Magyar Péter kiemelte a nemzeti összefogást, és példaértékűnek nevezte a nagyvállalatok, önkormányzatok és intézmények, valamint sok millió magyar ember önként vállalt sors közösségét az ország víz és energiabiztonságáért. Orbán Anita külügyminiszterhez fordul a Mi Hazánk mozgalom alelnöke a Szalonnába költöző szlovák családok ügyében. Pakusza Zoltán miskolci sajtótájékoztatóján közölte, a témában korábban Pósfai Gábor belügyminiszternek is írt levelet, mert úgy véli, a kérdéssel foglalkoznia kell a kormánynak is. Az ország vezetésének az a feladata, hogyha vannak jogi kiskapuk, akkor lezárja azokat, és olyan törvényi hátteret dolgozzon ki, amely biztosítja, a későbbiekben ne történhessen hasonló eset egyetlen magyar településen sem. Szalonnában 2 kassatóvárosi roma család vásárolt házat, amihez egy civil szervezettől kaptak segítséget. Érkezésük aggodalmat váltott ki a településen és Encsen is. Szalonnán rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottak, amelyen megalkották a település úgynevezett önazonossági rendeletét. 13 ország kórusainak részvételével rendezik meg augusztus 15-e és 21-e között a 16. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált és karvezetői mesterkurzust Nyíregyházán. Jelentették be ma sajtótájékoztatón. A Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános Iskola közös szervezésében megvalósuló rendezvényre Ázsiából, Európából és Afrikából is érkeznek együttesek. A kórusok 10 koncertet adnak Nyíregyházán, Vállajon, Nagyecseden és Tiszadadán, ebből 7 ingyenesen megtekinthető. A nyíregyházi Kodály teremben tartandó előadásokat a közönség online közvetítésben is láthatja. Hamarosan elkezdődik a közvetlen vasúti kapcsolat építése Szombathely és Zalaegerszeg között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a Zala-Szentiváni, Delta vágány és az új megálló mintegy 12 milliárd forintos, európai uniós és hazai forrásból valósul meg. Elindult a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer a fővárosban. A korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte, a MOL-Bubi 3.0 minőségében és mennyiségében is jobb lesz, mint az elődei. A kerékpárokat könnyebben lehet hajtani, sokkal több kerékpár vehető igénybe, sokkal több helyen, mondta a főpolgármester. Végül a szerdai időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen napos idő várható, kevés komoly felhőképződéssel. Csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon lengedezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 és 42 fok között várható szerdán. Híreinket hallották.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületei.

0: Mostantól utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: Keresztényélet.hu.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat 2026. augusztus 5-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Kovács Krisztina válogatja, a hírszerkesztő Domán Vivien, a technikai segítséget pedig Birincsik Mártonnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinket hallhatják, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Major Zala Lajos hat című versét Blaskó Balázs mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek szentéletű emberek című műsorunkban Havas Boldogasszonyról és a Guadalupe-i szűzanyáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utollevőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
7: Kérem a következőt!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélget dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: De ez nem azt jelenti, hogy nincs mellékhatása ennek a gyógyszernek?
1: Hát a mellékhatásoknak a döntő része tudjuk, hogy nem valódi, hanem a betegtájékoztató által gerjesztett. Ezt úgy hívják, hogy nocebo hatás, ellentét a placebónak. A placebo az, amikor nincs hatóanyag, csak a beteg bevesz valamit, vagy valamilyen eljárás van, és ennek jótékony hatása önmagában, anélkül, hogy ez konkrét hatóanyaghoz kötődne. Tehát az egyszer szervezet az így működik, hogy generálja a tüneteket, vagy éppen megszünteti, hogyha van egy bizalomhit. Na most, hogyha van egy ellentétes propaganda, tehát azt hallotta, hogy ezek a koleszténcsökkentő gyógyszerek nagyon veszélyesek és ártalmasak, elolvassa a betegtájékoztatót, ez meg annyira megerősítik, hogy a mellékhatások generálódnak. Ezért vannak vizsgálatok, pontosan kimérték véletembesolásos vizsgálatból, hogy ez a még egyszer nocebo hatás, amikor nem valódi, hanem a gyógyszer bevételének a tudata az, ami generálja, hogy ez egy realitás. Mondok egy példát, hogy egyértelmű legyen. Olyan betegeket kellett bevonnunk vizsgálatba, akiknél a koleszterin csökkentő gyógyszer korábban súlyos mellékhatásokat okozott, többször megpróbálva. Ezeket a betegeket vagy koleszterin csökkentő statinnal kezeltük, vagy placebóval. De sem a beteg, sem a kezelőorvos nem tudta, hogy mit kap, csak majd a vizsgálat végén, amikor dekódolták az adatokat. És arról volt szó, hogy a betegeknek a nagyobbik része tudta szedni a koleszterin csökkentő gyógyszert, a statint is, holott korábban nem tudta szedni, mert nem tudta, hogy mit kap. Másrészt, hogyha mellékhatás jelentkezett, akkor ez valószínűbben volt a placebo mellett, mint a aktív ágon. Pontosabban, tehát, hogy a placebo legalább annyit tett hozzá a placebo hatás, ebben az esetben a nocebo hatás, mint maga a gyógyszerszedés. Hát ilyen adatokból tudjuk azt, hogy ha az illető bizalmatlan egy adott gyógyszerrel szemben, akkor a mellékhatások generálódnak. Az ilyen olyan fájdalmak, gyomorbérrendszeri panaszok és így tovább. Egyszerűen az ember így működik.
0: Talán a pszichológiára, a pszichéjére is visszavezethető ez, nem?
1: Igen, persze. Tehát ezek a pszichoszomatikus tünetek.
0: Vajon ezek az ismeretek kapnak-e kellő publicitást a lakosság körül?
1: Sajnos nem, és ezért örülök, hogy beszélhetünk most. Nem. Tehát a propaganda, a koleszterincsökkentő ellenesség sokkal hangosabban hangsúlyozza, ezt a betegeinktől nap mint nap hallom. Tehát látom a kiváltott gyógyszerek arányán, hogy a koleszterincsökkentőkkel szemben elutasítás magasabb, mint például a vérnyomás csökkentőkkel szemben. Tehát nem mert optimális a gyógyszerszedés, de ezen belül egyértelműen kimutatható az elfogultság a koleszterin csökkentők rovására.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélgetett dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, útinform hírekkel folytatjuk. Az M3-as autópályán Bakk térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométerek között szűkített sávokon lehet autózni a leálló sáv aszfaltozása miatt. Új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásáros-Namény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre számítsanak. Vásáros-Namény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. Ezzel párhuzamosan Vásáros-Namény felé a 66-os kilométernél az ecsedi pihenőhelyet is lezárták. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig szakaszosan lezárják a félútpályát. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között a 12-es kilométer környezetében útépítés miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében Szirmabesenyőn felújítják az Állomás utca egy rövid szakaszát a 2-es kilométernél, ezért azt lezárták. Szirmabesenyőn felújítják az Állomás utca egy rövid szakaszát a 2-es kilométernél, ezért lezárták. Kerülni a Rákóczi utca vagy a Kossuth utca felé lehet. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén, a Bajcsi-Zsilinszky utca és a Krucsai-Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsi-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg az előttünk álló napok időjárását. Ma folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél. Trópusi éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31 és 34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar, délután már nem valószínű csapadék. Az északi szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben hűvösebb is lehet. Délután 29 és 34 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap többnyire derült, napos, csapadékmentes időre készülhetünk. A változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum 29 és 35 fok között valószínű. A hőség továbbra is megterheli a szervezetet. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magas, ezért nyugtalanul aludhatunk. A szervezet egyre jobban elfárad. Mindezek mellett nagyon erős UV-sugárzás ellen is védekezzünk, lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, valamint megfelelő faktorszámú naptej használatával. Elindult az idei évi parlagfű pollen szezon. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben. A következő napokban a pollen koncentráció egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan magas. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelíd gesztenye pollenje, továbbá a lágyszárú allergének közül a pázsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, a parlagfű, az üröm és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóraszáma a közepes, míg az epikokkum spóraszáma országosan az alacsony tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak az időkép.hu és a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: A napverse.

0: Major Zala Lajos. Ha azt mondhatom, mindent odaadtam, s már semmim sem lesz, csak ez a tudat, magamtól is, te érted, elszakadtam. Add meg irgalmadat. Dávid rózsája, napkeleti rózsa, imádkozz értem, hogy ez így legyen. Ha eljön majd a legutolsó óra, oldozzon föl a kegyelem.
1: Major Zala Lajos, Had című versét Blaskó Balázs mondta el. Major Zala Lajos 1930-ban született kislakoson, tanulmányait 1951-től 1957-ig a Friburgi Egyetemen, illetve a Párizsi Sorbonnon folytatta, francia és német irodalom, valamint gyógypedagógia szakokon. Major Zala Lajos 1949 óta élt Svájcban, ahol egy gyógyszergyár külszolgálatának vezetőjeként dolgozott. A költő nevéhez fűződik a Hévízi Csokonai Napok megalapítása és szervezése. Alapító tagja az Asztaltársaságból egyesületté alakult Csokonai Vitéz Mihály Művészeti Társaságnak. Magyar nyelven először 5. síp című verses kötete jelent meg 1967-ben, utolsó Magyarországon megjelent kötetei 1999-ben az Elveszett Győzelem című naplóregény, illetve 2000-ben a Hogy hívnak ember című verses kötete volt. 2006. március 2-án hunyt el Svájcban.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
1: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
2: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
1: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az Ima Apostolság néven, és a Jézus Társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
0: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videóüzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Signis a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szentatya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikációs stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szent Atya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
1: Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leó új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leó pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leó által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leó pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán Városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkejének első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkeje most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan struktúrált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
0: Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatuk 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenekelőtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa személyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenüvé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjasztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagy lelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. Tanította Pietro Parolin bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.
1: Szöul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A vallásközi párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Szogáng Egyetemen az első keresztény-konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Szogáng Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
0: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyerte el Mozambik belső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangoncéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székes egyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófán sújtott a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne

A mai evangélium egy megrázó és tanúságos találkozást tár elénk. Egy pogány asszony fordul Jézushoz lánya gyógyulásáért, és a mester elsőre, mintha elutasítaná őt. A jelenetnek ez a mozzanata nehezen érthető. Hogyan lehetséges, hogy Jézus, aki mindig az irgalom gyakorlója, most látszólag hideg és elutasító? Az asszony nem hátrál meg, hanem válaszol. A kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat mély alázatot és rendíthetetlen hitet fejez ki. Nem követel, nem háborodik fel, hanem továbbra is bizakodik. Még abból is reményt merít, ami elsőre elutasításnak tűnik. A hit nem túlérzékeny, nem büszke, nem sértődékeny, hanem ragaszkodó, erős, bátor és bizakodó. Jézus pedig nem maradt közömbös. Asszony, nagy a te hited. Ez a dicséret az evangélium egyik legszebb elismerése, amely nem egy zsidó embernek, hanem egy pogányasszonynak szól. A hit nem vallási hovatartozás, hanem szívbeli bizalom kérdése. Ez az asszony képes volt áttörni a hallgatáson, a távolságon, a megszokott határokon, mert hit Jézus erejében és jóságában. Ez a hit vezetett lánya gyógyulásához. Ez az evangélium erőt adhat mindazoknak, akik hosszú ideje könyörögnek valamiért, de még nem jött el a meghallgatás ideje. Jézus sokszor próbára teszi a hitünket, nem azért, hogy elutasítson, hanem hogy elmélyítse bennünk a bizalmat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagyuram 174-es, a Szent Vagyuram 140-es, végül pedig a Szent Vagyuram 195-ös számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben, a Szent Vagyuram 174-es, 140-es, végül pedig a Szent Vagyuram 195-ös számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, Szűz Mária római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore felszentelésének az ünnepe van ma, és így a boldogságos Szűz Máriára tekintünk, akinek a közben járására a templom helyének kijelölése és maga a fölépítés is az ő közben járását kérve indul el, és a magyar név a csoda után Havas Boldogasszony névvel illeti a boldogságos Szűz Mária főtemploma fölszentelésének ezt a évfordulóját. Kérjük a Szűzanyát, hogyha nem is havat, esőt, járjon ki nekünk a közbeni a kéréseinkre, és nem annyira őt kell kérnünk, hanem saját magunkat, hogy bizalommal tudjuk az ő közben járását kérni minden nehézségeinkben, bajainkban. A szentmisét felajánlom 16 éve elhunyt Fónad Mariannáért. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, bocsásd meg érgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülő anyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására üdvözüljünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te

0: Szent Lecke a jelenések könyvéből. Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, a Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszól egy harsány hang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet, nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt, íme újjá alkotok mindent. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből. Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált. Erre ő így válaszolt. És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hála Istennek még a Szentíráshoz nem mertek hozzányúlni azok, akik ma már inkább úgy mondatják a rózsafűzér titkát, hogy akit te szentszűz a Szentlélektől, hát fogantál. A mi szót már kihagyják, mert nem, az egy kicsit cikis. Amikor a Szentírás megőrzi ezt, akkor azt akarja mondani, hogy Jézus valóságos ember. Ugyanúgy, mint mi. És az emlő, amely táplálta, ugyanúgy egy valóságos ember táplált, mert vagy az istenségét kezdik ki, vagy az emberségét, de mindig kikezdik a mi Urunkat, Jézus Krisztust minden időben, hogy ezzel is gyöngítsék azt, hogy minket, embereket megváltott, mert valóságos ember volt, vagy megváltott azért, mert valóságos Isten volt, és a kettő egybe tartozik. Milyen jó, hogy halljuk még ezeket azoknak a fülének, akik nem szeretik a krisztusi teljességet hallani, hanem úgy egy kicsit el kell homályosítani, hogy valójában nem is ő volt a messiás. Jó olvasni és hallani. Félő azonban, hogy amikor halljuk, hát nem teológusként, másra gondolunk, és Jézus azt mondja, hogy még boldogabbak azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják. Ezt azoknak mondja, akik ott vannak előtte. Hát, hogy mondhatja Jézus, hogy az édesanyjánál valaki boldogabb lehet, hát, a boldogságos Szűz Máriáról beszélünk, általában ritkán beszélünk emberek felé így.

0: A mi Urunk Jézus Krisztus kiemeli Mária boldogságát. De ez a boldogság itt a földön nem tud olyan teljessé lenni, mint az égben. A boldogság a Szűz Mária tökéletes boldogsága is ott az égben valósul meg. Ismerjük Mária megkoronázásának ünnepét. Ismerjük azokat az ünnepeket, amelyekben már a mennyországi boldogságban szemléljük Jézus édesanyját, ami Magyarország nagyasszonyát. Nos, amikor Jézus ezt kifejezi így, akkor utal arra, hogy amit te boldogságnak hiszel, az még kevés. Az én édesanyámnak is, meg nektek is. Ennél jóval nagyobb boldogságra készített elő az Úr mindnyájatokat, az örök boldogság örömében. És ha már Máriát itt, ezen a földön annyira boldognak tartjuk, akkor még inkább lesz boldog odafönn az égben. Hát még milyen boldogok? A szűzanya boldogságához még hozzátesz valamit, jóval többet, elképzelhetetlenül többet, az, hogy ő volt a legtökéletesebb ember itt a világon olyan szempontból, hogy bármit is szólt hozzá Jézus, elég volt csak az, hogy édesanyám, akkor is az Isten szavát hallott. A legegyszerűbb dolognál. És nem csak hallotta az Isten isteni szót, hanem bűn nélküli volt, tehát a legtökéletesebben valósította meg. És Jézus már ezt a boldogságot szemléli az ő édesanyjában ennél a mondatnál nézetem szerint. Persze hát a mi boldogságunkra pedig rávilágít, hogy itt a földön az, hogy valakit szült valaki, és abból nagy ember lesz, valakit táplált valaki, és az a világ megváltója lesz, hát természetesen, hogy nagy boldogság. De meg se közelíti azt, ami az égben vár ránk. Hát igen. A boldogság a Szűz Máriát a maga teljességében szemlélve itt a földön egy nyugodt, egyszerű asszonynak képzeljük el, de odafönn az égben az angyalok királynőjének a boldogság olyan fokán, amelyet mi el se tudunk képzelni, csak valamilyen módon bele tudunk gondolni Jézusnak a szavai nyomán is, meg amit már a Szentlélek azóta kinyilatkoztatott a szűzanyáról, és készülünk, mert a mi boldogságunk is olyan lesz, ha meghalljuk Isten szavát, ha meg is tartjuk azt, hogy itt a földön elképzelhetetlen, de vár ránk, és higgyünk benne, higgyünk Jézus szavának, és boldogan készüljünk mi is erre a boldogságunkra. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia, bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházat anyjává. Az ő közben járására tartsd meg a Szent Hitben Leó pápánkat, Csaba főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg. minket.
1: Urunk, szűzanyára mi nagyasszonyunk és pátrónánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, szűzanyára mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el Marianna testvérünk hátralévő büntetését, és minden elhunyt testvérünket segíts, hogy mielőbb az örök boldogságot élvezze. Hallgass meg, Urunk! Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan, üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyádnak a közben járására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az áldozatot, nevének dicséretére és becsülségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Úrunk, Marianna szolgálódról, őt magadhoz szólítottad ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kijárott a világba, azért bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyeknek vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájába. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jézusunk lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adja nekünk papi és szerzetesi. És szerzetes hivatás. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztése körül járnak a világban, Isten erejével, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla, főegyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Utasi Bertalan. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a technikai közvetítést Birincsik Márton irányította. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a magyar kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában elmondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb. A hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter hozzátette, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de már a leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte a miniszterelnök, miután bejárta a létesítményt. Az előrejelzések szerint nagyobb mennyiségű eső eshet a következő napokban a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein. Ha ez valóban megtörténik, akkor a paksnál is emelkedhet a vízszint egy héten belül. Az extrém hőség és az energiaválság miatt elmarad a szerdára tervezett országgyűlési bizottsági ülés. Nem tartják meg az oktatási bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit és a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság ülését. Az új időpontokról később döntenek. Neveden szólítottalak mottóval, hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az EGRIS szemináriumban, augusztus 12-e és 15-e között. Azokat a férfiakat várják, akik felmerik maguknak tenni a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A résztvevőkre a 4 nap során személyes és közösségi imádság, őszinte párbeszéd, személyes lelki vezetés, valamint a sorstársak megismerése is vár. További információkat az EGRI Főegyházmegye honlapján találhatnak. Átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette a Mi Hazánk frakció vezetője a Sándor Palotában tartott egyeztetésen. Torockai László közlése szerint a miniszterelnök nyitottságot mutatott egy ilyen stratégia közös kidolgozására, és hasonlóan reagáltak az ellenzéki frakciók vezetői is. A Fidesz frakció vezetője a jelenlegi kormány felelősségét hangsúlyozta az energiaválság kezelésében, míg a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnöknél, olvasható az Inforádió oldalán. Otthoni munkavégzést rendelt el a kormány szerdáig az államigazgatásban. Hasonló intézkedésről döntött több nagy vállalat, köztük a Magyar Telekom, a Szerencsejáték ZRT, valamint a Jettel Magyarország is. Felére csökkenti áramfelhasználását augusztus első 3 hetében a Richter is. Emellett változott az ügyfélszolgálat rendje az adóhivatalnál is. A klimatizált központi adóirodák a normál rend szerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen idő várható, gomoly felhőképződés nélkül. Csapadék nem lesz. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: Havas boldogasszony ünnepe. Róma legnagyobb Mária bazilikájának, Santa Maria Maggiore-nak a felszentelését ünnepeljük ezen a napon. A 4. században Liberius pápa idejében épült, 3. Sixtus pápa pedig remek mozaik képekkel díszítette annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát. A középkori hagyomány szerint egy öreg és gyermektelen házaspár Szűz Máriát tette meg vagyona örökösének. Csak azért imádkoztak, hogy adja tudtukra Mária, mi módon akarja vagyonukat felhasználni. Erre a legenda szerint megjelent álmukban Mária és kifejezte azt az óhaját, hogy építsenek tiszteletére templomot azon a helyen, amelyet a következő nap reggelén, augusztus 5-én hóval födve találnak. Ugyanezt álmodta a pápa is. Másnap mindenki nagy csodálkozására, a hét római domb egyikén, az Esquilinuson egy telket hótakart. Így épült oda a szűzanya temploma, amely ma a Termini vasúti pályaudvar közelében található. Többek között itt őrzik a kis Jézus betlehemi jászolát is, tartja a hagyomány. Ezen a napon így imádkozunk a Szentmisében, Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására üdvözüljünk. Most emlékezzünk meg Juan Diego-nak szentjavatásáról. Olvasok most egy kis ismertetést. Guadalupe-i Mária jelenések, Mexikóváros 1531. december 9 és 12 között. Amikor a spanyol hódítók 1519-ben Mexikóba érkeztek, a katonák meglepve tapasztalták, hogy az aztékok és a velük szövetségben álló indián törzsek kiváló matematikusok, építészek, csillagászok, orvosok, kézművesek voltak, fejlett jogrendszerrel és mezőgazdasággal rendelkeztek, életüket azonban a démonimádó vallás legszörnyűbb terhe nyomasztotta. Az őslakosság sok istene között a leghatalmasabb Quetzalcoatl, a tollas kőkígyó volt, akinek tiszteletére ezrével áldoztak fel embereket kimondhatatlan kegyetlenséggel. A spanyolok tehát, ne felejtsük el, 1519-ben érkeztek Mexikóba. Cortez, a spanyolok vezére, sok vér és veszteség árán tudott hatalomra jutni Mexikóban. A hódítók először az emberáldozatok mészárszékeit rombolták le, s arra törekedtek, hogy a keresztény vallást és az európai kultúrát honosítsák meg az aztékok országában. 5. Károly, az új világ első püspökének Juan Zumarraga ferences atyát nevezte ki. Ezután került sor a Guadalupe-i Mária jelenésekre. A Mária jelenések 1531. decemberében történtek. Ekkor már 10 éves kényszerű béke honolt Mexikóban. Bár voltak jámbor megtérők, és sokan jelentkeztek keresztségre, de a kevés hithirdető miatt a hit lassan terjedt. A Szent Szűz 1531. december 9-én kora hajnalban jelent meg először az 57 éves Juan Diego-nak, a jámbor éppen szentmisére igyekvő indiánnak a Tepeyac hegyen. 4 jelenésről tudunk. Mária ezzel az üzenettel küldte Diego-t a püspökhöz. Az a forró kívánságom, hogy itt egy istenházát építsenek, ahol meg akarom mutatni az embereknek teljes szeretetemet, együttérzésemet és irgalmamat, ahol megajándékozom őket segítségemmel és védelmemmel. Zumarraga püspök, aki tehát az új világ első püspöke volt, kételkedett és jelet kért arról, hogy valóban megjelent Mária. Ezt a jelet meg is kapta a püspök. Mária 2 nappal később kasztíliai rózsákat küldött a püspöknek, amit Diego kötényében, tilmának nevezik ezt a kötényt, vitt el a püspök számára. Meg kell említenünk azt, hogy tél volt, hideg volt, ott a hegyen, a sziklákon ilyen virágok nem is nyíltak. Amikor Mária parancsára a virágokat összegyűjtötte az indián, akkor a kötényébe rejtve vitte a püspökhöz. Amikor az indián a virágokat a kötényéből a földre szórta, a püspök és 2 vendégének szeme nem a virágokra, hanem a tilmára merett. Ezen a kötényen ugyanis egy egész alakos Mária kép volt látható. Ez a tilma a Guadalupe-i szentély igen féltett kincse. Meg kell említenünk, hogy az a tilma olyan anyagból készült, aminek néhány évtized alatt teljesen tönkre kellett volna mennie. Ez a tilma azonban ma is megvan. Évente mintegy 20 millió zarándok látogatja meg a Guadalupe-i szentélyt, ahol ez a Mária kép látható. A kegykép közel 500 éves története során igen sok viszontagságon ment keresztül, de Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. Isten és a vallás ellenségei egyszer pokolképet helyeztek el a kép közelében. Sok minden tönkrement, a vasból készült feszület meggörbült, az ablakok betörtek, a képnek semmi baja nem történt. Tehát Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. A legmodernebb vizsgálatok eredményei a mai teológusokat és természettudósokat is ámulatba ejti. A tudósok megállapították, hogy ez a Mária kép nem festmény, nem emberi kéz alkotása. Csodálatos a kép üzenete is. Az öltözék, a színek, a csillagok, a testtartás mind-mind olyan jelentést hordoztak, amiket az indiánok megértettek. Most következik az egyik legszenzációsabb felfedezés, a szem pupillájában mikroszkópikus vizsgálat felfedezte Zumarraga püspök és két vendégének tükröződő arcképét. Megmagyarázhatatlan emberileg a kép keletkezése a vizsgálatoknak az eredménye. A guadalupei Mária jelenések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Közép- és Dél-Amerika lakossága keresztény hitre térjen. Második János Pál pápa Juan Diego-t, boldog Juan Diego-t szentté avatta. Guadalupe csodájáról a pápák egész sora nyilatkozott. Havasboldogasszony ünnepe van, köszönjük meg Máriának, hogy ilyen nagy szeretettel gondoskodik rólunk, emberekről, hogy Szent Fiát Jézust megismerjük, és hozzá hűségesen ragaszkodjunk egész életünkben.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Szent Efrém, ó, milyen boldog vagyok! Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia, Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjen. Munkálj bennem, bűnösben, hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem a te dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Ó, milyen boldog vagyok, hogy felöltöztettél kegyelmednek mennyegzői ruhájába. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó, jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Ámen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Idén augusztus 7-e és 9-e között az Egri vár kapui újra szélesre tárulnak a legkisebb vitézek és családjaik előtt. Az Aprót Fesztivál főszereplői a gyermekek, akik két napon át kézműves foglalkozások, játékos feladatok és hagyományőrző csapatok közreműködésével szinte észrevétlenül ismerhetik meg Eger és a vár dicső múltját. Gyermekeket és szüleiket a három nap során változatos kalandok várják. Augusztus 7-én pénteken szakmai nappal kezdődik a program. 11 órától 17 óráig lehet gyűjteni a pecséteket az Aprót Fesztiválon a kalandbérletbe. A pecsétek kizárólag augusztus 7-én a pénteki szakmai napon meghirdetett programokon való részvétellel szerezhetőek meg. Minden helyszínen egy pecsétet lehet összegyűjteni. A leadott kalandbérletet kis ajándékra válthatják be. Emellett egy kalandbérlet egy sorsolási esélyre is jogosít, így megnyerhetik az Egri vár Veszélyes versenyszellem című mesekönyvét. Szintén ezen a napon 11 órától kurátori tárlatvezetés is lesz a Valide Szultán Hamam kiállításban. 14 órától időutazása a Mátyáskori Egerbe. 11 órától 17 óráig keleti kávézót tartanak a Valide gőzfürdőben. 10 órától 16 óráig kézműves foglalkoztató is lesz a játszóházban. Augusztus 8-án szombaton családi napot tartanak. Az egész napos programok között lesz 9 órától 17 óráig aprótképző és bajvívás tanítása. 9 órától 14 óráig a Cipóosztóház korhű kemencéjében finomságokat lehet készíteni, így például briust és kalácsot is lehet formázni. Lesz ezen kívül múzeumi kézműves sátor, zsoldos tábor, és megismerkedhetnek a fegyverekkel és orvoslással a kora újkorban. Vasárnap szintén családi nappal folytatódnak a programok. A már ismertetett szombati programokon túl lesz bábszínházi előadás, tárlatvezetés a börtönkiállításban, nyomozójáték lámpással a föld alatt, apród viadal, zokni csata a bajvívó magyarokkal. További részleteket az egrivár.hu oldalán találnak. Elkezdődtek az idei gárdonyi napok. Augusztus 3-a és 7-e között Eger Gárdonyi Géza munkásságát ünnepli. A gárdonyi napok ingyenes programjai irodalmi élményekkel, családi foglalkozásokkal, városnéző sétákkal, koncertekkel és jazzestekkel várják az érdeklődőket Magyarország egyik legszebb legendákkal teli városában. A rendezvény több helyszínen zajlik, így például a Dobó István téren esti koncertekkel készülnek, a Gárdonyi Géza emlékházban és kertjében családi és irodalmi programokkal várják az érdeklődőket, a belvárosban pedig kosztümös séták és látványos flashmobok idézik meg az egri csillagok írójának világát. A részvétel tehát minden programelemben ingyenes. A mai nap folyamán a Dobó István téren a Kustán Ádám trió koncertjét hallgathatják meg 19 órától, 20 óra 30 perctől pedig hobó koncert lesz. A Gárdonyi Mesekertben 10 óra 30 perctől rendhagyó tárlatvezetés lesz felnőtteknek, 13 óra 30 perctől játékos múzeumi felfedező családoknak, 14 órától 18 óráig pedig Gárdonyi a tanító, az Én Falum Világa program keretében Fabatka Porta népi játszótér, kisállatsimogató, kézműves terasz, Gárdonyi Kuckó, Literamóka családi játékok, gyermeksarok, Szorsi Kuckója papírszínházzal és irodalmi társasjátékokkal, valamint arcfestés is lesz Murgulj Viktóriával. A kiemelt délutáni programok között lesz ma 17 órától a Gárdonyi Géza állatmeséjéből a Lóci színpad marionett játéka, valamint 18 órától az Eltáncolt Irodalom, a Paváne Tánc Együttes és Tóth Levente színművész irodalmi zenés produkciója Gárdonyi műveinek részleteivel. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: 8 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A római Santa Maria Maggiore Bazilika, a legősibb Mária templom felszentelését ünnepeljük Havas Boldogasszony emléknapján, augusztus 5-én. A római Santa Maria Maggiore templomot harmadik Sixtus, az efezusi zsinat után építette a boldogságos szűz, az Isten szülő tiszteletére az eretnekséggel szemben, augusztus 5-én szentelték fel. A legenda szerint a Santa Maria Maggiore bazilika helyét maga a szűz anya határozta meg. A IV. Században Liberius pápa idején egy Giovanni nevű gazdag római patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat Máriának ajánlják fel. A szent szűz álmukban megjelent és arra hívta őket, hogy azon a helyen, amelyet másnap, augusztus 5-én hóborít majd, emeljenek templomot a tiszteletére. Augusztus 5-én Havas Boldogasszony napján minden évben virágszirma kullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt. A templomot a későbbi bővítések és változtatások után bazilika rangra emelték. Benne található a Nagy Szent Gergely pápa kora óta a római nép által tisztelt Róma népének üdvössége elnevezésű kegykép, amelyhez Ferenc pápa megválasztása másnapján elzarándokolt. A Szent Atya apostoli útjait szintén ezelőtt a kegykép előtt ajánlotta a szűzanya oltalmába, és az utakról Rómába visszatérve itt adott hálát. Ferenc pápa sírja is ebben a templomban található. Neveden szólítottalak mottóval, hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az Egris szemináriumban, augusztus 12-e és 15-e között. Azokat a férfiakat várják, akik felmerik maguknak tenni a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A résztvevőkre a 4 nap során személyes és közösségi imádság, őszinte párbeszéd, személyes lelki vezetés, valamint a sorstársak megismerése is vár. További információkat az Egri Főegyházmegye honlapján találhatnak. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a magyar kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a 3. fokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában elmondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter hozzátette, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de már a leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte a miniszterelnök, miután bejárta a létesítményt. Az előrejelzések szerint nagyobb mennyiségű eső eshet a következő napokban a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein. Ha ez valóban megtörténik, akkor Paksnál is emelkedhet a vízszint egy héten belül. Az extrém hőség és az energiaválság miatt elmarad a szerdára tervezett országgyűlési bizottsági ülés. Nem tartják meg az oktatási bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit és a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság ülését. Az új időpontokról később döntenek. Átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette a Mi Hazánk frakció vezetője a Sándor Palotában tartott egyeztetésen. Torockai László közlése szerint a miniszterelnök nyitottságot mutatott egy ilyen stratégia közös kidolgozására, és hasonlóan reagáltak az ellenzéki frakciók vezetői is. A Fidesz frakció vezetője a jelenlegi kormány felelősségét hangsúlyozta az energiaválság kezelésében, míg a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnöknél. Olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült felhőtlen idő várható gomoly felhő képződés nélkül. Csapadék nem lesz. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazinbe

0: 0636 576 200. E-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 5-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják.

0: Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli csevegő című műsorunkban ez alkalommal Sarudra látogatunk, ahol beszélgetünk az idei turisztikai szezonról, fejlesztési tervekről. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Ajánlunk következik.
1: Bakócz Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, aki valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és 5 fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester.
0: 9 óra után kilátó című regionális műsorunkban dr. Pap Miklós, görögkatolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában Hermina névnapján Spirnyák Imréné Hermina nénivel beszélget életéről és szolgálatáról a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Több mint 25 éven át volt a Sajó Petri római katolikus templom sekrestyés harangozója riportalanyunk, akinek már szülei is ezt a szolgálatot végezték. A jeles évforduló alkalmából Ternyák Csaba egriesek is köszöntötte őt. A mai adásban tehát Hermina nénit ismerhetik meg. Következzen most rövid ajánlónk.
2: Volt, hogy amikor felépült a templom, így annyi látogató volt, erről arról, nekem volt, hogy be volt gyújtva a sütő, sütöttem, itt kelt a tészta a tepsibe, és akkor ide szóltak a polgármester úr, hogy menjek már nyissam ki a templomot, mert látogatók vannak. Elzártam a sütőt, kelt a tészta, hát menni kellett. Menni kellett, ugye ez nagyon elfoglaltság, az biztos igaz.
3: És valóban kijelenthetjük, hogy ez egy szolgálat.
2: Igen.
3: Csak olyan biztos végezze, aki szeret szolgálni, idézőjelben, mert itt szolgálni kell az plébános urat, az egyházközséget, mindenkit szolgálni kell.
2: Ott mosni, vasalni, takarítani, tényleg ott volt tennivaló. Mindig helyt kellett állni. De engem soha nem vártak még a templom ajtóba, vagy a kapuba, hogy kések én mindig időbe, egy negyed órával mindig. Amikor valaki jött, én már ott mindent rendbe tettem. Én szerettem nagyon csinálni.
0: 10 órától híreket hallanak, majd Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk, melyben a szódavíz készítéséről lesz szó, és még néhány palacsintás receptet is figyelmükbe ajánl a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen egy rövid ízelítő a műsorból, melyben Pásztor István szikvíz készítőt kérdezi a szerkesztő.
3: Avassuk be akkor egy kicsit a kulisszatitkokba a hallgatókat, hogyan is készül a szódavíz vagy szikvíz. Hát én most mindkét fogalmat használom. Mi a kettő között a különbség, vagy nincs is különbség? Csak ez a két fogalom létezik a szódára?
4: Hát mind a két név ismerős a lakosság számára, szódavíz is, a szikvíz is, hogy miből is készül. Minden kollega, minden szódás kollega, nem is a saját, a helybéli vízeket használja alapanyagként, amit majd szűrünk, tisztítunk, és a klort is kivonjuk belőle. Semmiféle tartósítószer nincs benne, nem teszünk bele. Talán ettől a dologtól is egy egészséges italt állítunk elő a lakosság számára.
0: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Major Zala Lajos Ha című versét Blaskó Balázs előadásában hallhatják. Ezt az órát a nap imájával zárjuk. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Havas Boldogasszonyról és a Guadalupe-i szűzanyáról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek következnek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben az Avoni hattyú, William Shakespeare életét, valamint a Rómeó és Júlia című dráma és az 1996-ban készült Romeo and Juliet című amerikai film összevetését ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára előadásából. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai műsorunkban Sarudra látogatunk, ahol megnézzük, hogyan alakul az idei turisztikai szezon, mennyien választják kikapcsolódásuk helyszínéül a tiszatavi települést. Műsorunk első felében Sarud polgármesterével, Gyöngy Beátával beszélgetünk a település helyzetéről, terveikről, melyekkel például a fiatalokat szeretnék megtartani a faluban. Tartsanak velünk!

0: Itt vagyunk a Tiszató közvetlen szomszédságában, mondhatom így, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Sarok polgármesterét, Gyöngy Beátát, akivel valahogy megpróbáljuk összefoglalni az elmúlt időszakot, hogy milyen fejlesztések is történtek, és hogyan érzi magát Sarok most tulajdonképpen. Köszönöm, hogy sikerült időt szakítani erre.
1: Nagyon szívesen én köszönöm a megkeresést. A 2024-es választások óta cirka 2 év telt el, és hát ez az időszak egy nagyon sűrű és munkával teli időszak volt. Egyrészt az önkormányzat átvételét követően azért néhány dolgot helyre kellett tennünk a működésben és a pénzügyi gazdasági helyzetben is. Ez jelen pillanatban már egy stabil gazdálkodást eredményez az önkormányzatnál. Hát mindenképpen úgy gondolom, hogy azokkal a gazdasági megszorításokkal, illetve jól átgondolt pénzügyi költekezésekkel a pozitív irányban haladt Sarok mindenképpen. 2024 és 25-ben magyar falus pályázatokra tudtunk beadni gérelmeket. Ennek következtében a temető infrastruktúrális fejlesztése, kisléptékű fejlesztése történt meg. Ott egy 50 éves kegyeleti hűtőt tudtunk lecserélni, illetve egy szanitár konténer került elhelyezésre a temetőt látogatók számára, a hozzátartozók számára, illetve nyertünk egy másik pályázatot szintén magyarfalus programban, ez pedig egy útfelújítás, aminek a kivitelezése és a megvalósítása a jövő héten fog aktuálissá válni és megtörténni. Igazából itt márciusban már átadtuk egyszer a munkaterületet, de időközben a Heves megyei vízmű egy ivóvízhálózat rekonstrukciót hajtott végre ugyanazon a szakaszon, így a két munkafolyamat nem tudott együtt működni, és akkor egy picit ezzel csúsztunk, de nagyon örültünk a vízmű fejlesztésének is, hiszen ott már egy olyan szakaszon elhasználódott az ivóvízhálózat, hogy szinte heti szinten csőtörés és egyéb problémák léptek fel, amit most ezzel nagyon jól kiküszöböltünk, és akkor ezt az úthálózat rekonstrukciót és felújítást is el fogjuk végezni, illetve volt egy felelős állattartási nyertes pályázatunk, ahol pedig a településen lévő kutyás gazdik tudták ingyen oltatni a kutyájukat, illetve csippeltetni. 86 fő egyébként élt is ezzel a lehetőséggel, illetve van 4 ember és gazdi, aki pedig majd az ivartalanítást fogja igénybe venni. Nagyjából ennyi pályázatunk van, ami újként került nyertes pályázatok közé, illetve van egy, vagyis 2 darab top pluszos pályázat, ami 2022-es pályázati lehetőség volt az önkormányzat életében, egy épület energetikai pályázat, illetve van egy élhető települések című pályázat, amiben pedig majd egy sétányt fogunk kialakítani ide a Tiszapartra kivezető útszakaszon, ami egyrészt nagyon biztonságossá teszi majd ezt az útszakaszt, hiszen ahhoz, hogy közvetlenül a gátra följöjjenek autóval, a kerékpárosok, a gyalogosok és az autósok is ugyanazon a közel 4 méter széles úton tudnak közlekedni, ami azért kicsit a megnövekedett forgalom miatt balesetveszélyes, és így most egy alsó utat fogunk kiépíteni, ahol a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják majd, és erre össze fog sor kerülni. Úgyhogy nagyjából így ennyi most jelen pillanatban, ahol állunk. Egyébként én úgy gondolom, hogy a választások óta eltelt időszakban a sok közösségi rendezvénynek köszönhetően a falu lakossága is egy picit közelebb került egymáshoz. Az emberek jobban odafigyelnek egymásra, szívesen jönnek a rendezvényeinkre. Azért éves szinten egy 5-6 rendezvényünk mindig van, illetve vannak kisebb programok, amik célzottan gyerekeknek vagy az idősebbeknek szólnak, de az a jellemző, hogy nagyon szívesen jönnek az emberek és élik a közösségi életet.
0: Mi volt a terv akkor, amikor átvette a polgármesterséget? Milyen célkitűzései voltak, és azt hogy látja, hogy hogyan sikerül fokozatosan elérni?
1: Elég sok téren gondolkodtam abban, hogy mivel lehetne egy picit hatékonyabbá tenni Sarod mi voltát. És ugye látva azt korábban, a korábbi ciklusban önkormányzati képviselőként azért jelen voltam az önkormányzat életébe, látva azt a nem túl stabil gazdasági helyzetet, amiben akkor az önkormányzat volt, ez mindenképpen egy nagyon fontos célkitűzés volt, hogy ezt stabilizáljuk is, és egy biztonságosan működő önkormányzati hivatal tudjunk fenntartani, illetve maga a település is azért egy olyan fejlődésen keresztül, hogy induljon, ami mindenkit kiszolgál, az itt élőket, az ide érkező vendégeket, tehát mindenkinek tudjunk valamivel egy picit kedvezni. Az ifjúság, illetve a fiatal generáció érintően próbálunk egy olyan közösségi teret létrehozni majd a jövőben, ami csak az övék lesz. Nincs játszótér, például a településen szeretnénk egy kültéri fitness parkot létrehozni, illetve egy olyan helyiséget, ahol a fiatalok össze tudnak jönni, hiszen most jelen pillanatban nincs erre lehetőségük, és a Magyar Állam tulajdonában lévő régi posta épületét megkapta az önkormányzat, úgyhogy ez lenne a helyszíne majd egy ilyen ifjúsági klubhelységnek, illetve a falu központjában elhelyezkedő ingatlan, és ott szeretnénk megvalósítani a játszóteret és ezt a kültéri fitnessparkot is, hogy egy picit összehozzuk a fiatalokat is, és a kicsiktől egészen a kamasz és a nagyobbacskákig, mindenkinek legyen lehetősége mondjuk időt tölteni együtt a barátaival, tehát ez is egyfajta közösségépítő fejlesztés lenne mindenképpen, itt Csarudon.
0: Hogy egyébként a fiatalok mennyire szeretnének maradni. Most, ha nem csak Sarudot nézzük, hanem egyébként ugye egy probléma az, hogy falun megtartani a fiatalságot. Hogyan lehet ezt egyáltalán kezelni?
1: Nem túl jók az esélyeik az itt maradásra a fiataloknak. Nyilván Sarud azért a maga 1000 fős lakosság számával és a nagyon minimális munkahelyekkel gyakorlatilag nem nyújt lehetőséget a fiataloknak arra, hogy helyben megteremtsék maguknak azt az életvitelt, azt az életszínvonalt, amit szeretnének. Az ingatlan árak magasak, nyilván itt a Tisztató közelsége, kiemelt turisztikai övezetbe tartozóak vagyunk. Az ingatlan árak ettől, úgy gondolom, nem csak ettől, de egyébként igen, ez nagyon befolyásolja, hogy nagyon magasak, tehát egy kezdő fiatal életüket együtt elindító házaspárnak, vagy csak fiatal párnak is komoly problémát tud okozni az, hogy itt helyben maradjon, vagy letelepedjen. Illetve hát a munkahely az, ami nagyon korlátozott számban van Sarudon, és hát nyilván ezek a munkahelyek azért telítve is vannak. Illetve hát a fiatalok elvárásainak sem megfelelőek az itteni kereseti lehetőségek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, ha valaki abban gondolkodik, hogy egy nyugodt, szép és csendes környezetben szeretne családot vállalni és gyerekeket nevelni, akkor ez abszolút Sarud ennek a tökéletes helyszíne lehet. Viszont vállalni kell azt, hogy eljárnak akár 50 kilométerre is Egerbe vagy Debrecen irányába munkát vállalni, és sok esetben ez azért megterhelő a fiatalok számára.
0: Nyilván az, hogy most nyár van, vonza ide a turistákat és az embereket. Hogyan látja azt, hogy mennyire fontos Sarudnak az, hogy a Tisztató közelsége megvan?
1: Mindenképpen, hiszen jelen pillanatban Sarud alapvetően a turizmusból él, tehát ebből folynak a bevételeink, az adóbevételeink, idegenforgalmi adóból, illetve az ingatlannal rendelkező tulajdonosoknak az ingatlan után befizetett adóiból tud származni bevétel. A nyári megnövekedett látogatószám, vagy itt tartózkodó emberek száma jó hatással van az üzletekre, a boltokra, hiszen a felvásárló erő ilyenkor megnövekszik, tehát iparüzési adóba is jelentkezik mindenképpen ez a kicsit növeli a bevételünket, és hát maga az, hogy ennyi ember eljön, és megismeri magát a Tisztatavat és Sarudot, az mindig hoz új kapcsolatrendszere, vagy a kapcsolatokat is az önkormányzat életébe is, de akár az itt lakó emberek életébe is. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy egy nagyon jó helyzetben van Sarud. Persze vannak mindig problémák, amiket kezelni kell, de azt hiszem, hogy jelen pillanatban a képviselőtestülettel együttműködve nagyon jól át tudjuk hidalni ezeket a problémákat is.
0: Ha megnézzük a strandot magát, azért 20-30 évvel ezelőtt nem így nézett ki a strand, és ez egy hatalmas ugrás, azt gondolom. Milyen visszajelzések érkeznek, hogy mennyire szeretnek itt lenni az emberek?
1: Általában szeretnek, és kedvelik Sarudot. Nyilván vegyes visszajelzések, tehát vannak néha negatív kritikák is, amik magával a parttal, vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatosak, de alapvetően azért 90%-ban mindenki imádja, szereti, hiszen egy csodaszép helyen vagyunk, és annyi szolgáltatást igénybe tudnak venni itt a strandon belül is egyébként az ideg látogatók a fürdőzésen túl, hogy maximálisan kielégíti például egy családnak a nyaralási tervét. Én úgy gondolom, hogy aki idejön Sarudra, kicsitől az idősebb, tehát a fiataloktól az idősebb korosztályig mindenki megtalálja magának azt, amiért szeretheti Sarudot, amiért jól érezheti magát Sarudon, és én úgy gondolom, hogy ez annak a következménye, hogy ilyen sokan is jönnek látogatók is, választák Sarudot nyaralás helyszínéül.
0: Egy másik fontos alappillér talán még a kapcsolatoknak a megtartása vagy kiépítése. Hogyan alakul a többi település polgármesterével a jó viszony kialakítása?
1: Rendszeresen egyeztetünk, hogyha olyan közös települést érintő dolgok vannak, amiben együtt kell fellépnünk. Ugye most például a tiszta tóvíz szintje lesz a következő problémánk, és talán ez minden települést érinti, hiszen a vízszint csökkenés az a turizmusra is ki fog hatni, de elengedhetetlen ahhoz, hogy egyébként a lefelé menő ágon tudják majd biztosítani más részen is ezt a vízmennyiséget. Itt azért ilyenkor összesúgunk és összebeszélünk a többi polgármesterrel, hogy például milyen rendezvényeket tudunk hozni a településre, hogy ne ütközzenek például a szomszéd településekkel a rendezvényeink, inkább jöjjön át az ide látogató, vagy az például Poroszlóra látogató is Sarudra, ha egy-egy rendezvény van, és vissza. Ezzel tudunk együttműködni. És mi ugye Poroszló és Újlőrincfalva Sarud közös önkormányzati hivatal vagyunk, tehát nekünk a jó együttműködés az majdnem, hogy alapvető feltétele a működésünknek.
0: És hát megmagyarázzuk kicsit a hallgatóknak is ezt a háttérzajt, szerint egy programba csöppentünk bele. Mi ez a program?
1: Így van, a Magyar Tavak Fesztiválja program keretén belül van ma Sarud, illetve a tisztató körüli kerékpáros túra, gyakorlatilag a Tisztatavi Fesztivál 13. alkalommal kerül ez most megrendezésre. Minden egyes helyszínen, ahol megállópontja van ennek a fesztiválnak, egy-egy fellépő fogja majd a nagy közönséget szórakoztatni. Ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, én úgy gondolom, mert mind a mellett, hogy vonza magához, a Tiszatóhoz kerékpározni és túrázni az embereket, kapunk egy olyan élményt, amit azért jó érzés, hogy részesei lehetünk ennek a programsorozatnak. Úgyhogy én csak üdvözlöm Debreceni Ildikót, aki ennek az egésznek a megálmodója és szervezője, hogy minden évben megszervezi és olyan színvonalon szervezi meg ezt a rendezvényt, hogy igenis vonza ide az embereket minden egyes helyszínre.
0: Milyen távlati tervek vannak Sarud szempontjából, amit még esetleg nem említettünk, de olyan kicsit még elérhetetlennek tűnik, de szeretnék megvalósítani?
1: Az önkormányzat részéről rengeteg pályázati ötlet van. Nyilván ez majd a kiírásoknak és a lehetőségeknek megfelelően tud majd megvalósulni. A turizmus fejlesztésével kapcsolatban pedig én úgy gondolom, hogy most már majdnem kimaxoltuk az összes lehetőséget. Itt a szolgáltatás színvonala az, ami úgy gondolom, hogy növelni kell a jövőben, és nem csak a közvetlen partot érintően, hanem a településen belül is, hogy minél többen választák tényleg majd Sarudot és a Tiszatavat a nyaralásuk helyszínének, és szívesen látogassák, és szívesen jöjjenek, ide is töltsenek itt időt velünk, hiszen mi annyira nagyon nagy szeretettel fogadjuk a vendégeket. Én úgy gondolom, hogy Sarud lakói és az itt élő emberek, ők mindig nagyon szívesen fogadnak bárkit, aki jön, és maximálisan megtesznek mindent, hogy jól érezze magát abban az időpontban, amikor itt van.

0: A következő percekben Kücsön Gyulával, az Élményfalu Sarud ötletgazdájával beszélgetünk, hogyan alakul a strand látogatottsága az idei szezonban, milyen nehézségeket okoz az aszály, de elmondja azt is, hogy miért lehet látogatni ideiglenesen éjjel 11 óráig a strandot. Maradtunk itt a Tiszatónál, és hát folytatjuk a beszélgetést itt a Sarudi strandon. Nagyon szép időnk van, és nagyon sokan jöttek el most a strandra. Ez mutatja az igazi, a valós képet, hogyan alakul itt a Tiszatónál a turizmus?
1: Szerintem egyfajta valós képet mutat. Azt mutatja, hogy az embereket el lehet hozni a Tiszatóra. Ritkák az ilyen napok, amikor ilyen sokan vannak. Az látszik, hogy a Tiszató látogató száma is jelentősen csökkent az elmúlt időszakban. Mi egyébként itt Sarudon nem panaszkodunk, tehát nagyon sok gyerektábor csinálunk, az aktív turisztikának egy sajátos központjaiként működünk, és mi nem érzünk nagyon sok mindent ebből a válságból. Nagyon sok ajándékszolgáltatást adunk, hogy ide jöjjenek az emberek. Ramburin Parkot, a vízijátszótér miatt nagyon sokan jönnek hozzánk, az aktív kajakkanús élmények miatt is elég sok emberünk van, de azt gondolom, hogy Tiszatóra ráfér még a marketing, és az embereknek meg kell tanulni, hogy idehaza is vannak még szép tájak és szép területek, amit érdemes felfedezni.
0: Az amiben kik érkeznek, magyarok vagy külföldről is jönnek, már is fedezik fel a Tiszató szépségeit?
1: Az idén most sokkal több külföldit láttunk, mint eddig, de így is a külföldiek aránya szerintem ilyen 5% alatti lehet. Mi azért elsősorban egy családbarát hely vagyunk, és kifejezetten így is próbáljuk pozícionálni magunkat. Mi egy lelassuló, nyugodt, csöndes falut szeretnénk itt építeni a Tiszató partján, ahol gyerekek biztonságban vannak, a víz az direkt úgy van kialakítva, hogy a gyerekeknek is kényelmes gyereköblök legyenek, ahol a szülők tudják, hogy milyen mély a víz. Az összes programunk a gyerekekről szól, a kisállatkertünk, a játszóházunk, a lovardánk, a vízparti attrakcióink. Mi abban hiszünk, hogy a jövő generációját kell ide csalnunk a Tiszató partjára, és hogy leginkább a gyerekek veszélyeztetettek a virtuális világ által, hogy elmaradnak a fejlődésből bizonyos dolgaik, és mint meg szeretnénk mutatni, hogy a Matula bácsi világa az nem egy butaság volt, hanem egy csoda, és a Tiszatóban még megvan annak a romantikája, mintha egy kicsit ebbe a világba tudnánk becsöppenni. Csodálatos dolog látni a kiskamaszoló gyerekeket, akik otthon egész nap a telefonon lógnak, hogy amikor eljönnek horgásztáborba, akkor este föl kell, hogy hívjanak a szülők, hogy beszéljenek a gyerekeikkel, mert nem veszik kézbe a telefon. Tehát van még dolgunk, azt gondolom, a Tiszató partján is.
0: Nagyon sok minden történt. Itt polgármester asszonnyal fel is idéztük, hogy mennyit változott ugye maga a strand is. Ha visszatekintünk akár 20 évvel korábbi időszakokra, azért ez egy nagyon nagy munka volt. Hogyan tekintesz vissza arra az időszakra, és tervezel-e még egyébként valami nagy beruházást?
1: Hát nem így terveztem Sarudot. Tehát a Sarud igazából egy gyönyörű hely, és azt gondolom, hogy ami itt fölépült, az önmagában a csoda. Üzleti vállalkozásként nem értelmezhető. Tehát én azt gondolom, építettünk itt egy falut, és alatt építettünk egy olyan helyet, ahol az emberek jól érzik magukat, és szerencsére a falunak megmenekültek a régi házai. De én azt hittem, hogy valóban lesz térségfejlesztés, valóban lesz vidékfejlesztés, de hogy nagyon-nagyon sok mindennel küzdködünk. Nem tudjuk meghonosítani az ökogazdálkodást, nem tudjuk megvalósítani a kiskertekben történő gazdálkodást. De én elégedett vagyok, tehát azt gondolom, hogy mi 2017-ben vettük át ugye ennek a partnak a kezelését, 2014 óta építjük a falut, és azóta egy teljesen más világ jött létre. Azért itt a súlyom, ami sorra halmozza a sikereket, a kalandpartnak két attrakció is országos hírű, az itt működő vendéglátó egységeink is országos hírűek. Csodás dolgokat valósíthattunk meg. Az idén össze tudtunk barátkozni az Egri borvidékkel, ami nekem egy hatalmas nagy előny. Ugye itt van az ország egyetlen kutyastrandja, a kerékpáros barátszolgáltató központja. És mi megyünk előre az úton. Hát ha lehetne még egy álom, akkor azt szeretném, hogy legyenek emberek, akiknek van pénze, hogy itt jól érezzék magukat, legyen sok gyerek, aki el tud jönni hozzánk táborozni. És aminek még nagyon örülnék, hogyha maradna még energia és maradna nyitottság valahol a térség vezetői felé vagy felől, hogy megvalósíthassunk itt egy nagyon különleges ökotudatos parkot, ez pedig a vízipók tiszteletére egy vízipók környezettudatos park létrehozása lenne, aminek az engedélyeztetésén a szerzőkkel már dolgozunk. Hát nagyon bízom benne, hogy ezzel le fog tudni majd ez az egész Élményfalu egy szép kerek történetként zárulni, és abban bízom, hogy lesznek embereink, akikkel ezt tudjuk abban a minőségben működtetni, ahogy ezt szeretnénk. Nagy álmaink már nincsenek. Az igazi nagy dolog az lenne, hogyha ez az egész park működni tudna hosszú időn keresztül, és hogyha meg tudnánk nyitni az új kikötőnket, aminek az építésén 2 éve dolgozunk.
0: Annak van már várható időpontja, látható időpontja?
1: De elvileg mindenünk kész van hozzá, hogy megnyissunk. Jelenleg nem látom a gazdasági indokoltságát, hogy megnyissuk, mert azt érzem, hogy nincs annyi vevő a Tisza-tó partján, hogy most újabb beruházásukba kezdjünk. Mi most annyit szeretnénk elérni az idén, hogy ki tudjuk biztonsággal fizetni a dolgozóink fizetését, minőségben tudjon fejlődni az élményfalu, és hogy aki meghallja az élményfalu nevet, az mosolyogjon és vágyjon vissza hozzánk.
0: Az időjárási viszontagságoknak nagyon ki vagytok téve, ezt tegyük hozzá, és az elmúlt években is nagyon sok problémát okozott, akár a szél, akár egy áradás, most azonban az aszály van. Ezt hogyan érzékelitek a saját bőrötökön?
1: Hát jól. Tehát azt gondolom, hogy panaszkodni nincs okunk, mert úgyis visszatérnek ezek a csapások. Tehát folyamatosan összetöri az eszközeinket egy-egy vihar. Szerencsére nagyon elég volt árvíz, ezt lekapogom, hogy az nem jött. Az asszály az most már gyakorlatilag egy visszatérő jelenség. Nem tudunk velük mit csinálni. Tehát ezek mind-mind rajtunk fölülálló dolgok. Én azt attól félek, hogy újra megismétlődhet akár a 2022-es nagyon-nagyon alacsony vízszint a Tisza-tó partján. Ahogy látjuk, az aszály hatásai kiszámíthatatlanok. Mi alkalmazkodunk ahhoz, amit a természet ránk diktál, de hát talán ez is a normális. Tehát, hogyha az ember nem akarta volna megerőszakolni a természetet, lehet, hogy sokkal jobban harmóniában élhetnénk a természettel. Mi addig nyújtózkodunk, amíg ezt a természet hagyja, és úgy fogunk élni, hogy a természet ezt lehetővé teszi, és ebbe igyekszünk mindig élményeket találni az emberek számára.
0: Visszatérve egy kicsit a kapcsolódásokra itt az Egri borvidékkel például, mennyire tartott fontosnak azt, hogy Eger és a Tisza-tó valahogy egy kicsit össze legyen kötve?
1: 2014-ben találtuk ki az élményfalut, pont azért, hogy ezt a falut valahogy megmentsük az akkori elnéptelenedéstől, és nekem akkor régi álmom volt már, hogy egy híd legyen egyrészt ez a falu Eger, és híd legyen Budapest és a Tisza-tó között. Eddig nem sikerült elérni. Tehát nem nagyon találtunk értő fülekre, nem nagyon találtunk támogatókra. Egyetlen egy ember volt, aki mindig mellettünk állt, ő Juhász Attila Simon, itt is meg szeretném neki köszönni a barátságát és a támogatását. Rajta kívül igazából senki nem hallotta meg a ötleteinket és javaslatainkat, és ebben most az idén valami őrült nagy fordulat van, hiszen van egy nagyon kedves barátunk, Lezsik István, aki az Egri Bikavérnek is a nagykövete lett, és mi felkértük a Tisza-tavi gasztrokör nagykövetének is, ami megint csak egy újdonság, hogy az idén létre tudtunk hozni egy gasztrokört, hogy a Balaton mintájára megpróbáljuk összefogni a vendéglátókat, hogy legyen nekünk is közös törekvésünk és közös igényünk arra, hogy összefogva építsünk egy marketinget. És az Egri borvidék most itt van a Tisza-tó partján. Tehát én ámulattal nézem a Lőrinc Gyurit, hogy milyen lelkesedéssel küzd azért, hogy az egri borok itt legyenek. És most már a Frösterasz átalakult, a Gyuri elhozta két tőkéjét, ami most már itt van a Frösteraszon. Ma délután 2 órán belül el fogunk utazni. Innen indultak volna nyaralóhajóval az egri bortúrák esténként. De sajnos a vízszint miatt a nyaralóhajók innen már nem tudnak kifutni, úgyhogy az első egri bortúrát a Tiszabor, korestet a Tiszatabon megtartjuk ma kisköréről, és egy Gyuri hozza a legfinomabb borait, a Berec Ádám a Súlyomból készít hozzá különleges köreteket, és lesz 10 vendégünk, ami egy csodának lesz a részese, és ennek lesz egy következő folytatása. A Tiszatónak soha nem volt borvidékje, és soha nem volt bora. Az idei évben az egri bor ünnepen megkötetett egy szövetség, az egri borvidék és a Tisza-tó gyakorlatilag hivatalosan szövetséget kötött egymással, és jövő héten eljönnek az egri borászok és a gasztrokör munkatársai, 4 kijelölt zsűritag, és megválasztjuk a Tisza-tó 2 évborát. Tehát lesz egy évbora 2026 egri csillagunk, és lesz egy évbora egri bikavérünk is, és én ettől soha nem álmodtam volna meg többet. Úgyhogy én ezzel az évvel az összes nehézség ellenére nagyon elégedett vagyok.
0: És hát mindig előrukkoltok egy-egy újabb ötlettel, egy-egy újabb vonzerővel, ha mondhatom így, és ez tulajdonképpen maga a piac is. Milyen volt az első?
1: Hát piacon dolgozunk 2 éve. Valamikor ezt low living piacot akartunk megcsinálni, és nem sikerült. 2 éven keresztül próbálkoztunk, és az idei év a gasztrokör adott hozzá erőt, hogy akár van támogatónk, akár nincs, akkor is belekezdünk, úgyhogy az első piacon túl vagyunk most már 2 hete, és egy csodát éltünk meg a Tisza-tó partján. Az emberek lelassulva sétálva jöttek a piacra, nem hagyományosan piacozni, hanem beszélgetni, együtt lenni, örülni a Tisza-tó szépségének, gyönyörködtek a kézműves termékekbe. Voltak kudarcaink, még nem tudtunk mezőgazdasági termelőket hozni, amit ők nagyon kerestek volna, tehát most gőzerevel dolgozunk azon, hogy augusztus 27-29-én legyenek még többen, akik helyi termelők hozzák a kis zöldséget, gyümölcséget, feldolgozott húsáruikat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egész vízipiac történet Sarudnak egy nagyon-nagyon nagy lehetőséget tartogat. Hogyha ezt ki tudjuk használni, ennek a slow living életmódnak a ritmusára adni az embereknek egy megnyugvó helyet, akár mondjuk egy tihanyi piac mintájára, akkor szerintem valami csodát tettünk be a Tiszató asztalára, és nekem ugyanilyen csodának számít az, hogy ugye most mindenki arról beszél, hogy milyen szomorú az asszály, és hogy mennyire nem tudunk mit kezdeni, és hogy mennyire kis dolgokkal lehet az embereknek örömet okozni. Mi ugye esténként ezt a strandot lezárjuk, hogy balesetek történjenek, de most, hogy arra kellene törekedni, hogy otthon ne fogyasszanak áramot az emberek, ha tegnap kitaláltuk, hogy este 7 órától 11 óráig kinyitjuk a strandot, és hogy este 7 órakor megindultak az emberek, és több mint 150 ember volt itt egész este. Úgyhogy ezek ilyen apró csodák, amikor az emberek jönnek, és mosolyogva találkozom velük, és megköszönik, hogy mennyire jó pofa dolog, hordott egy apróság, egy icipici figyelmesség, de mi azt gondolom, ebben vagyunk igazán erősek. Tehát őrült ötletekkel, meghökkent ötletekkel próbáljuk ezt a kis falut felrakni a turisztika térképére. Nekünk nincsenek milliárdos támogatásaink, nincsenek forrásaink. Több választási cikluson keresztül harcoltuk önmagunkban létünkért a régi falu vezetéssel. Én azt gondolom, most a helyünkön vagyunk, és megpróbálunk visszaadni mindazból a jóból valamit az embereknek, amit megkaptunk az elmúlt 40-50 év alatt a magyar gazdaságtól.
0: Most újra, ha végig tekintünk egyébként a strandon, azt látjuk, hogy ugye nagyon sok család van, de nagyon sok baráti társaság is érkezik. Ők vajon itt szálltak meg Sarudon, vagy ők ide érkeznek? Mennyire jó a kapcsolódás akár más nagyobb településsel, hogy lehet, hogy ott szállnak meg, de ide érkeznek a Tiszatóra?
1: Szerintem nem alakult még ki az a régiós gondolkodás, ami mondjuk tőlünk nyugatabbra kialakult. Tehát én azt látom, hogy a Tiszató sokkal több lehetőséget elhertál, mint amennyit kihasznál. Még falun belül sincsenek mindig szövetségek. Itt Sarudon belül is vannak jócskán tennivalók. Én azt kell, hogy mondjam, hogy akik itt vannak, ők általában hozzánk jönnek. Tehát én annak örülök, hogy az élményfalunak most már van egy olyan brandértéke, ami miatt bár egy kis falu, mégiscsak felkerült a turisztika térképére. Olyan eredményeink és olyan díjaink vannak, amelyekkel városok nem tudnak büszkélkedni. És én annak örülök, hogy ezek az emberek hozzánk jönnek. Tehát most már a falu vendéglátósai, szálláshelyi tulajdonosai sem panaszkodnak. Soha nem volt még ennyi elégedett szolgáltató, akikkel most beszélgetünk, tehát azt látszik, hogy kezdik megszeretni a falut. És nagyon sokat dolgozunk azért, hogy mindig legyen téma, amiről Sarut beszél. És persze a Schusternek a cipője mindig a leglukosabb, tehát nagyon sok hiányosságunk van még a marketingben. Mert azért ezt kevesen tudják, hogy ezt a falut mi hárman irányítjuk. És itt dolgozik ilyenkor 60-70 ember, és viszünk egy komplett falufejlesztési programot, nincs időnk mindenre. Úgyhogy nekem a legnagyobb leszke Sarutban az, hogy nem mehet minden úgy, ahogy kitalálnom, mert türelmet kell tanulnom. És bár azt mondjuk, hogy ez egy lassú falu, mi azért ebbe szép lassan belepusztulunk. De hogy a sors lelassít bennünket is, és megtanítja velünk, hogy értékeljük néha a kisebb eredményeket is, ahelyett, hogy mindig csak azt nézzük, hogy mi az, ami nem sikerült, vagy ami még hiányzik, ez az én legnagyobb problémám. Tehát én sokkal többet szeretnék, de be kell, hogy lássuk, hogy van körülöttünk egy világ. Nagyon nehéz a munkaerőpiaci helyzet, nagyon nehéz gazdálkodni, és önmagában nagyon nehéz a Tiszató térségében egy másfél hónapos szezonból itt tartani jó embereket. Nem vannak kihívásaink, de szeretjük. Azt szoktuk mondani, hogy Sarud nem nyápiszoknak való vidék, és hogy egy ideális káros szenvedély. Tehát, hogyha az ember örömmel tekint mindarra, amit épít, és nem nézi ennek az árán, akkor azt gondolom, hogy ez a legnagyobb csoda, amit életemben elértem.
0: Ha optimisták vagyunk, akkor még most jön nektek a főszezon, itt az augusztus, akár augusztus 20-áig, ha tekintjük, de lesz-e idő arra, hogy aki strandot üzemeltet, az elmenjen pihenni? Van-e erre idő, vagy kell-e erre időt szakítani egyáltalán?
1: Hát én nem vagyok ennyire optimista, mint te. Tehát elvileg azt mondtam volna májusban, hogy valószínű, hogy ez egy jó szezon lehet minden természeti csapással együtt, de azért ezt el kell őszintén és csöndben mondanunk, anélkül, hogy a rémhint terjesztés elkezdené itt futni a Tiszató partján, hogyha verinsz a Tiszatóra, azért látszik, hogy hiányzik belőle a víz. És azt most már mindenhol halljuk, hogy nincs vízutánpótlása, Tiszának sincs vízutánpótlása. Ebből a tóból naponta 2 cm víz távozik el, és ez folyamatosan csökkenti a Tiszató vízszintjét. Tehát ha most ránézel mondjuk az Akvakvár vízjátszótérre, ott már látod, hogy a nagyobb elemeink már nincsenek bent. Tehát már kiszedtük azokat az eszközeinket, amelyeknek nagyobb esési zónak el, és én attól félek, hogy ez még folytatódni fog. Tehát most már a nagy hajók nem tudnak bemenni. És azt gondolom, hogy strandolni lesz időnk, de hogy a turisztikai attrakciók egy része, az, ha nem jön eső, akkor vissza fogja fogni a saját fejlesztését és saját működését. hát hogy van-e idő nyaralni, tehát azt szoktam mondani, hogy én hivatalosan mindenki azt gondolja, hogy itt nyaralok. Tehát nekem van a legjobb dolgom, hisz van körülöttem egy élményfalu, és csak le kell mennem bármelyik eszközt felvenni és élvezni. Én az idén még nem voltam a strandon, nem ültem hajóba, csak ha menteni kellett. És hogyha elmegyek, akkor csak azért megyek el, hogy két napra ne érjenek el a sarudi, vagy a itteni problémák, vagy a gondok, mert egyszerűen ebből nem lehet kikapcsolni. Úgyhogy nem lesz igazi nyaralásunk, el fogok most ülni 3 napra, mert egyszerűen azt érzem, hogy ez a szezon most itt sok, de hát folytatni fogjuk. És hát nem állunk meg, azért a munkánk az mindig arról szól, hogy amit nyáron tönkreteszünk, azt ősszel felépítjük, dolgoznunk kell még a kikötővel, és van még egy csomó fejlesztés, amit be kell, hogy fejezzünk. De hogy itt jó dolgozni. Tehát ha megtaláljuk hozzá az embereket, és marad annyi pénzünk, hogy ezt működtessük, akkor mi ezt örömmel fogjuk tenni az év hátra lévő részébe is.

0: Elhangzott műsorunkban ez alkalommal Sarudra látogattunk, ahol beszélgettünk az idei turisztikai szezonról, fejlesztési tervekről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Pirincsik Márton nevében is. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
1: Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A római Santa Maria Maggiore Bazilika, a legősibb Mária templom felszentelését ünnepeljük Havas Boldogasszony emléknapján, augusztus 5-én. A római Santa Maria Maggiore templomot harmadik Sixtus, az efezusi zsinat után építette a boldogságos szűz az Isten szülő tiszteletére az eretnekséggel szemben. Augusztus 5-én szentelték fel. A legenda szerint a Santa Maria Maggiore bazilika helyét maga a szűz anya határozta meg. A 4. században Liberius pápa idején egy Giovanni nevű gazdag római patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat Máriának ajánlják fel. A szent szűz álmukban megjelent és arra hívta őket, hogy azon a helyen, amelyet másnap, augusztus 5-én hóborít majd, emeljenek templomot a tiszteletére. Augusztus 5-én Havas Boldogasszony napján minden évben virágszirmok hullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt. A templomot a későbbi bővítések és változtatások után bazilika rangra emelték. Benne található a Nagy Szent Gergely pápa kora óta a római nép által tisztelt Róma népének üdvössége elnevezésű kegykép, amelyhez Ferenc pápa megválasztása másnapján elzarándokolt. A Szent Atya apostoli útjait szintén ezelőtt a kegykép előtt ajánlotta a szűzanya oltalmába, és az utakról Rómába visszatérve itt adott hálát. Ferenc pápa sírja is ebben a templomban található. Neveden szólítottalak mottóval, hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az Egris szemináriumban, augusztus 12-e és 15-e között. Azokat a férfiakat várják, akik felmerik maguknak tenni a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A résztvevőkre a 4 nap során személyes és közösségi imádság, őszinte párbeszéd, személyes lelkivezetés, valamint a sorstársak megismerése is vár. További információkat az Egri Főegyházmegye honlapján találhatnak. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a magyar kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a 3. fokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában elmondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter hozzátette, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de már a leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte a miniszterelnök, miután bejárta a létesítményt. Az előrejelzések szerint nagyobb mennyiségű eső eshet a következő napokban a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein. Ha ez valóban megtörténik, akkor Paksnál is emelkedhet a vízszint egy héten belül. Az extrém hőség és az energiaválság miatt elmarad a szerdára tervezett országgyűlési bizottsági ülés. Nem tartják meg az oktatási bizottság, valamint a kegyelmi botrány felelőseit és a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság ülését. Az új időpontokról később döntenek. Átfogó energia és vízstratégia megalkotását sürgette a Mi Hazánk frakció vezetője a Sándor Palotában tartott egyeztetésen. Torockai László közlése szerint a miniszterelnök nyitottságot mutatott egy ilyen stratégia közös kidolgozására, és hasonlóan reagáltak az ellenzéki frakciók vezetői is. A Fidesz frakció vezetője a jelenlegi kormány felelősségét hangsúlyozta az energiaválság kezelésében, míg a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnöknél, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült felhőtlen idő várható gomoly felhőképződés nélkül. Csapadék nem lesz. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Bűn és megtérés 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizesse

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Hát a mai adásban egy olyan érdekes, emblematikus, és azt gondolom, hogy mindenképpen sokak számára ismert emberhez érkezünk, Bakócz Tamáshoz, aki több vonalon is ismert lehet. Az egyik az, hogy őróla tudjuk azt, hogy majdnem pápa lett belőle, esztergomi érsek volt. Szerintem esztergomi érsekként talán jobban ismertük, mint egri püspökként, és engedj meg, Péter atya, nekem egy személyes történetet. Én nagy történelmi, romantikus regény olvasó vagyok, és van egy nagyon kedves írónő, Karádi Anna. Ő írt egy olyan regényt, hogy A kegyúr, és ezt tavaly olvastam, ez a kegyúr, ez hát nyilván egy teljesen más és misztikus, romantikus köntösben, de Bakócz Tamás történetéről beszél, egy kicsit ugye ilyen romantikus vonalra állítva, de nagyon jó korképet ad egyébként. Úgyhogy, hát igen, szóval ő egy nagyon érdekes ember volt, mondjuk azóta már talán beszélhetünk arról, hogy nem ő az egyetlen, aki majdnem magyarként pápa lett, mert hiszen ugye Erdő Péter bíborosunk is a legutóbbi pápa választásnál

0: esélyes volt. Na de hát Bakóc Tamás, aki esztergomi érsek, hogy került ő az egri püspöki székbe?
1: Először nézzük meg magát, a családot, mert hogy Bakóc Tamásnál az is érdekes, hogy ő Pór családból származott, tehát egy jobbágy családnak a gyermeke. Tehát alacsony sorból származott, akik valamikor 1442 körül született, legalábbis így sejtjük, mert ugye pontos adatok nincsenek, és 5 fiú testvér volt. Az apjátnak a nevét ismerjük, a Ferencnek hívták, és a Drágfi családnak a birtokán volt kerékgyártó mester. És amikor 1459-ben a család nemesi rangot és nemesi címert kap Mátyás királytól, akkor ez megörökítésre is kerül a címer ábrában, ugyanis a címerben egy kocsikerék található, amelyen egy ágaskodó szarvas helyezkedik el, a homlokán egy keresztel. Na most, de hogyan jutunk el ide, hogy 1459-ben ugye a család az kapjon egy ilyen nemességet? Ő maga Szatmár Németiben kezdi a tanulmányait a domonkos atyáknál, és utána, hogy mikor lép be a papirendbe, azt nem tudjuk pontosan. Viszont 1459-ben, tehát amikor történik ez a adományozás, címer adományozás, akkor ő már a titeli prépostságnak a tulajdonosa volt. Tehát biztos, hogy valamiképpen ekkor már klerikusi állapotban volt, nyilván még nem volt pappá szentelve, hiszen még fiatal volt, 17 éves, és ez a titeli prépostság, ami egyébként nagyon jól jövedelmezett, ez egészen 97-ig, tehát 40 éven keresztül gyakorlatilag megtartja a birtokában. És utána folytatja tovább a tanulmányait, méghozzá külföldön, itt a közeli Krakkóban végzi el a filozófiai kurzust, utána pedig Itáliába megy, ahol Ferrarában és Páduában, tehát a kor leggyeresebb egyetemein folytatja, és teológiai doktori címmel valamikor 1470 környékén érkezik haza.
0: A Ferrara és Pádua jelentősebb egyetemek voltak ekkor, tehát, mint a bolonyai?
1: Ezek is nagyon, ezek
0: jó, mind. Mert nekem a bolonyai az bolonyai, tehát 1088-as alapítású bolonyai az azért.
1: De ezek mind, tehát ezek...
0: Már ezek is komolyabbak
1: lettek. Igen, tehát Itáliában ez a három, illetve még a Nápolyi Egyetem, amely labdába rúghatott, hát ugye a legjelentősebb az a Sorbonne Párizsban, de Itália közelebb volt a magyaroknak, meg kulturális szempontból, tehát ugye az 1400-as évek közepétől Itália mindenkit vonzott. Tehát a reneszánsz megszületése Itáliában az egy óriási plusz vonzerőt jelentett a külföldiek számára, hogy Itáliába menjenek.
0: Meg gondoljunk csak abba bele, hogy azok, tehát te Péter atya, aki Rómában tanultál, és elég sok felé jártál Olaszországba, és én, aki szintén, bár nem tanultam ott, de nagyon szeretem Olaszországot, és tényleg olyan sok felé jártam, hogy azok a szépségek, amiket mi most látunk, 500 évvel később, azok akkoriban frissen építve, hogy milyen gyönyörűek lehettek.
1: Igen. Tehát,
0: mert mi már most ugye igaz, hogy megkopottan is, és megszürkülve is, de nagyon szépnek látjuk, meg nyilván azért azóta most az idő vasfoga megrágta az épületeket, kastélyokat, templomokat, stb., de restaurálják őket folyamatosan, amennyire tudják, na de azért ezek eredeti pompájukban milyen szépek lehettek.
1: Igen. És az, hogy milyen kultúra állt mögöttük, tehát ez egy forradalmi kultúra volt a középkorhoz képest.
0: Igen.
1: Más szemlélettel, ami nem egyik napról a másikra változott meg, hanem szépen lassan Itáliában efelé tendált a művészeteknek, meg a gondolkodásnak az alakulása, és azt kell mondani, hogy Európában akkor ez volt a legmodernebb, a leghaladóbb. Uh-huh. Úgyhogy nagyon jó, hogy ott volt ő is, és 1473 táján már Rangóni Gábornak, ugye a későbbi egri püspöknek a titkáraként működik. Utána pedig 1474-ben, amikor Mátyás király Sziléziában hadakozott, éppen Boroszlónál, akkor már ott Mátyás király közelébe került, és Mátyás király valahogy fölfigyelt rá. Aminek az lett a következménye, hogy bekerült a királyi kancelláriába, persze még ott a hátsó helyekre, tehát ilyen írnok, meg titkár, meg ilyesmi, De már elindult a karrierje, mert hogy 83-ban már ténylegesen ő a királyi titkár, tehát a királynak a titkár, és ebben az időben történik meg az a váltás, hogy a királyi titkárnak egyre nagyobb szerepe lesz a király körüli teendőkben, és ez az időszak, tehát 1475-ös évtől kezdődően növekszik a titkároknak a szerepe, és a 83-ban már királyi titkár, ami azt jelenti, hogy ő az, aki a király számára a különböző ügyekről beszámol, tehát aki egy ilyen rövidített változatot előhoz, hiszen a kancelláriában annyi levél, beadvány, kérvény, stb. Jelenik meg, hogy ezeknek valakinek a király számára lényeglátóan össze kell foglalni. Tehát ez lesz a titkároknak az elsődleges feladata. Nyilvánvaló, ez is egy bizalmi állás. Uh-huh.

Na most a fiatal Bakucz Tamás, amikor ugye ezeket a tevékenységeket végzi, akkor már pap, és pontosan ugyanazokat a jegyeket mutatja, mint ebben a korszakban. Az ilyen klerikus titkárok végeztek. Ugyanakkor az is látszik rajta, és ezt a későbbiek bizonyítják is, hogy egy nagyon céltudatos, nagyon lényegre törő, nagyon nagy strapabírású, sőt, ugye akkor még följegyzik róla azt is, hogy nagyon emberséges volt, hogy nagyon hűséges az uralkodóhoz, és nagyon becsületes személyiség. A későbbiekben mondják, hogy ezekből azért már kopott le valami, mert még inkább a karrier vágy, illetve az előre való jutásnak a vágya kötötte le a gondolatait. De ebben az időben még nagyon megbízható munkatársa volt a királynak. Na most, amikor 1486-ban ugye Rangóni Gábor, az egri püspök meghalt, ugye ekkor volt az, hogy az ő püspöki tisztségét kapja meg az addigi győri püspök, tehát akkor kerül át majd Nagylúcsei Orbán Egerbe, és akkor így a győri püspökség az megüresedett, és Mátyás király kinevezi őt győri püspökség élére, tehát innentől kezdve már püspöki személy lett belőle, ahonnan aztán majd szépen halad még tovább előre, mert hogy közben a királyi tanácsos címet is megszerezte magának, és innentől kezdve mondhatjuk azt, hogy a pályája az egy óriási ívet fut be, egészen odáig, ami a műsornak a bevezetőiben elhangzott, hogy egészen a pápai trón várományosának a tisztsége vagy a lehetősége megvolt benne. Na most kanyarodjunk vissza Mátyás király halálához, ugye 1490-ben, amikor is neki is állást kellett foglalni, mint aki a királyi tanácsos, hogy akkor ki mellett kívánja letenni a voksát a leendő jelöltek közül. Először ő is úgy mutatkozott meg, mint hogyha Korvin Jánosnak a párthíve lenne, de titokban ő mégis aragóniai Beatrix mellett állt, és ugye tudjuk, hogy az özvegy királynénak a tábora az nem szívlelt a Korvin Jánost, és ő is ugye Ulászló mellé áll, második Ulászló mellé, és így természetesen Bakócz Tamás is második Ulászlónak lesz a híve, és a király, az új király nem is lesz hálátlan ezzel az, hogy mondjam, a segítséggel kapcsolatban, mert hogy a királyi tanácsosi címből hirtelen előlépett királyi kancellárrá. Tehát tulajdonképpen a királyi irodának a vezetője lesz, és mivel hogy Bakócz Tamás egy nagyon erőteljes személyiség volt, ezért a kortársak úgy látták, hogy Bakócz Tamás mint egy uralkodik a királyon. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon sok esetben Bakócz Tamás irányítja a királyt, mint közvetlen munkatársa, mint kancellárja, úgyhogy ilyen második királyként is emlegették Bakócz Tamást, és nem csak a magyarok látták így, hanem erről beszámolt például a Velencei Köztársaság egyik követe is, aki ezt írásba foglalja, hogy mint egy második király úgy vezeti az országot Bakócz Tamás. Na most az előbb megemlékeztünk arról, hogy egy csomó jó tulajdonsága volt, viszont ahogyan haladt előre a ranglétrán és egyre komolyabb pozíciókat foglalt el, így jönnek elő a rossz tulajdonsága is, mert hogy egyre ravaszabb, fondorlatosabb lett, egyre inkább törekvő, ráadásul a kapzsiság is megjelenik nála. Persze majd látni fogjuk azt is, hogy ez a kapzsiság ez nem minden esetben saját magának szól, hanem hogy ugyanezt aztán ő nagyvonalúan szét is osztja, de azért először meg kell kaparintani ezeket a dolgokat. Tehát ezek mind-mind jellemzőek rá, és utána emellett természetesen ő egyre rafináltabb és élesebb diplomatává lesz, amely tényleg a királyi udvarban azt jelenti, hogy egy megkerülhetetlen tényezővé válik.

0: Engedj már meg, Péter, hogyha egy ilyen, nem tudom, ugye, ahogy a jellemzőit soroltad itt nekem, és én is itt közben gondolkozom, hát mai szóval azért lennének erre definíciók, mármint hogy kifejezések, hogy mivel lehetne őt illetni, most akár a narcisztikust, akár a megalomán szót használhatnám rá, csak azt, hogy ugye tudjuk az ő származását, hogy lett ő nemes, hogy végül is valamelyest az a saját szándéka volt, hogy ő az egyházi pályára lép, és az egyházi pályára azért csak úgy lép valaki, hogy azért úgy Istennek szenteli az útját, hogy mikor változhat meg, hogy amikor egyre magasabb pozícióba kerül, akkor lesz az, hogy ugye kihasználva azt, hogy ő neki nagyon jó előtanulmányai voltak, tehát nyilván nagyon jó diplomata, nyelveket beszél, tehát persze ezek mind az erényei közé tartoznak, de hogy mikor fordul át valakiben az, hogy hát akkor én igenis még többet akarok, és még előrébb akarok, és ugye egy igazi vallásos, mint ahogy olyan sok mindenkinél beszéltünk, egri püspököknél is, hogy olyan nagyon igazi vallásos püspökök voltak. Tehát, hogy az alázatos emberből hogy lesz ilyen nagyra vágyó?
1: Na most itt egy kicsit le kell ragadnunk annál, hogy mit is jelent püspöknek lenni, meg jó püspöknek lenni, vagy mi vonzó ebben. Abban az időben azért a püspökök mások voltak, mint most. Tehát, ha megpróbálnánk megérteni Bakócz Tamásnak a motivumait, ami előre vitte, ez nem csak a nagyra vágyás volt, hanem megvolt benne az, hogy hát én az Istentől olyan komoly talentumokat kaptam, akkor ezeket kamatoztassam. Uh-huh. Miért nem mennék még följebb, mikor képes vagyok rá? És a vallásosság is azért egy kicsit más volt, mint a mikorunkban. Tehát Bakócz Tamás, ő nem volt hitetlen ember. Ő mélyen,
0: én ezt nem is állítottam.
1: Igen, mélyen Isten hívő ember volt, aki egyben azt is látta, hogy hogyan tehetne ő nagyobb szolgálatot az egyháznak. Ő eljutott odáig, hogy úgy tehetne a legnagyobb szolgálatot, hogyha ő lenne a pápa. De most még nem tartunk egyelőre.
0: Egyelőre győri püspök.
1: Igen, de az, hogy ez megvan benne, és látva azt, hogy hogyan élnek a pápák Rómában, ugye ez a reneszánsz pápáknak a korszaka, tehát itt éppen 6. Sándor a pápa, majd ugye következik 2. Gyula, akik a pápaság történetében azért mindenképpen különleges figurák voltak, és...
0: Mert adtak is nagyon sokat az egyháznak, de hát mondjuk ugye az erkölcsiségben, a reneszánsz pápáink, igaz?
1: Igen, hát mondjuk második Gyula, ő erkölcsileg nem volt annyira problémás, csak ő meg inkább hadvezér volt, mint pápa. Tehát, de a lényeg az, hogy mindezek ellenére, hogy ezek a személyek emberileg ilyenek voltak, és azt kell mondani, hogy eléggé gyarlók, senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy ő a pápa, ő Krisztus földi helytartója, ő az egyház vezetője. Tehát ez az emberek számára akkor teljesen természetes volt. Őt választották meg, ugye még azt is meg lehet piszkálni, hogy milyen módon, ugye 6. Sándornál ott a Simóni erősen gyanús.
0: Igen.
1: Igen, de a lényeg, hogy mindezek ellenére ő volt a pápa. Tehát a mikorunkban, hogyha valaki azt látjuk, hogy nem megfelelően látja el a feladatát, vagy nem illik össze a feladattal az életmód, amit folytat, akkor rögtön prüszkölünk. Abban az időben is voltak ilyenek, tehát egy Savonarola azért úgy neki ment 6. Sándornak, de alapvetően az emberek ezt elfogadták. Hát ilyen ember, gyarló, majd a Jóisten megbocsát neki, vagy majd azt ő elrendezi a Jóistennel, hogy mit lehet csinálni, de alapvetően a legitimitását azt nem kérdőjelezik meg. Igen. És akkor éppen azért, hogy most ilyen vagyok, hát attól miért ne lehetnék püspök? Miért ne lehetnék bíboros? Miért ne lehetnék pápa?
0: Igen.
1: Jó, tehát ezért ez az a mostani ember számára ez furcsa. De az akkori kor ember számára ez egy teljesen természetes dolog volt így, úgyhogy nem nagyon voltak kérdőjelek. Tehát, hogyha valaki szépen haladt előre, ő pedig nagyon ügyesen haladt előre, ugye ő is benne volt a abban a házassági ügyben, ugye Ulászlónál, ő ott volt a közreműködők között, és ő is tanúsította szépen, hogy itt
0: ugye... Hogy ott az nem volt
1: így van, úgyhogy ezért aztán természetesen megint nagy hálával tartoztak neki, és ugye amikor elindult a házasság érvénytelenítésének a folyamata, hát majd látni fogjuk, hogy egy elég huzamos eljárás volt, ugye mert az uralkodók házassági ügyeiben a pápa az illetékes, tehát ezt föl kellett terjeszteni a pápaságnak, és ott hosszú ideig tárgyalták a dolgot, de végül is kimondták a házasságnak az érvénytelenségét. És ugye ebben neki nagyon nagy szerepe volt, és ezért hálás volt neki az uralkodó, és nagy bizalma volt hozzá, hogy ugye ebbe az összeesküvésbe így bevették őt is. Na most közben azért ő még megszerzi magának a pannonhalmi apátságot, ami ott van Győr mellett, viszont a pannonhalmi apátságnak óriási birtokai voltak, a Szent István királytól kezdődően már Somogyban, illetve hát Felvidéken is voltak birtokai, tehát ez is egy nagyon komoly jövedelmet bírhatott ezáltal az apátság által is. És amikor aztán ugye Nagy Dúcsei Orbán meghalt 1491-ben, akkor hát rögtön szemet vetett az egri püspökségre, amelynek a jövedelme, ugye már Nagy Dúcsei Orbánnal is említettük, hogy minimum 20, de akár 30 ezer aranyforint is lehetett egy évben, ami az azért nagyon komoly jövedelemnek számított abban az időben. Nem véletlen, hogy még itáliai idézőjeles kérők is voltak az egri püspökségre, ugye gondoljunk csak Roderigo Borgiára.

0: az akkori püspökségek, tehát itt a 15. század végén járunk, tehát mondjuk a, így, hogyha ugye a egyházmegyéket nézzük, az esztergomi érsekség után mondjuk püspökségek közül az Egri, az mondjuk akár egy ilyen második, harmadik helyet, tehát mindenképpen egy nagyon jó helyet foglalt el.
1: Igen, tehát jövedelem szempontjából mindenképpen.
0: Jó, mert azért ezek az idők során változtak, tehát néha-néha voltak előttünk ilyen táblázatok, volt, hogy nagyon erős volt,
1: hát igen,
0: volt,
1: azt látjuk, hogy a tatárjárás után például, ami ugye pont innen érkezett az országba az Egri egyházmegye területéről, akkor visszaestek az egyházmegye jövedelme, de ekkor ugye ezen a területen viszonylag békesség van. Most már ugye a huszitákat is sikerült kipucolni nagy részt, majd azért látni fogjuk, hogy még nem egészen. Még mindig lesznek ilyen ügyek, például pont a mi püspökünk esetében. Na de egyelőre ott tartunk, hogy rögtön jelentkezik érte, hogy akkor ő ugye, ráadásul még a Nagyducsei Orbán is pont ezt az utat járta be, hogy először győri püspök volt, és utána került az egri püspöki székbe. Hát ő is.
0: Ott is maradt.
1: Igen. És most ő szeretett volna jönni az egri püspöki székre, igen ám, csak akkor 6. Sándor pápa, ugye, aki annak idején Rodrigo Borgia bíborosként
0: egri püspök szeretett volna lenni, igen.
1: Igen, vagy legalábbis megszerezne az egri püspökségnek a jövedelmeit. Az bejelentette, hogy igen, de ő, amikor lemondott az egri püspökségről, Nagylúcsei Orbán javára mondott le. Mondtam azt abban a műsorban, hogy ennek még jelentősége lesz. Tehát azt jelenti, hogy most újra visszaigényelné magának, csak ugye, mint pápa ezt nem teszi meg, viszont van neki jelöltje, aki nem más, mint a Scanio Sforza bíboros. Ugye a Sforzák, ezek ebben az időben Itáliának az egyik legjelentősebb családja, Milánó urai.
0: Igen.
1: Tehát egy nagy tekintéllyel és nagy befolyással rendelkező családról van szó. Tehát ez az Ascanio Sforza lett az, akit a 6. Sándor ugye kinevezett az egri püspökség élére. Igen ám, csak hogy a Bakusz Tamás nem hagyja annyiban a dolgokat, ugye ő erre nem számolt, hogy Ascanio Sforza igényét a pápa komolyan veszi, így aztán ügyesen el is intézi azt, hogy ha kellő kárpótlást kap a bíboros úr, akkor talán hajlandó lemondani az egri püspökségről, és ez tulajdonképpen így is történik. Úgyhogy a 1493-ban sikerül kineveztetnie magát második Ulászlóval egri püspöknek. Uh-huh. Tehát ugye itt megint azt látjuk, hogy a királynak a főkegyúri jogára hagyatkozva, vagy hivatkozva sikerül az egri püspökség érére kineveztetni magát. Ugye mi az, ami még problémás lehet, hogy hát ugye ehhez azért kellene továbbra is a pápának a megerősítése. Egyébként ekkor még a pannonhalmi apátságnak a kommendájáról is hajlandó lemondani az egri püspökség érdekében. És végül is ezek után megtörténik az, hogy második Ulászló csak elintézi a Szent Széknél azt, hogy a Ascanio Sforzának a megerősítését azt visszavonják, és így aztán Bakócz Tamásból lehetett az egri püspök. Tehát 1493-ban megszerzi az egri püspökséget magának, és rögtön elkezd költekezni. Ugye ő közben azért az egyéb birtokaiból, illetve az egyházi javadalmaiból már azért komolyan megszedte magát, úgyhogy itt gyorsan vesz magának két falut, a polgári és Szent Margita falvakat. Ugye ezek most is létező polgári, Szent Margita léteznek a Tisza partján, szintén már a Debreceni Egyházi Egyházmegyében található.
0: A polgári az a polgártelepülés lenne?
1: Szerintem igen.
0: Igen, és a Szent Margita?
1: Az ott van mellette.
0: De így létezik.
1: Igen.
0: Azt nem ismertem, polgárt ismerem, sőt igen. Ároktő is.
1: Szent Margita folyás, ezek ott vannak ezen a területen. Tehát itt vesz magának ugye két falut, illetve Ároktőnek a felét is megszerzi. Majd a későbbiekben ennek még lesz jelentősége, mert azt nem tartja meg magának, de még nem árulom el, hogy mi lesz velük. A lényeg az, hogy az egri székesegyháznak az építését azt folytatja. Arról már beszéltünk előzőleg, hogy a munkának a nagy része az elkészült már Nagy Lúcsei Orbán alatt, de hát még vannak dolgok, amiket még folytatni kell, ezeket ő készíti, illetve, hogy a szentély lezáró kápolnát azt a boldogságos Szűz Mária tiszteletére alakította ki, és mint később, mint esztergomi érsek már, akkor is gondoskodik arról, hogy ennek a, végül csak elárulom elég hamar, hogy ennek a kápolnának a föntartására adományozza az előbb említett falvakat, tehát Polgár, Szent Margita és Ároktő falvaknak a jövedelmeit, és annyit kér még, hogy ennek fejében, és természetesen az ahhoz tartozó egyéb jövedelmeket, hogy a káptalan bizonyos ünnepeken ott ennél ebben a kápolnában szentmisét mutassonak be.

0: boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt kápolna sajnos nem tudjuk megnézni, mert hogy ez is elpusztult. Közben, mint egri püspök, megszerzi magának a Bélhárom kúti apátságot is, ugye ez ciszterci apátság, és ez is itt a komoly birtokokkal és jövedelmekkel rendelkezik, úgyhogy erre is rátette a kezét. A számadás könyvei közül van, ami fönnmaradt, és ezek bizonyítják is azt, hogy mekkora jövedelmeket tudott beszedni. Tehát 1493-ban valamivel több, mint 20 000 aranyforintot, 1495-ben pedig már majdnem 27 000 aranyforintot tudott beszedni, mint egri püspök. Mondom, ebben a korban ez nagyon komoly jövedelemnek számított. Na most 1493-ban azonban, amikor ő egri püspök lett, akkor változás történt az ország főméltóságainak a tisztségei között is, ugyanis a király az eddigi két koronaőrt elmozdította, és helyére kinevezi az nádort és Bakócz Tamás egri püspököt. Tehát ez megint azt jelenti, hogy bár fizikailag távolabb került az udvartól, ugyanakkor azonban a tisztsége révén erősen kötődik a királyi hatalomhoz, hiszen a koronának az őrzése, ez az egész királyság szempontjából fontos dolog volt. Na és akkor, hogy mi történik még az ő püspökség alatt? Ugye mondtam, hogy a huszitáktól sikerült megszabadítani az egyházmegyét, de nem egészen, mert hogy pontosan az ő püspöksége alatt következik be az, hogy 1494-ben eljárást indítanak az eperjesi plébános Máté nevezetű ellen, hogy ő huszita tanokat vall, és ítélet is születik, tehát őt, és azon kívül még 4 világit elítélnek eretnekség vádjával, nem végzik ki őket, tehát ne gondolja senki azt, hogy akkor rögtön mágiára küldik, nem, de kiközösítik az egyházból, és elűzik a egyházmegye területéről őket, természetesen a papot megfosztva minden papi funkciójától. És ezt írásba foglalják, és az egyházmegye templomaiban ezt ki kell hirdetni harangzúgás közepette, minthogy ugye öröm a fölött, hogy az ördög tagjaitól megszabadultak. A országban egyébként van egy elégedetlenség, ami Bakócz Tamást segíti a további karrierjében, mert hogy nem állt meg itt az egri püspökségnél, hát ez most már nem titok a hallgatók számára, hiszen már többször elhangzott, hogy esztergomi érsek, no, de hogyan lesz belőle esztergomi érsek? Nem olyan egyszerű, mert hogy az esztergomi érsek, na de erről is majd később fogunk beszélni, az nem más, mint Esztei Hipolit, akit csak sikerült
1: a basszékbe betenni.
0: Így van, csak sikerült.
1: De őt még...
0: Mátyás király alatt?
1: De ő már akkor ezek szerint ott volt.
0: Így van. Ő már akkor esztergomi érsek volt, viszont a magyar rendek ezt nem nézték jó szemmel. Tehát, hogy az ország első zászlósura, a magyar katolikus egyháznak a vezetője, az ország prímása, az egy idegen földről származó gyerek legyen, mert még mindig gyerek, még mindig fiatal, még mindig nincs pappász sem szentelve. Hát, hogy ez birtokolja az esztergomi püspökséget.
1: Ez elképesztő, igen.
0: Ez a magyar rendekben is óriási elégedetlenséget vált ki, és fölmerült a gondolat, hogy hogyan lehetne tőle megszabadulni. Tehát olyan egyszerűen leváltani nem lehet. Miért? Mert a szentszék ott áll mögötte.
1: Igen.
0: Tehát neki van egy érvényes kinevezése a szentszék részéről, persze bizonyos feltételek megszabásával, hogy ha majd eléri a kánoni kort, akkor szenteltesse magát, de erről majd még, amikor róla beszélünk, akkor szó lesz. Hát egyelőre Bakócz Tamás ezt a helyzetet kihasználja, sőt szítja a hangulatot, és mondja, hogy ő hajlandó lenne az egri püspökségét elcserélni az esztergomi érsekséggel, mert hogy az egri püspökség az miért eléggé jövedelmező ahhoz, tehát elég komoly jövedelemmel rendelkezik, hogy erre talán Esztei Hipolit, meg hát a család, ugye nem mond nemet. Uh-huh. Tehát, hogy ezt hajlandóak lennének talán elfogadni, és akkor megszűnne az elégedetlenség is, és ő még mindig jól járna, mert egri püspökséget vezetné, de úgy, hogy ő nem is kell, hogy itt lakjon, tehát ő nyugodtan lakhat Itáliában, majd a jövedelmet azt elküldik, és akkor ilyen helynökök stb. Tudják kormányozni az egyházmegyét. Na, végülis ennek az lett a vége, hogy...
1: Elcserélik a tisztségeiket.
0: Így van, tehát persze természetesen nehez, szükséges
1: ott a szentszéknek,
0: ugye most hatodik Sándornak az engedélye, és 1497-ben december 20-án megkapja az engedélyt, hogy ő legyen az esztergomi székben, az egri püspöki széket pedig átadják Esztei Hipolitnak. Tehát mindez 1497 decemberében történik, és onnantól kezdve, hogy az egri egyházmegyének új püspöke van Esztei Hipolit személyében, de őról a később. Most egyelőre nézzük tovább, hogy hogyan is alakul Bakócnak a sorsa.
1: Mindenképpen tovább fogjuk nézni Péter atya, de már csak a következő adásban. Tehát az, hogy ő esztergomi érsekként mit tesz, és hogyan feltételezhettük azt róla, hogy ő pápa lesz, mert hogy ő nagyon szeretett volna pápa lenni, és miért nem sikerült neki, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.

A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján első alkalommal érkezett Csonterekijéje Romániába. A szent földi maradványait egy mellszobor alakú erekje tartó őrzi, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető. Augusztus 2-áig Nagyvárad, 4-éig Kolozsvár fogadta az erekjét, augusztus 5-én és 6-án Kisjenő, 7-én Arad, 9-én Nagybánya, végül augusztus 11-én és 12-én Borsabánya fogadja a relikviát, amely októberben is az országban marad. A szervezők, a nagyváradi görög-katolikus püspökség és a ferences rend közleménye szerint első alkalommal érkezett Szent Ferenc Csonterekijéje Romániába, a Nagyvárad olaszi ferences kolostorba. A szervezők szerint a relikvia jelenléte kivételes lehetőséget kínál a lelki elmélyülésre, a személyes és közösségi imádságra, valamint a teljes búcsú elnyerésére az egyház által előírt feltételek teljesítésével. A hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérhetik családjaikért, közösségeikért, a betegekért, valamint a világ békéjéért. Minden alkalom lehetőséget teremt arra, hogy a hívek kifejezzék tiszteletüket, az idén 800 éve elhunyt szent iránt közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre. Benyújtotta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek a kormány. A javaslat szerint szeptember 1-től a vényköteles gyógyszerek, valamint az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén áfakulcsa 5%-ról 0%-ra csökken. Meghosszabbította pénteken éjfélig a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz, közölte az autógyár. Mint írták, a csökkentett termeléssel a villamos energia felhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag. Folyamatosan jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a hazai kereskedelmi láncok. A Lidl és a Penny korlátozza a péksütemények sütését és a parkolóiban az áramkutak használatát, valamint lekapcsolja a bolti logók világítását és az italhűtőket. Az Auchan és a Tesco is csökkentette az épületvilágítást. Az ÖMV, a Shell Hungary és a MOL ideiglenesen leállította autómosóit és korlátozza az elektromos töltők teljesítményét. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektjének honlapja, amely az intézet által koordinált feladatokon és megvalósult eredményeken keresztül mutatja be a Mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb kezdeményezéseit. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekulahibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet a honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban ott és úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rosszindulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többszer egyidejű adását. A különböző hatóanyagok felszívódása, eloszlása vagy lebomlása eltérő lehet. Emellett a gyógyszerkölcsönhatások is nehezítik a folyamatot. E probléma megoldására kínál lehetőséget a molekuláris hibridizáció. A szegedi kutatók nem csak laborban, hanem számítógépes modellekkel is megnézték, hogyan kapcsolódhatnak az új molekulák a fájdalomcsillapításban szerepet játszó receptorokhoz, valamint egy olyan fehérjéhez, amely mutációja bizonyos tüdő- és vastagbélrák típusoknál fordul elő. A spanyol belügyminiszter szerint nem került veszélybe a schengeni övezet biztonsága a ceutai migrációs válság nyomán. Fernando Grande Marlaska európai hivatali partnereivel tartott rendkívüli videokonferenciát. A tárcavezető konstruktívnak nevezte a találkozót, amelyet amiatt hívtak össze, hogy a múlt héten több tízezrek jutottak át illegálisan az észak-afrikai autonóm spanyol város területére Marokkóból. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült felhőtlen idő várható gomoly felhőképződés nélkül. Csapadék nem lesz. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk!

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőbe mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatást

0: Adása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZZRT munkatársainak, a Vivaldi Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
1: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a 3. mérföldkövét. A Ne dobd el ajánlt fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét az intézmény üvegelő csarnokában tartották meg. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutya iskoláját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
2: Ahogy a felkonfban elhangzott, 3. éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a 3. missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya három

0: és fél éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki, úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek, és amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen Gazdiknak adom oda.
1: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési sport és kollégium igazgatóság igazgatója a távlati célját is ismertette a kezdeményezésnek.
2: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot, és azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és okat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a 4. programját ezzel a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ezzel is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.

0: Miskolcon tartották az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabaúj-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vörös Kereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vörös Kereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
1: Az 54. országos elsőnyitó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedésen, bárhol tudják használni ezt a tudást.
2: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
1: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy ne árulja el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
2: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
1: Mindig egy nagy öröm, vagy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az elsősegélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
2: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
1: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján is több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezzük, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsősegélynyújtásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
2: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
1: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélynyújtásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt, növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta, vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ezt nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesz.

0: 2013-ban Bankus Erzsébet gyalog indult útnak a németországi Marburgból, hogy eljusson Sárospatakra, Árpádházi Szent Erzsébet szülővárosába. A különleges zarándoklat élményeit az Üzletasszonyból Zarándok című könyvében is megörökítette. A rendkívüli útról és annak lelki üzenetéről Koleszár Krisztián beszélgetett a szerzővel.
1: A következő percekben egy különleges zarándokút történetét ismerhetik meg hallgatóink. Bankus Elizabeth üzletasszonyként élt, amikor 2013-ban egy belső indítatás hatására útnak indult a németországi Marburgból Sárospatakra. A több mint 1600 kilométeres távot 71 nap alatt tette meg, miközben nem csak földrajzi értelemben haladt célja felé, hanem egy mély lelki utat is bejárt. Története azóta sokakat inspirál. A beszélgetés apropóját az adja, hogy Elizabeth nemrég a Sárospataki Szent Erzsébet ház vendége volt, ahol bemutatta könyvét, amely saját zarándok élményeit és tapasztalatait dolgozza fel. Találkozásunk során felidéztük azt a személyes emléket is, hogy még 2013-ban zarándok útjának utolsó szakaszában már készítettem vele egy interjút. Most egy kicsit visszautazunk az időben, és meghallgatjuk az akkor készült riportot.
2: Hogy indult ez az ötlet, hogy elinduljon el a zarándok útra, és mikor kezdte meg ezt az utat?
3: Hát ez nem ötlet volt, hanem nekem volt egyszer egy betegségem, és nagyon súlyosan megbetegedtem, és akkor, mivel az orvosok nem tudtak segíteni, különböző terápiákat kezdtem el tanulni saját magam is, és gyakorolni, és ezen keresztül jutottam el Istenhez. És az egyik meditáció alkalmával megjelent nekem Jézus és Mária, és megmutatta, hogy alázatot kell tanulni. És már akkoriban elég gyakran előfordult, hogy reggelente, ha fölébredek, információval ébredek, és írnom kell azokat a felismeréseket, amiket hoztam magammal. És ugyanígy jött ez a felismerés, vagyis ez a késztetés, hogy nekem Németországból haza kell jönnöm egy ilyen zsákruhába. És akkor gondoltam, hogy hát majd valamikor, de annyira erős volt ez a késztetés, hogy 6 héttel később indulnom kell, és ez augusztus 13. volt. És ahogy ezt megtudtam, utána már nem volt semmi más számomra, csak az, hogy menni kell, és most már megvan az út is, hogy mikor. De hát hogy gondoltam, hogy hát hogy induljak, hát honnan, hová, mi legyen az úti cél. És mivel már a kommunikáció nálam annyira természetes, meg megvan, hogy amire szükségem van, mindig azt kapom meg. Kinyitottam az internetet, és rögtön ott volt, hogy Erzsébet út, és akkor hát mivel engem is Erzsébetnek hívnak, hát gondoltam, hogy hát akkor megnézem már ki ez az Erzsébet. És amikor megláttam, hogy Szent Erzsébet, Magyar királynak a lánya, hogy neki is az alázat volt a legfontosabb erénye, szóval ő is szerette volna a teljes alázatot Istennel, a másik emberrel szemben megvalósítani, és az, hogy ő is már akkor fölismerte, hogy az anyagi világ, az értékmegosztás nincs rendben, és akkor már természetes volt, hogy a Szent Erzsébet útján fogok haladni.
2: Néhány adatra kérdeznék rá, ugye, hogy jól emlékszem, akkor augusztus 13-án igen, indult útnak. 1700 kilométer ez a távolság, hogyha...
3: Ha a naviban kiszámolja, akkor igen, de viszont az, hogy szálláskeresés, akkor az eltévedt utak, mert az első 21 napban nem volt nálam navigáció, semmi sem, mert először 21 napot kellett megcsinálnom, utána muszáj volt tőlem független okok miatt abba hagyni, és szeptember 30-ától folytattam újból az utamat, és az most muszáj volt, szóval végigcsinálnom.
2: Ugye most itt szerencsén találkoztunk az utolsó nap, még jó 30 kilométer, vagy még több önelőtt. 36 kilométer még önelőtt van. Mi a terv? Megérkezik Sárospatakra, mennyi időt töltött, és hogy indul majd tovább?
3: Hát én megmondom őszintén, én már soha nem tervezek. A Jóisten vezet és mutatja meg, hogy mi lesz, hogy lesz. Nincs konkrét tervem. Nem tudom azt se, hogy mi lesz Sárospatakon. Nyilván, hogyha megpihentem, hogy utána megyek haza édesanyámhoz Ózdra.
1: Most pedig térjünk vissza a jelenbe. A helyszín a Sárospataki Szent Erzsébet ház olvasóterme, ahol Bankus Elizabettel könyvének megszületéséről, annak felépítéséről, valamint az elmúlt évek tapasztalatairól beszélgettünk. Arról is kérdeztem, hogyan látja ma azt az utat, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt Marburgból Sárospatakra vezette. Egy kedves vendég érkezett Sárospataki Szent Erzsébet házba, Bánkus Elizabeth, aki egy kiadványt hozott, és akkor rögtön maradjunk ennél a könyvnél, hogy mi is volt ennek a könyv megírásának, vagy keletkezésének a célja, hogyan lehet ezt megfogalmazni?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ennek a Zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes Zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
1: Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik Zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába?
3: Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a Zarándok út, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Úgyhogy Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
1: Gyakorlott túrázó egyébként, vagy úgy indult neki az útnak, hogy nagyobb ismerete nem volt, mondjuk egy ilyen hosszabb út megtételéről?
3: Hát nem voltam túrázó egyáltalán, és nem is volt olyan nagy szándékom, hogy ilyen hosszú utat megtegyek. Ez egy belső látomás miatt alakult ki, hogy ez így megtörtént. Olyan erős volt már a belső késztetés, 6 éven keresztül küzdöttem ellene, de a végén az élet is úgy alakult, hogy muszáj volt elindulnom, nem volt más választásom.
1: Nagyjából, hogyha a könyvet megnéznénk, vagy annak a szerkezetét, akkor nagyjából hogy épül fel?
3: Hát az elején rögtön a látomással kezdődik, mert az indította el az egész belső folyamatot, és akkor jönnek a 6 év küzdelmek, mire elértem azt a belső állapotot, hogy el tudjak indulni ezen az úton.
1: Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
3: Szerintem ez mindenkinek. Szóval a marketingben azt mondják, hogy válaszunk célcsoportot, hogy kinek. Én azt mondom, hogy aki elégedetlen az életével, vagy bármilyen lelki problémája van, vagy állandó problémákkal van tele, kritikus másokkal szembe, azoknak mindenképpen jó, de akár egyházi embereknek, mert ez egy tényleg egy megtett út. Szóval itt nincsen oktatva senki, hanem a történeten keresztül tud az ember azonosulni ezekkel a dolgokkal. Mert ez, amit én megéltem, azt a hétköznapi ember is minden nap találkozik hasonló dolgokkal, mint például milyen az elutasítás, hogyan hat az emberre, milyen az, amikor segítenek, vagy akár egy tál étellel, vagy egy mosolyjal segítik az embert. Szóval, hogy ezeknek a hatását, ezt mindenki érzi, és ezért ez mindenkinek a saját útjával beazonosítható.
1: Környezete, akár a szűkebb távokabb környezete, hogyan fogadta ezt a ön elhatározását, hogy elindul az úton?
3: Igen, meg voltak lepődve, nyilvánvaló, úgyhogy hát én magam is az út első részén teljesen nevetségesnek találtam ezt az egész helyzetet. Pont ezért a 6 év miatt azért is küzdöttem, mert itt a zarándoklatnak volt egy fő kitétele, hogy nekem egy zarándok kabátba kell végigjönni a mai modern Európába. És a könyvbe is betettem a fényképet, hogy épp akkor, mint üzletasszony, egy hotelt vezettem, abszolút lehetetlennek tűnt, hogy én egy ilyen kabátot magamra vegyek, és Európán keresztül, mint Mátyás király áruhában, vagy alulról nézve a társadalmat végigjöjjek egy úton. És nyilván az, hogy ennek az elfogadása, ez nehéz volt. Ez is, amikor megtörtént az elfogadás belülről, a lélek részéről, utána nagyon nagy átalakulást éreztem én is, szóval előtte mindig én kértem, hogy áldjanak meg, imádkozzanak értem, és amikor megtörtént ez a belső elfogadás, akkor attól kezdve egymás után jöttek, hogy a pap kért meg, hogy imádkozzak érte, a vendéglős kért, hogy imádkozzak érte. Szóval, ahogy én magamat elfogadtam, úgy elfogadott a környezet is engem. Úgyhogy nagyon sok tanulság van szerintem benne, ezért hát én csak, nyilván az ember a saját könyvét csak ajánlani tudja, de én úgy érzem, hogy ez tényleg sok mindenbe tud segíteni az embereknek. Egy más szemléletmódot tud kialakítani, hogyha valaki erre fogékony.
1: Ja, nekem egy kicsit az a szentírási rész jut eszembe, hogy vessétek le a régi embert, vagy a régi ruhát, és egy újat vegyetek fel, hogy valahogy ez a zarándok öltözék is egy ilyen volt, hogy egy másik emberré válni. Illetve hát ugye itt a címlapon, hogy lehet olvasni egy belső és külső utazásnak a története tulajdonképpen ez a könyv. És itt a riport előtt beszélgettünk, hogy azért egy cél is megfogalmazódott önben azóta, hogy szeretne ezen az úton maradni és segíteni az embereknek.
3: Igen, mindenképpen egyrészt szeretnék az zarándokoknak, mert nem mindegy, hogy hogyan megyünk végig az úton. Szóval ez nem muszáj mindenkinek ezt a szenvedést végigcsinálni, mert itt gyakorlatilag nem a szenvedés a lényeg, hanem az, hogy az ember felismerje a tükröket, vagy tudja azt, hogy most milyen technikai dolgokkal hogyan tudok felkészülni, ami nagyon meg tudja nehezíteni az utat, például egy vízhólyag, vagy akár egy gél talbetét, és számtalan ilyen apróságok vannak, amik bizony sokat tudnak segíteni, és a lelki felkészülés is, mert ha olyan ember megy zarándok útra, aki még mindig túl kifele tekint, és kívül keres megoldásokat, azoknak azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz lesz, szóval főleg ilyen hosszú utat megtenni. A másik dolog pedig minden útkeresőnek, legyen az nő, férfi, coaching alkalmával szívesen segítek, és a célcsoportom a férfiak lennének, mert mivel én Németországban éltem hosszú éveken keresztül, és mikor hazaköltöztem 2014-be a zarándok út után, akkor tapasztaltam meg, hogy a férfiaknál nagyon nagy a gond. Szóval elvesztették az irányt, a belső tartást, és ezt visszaszerezni nagyon nehéz, mert nincsenek példák, nincs apakép olyan, ami ezt a belső tartást, ezt a férfi képet létrehozná.
1: Ez egy csendes zarándokút volt, vagy azért ugye a hírek terjedtek, ahogy utazott, vagy nem, hát ahogy zarándokolt ugye a különböző országokban, akár Magyarországon, tudtak önről, egy-egy városba fogadták, vagy igazából inkább itt már Sárospatakon, ami a cél volt?
3: Nem fogadtak. Volt róla szó, egyik barátnőm, Erdei Ibolya, vele beszélgettünk annak idején, és mondta, hogy tehát milyen jó lenne, csinálnánk Facebook csoportot, és akkor mindenki követne, meg segítenék az utamat, hogy másokra is ez milyen jó hatással lehetne. Először örültem neki, az egóm egy kicsit fölé lett, de már másnapra már tudtam, hogy ez nem lesz jó, mert nekem a lényeg az volt, hogy alázatot tudjam megtanulni, hogy mi a valós alázat. És hangosan felemelve az csak az egót segíti, nem pedig azt, hogy megtapasztaljam azt, hogy tényleg milyen a gondviselés, milyenek az emberek, hogyan utasítanak el, én azt hogy reagálom le. Úgyhogy ez az út, ha segítettek volna, akkor nem adta volna azt a értelmét ennek az útnak, amiért ez megszületett. Igaz, itt Magyarországon már rá voltam kényszerülve, mert sajnos itt Magyarországon annyira bizalmatlanok az emberek, félnek, vagy elvesztették a bizalmukat, hogy nagyon nagy nehézségek árán tudtam csak szállást találni, és a vége fele már a Magyarok Világszövetségéig kellett egy segítséget kérni, úgyhogy Fuchs Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettese segítette az utamast, és itt a Sárospataki elnök szintén.
1: Látható ugye a könyvnek a vége fele egy képes gyűjtemény erről a Zarándok útról, de a könyvnek az elején különböző előszavak vagy ajánlások, miért éppen őket választott, vagy hogy kerültek ők így bele a könyvben, milyen kapcsolat van velük?
3: Hát van közte olyan, aki két atya is, aki segítette az utamat, az egyik Győrbe, Tarcius atya, a másik Ácson volt a Kelecsér református lelkész, és őket azért kértem meg, akkor Bagdi Emőkét, őt ismerem már régtől, nem személyesen, de a munkáját, a megszólalásait, és ő hozzáéreztem magam nagyon közel. Ugyanígy Bedő Imre, ő például szintén a férfiakat segíti, szintén ezt az új férfi, modern férfi megteremtését, és ő is, ahogy kommunikált, vele éreztem azt, hogy hasonló nyelven beszél, hasonló értékekről beszél, mint ami ebbe a könyvbe is megjelenik. És ezért választottam őket, és a Magyarok Világszövetségétől Fuchs Sándort, mert hát ő része volt a könyv nek a vége felén, ő segített nekem.
1: És ugye, ahogy a cím is mutatja, hogy üzletasszonyból zarándok, hol kezdődött ez az egész? Itt már ugye említett egy fél mondat erejéig, hogy milyen szektorban tevékenykedett?
3: Igen, egy hotelt vezettem Ingolstadtban, és onnan indult, és amikor elkezdtem különböző képzésekre járni, egyszer voltam Göttingenbe, Türingiába, ahol Szent Erzsébetnek van gyakorlatilag az egész élete, és ott történt ez a látomás, és innen indult, és akkor hát a Zarándok úttal teljesedett ki.
1: Befejezésül egy az El Camino egyik állomásán olvasható, ismeretlen szerzőtől származó verset idézek. Sorai talán a legszebben foglalják össze mindazt, amit a zarándoklat jelenthet. Az önmagunkkal való találkozást, a belső csend megtalálását, és azt az utat, amely sokszor fontosabb, mint maga a cél. Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár. Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menjetek együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották. A 2026. június 10-i adásunk ismétlését hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádságról és a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének első részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Isten lehajolt az őt kereső emberhez, és kinyilatkoztatta neki magát. A kinyilatkoztatás kifejezés azt jelenti, hogy szavakban és tettekben egyre többet megmutatott az embernek önmagából, végtelen bölcsességéből és szeretetéből. Az Ószövetségben sok mindent elmondott önmagáról, az Új Szövetségben pedig egyszülött fiát küldte hozzánk. Jézus Krisztus életével, tanításával, szenvedésével, halálával és feltámadásával mutatta meg Istent, és azt, hogyan kell őt helyesen dicsérnünk. Az egyház Jézus Krisztus dicséretét folytatja. Az atyát imádja a fiú által a Szentlélekben. Ennek az Isten dicséretnek megvannak a különféle megnyilvánulásai, ezeket igyekszünk rendezett formában sorra venni és áttekinteni. Nagyon helyes, ha nekünk, keresztényeknek, Jézus Krisztus követőinek az a vezérelvünk életünk minden mozzanatában, amit a Loyolai Szent Ignác alapította jezsuita rend jelmondataként ismerünk, Omnia ad majorem Dei gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Szent Pál apostol ezzel összhangban így fogalmaz, a Korintusiakhoz írt első levelének 10. fejezet 31. versében, akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Az apostol szépen rámutat arra, hogy életünk minden területén, munkánkkal, pihenésünkkel, egyéb cselekedeteinkkel Isten dicsőségét szolgálhatjuk. Azt valljuk azonban, hogy a legfontosabb Isten dicséret az imádság. Az imádság személyes kapcsolat az élő Istennel. Olyan jó arra gondolnunk, hogy Istennek nem érdektelen a mi életünk, törődik velünk, gondot akar ránk viselni. A mi Istenünk ember szerető. Jól lehet, ő mindent tud rólunk, de mégis nagyon kedvesen veszi, ha kitárjuk előtte a szívünket, megosztjuk vele bánatunkat, örömünket, beszélünk neki vágyainkról, terveinkről. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el, az imádság egy kapcsolat, egy találkozás, egy beszélgetés, párbeszéd. Az imádságban elsősorban ne azt tartsuk fontosnak, amit mi mondunk Istennek, hanem arra figyeljünk, hogy ő mit szeretne nekünk mondani. Hogyan szól ő hozzánk? A lelkiismeretünkön keresztül a szívünkben. Lelkiismeretünkön keresztül érezteti velünk, hogy mi a jó, a helyes út, mi az a megoldás, ami a vele való kapcsolatunkat előbbre viszi és javunkat szolgálja. Az is lehet, hogy a Biblia olvasása közben vagy egy embertársunk révén, vagy életünk valamely eseménye által világosan érezzük, fölismerjük, hogy ő szólt hozzánk.

Tisztelt rádióhallgatónk! A Szent Háromság a legjelentősebb hitigassága a keresztény hitnek. Az egyház minden liturgikus, azaz közösségben mondott imája a Szent Háromság dicsőítésével zárul. És természetesen minden imádságunkat, ahogyan már erről elmélkedtünk a korábbiakban, keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be, amely ugyancsak a Szent Háromság hitének megvallása.

Tisztelt rádióhallgatók! Vajgand József Budapesten született 1912-ben, és 1993-ban hunyt el, a Hittudományi Akadémia magántanára volt. Meggyőződésem, hogy most következő szavai nagyon szépen megmutatják számunkra Istenhez, mint Szent Háromsághoz, illetve a Szent Háromság különböző személyeihez szóló imádságok mozgató rugóit. Íme az idézet. Isten azért fedte fel a Szent Háromság titkát, hogy könnyebben tudjunk vele személyes kapcsolatba lépni. Van, aki legszívesebben édesapát lát a Jóistenben, hisz tőle származik minden apai és anyai szeretet itt a földön. Úgy gondoskodik rólunk, mint gyermekeiről. Milyen megható szeretettel beszélt mindig mennyei atyáról Jézus Krisztus. Van, aki legszívesebben Jézushoz tud imádkozni, hiszen magunk elé tudjuk képzelni arcát, ismerjük szavait, és szinte hallani véljük a Mester bátorító, baráti hangját. Barátainak tekint minket, és mindenét odaadta értünk szeretetből. Van, akit a Szentlélek Isten személye ragad meg, boldogan gondol arra, hogy a keresztség napja óta szíve a Szentlélek temploma, őt szólongatja imáiban, tőle kér fényt és erőt a mindennapok során. A Jóisten mindegyik megközelítési módja helyes. Jól teszed, ha mindegyiket megpróbálod. Így egyre személyesebbé válik Istenhez fűződő kapcsolatod. Tisztelt rádióhallgatók, szívleljük meg a lelkesítő gondolatokat, és tegyünk eleget a felhívásnak azért, hogy valóban éljen a lelkünk, folyamatosan növekedjék lelki életünk, és gazdagodjék ima életünk.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján első alkalommal érkezett Csonterekéje Romániába. A szent földi maradványait egy mellszobor alakú erekje tartó őrzi, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető. Augusztus 2-áig Nagyvárad, 4-éig Kolozsvár fogadta az erekjét, augusztus 5-én és 6-án Kisjenő, 7-én Arad, 9-én Nagybánya, végül augusztus 11-én és 12-én Borsabánya fogadja a relikviát, amely októberben is az országban marad. A szervezők, a nagyváradi görög-katolikus püspökség és a ferences rend közleménye szerint első alkalommal érkezett Szent Ferenc csonterekjéje Romániába, a Nagyvárad olaszi ferences kolostorba. A szervezők szerint a relikvia jelenléte kivételes lehetőséget kínál a lelki elmélyülésre, a személyes és közösségi imádságra, valamint a teljes búcsú elnyerésére az egyház által előírt feltételek teljesítésével. A hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérhetik, családjaikért, közösségeikért, a betegekért, valamint a világ békéjéért. Minden alkalom lehetőséget teremt arra, hogy a hívek kifejezzék tiszteletüket, az idén 800 éve elhunyt szent iránt közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre. Benyújtotta a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek a kormány. A javaslat szerint szeptember 1-től a vényköteles gyógyszerek, valamint az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén áfakulcsa 5%-ról 0%-ra csökken. Meghosszabbította pénteken éjfélig a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet. Csökkentett termeléssel működik augusztusban az Audi Hungária, igazodva az európai autóipari működési szokásokhoz, közölte az autógyár. Mint írták, a csökkentett termeléssel a villamos energia felhasználásuk nagyságrendekkel kevesebb, mint az éves átlag. Folyamatosan jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a hazai kereskedelmi láncok. A Lidl és a Penny korlátozza a péksütemények sütését és a parkolóiban az áramkutak használatát, valamint lekapcsolja a bolti logók világítását és az italhűtőket. Az Auchan és a Tesco is csökkentette az épületvilágítást. Az ÖMV, a Shell Hungary és a MOL ideiglenesen leállította autómosóit és korlátozza az elektromos töltők teljesítményét. Elindult a Nemzeti Örökség Intézete Mohács 500 projektjének honlapja, amely az intézet által koordinált feladatokon és megvalósult eredményeken keresztül mutatja be a Mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb kezdeményezéseit. Egy rájából és egy dél-amerikai békából származó molekulahibrid daganat ellenes hatását vizsgálták a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársainak részvételével, számolt be a Magyar Kutatási Hálózathoz tartozó intézet a honlapján. A gyógyszerkutatás egyik nagy kihívása, hogy a hatóanyag ne csak erős legyen, hanem minél pontosabban ott és úgy hasson, ahol szükség van rá. Számos betegség, például a rosszindulatú daganatok gyógyítása, ráadásul kombinációs terápiát igényel, azaz többszer egyidejű adását. A különböző hatóanyagok felszívódása, eloszlása vagy lebomlása eltérő lehet. Emellett a gyógyszerkölcsönhatások is nehezítik a folyamatot. E probléma megoldására kínál lehetőséget a molekuláris hibridizáció. A szegedi kutatók nem csak laborban, hanem számítógépes modellekkel is megnézték, hogyan kapcsolódhatnak az új molekulák a fájdalomcsillapításban szerepet játszó receptorokhoz, valamint egy olyan fehérjéhez, amely mutációja bizonyos tüdő- és vastagbélrák típusoknál fordul elő. A spanyol belügyminiszter szerint nem került veszélybe a schengeni övezet biztonsága a ceutai migrációs válság nyomán. Fernando Grande Marlaska európai hivatali partnereivel tartott rendkívüli videokonferenciát. A tárcavezető konstruktívnak nevezte a találkozót, amelyet amiatt hívtak össze, hogy a múlt héten több tízezrek jutottak át illegálisan az észak-afrikai autonóm spanyol város területére Marokkóból. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült felhőtlen idő várható gomoly felhőképződés nélkül. Csapadék nem lesz. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
8: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm Pásztor István szikvíz készítőt. Hány évvel ezelőtt is kezdett el ön foglalkozni a szikvíz és a szódavíz készítésével?
9: 1993.

0: Ismerünk, gondolom, a régi üvegeket. Ma már műanyag palackokba palackozunk, 2 literes palackokba. Talán ennyit tudnák róla elmondani, hogy miért, a váltás miért is történt.
1: Kezdetekben ott kezdett el dolgozni azon a helyen, amit az Áfisztől megvásárolt, de most jelenleg itt beszélgetünk már egy családi házban, amelynek a alaksorában működik egy kis üzem.
0: Igen, akkor még ott dolgoztam, de a magas bérleti viszonyok miatt a rezsiköltségeket ki kellett termelnem, plusz még maradjon is valami, így azt gondoltam, hogy hazahozzuk ide a lakásba, itt hatóságengedélyeket, szakhatóságengedélyeket megkértük, működésengedélyt megkértük, és ide telepítettük. Így a bérlet az itt maradt.
1: És könnyű volt az áttelepülés?
0: Sok gondol nehézségekkel járt, többek között át kellett alakítani az alaksort, ami plusz költségeket jelentett, parkolót építeni, parkot elkészíteni. Sok-sok minden olyan dolog volt, ami sok munkába járt, költségekkel, anyagi költségekkel, nem egyszerű volt.
1: De ide már modernebb gépeket hoztak és szállítottak és építettek be, mint mondjuk abban az üzemben, ahol elkezdtem ezt a szakmát?
0: Még ide a régi hagyományos gépeket hoztam, majd itt lett lecserélve 2000-ben, azt hiszem, jól emlékszem, igen, 2000-ben lecserélve új modern gépeket vásároltunk, ami a előírásoknak megfelel, a mai kornak megfelelnek, azok lettek telepítve, engedélyeztetve.
1: Avassuk be akkor egy kicsit a kulisszatitkokba a hallgatókat, hogyan is készül a szódavíz vagy szikvíz. Hát én most mindkét fogalmat használom. Mi a kettő között a különbség, vagy nincs is különbség? Csak ez a két fogalom létezik a szódára?
0: Hát mind a két név ismerős a lakosság számára, szódavíz is, a szikvíz is, hogy miből is készül. Minden kollega, minden szódás kollega, nem is a saját, a helybéli vízeket használja alapanyagként, amit majd szűrünk, tisztítunk, és a klort is kivonjuk belőle. Semmiféle tartósítószer nincs benne, nem teszünk bele. Talán ettől a dologtól is egy egészséges italt állítunk elő a lakosság számára.
1: Milyen összetevői vannak a szódavíznek?
0: Amint említettem, a helyi víz, ami nagyon jó minőségű víz.
1: Tisztított, és szűrt víz ez, vagy a csapi víz?
0: Csapi víz, tisztítjuk, szűrjük, majd a klort vonjuk ki belőle, és ehhez adunk literenként 7 gram per liter széndioxid jár hozzá, és ekkor készül az igazi szódavíz, amiből igen jó szörpöket, fröccsöket lehet készíteni majd, de így a szódavíz így is nagyon egészséges ital.
1: Hogyan történnek a munkalépései, a munkafázisai? Megérkezik ide, vegyünk akkor egy konkrét példát, az üres szódásüveg, mi az első lépés?
0: Amikor 93-ban elkezdtem, azt gondoltam, hogy ez egy nagyon egyszerű folyamat, mert mint említettem, a szódavizet már akkor is nagyon szerettem. Azt gondoltam, hogy beteszem a gépbe, megtöltődik, és ezzel kész. Nem így történik. Nagyon-nagyon sok folyamaton megy keresztül, mire a fogyasztó asztalára tudom tenni a szódavizet, vagy szikvizet, nevezhetjük így is úgy is. A folyamata a boltból, az üzletekből hazakerül a göngyöleg, amit gépi mosáson megy át, tisztítjuk az üveget kívül belül.
1: Mivel? Mosogatószerrel?
0: Az előírásnak megfelelő vegyszereket használhatunk, ezeket tesszük a gépbe, minden egyes darabot átmosunk, innen megy majd a töltőbe, töltőből pedig a készárólaktárba, és innen történik a kiszállítás. A göngyölegeinknek a karbantartása és a mi feladatunk, azt a szódás készíti, javítja, nem csöpöghet, felkarcolódik, ez mind benne van abba az árba, amikor a boltba kitesszük a szódát, hogy ennyibe kerül. Abba az árba benne van a göngyöleg javítása is, és még azt szeretném hozzátenni, hogy egy nagyon környezetkímélő göngyölegbe tesszük csomagolásba. Több utas, a szaknyelv így nevezett több utas, tehát többször visszakerül az üveg, megtöltjük, mint más-más üritőt alak, ugye el kell dobni a göngyöleget, a miénk egy természetbarát, környezetkímélő csomagolásba van töltve.
1: Minden esetben, vagy nem minden esetben kell szétszedni az önökhöz beérkezett, vagy visszaérkezett szódás üvegeket?
0: Külső mosás minden alkalommal, minden egyes darabon végzünk. Az üveget akkor szedjük szét, ha a fejen lévő blomba megsérült, vagy kiszerelik belőle, idegenek hozzányúl, akkor szétszereljük, és belső mosás is kap, mert akkor a számunkra azt jelenti, hogy itt hozzányúltak, ebbe valami idegen anyag kerülhetett, akkor szétszedjük az üveget. Ezek a flakonoknak is van szaknyelven, azt kell rá mondjam, hogy mint a kocsinak a műszaki vizsga, ezeknek is 2 év után le kell cserélni őket. Ott elveszíti a tartalmát, ez a PRB palack, és el is a szódás feladata, hogy ezt figyeli, kicseréli, újakat tesz forgalomba.
1: Tehát akkor 2 évnél idősebb vagy régebbi palackkal nem is találkozhatunk, elvileg?
0: Elvileg nem, benne van az aljában lévő bélyeg, bele van bélyegezve, hogy meddig szabad használni. Az lejárt, ki kell cserélni.
1: A beszélgetésre készülve felhívta a figyelmemet 2 fajta szódásüvegre is. Ezek között mi a különbség, és hány fajta szódásüveg létezik?
0: töltünk másfelesbe, kettőliteresbe, a kettőliteresbe is van kétféle üvegünk, az egyik típust jobban szereti a vevőim, a lakosság jobban

0: szereti, a másikat nem annyira. Nem tudom miért, pedig ugyanazt a minőséget töltjük mind a két flakonba, de azt valahogy nem kedvelik.
1: És miért? Rákérdezett már mondjuk a fogyasztóktól, hogy mi ennek az oka? Miért szeretik jobban, vagy kedvelik jobban az egyik félét, mint a másikat?
0: Igen, azt mondják, hogy ők ha a szódásokat a kezükbe veszik, és akkor olyan nyomás legyen benne, hogy a porrat kivérje a kezükből. Na ezt tudja az egyik üvegem, a másikban ugye kisebb a felvezetőszár, nincs akkora nyomás benne, és talán azt gondolják, hogy ez nem is olyan jó minőségű szóra, mint a másik, és talán ezt nevezik meg kifogásként.
1: Ha már nyomásról beszélünk, mi is vásárolunk szódát, és nem egyszer, nem kétszer jártam már úgy, hogy amikor hazaviszem a szódás üveget, és a legis-legelső kinyomásnál a vizet kinyomom belőle, akkor hát bizony kellemesen meg tud szűrödni az ember ebben a vízben. Ez mivel magyarázható?
0: Bizony, ennek az üveget mi 6 bar nyomással töltjük, ami azt jelenti, hogy az első nyomásra úgy óvatosan kell vele bánni, mert akkor így jár minden kedves fogyasztónk, hogy porrat kivér a kezéből, de ezt előírás is. Másrészt pedig, ha nem ezt tesszük, akkor meg levőjünk reklamának, hogy hát ez nem erős, ez gyenge.
1: Térjünk még vissza a kiszerelésekhez. Milyen kiszerelésben gyártanak önök szódákat, szódavizet?
0: 25 literes szódásbalon töltünk, saváló balonokat töltünk, munkahelyekre szállítjuk azt, és 2 literes PRB palackba töltünk. Ezt a két fajtát, típust, ez a csomagolást használjuk mi. De talán többi kollégák is ilyen típusú palackokat töltenek, balonokat. Hogy a jó minőségű szódavíz készüljön, ehhez mindenképpen megfelelő hőmérsékletre kell lehűteni a tisztított szűrt vizet, megfelelő hőmérsékletre 5 Celsius fokra hűtjük le, aztán a 6 bar nyomás, amit már említettem, így tudjuk vele elnyeletni a 7 gram per liter széndioxidot, ettől a megfelelő minőség a szódavízünk.
1: A bor és a sör esetében nem egyszer, nem kétszer hallhatjuk azt, hogy megismeri a gyártója a saját ízvilágát, tudja, hogy ez az én borom, vagy az én söröm, az én általam gyártott bor vagy sörről beszélünk. A szódavíz esetében tudunk ilyen különbséget tenni? Van különbség az egyes szikvíz készítők között? Ön megismeri mondjuk a sajátját?
0: Én gondolom, bár nem tettem még ilyen próbát, de te, ha egyszer erre sor kerülne, én gondolom, hogy meg, mert az, mint említettem, az alapanyag, a víz minősége határozza meg főként, és 93-tól ugye ezt csinálom, ezt az ízzel találkozok nap, mint nap. Gondolom más területeken más ízű a víz, biztos vagyok benne, hogy megismerném.
1: Akkor ön nem is kóstolja meg más szikvízkészítők szódavizeit?
0: Dehogy nem voltam más kollégáknál, vannak jó kapcsolataim a szódás kollégákkal, dehogy nem az övéket, és már csak a szakma kíváncsisága is rávisz, hogy megízleljem az ő szódakészítését, és valóban, ahogy mondom, meg tudnám találni a saját termékemet többi közt.
1: És ha már a saját szódavizéről beszélünk, akkor legyen olyan kedves, fogalmazzuk meg, hogy hogyan írná le, milyen az ön szódavize, bár az ízekről beszélni nagyon nehéz, de milyen jellegű jellemzőkkel tudnánk ezt illetni?
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert az ember a saját termékét dicséri, de igyekszünk az előírásnak megfelelően, mert az, ami az élelmiszer könyvben le van írva, nekünk ahhoz nagyon-nagyon ragaszkodni kell, sőt, ezt fél évenként be is kell vinni, beméretni, ettől mi nem térhetünk el. Azt tudom mondani, nagyon jó ízű szikvizet tudunk előállítani. Szerencsések vagyunk, hogy ez a víz ilyen. Tiszta göngyölekbe palackozunk, bátran merem ajánlni a lakosságnak, a fogyasztóknak.
1: Megütötte a fülemet az a kijelentése még a riport elején, hogy egészséges a szódavíz. Valóban egészséges a szódavíz? Olyan sokféle fajta véleményt hallhatunk manapság, hogy tönkreteszi az ember gyomrát, és nem jó szénsavas dolgokat innunk, hanem inkább a rostos ivólevek azok, amelyek egészségesebbek. Hát mi itt az igazság?
0: Én bátran merem állítani, hogy a szódavíz egészséges ital, már az orvostudomány jobban tudja, mint én, sőt, 170 évvel ezelőtt találta fel Jegyikányos a szódavizet.
1: És akkor a szódavíz egyfajta hungarikumnak tekinthető?
0: 2004-től igen, hungarikumnak tekinthető, igen. Akkor kapta ezt a minősítést, hogy hungarikum. Mert Európában nem ismerték, mint szikvíz, se szódavíz, semmi, és 2004-ben lett hungarikum belőle. Én még azon nem hallottam, hogy valaki szódavíztől megbetegedett volna, de az ital alkoholtól már hallottam. Ezért gondolom, hogy egészséges egy jó étkezés után egy pohár hideg szódavíz.
1: Arról pedig ne is feledkezzünk meg, hogy mondjuk az emésztésben is pozitív hatásokat tud elérni.
0: Pontosan ilyen dolgokra gondoltam én is, mikor ezt mondtam. Pontosan.
1: Mi az ásványvizek és a szódavizek közötti legfontosabb különbség?
0: Talán úgy tudnám megfogalmazni, míg a szódavizet az utolsó cseppig nyomás alatt tartja a flakon, kit nyomom belőle. Ugyanazt az íz kapom, mint az első pohárnál. Az ásványvizeknél talán az, hogy ugye egyszerre úgysem bírom meginni a másfél litert, és a kupak többször lecsavarásánál erejét veszti, minőségét veszti. Még a szódavíz utolsó cseppig megtartja azt az ízt, az első kort megkóstoltuk.
1: A riportban azt is említette, hogy környezetbarát az, aki szódavizet fogyaszt. Mit értett ez alatt?
0: Ez alatt azt értem, hogy míg a szódavizet több utas palackba töltjük, többször visszakerül a szódavízüzembe, székvízüzembe, mink addig környezetbarát.
1: A folyadékbevitelről is sokat hallhatunk, fontos, hogy megfelelő folyadékmennyiséget vigyünk be a szervezetünkbe. Ez a folyadékmennyiség akár lehet szódavíz is, vagy azért a csapi víz, az a jobb és az a megfelelőbb?
0: Én azt gondolom, hogy lehet, és azt tudom mondani, hogy ismerem a vevő köreimet, akik télen is eljönnek, ugyanannyit szódavizet vásárolnak, mint nyáron, és aztán nyáron, amikor nagy hőségek vannak, akkor jön több, aki csak szalad, mert szomjas, és veszi a szódavizet.
1: Megemlítettük a vevőket, milyen manapság a kereslet a szódavíz iránt. Persze jelen esetben ön most a saját vállalkozásáról tud elsősorban konkrét képet nyújtani. Milyen az érdeklődés a szódavíz iránt? Szeretik az emberek? Közkedvelt?
0: Azt tudom mondani, hogy aki megszerette a szódavizet, családi hagyomány talán, vagy valamikor megkóstolta volna és megszerette, azt nem lehet elteríteni tőle, de hát jelentkeznek olyan vevőjeim is, akit még nem láttam, és vásárolnak göngyöleket, aztán rendszeresen cserélgetnek.
1: Kik körében népszerűbb a szódavíz?
0: Én azt gondolom, hogy a szódavíz fogyasztása a lakosság minden korosztályát érinti, és szívesen fogyasztják finom szörpökhöz, a fiatalok, az idősebbek egy kis fröccshöz, vagy éppen egy erős vacsora után tisztán a szódavizet.
1: És miért jó szódavizet fogyasztanunk? Milyen előnyei vannak annak, hogyha szódavizet iszunk?
0: Hát azt gondolom, hogy a szódavíz fogyasztása, mint ahogy említettem, egy erősebb vacsora után, aztán míg a palacból el nem fogy, mindig tartja minőségét, ezt tudnám mondani, amiért a szódavizet bátran merem ajánlani a lakosság fogyasztására.
2: Elhangzott riportunkban Pásztor István szikvíz készítővel beszélgettem.

0: Farkas Ferencné jól megszokott kedves vendégem már a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában. A mai alkalommal is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önt műsorunkban, melynek korábbi részében már beszéltünk a szódavíz gyártásáról. És amikor ide érkeztem Önhöz és megemlítettem, hogy erről szeretnék riportot készíteni Önnel, akkor egy kedves emléket és egy kedves kis történetet is megosztott velem. Mi volt ez a történet?
1: Egy Erzsébet névnap kapcsán kezembe került egy régi fajta szódás üveg, mert egy Erzsébet névnapjára kapta, és kiderült a szódás üveg történetéből, hogy bizony az Erzsébet névnaphoz nem az a köze, amit mi gondolnánk, hanem az, hogy ezt az Erzsébet nevű szódás üveget idézőjelben nevűt, ezt Pest Erzsébeten egy szódavizes üveggyárban készítették, és mint egy védjegyként minden szódás üvegbe belegravírozták körülbelül 2 centis betűvel, hogy Erzsébet, és így a tulajdonos tulajdonképpen védte a márkát, és egyben felelősséget is vállalt azért, amit csinált, és így nagyon kedves, muzeális emlék volt egy Erzsébet napi névnapon, és ezt szerettem volna megosztani a hallgatókkal, hogyha valakinek esetleg ilyen a kezébe kerül, akkor tudja a történet eredetét.
0: Szódavíz és szikvíz, ezek a mindennapjaink részét képezik, van, aki szereti, van, aki kevésbé, de az mindenképpen elmondható, hogy létezik néhány olyan recept, amelynek elengedhetetlen hozzávalója, kelléke a szódavíz. Legyen olyan kedves, ismertessünk ezen receptek közül néhányat a hallgatókkal.
1: A palacsintatésztát szeretném megemlíteni ezek közül, és a palacsintatésztát, mint panírt. Tehát tulajdonképpen ez 2 külön fejezet, mert az egyik az a palacsinta, amit meg szoktunk tölteni túróval, lekvárral, kakaóval, s a többi, a másik pedig ennek az édes testvére, ami egy kicsit sűrűbb, amit csak annyit jelent, hogy kevés liszttel többet adunk hozzá, és akkor panírként használjuk föl. Először szeretném ismertetni az alapreceptet, tehát a szódavízes palacsintát, és utána pedig arról szeretnék beszélni, hogy a palacsinta és a panír közös házasságából idézőjelben milyen finomságok születhetnek. Hát az alaprecepthez kell 2 tojás, picike só, 25 deka liszt, és körülbelül 4 deci szódavíz, és 2 evőkanál olaj. Ezt legjobb a habverővel keverjük el, mert így biztos, hogy csomómentes lesz. Az olaj pedig azért kell, hogy később, amikor sütni fogjuk, ne tapadjon le. Legjobb, ha fél órát pihen, és utána kezdhetünk munkához. Ebből a mennyiségből 15-16 darab palacsinta lesz. Általában a szódavízzel készült palacsinta az vékonyabb, mint a tejjel készült. Előnye a szódavízzel készült palacsintának 2 is van, az egyik, hogy a tejérzékenyek is fogyaszthatják, a másik pedig az, hogy fogyókúrásabb, tehát kevesebb kalóriát tartalmaz, és akkor azok, akik az alakjukat is szeretnék megőrizni, nyilván így készítik a palacsintát.
0: És ez van olyan finom, mint hogyha tejjel készítenénk, sőt, mi több, nagyon szép vékony palacsintákat kaphatunk a sütéskor.
1: És habosabb a tésztájma, a szénsavnak köszönhetően. Na most, ha a palacsinták szóba kerülnek, azért büszkén megemlíthetünk 2 magyar sajátosságot, az egyik a gundel palacsinta, ami közismert, a másik pedig a hortobágyi palacsinta. Akik esetleg nem nagyon ismerik, nem a receptet mondanám el, csak a sajátosságot, a gundel palacsinta egy diós csokoládés jellegű édes finomság, a hortobágyi palacsinta pedig sós hússal töltött és tejfölös szaftos mártással leöntött, és ez mint egy védjegye mind a 2 Magyarországnak. A palacsinták közül is 2 nagy fejezetet csinálhatnánk, ha most megosztanánk, lehetne a sós és lehetne az édes. A sósak azok komoly borkorcsolyák is lehetnek, tölthetjük mindenféle maradékkal. Úgy is mondta az egyik szakácskönyvíró régebben egy rádióriportban, hogy a palacsinta a talált tárgyak osztálya, mert ami csak megtalálható otthon, tehát egy kis sonka maradék, egy kis sajt maradék, egy kis lecsó maradék, ez mind a sós palacsintába kerülhet külön-külön is és együtt is. Az édes palacsintánál pedig a reszelt almától kezdve a dió, mák, lekvár, kakaó, fahé, minden belekerülhet, és szintén ezek együtt is. És a panírról szeretnék most akkor beszélni. Ugye a panírozás az azt jelenti, hogy a rántott húshoz hasonlóan, de mégsem egyformán, mert palacsinta tésztába forgatjuk meg azt, amit ki akarunk sütni. Ez a panír szintén lehet édes és sós jellegű. nagyon finom dolgokat készíthetünk az édes jellegűből is. Például az édes jellegűből készíthetünk úgy, hogy már magát a palacsintatésztát reszelt citromhéjjal, reszelt narancshéjjal ízesítjük, vagy beleteszünk pár csepp rumot, vagy rumaromát, vagy esetleg egy kanál kókuszreszeléket, vagy egy kanál diót. A panírozás előtt mindig lisztbe mártjuk azokat, amiket ki szeretnénk sütni. Ezt a lisztet is ízesíthetjük, csak száraz dolgokkal, és körülbelül egynegyed arányban. Tehát a liszt egynegyed részét elvesszük, és beletesszük a daráldiót, és még diósba is forgatjuk meg, akkor kimondottan ilyen jellegű lesz, amit sütünk. Tanácsolom, hogy a lisztben forgatás után jól fürdessük meg ezt a palacsintatésztában ezeket a gyümölcsöket, mert akkor lesznek finomak. Hát ajánlom sütésre az almakarikát, a körte darabokat, az ananászkarikát, nyáron a sárga dinnyét, félőszi barackot, kimagozott sárga barackot, ezek nagyon finomak. Ugyanez a variáció sósnál. Vastagabbra szeletelt sonkát lehet, füstölt tarját, halat, vegetáriánusoknak karfiolt, tökös sajtot, gombát, és hát nagyon finom a csirke mell is. A lisztben forgatáskor a sós palacsintatésztát fűszerezhetjük is, tehát tehetünk bele egy pici fehér borsot, mert az finomabb aromájú, mint a sötét. Aztán egy kis reszelt szerecsendiót, vagy ha kimondottan férfiasra akarjuk, akkor apró sült szalonna darabokat is. Nagyon sokat nem, mert lehúzza, úgymond a tésztát, leül az aljára. Na most, ha van kedvünk és van kinek, akkor extrákat is készíthetünk a palacsintából. Ha a palacsinta tésztát három részre osztjuk, akkor az egy részébe teszünk egy kanál sűrített paradicsomot, akkor pirosas színű palacsintát vagy panírt kapunk. Egy részét natúr hagyjuk, az valószínű, hogy sárgás lesz a tojástól, egy részébe pedig egy kanál parajkrémet teszünk, akkor az zöld, és akkor három színű kisütött vagy palacsintát, vagy panírt kapunk, ugye ez egy születésnapi ajándéknak se utolsó, hogyha így készítjük el. A palacsinta tésztából készíthetünk még levesbetétet is, ezt szeretném elmondani, ezt szintén olajba kell kisütni, méghozzá nagy lyukú szűrőkanálon átengedni, kavargatni, és akkor úgynevezett borsó tészta keletkezik. Hát ez bizonyára ügyetlenebb háziasszonyok véletlenül kísérletezték ki valamikor, de nagyon mutatós, és az erőleveseknek tartozéka lehet még a palacsinta metélt, amikor sós palacsintát sütünk, és egy-egy vendégnek egy palacsintát metéltre vágunk, és azt kis tányéron tálaljuk a leves mellé, és azt csigatészta helyett beleteszi. Ezen kívül az utolsó extra, amiről szeretnék beszélni, a palacsinta torta, szintén lehet édes és sós is. Azokat nem ismételném, hogy mivel kenjük meg, inkább azt, hogy mivel öntjük le. Az édeset azt leönthetjük tojásfehéréből vert habbal, amit ízesítettünk egy kis cukorral, és ez a hab rásül. Tetejére teszünk nyáron egy kis jégkrémet vagy fagylaltot, télen pedig csokoládé öntet még ráteszünk, és akkor már tálalható. Tortaszerűen vágjuk föl. A sósaknál pedig vagy besamelmártas készítünk, vagy pedig tejföllel leöntjük, amit megszórunk reszelt sajttal, különösen a füstölt sajt, aminek domináns jó íze van. Ez nagyon finommá teszi ezeket a palacsinta tortákat. A palacsintának még az a legjobb tulajdonsága, hogy a vendégek érkezés előtt egy-két órával is elkészíthető, mert amikor megtöltjük, akkor újra frissé varázsoljuk. Különösen érdemes ez a palacsinta tortánál, mert amikor leöntjük tejföllel, és akkor megsütjük a reszelt sajttal, akkor újra átmelegszik, és ugyanez vonatkozik az édesre is, mert ezt a tojáshabot ezt kicsit rá kell sütni. Ez a puszedlihez, mézesekhez hasonló tojáshab, tehát ez gyorsan megvan, bemelegítjük a sütőt, és mire fölverjük a habot, meg belekeverjük a cukrot, akkor már a sütő elég meleg, betoljuk a palacsintát, 5-10 perc alatt kicsit megpirul, és már tálalható is. Esetleg még, ha leöntjük egy kott pálinkával, amit meggyújtunk, akkor nagyon szép ünnepi eseményt is varázsolhatunk a családnak. Hát ennek a palacsinta témának csak a fantázia szab határt, úgyhogy jó étvágyat kívánok!
0: Az elmúlt percekben Farkas Ferencné gyakorló háziasszonyt kérdeztem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa augusztusi ima szándéka a városi evangelizációért. A Szentatya videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. Leó pápa aláírta a Vatikán város új alaptörvényét. Parolin bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros.
1: Leó pápa augusztusi ima szándéka a város evangelizálásáért. 14. Leó közé tette augusztusi ima szándékát, és arra hívja a katolikusokat, hogy imádkozzanak a város evangelizálásáért, hogy az Úr elkísérhesse azokat a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét. 14. Leó pápa arra buzdítja a katolikusokat szerte a világon, hogy csatlakozzanak hozzá augusztusban a város evangelizációjáért folytatott imában. Július 31-én tették közzé a havi Imádkozz a pápával című videót, amelyet a pápa imavilág hálózata készített. Imájában Leó pápa arra kéri a jó pásztort, aki utcáinkon és tereinken jár, hogy lépjen be a magas épületekbe és az egyszerű városnegyedekbe, és csendben kísérje a milliókat, akik a zaj és a sietség közepette keresik az élet értelmét.
2: Lord Jesus, Good Shepherd, you walk through our streets and squares.
1: A Chicagóban született pápa elismeri, hogy bár a városok a szabadság és a lehetőségek helyei, az anonimitás és az elszigeteltség tereivé is válhatnak. Kifejezi reményét, hogy a városi környezet termékeny talajt biztosíthat az evangélium hirdetéséhez. A Szentatya azért is imádkozik, hogy a hívek tegyenek egyszerű és szeretetteljes gesztusokat, és ezt együtt tegyék egy olyan közösségként, amely előre halad és jelenléttel, illetve testvériséggel küzd a közöny és az elszigeteltség ellen. Ma a világ népességének közel 45%-a a városi területeken él. A demográfiai növekedés az emberek magas koncentrációjához vezetett, ami társadalmi és közösségi kihívásokat eredményez, beleértve a magányt is, amely sok ember, különösen a fiatalok mentális egészségét befolyásolja. A pápa ima világhálózatát 1844-ben alapították az ima apostolság néven, és a Jézus társaságára bízott pápai mű. Ferenc pápa 2020. decemberében ezt a pápai művet vatikáni alapítvánnyá tette, és 2024. júliusában hagyta jóvá végleges alapszabályát. Több mint 92 országban van jelen, és több mint 22 millió emberből álló lelki közösséget alkot, akik arra törekszenek, hogy minden napjukat úgy éljék, hogy készen álljanak Isten küldetésére. A szervezet missziójának középpontjában a pápa havi ima szándékai állnak, amelyek arra hívják tagjait, hogy az emberiség és az egyház küldetése által sürgető kihívásokra összpontosítsanak.
0: Leó pápa videó üzenete a Signis világkonferenciára. Evangéliumi értékeket közvetítsetek. 14. Leó pápa az augusztus 4-én kedden a Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával közített videóüzenetében szívélyes üdvözletét küldi és lelki közelségéről biztosítja a rumandai Kigaliban megrendezett Signis világkonferencián összegyűlteket. Reméli, hogy megfontolásai új lendületet adnak annak biztosítására, hogy a kommunikációs platformok az emberiség közös javát szolgálják. A Signis a Kommunikáció Katolikus Világszövetsége Róma székhelyjel. Korunkat gyakran nevezik digitális kornak, mivel életünk nagy részét a digitális technológia és az internet irányítja. A Szentatya a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában megerősíti, hogy az online kommunikáció nem pusztán információ átadás, hanem egy kultúra megteremtése, mivel hatalmában áll formálni az emberek világ felfogását, és ezáltal mélyrehatóan befolyásolja a kollektív tudatot. E tekintetben a pápa bízik abban, hogy a digitális kommunikáció a kulturális harmóniáért és a környezeti jólétért témáról szóló gondolatai olyan módszereket keresnek, amelyekkel előmozdíthatja a kommunikáció stratégiákat és eszközöket, amelyek az igazság keresésére és az emberi méltóság tiszteletben tartására irányulnak. Így módon munkájuk olyan kultúrát épít, amely a közösség, a béke és a környezetvédelem evangélium értékeit tükrözi. A Szent Atya Szűz Mária az Egyház Anyja közbenjárásába ajánlja a konferencia minden részvevőjét, és azért imádkozik, hogy erőfeszítéseik tartós gyümölcsöket teremjenek, majd apostoli áldását adja rájuk, mint a bölcsesség és az erő zálogát az Úrban.
1: Leo pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét. 14. Leo új alaptörvényt bocsát ki, amely a 2023-as szöveg helyébe lép, hogy megfeleljen azon szükségletnek, miszerint szem előtt kell tartani a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. Az új törvény egyetlen jogalkotási szövegbe foglalja a 2025. novemberi motu proprio által már bevezetett módosítást, amely szerint a pápai bizottság elnöksége már nem kizárólag a bíborosoknak van fenntartva. Július 31-én csütörtökön, Loyolai Szent Ignác emléknapján 14. Leo pápa aláírta Vatikán városállam új alaptörvényét, amely, ahogy a preambulumában is kifejtésre kerül, szem előtt tartja a kormányzás új követelményeit és az elmúlt években bevezetett számos fontos jogszabályi változást. A törvény azonnal hatályba lép, felváltva a korábbi 2023. május 13-a óta hatályos alaptörvényt. 14. Leo által pápasága kezdetén kihirdetett új alaptörvény megerősíti és magában foglalja ezeket a módosításokat, amelyek az állam törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási funkcióit érintik. Különösen a törvényhozó funkció tekintetében egyetlen törvényi szövegben foglalja össze a 2025. november 19-i motu proprio által bevezetett módosítást a Vatikán Városállam Pápai Bizottságának elnökségével kapcsolatban, amely szerv mind a törvényhozó, mind a végrehajtó hatalommal bír. Leo pápa akkor hatályon kívül helyezte a Vatikán Városállam korábbi alaptörvénye 8. cikkelyének első bekezdését, amely előírta, hogy csak bíborosok tölthetik be a pápai bizottság elnöki tisztségét. Ezt a tisztséget most Raffaella Petrini nővér tölti be, aki egyben a kormányzóság elnöke is. Az új alaptörvény 8. cikkelye most kimondja. A pápai bizottság bíborosokból és más tagokból, köztük az elnökből áll, akiket a pápa nevez ki 5 évre. A végrehajtó funkcióval kapcsolatban az új törvény megerősíti a kormányzóság szerepét, amelynek szervezeti felépítése hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódját szolgálja, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ugyanakkor tovább tisztázza az elnök és a főtitkár felelősségi körét, valamint együttműködésüket. Kiemeli a főtitkár hivatalának intézményi jellegét is, jelezve ezzel, hogy a szerep egynél több személyre is bízható. Az igazságszolgáltatási feladatokat illetően a 22. cikkely első bekezdése kifejezetten megerősíti, hogy a törvény meghatározza az igazságszolgáltatási rendszer igazságügyi szerveit szabályozó jogi keretet. Az elmúlt években bevezetett jelentős reformoknak köszönhetően ez a törvény teljes mértékben garantálja az igazságszolgáltatás megfelelő működését. Ezzel a gondosan strukturált megközelítéssel az új alaptörvény, amely elődeihez hasonlóan, ahogy a preambulumban is szerepel, alkotmányos identitást kíván adni Vatikán városállamnak, hatásköreinek és az azokból eredő feladatok gyakorlásának továbbra is az állam minden más szabályának alapja és hivatkozási pontja, miközben megerősíti a vatikáni jogrend egyedi jellegét és autonómiáját. A preambulum megismétli a kormányzóság szerepét, amely hozzájárul az állam megfelelő küldetéséhez, és Péter utódjának szolgálatában áll, akinek közvetlenül elszámolással tartozik. Ahogyan a múltban is, a preambulum azzal zárul, hogy a kormányzó testületek és mindazok, akik felelős pozícióban, igazi egyházi szellemtől áthatva végzik tartós szolgálatukat az államért, meg vannak bízva mindazon hatalom gyakorlásával, amely a lateráni szerződés által meghatározott területre, valamint azon épületekre és területrészekre vonatkozik, ahol az állam vagy a Szentszék intézményei működnek, és ahol a nemzetközi jog értelmében személyes és funkcionális garanciák és mentelmi jogok vannak érvényben.
0: Parolin Bíboros a Guatemala és a Szentszék között 90 éve fennálló kapcsolatokról. Augusztus 2-án vasárnap Pietro Parolin Bíboros államtitkár szentmisét mutatott be a Guatemala városi székesegyházban a közép-amerikai országban tett látogatása során, amely a Szentszék és Guatemala közötti diplomáciai kapcsolatuk 90. évfordulójára emlékezik. Az evangélium hirdetésének vágya arra késztet minket, hogy az egész emberiséget átöleljük, és ne zárjunk el egyetlen utat sem, amely egy igazságosabb, testvériesebb és támogatóbb társadalom építéséhez vezethet, megtörve az egyenlőtlenség és a korrupció okozta megvetés, közöny és igazságtalanság ördögi körét. Parolin Bíboros miután vasárnap reggel meglátogatta a kalkuttai Terézona idősek otthonát, szentmisét mutatott be a főváros katedrálisában, amelyen különböző egyházi, diplomáciai és polgári hatóságok vettek részt, köztük az ország elnöke és alelnöke, a guatemalai püspökök, az apostoli nuncius, papok, szerzetesek és több száz hívő. Prédikációja elején a bíboros átadta a Szentatya személyes üdvözletét a guatemalai népnek. A homília kezdetén mindenekelőtt szeretném átadni őszentsége 14. Leó pápa személyes üdvözletét, aki szeretettel gondol önökre és arra kért, hogy fejezzem ki közelségét és adjam át atyai áldását. Parolin Bíboros megjegyezte, hogy az isteni gondviselés soha nem hagyta el a guatemalai népet, sem az itt élő egyházat. A Szentírás szavai nyomán megállapította, hogy csak Isten elégítheti ki az emberiség legmélyebb éhségét, és nem csak a kenyér utáni éhséget, hanem az értelem, a szeretet, a remény, a teljes, bőséges élet, az örök élet utáni szomjúságot is. Ti adjatok nekik enni, idézte a bíboros a vasárnapi evangéliumot megállapítva, hogy ebben az emberi valóságban találja meg az egyház igazi hivatását. Elvinni az ige kenyerét és az eukarisztia kenyerét mindenkinek, mindenkor és mindenüvé. Ez az igény szükségszerűen arra késztet minket, hogy másokkal találkozzunk, bárhol is legyenek, és bármilyen helyzetben is legyenek, Izaiás próféta szavait ismételve. Jöjjetek mindnyájan, kik szomjasztok, jöjjetek a vizekre, és akiknek nincsen pénzük, jöjjenek, egyenek. Krisztus kérése, ti adjatok nekik enni, azt sürgeti, hogy ne maradjunk közömbösek embertársaink szükségletei iránt. A világ szükségletei láttán ugyanis, mint a szegénység, a magány, az igazságtalanság és a szenvedés, amely gyakran a korrupció következményei, azt gondolhatjuk, hogy csak keveset tehetünk. Jézus azonban arra hív minket, hogy adjuk oda neki, amink van. Még ha az 5 kenyér és a 2 hal kevésnek is tűnik, a csoda pontosan akkor kezdődik, amikor a tanítványok Jézus kezébe adják csekély javaikat. Ugyanezt történik az életünkben is. Amikor az Úrnak adjuk időnket, képességeinket, nagy lelkűségünket, sőt korlátainkat is, ő megsokszorozza ezeket az ajándékokat mások, sokak javára. Tanította Pietro Parolin Bíboros a guatemalai székesegyházban bemutatott szentmise homíliájában.
1: Szöul ad otthont az első keresztény konfuciánus kollokviumnak. A vallásközi párbeszéd dikasztériuma keresztény és konfuciánus vezetőket és tudósokat hív egybe, hogy megvizsgálják, hogyan segíthet a két hagyomány egy igazságosabb, békésebb és emberibb világ építésében. Keresztény és konfuciánus vallási vezetők, tudósok és képviselők gyűlnek össze augusztus 4-én és 5-én a szöuli Sogang Egyetemen az első keresztény konfuciánus kollokviumra. Az eseményt a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma szervezi a Koreai Katolikus Püspöki Konferenciával, a Sogang Egyetemmel és a Koreai Konfuciánus Akadémiával együttműködve. A kollokvium témája Új ég, új föld és Datong, nagy harmónia, nagy egység. Keresztény, konfuciánus párbeszéd egy ideális társadalom építéséért. Az augusztus 1-én kiadott közlemény szerint a résztvevők azt vizsgálják, hogy a kereszténység és a konfucianizmus hogyan inspirálhat közösen válaszokat a társadalom előtt álló legsürgetőbb kihívásokra. A sajtóközlemény megjegyezte, hogy a két hagyomány eltérő teológiai és filozófiai alapokon gyökerezik, hozzátették azonban, hogy a két vallási hagyomány osztozik a közös aggodalomban az emberi méltóság, az erkölcsi integritás, a felelős vezetés és a közjó iránt. A megbeszélések különösen a társadalmi széttöredezettségre, az erkölcsi bizonytalanságra, a környezetkárosodásra és a békét fenyegető veszélyekre összpontosítanak. A sajtóközlemény szerint a kollokvium várhatóan a keresztény-konfuciánus együttműködés folytatására szóló felhívással zárul, az oktatás, az etikai nevelés és a békeépítés területén. A szervezők remélik, hogy a találkozó a kereszténység és a konfucianizmus követői közötti párbeszéd tartós hagyományának kezdetét jelenti.
0: Elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros. 98 éves korában, augusztus 3-án hétfő reggel a Maputói Központi Kórházban elhunyt Julio Duarte Langa, mozambiki bíboros, Xai-Xai emeritus püspöke, amelyet főpásztorként 28 éven át vezetett, mégpedig egy hosszantartó polgárháborús időszakban, amelynek végén az 1992. október 4-én Rómában aláírt béke megállapodása nyert el Mozambik belső szabadságát. Julio Duarte Langa volt a második bíboros a mozambiki egyház történetében. Halálával a bíborosi kollégium most 240 bíborosból áll, köztük 116 a választó és 124 a nem választó bíboros. Julio Duarte Lange 1927. október 27-én született Mangoncéban, és különösen arról volt ismert, hogy a polgárháború idején vezette a Xai-Xai egyházmegyét. A helyi dialektusok mélyreható szakértőjeként felügyelte a II. Vatikán zsinat szövegeinek fordítását Mozambik főbb nyelveire. 1957. június 9-én pappá szentelték a mozambiki főváros székesegyházában, és különböző tisztségeket töltött be a malaiszei misszióban. 1976. május 31-én 6. pápába kinevezte a João Belo egyházmegye püspökévé, amelynek ugyanazon év október 1-én Xai-Xai-ra változtatták a nevét. Október 24-én püspökké szentelték, és 28 éven át kormányozta az egyházmegyét. Szolgálata során arra törekedett, hogy életben tartsa és megerősítse a vallásgyakorlatot, és újjáélessze az egyházat egy különösen nehéz helyzetben lévő éhínség, járványok és természeti katasztrófán sújtott a területen. Ferenc pápa 2015. február 14-én nevezte ki bíborossá. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Major Zala Lajos. Ha azt mondhatom, mindent odaadtam, s már semmim sem lesz, csak ez a tudat, magamtól is, te érted, elszakadtam. Add meg irgalmadat. Dávid rózsája, napkeleti rózsa, imádkozz értem, hogy ez így legyen. Ha eljön majd a legutolsó óra, oldozzon föl a kegyelem.
1: Major Zala Lajos Had című versét Blaskó Balázs mondta el. Major Zala Lajos 1930-ban született Kislakoson, tanulmányait 1951-től 1957-ig a Friburgi Egyetemen, illetve a Párizsi Sorbonnon folytatta, francia és német irodalom, valamint gyógypedagógia szakokon. Major Zala Lajos 1949 óta élt Svájcban, ahol egy gyógyszergyár külszolgálatának vezetőjeként dolgozott. A költő nevéhez fűződik a Hévízi Csokonai Napok megalapítása és szervezése. Alapító tagja az Asztaltársaságból egyesületté alakult Csokonai Vitéz Mihály Művészeti Társaságnak. Magyar nyelven először 5. síp című verses kötete jelent meg 1967-ben, utolsó Magyarországon megjelent kötetei 1999-ben az Elveszett Győzelem című naplóregény, illetve 2000-ben a Hogy hívnak ember című verses kötete volt. 2006. március 2-án hunyt el Svájcban.

0: A nap imája.
1: Szent Efrém, ó, milyen boldog vagyok! Ó, hosszantűrő, jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia, Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg, üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem, bűnösben, hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rám bíztál, sokszorosan gyümölcsöztessem a te dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Ó, milyen boldog vagyok, hogy felöltöztettél kegyelmednek mennyegzői ruhájába. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpa tüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó, jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretet mindörökké. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te igéd szerint. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: Isten. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. A római Santa Maria Maggiore Bazilika, a legősibb Mária templom felszentelését ünnepeljük Havas Boldogasszony emléknapján, augusztus 5-én. A római Santa Maria Maggiore templomot harmadik Sixtus az efezusi zsinat után építette a boldogságos szűz az Isten szülő tiszteletére az eretnekséggel szemben. Augusztus 5-én szentelték fel. A legenda szerint a Santa Maria Maggiore Bazilika helyét maga a szűzanya határozta meg. A IV. Században Liberius pápa idején egy Giovanni nevű gazdag római patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat Máriának ajánlják fel. A Szent Szűz álmukban megjelent és arra hívta őket, hogy azon a helyen, amelyet másnap, augusztus 5-én hóborít majd, emeljenek templomot a tiszteletére. Augusztus 5-én Havas Boldogasszony napján minden évben virágszirma kullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt. A templomot a későbbi bővítések és változtatások után bazilika rangra emelték. Benne található a Nagy Szent Gergely pápa kora óta a római nép által tisztelt Róma népének üdvössége elnevezésű kegykép, amelyhez Ferenc pápa megválasztása másnapján elzarándokolt. A Szent Atya apostoli útjait szintén ezelőtt a kegykép előtt ajánlotta a szűzanya oltalmába, és az utakról Rómába visszatérve itt adott hálát. Ferenc pápa sírja is ebben a templomban található. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján első alkalommal érkezett Csonterekéje Romániába. A szent földi maradványait egy mellszobor alakú erekje tartó őrzi, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető. Augusztus 2-áig Nagyvárad, 4-éig Kolozsvár fogadta az erekjét, augusztus 5-én és 6-án Kisjenő, 7-én Arad, 9-én Nagybánya, végül augusztus 11-én és 12-én Borsabánya fogadja a relikviát, amely októberben is az országban marad. A szervezők, a nagyváradi görög-katolikus püspökség és a ferences rend közleménye szerint első alkalommal érkezett Szent Ferenc Csonterekéje Romániába, a Nagyvárad olaszi ferences kolostorba. A szervezők szerint a relikvia jelenléte kivételes lehetőséget kínál a lelki elmélyülésre, a személyes és közösségi imádságra, valamint a teljes búcsú elnyerésére az egyház által előírt feltételek teljesítésével. A hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérhetik, családjaikért, közösségeikért, a betegekért, valamint a világ békéjéért. Minden alkalom lehetőséget teremt arra, hogy a hívek kifejezzék tiszteletüket az idén 800 éve elhunyt szent iránt, közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre. Augusztus 1-e és 6-a között rendezik meg Medjugorjeban, a Bosznia-Hercegovinában található Mária kegyhelyen a Mladifest nevű ifjúsági fesztivált, melynek idei mottója Ad fontem, a forráshoz. A Szent Atya szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, az új élet és az igazi öröm forrásához. Ezért arra hívja őket, hogy az imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, hiszen ez a találkozás minden szív szomját oltja, és mindig erőt ad az újrakezdéshez. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokért. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg a templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet. ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad, vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben is megmutatkozik. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Vizet oszt a kiszáradt kutak gazdáinak a máltai szeretetszolgálat Ecsegen. Palackozott vizet visz a Nógrád megyei Ecsegen víz nélkül maradt két utca lakóinak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet irodája a hétvégén is ügyeletet tartott, hogy a családok szükség esetén vízhez juthassanak. Tájékoztatott közleményben a Máltai Szeretetszolgálat. A rendkívüli hőségben kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen. A település két utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradhatnak. Az érintett terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a településen szociális programokat megvalósító Magyar Máltai Szeretetszolgálattal abban állapodott meg, hogy a szeretetszolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat. A hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervezett a jelenlétponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhettek. A jelenlétponton fürdési és mosási lehetőség is várta a rászorulókat. Végéhez ért az Istenszülő oltalma görögkatolikus templom művészi festése Hajdúszoboszlón. Az utolsó ecsetvonást Kocsis Fülöp metropolita végezte el. Az ünnepi vecsernyén elhelyezték Szent II. János Pál pápa vércsepp ereklyéjét a templomban. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetében.

A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Caritas szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programot ismertette. A Lépcsőfok program az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani, sportszerre vagy utazási költség térítésére, épp úgy, mint egy magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, vagy az iskolai jelenlét erősítése. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a szentdomonkosi római katolikus templomban, augusztus 9-én 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért, valamint a hivatásokért is a szentségimádásban. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja a hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az Egriesegi Papnevelő Intézet, Eger Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órától kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érteklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Női szívvel színülték mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-től 15-ig. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai menyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Közeledik a Detki és a kápolnai római katolikus plébánia Mátra Verebés Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebés Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi Requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrien, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Mihály Alber. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Szeretettel várják az érdeklődőket. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás,
ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándék.

0: hogyha a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt. Tírus és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, aki kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül oda mentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küld el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Örök szeretettel szeretlek téged, magamhoz vontalak, és megkönyörülök rajtad. Ezért ismét felépítelek, népem, és te felépülsz majd, Izrael szűzi leánya. Akkor hangzanak fel Jeremiás ajkán e szavak, akkor adja tudtul az egész kinyilatkoztatás egyik legszebb isteni üzenetét, amikor az ellenséges hadsereg már elfoglalta a Szentvárost, Jeruzsálemet, és a nép színejavát fogságba hurcolta. Ha mindezt előbb mondja, még akkor, amikor a választott nép tagjai egyre biztosabban haladtak a megátalkodottság felé, vagyis konokul vétkeztek, miközben továbbra is jártak a templomba, kinevették volna. Mások meg csak még vakmerőbben vétkeztek volna, mint egy isteni igazolást tudva maguk mögött. Isten végtelen szeretetét hirdetni csak annak érdemes, aki már eljutott odáig, hogy nem űz gúnyt belőle, sem bűnözésének megideologizálására nem használja többé. A halálát kívánó főpapoknak Jézus sem Isten szeretetéről szólott, hanem az utolsó ítéletről, Pilátusnak pedig a római jogásznak az igazságról, melyet az éppen megcsúfolni készült. A ballatornak nem ígérte meg az örök életet, hiszen ő arra nem is vágyakozott, és a paráznákat sem sietett feloldozni, csak a megkövezésre vitt, végsőkig megszégyenített asszonyt és Mária Magdolnát, aki könnyeivel öntözte mestere lábát. Igenis, alkalmassá kell válnia a léleknek annak a valóban új és meglepő üzenetnek a befogadására, hogy az örökkévaló, a világot teremtő Isten örök szeretettel szeretett, és most is szeret. A hamis próféták nem csupán abban tévednek, hogy a közelgő katasztrófát az Úr templomának jelenléte miatt elkerülhetőnek tartották, hanem abban is, ahogy és amikor az Úr népe iránti szeretetéről beszéltek, miközben a szeretett nép gúnytűzött ebből a szeretetből, és nem az Úr, hanem a gyomra érdekelte, meg a világ, amelyet bálványozni kezdett. A mai evangéliumban ezzel szemben azt látjuk, hogy a kánaáni asszonynak megtört és alázatos a szíve. Nem perel Istennel, s nem állítja, hogy neki bármi is jár tőle, hanem csak álhatatosan kér és bízik benne, nem rangsorolja magát, hanem az utolsó helyre áll. Vajon szükséges nagy bűnöket elkövetni és hatalmasakat bukni ahhoz, hogy megtört és alázatos legyen a szívünk, hogy megrendüléssel a maga teljességében vegyük tudomásul, hogy Isten örök szeretettel szeret, magához vonz bennünket és megkönyörül rajtunk. Nem volna elegendő egy bizonyos lelki intelligencia, meg a Szentlélek ajándéka az Istenfélelem, hogy a bukott Ádám fiaként, leányaként, súlyos bűnök elkövetése nélkül is, pusztán Isten fönsége és szentsége látán eljussunk az alázatra és a szívbéli töredelemre.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Žena, veľká je tvoja viera. Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Panie, pomôž mi. On jej odpovedal. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal, žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Počuli sme slovo pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Kotár majdúr gélasza Jézus, a pele tírus, haj pele szidoneszkep húvak szírtas pe palpále. Kote pele gábe a vieleszte kánánitano romnyi, haj báre moszamanglas lesz, te perelpe mandetjo jíló rája le Dávidos kosávo. Murassá zurális azbalon naszul duho. Ba vojcsen dej vorbacsási laszlasza. Pekadi, kot hegéle lesz teleszke szítjár, de haj mangnas lesz, kérlakis a mangel, ta csingár del palamende. Kadi pendas, murabisá ipe, feripele izraeleszkok héreszke, haszár de bakra penelpe. Baj romnyi kot hej a víjaj, kadal borbi penlas, szár csangada szangla leszte, rája zsutin pe mande. Vojpale palpále bisadas lakomangipe, najmistote lesz a már rokatharossá vóró, haj kothete súdesz lesz lezsuk lenge. E romnyi csimuk laszpe. Ó várája, ba vilecine zsuk le, hand pakodo, szópalo messzája perelpe lenge téle. Pekadi kadedas dumau Jézus, romnyei bárojtyo patipe. Haj te avelka de szármangesz, inkán de kodocsászó szasztjíjí lakisei.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Jézus zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kanaänische Frau aus jeder Gegend zu ihm und rief, Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon schrecklich gequält. Er aber antwortete ihr mit keinem Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten, Schick sie doch weg, denn sie schreit hinter uns her. Er erwiderte, Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Sie aber kam, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Er antwortete, Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie, Du hast recht, Herr. Aber auch die kleinen Hunde bekommen von den Brotresten zu fressen, die von ihren Herren unter den Tisch geworfen werden. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du wirst, soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Havas boldogasszony ünnepe. Róma legnagyobb Mária bazilikájának, Santa Maria Maggiore-nak a felszentelését ünnepeljük ezen a napon. A IV. Században Liberius pápa idejében épült, III. Sixtus pápa pedig remek mozaik képekkel díszítette annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát. A középkori hagyomány szerint egy öreg és gyermektelen házaspár Szűz Máriát tette meg vagyona örökösének. Csak azért imádkoztak, hogy adja tudtukra Mária, mi módon akarja vagyonukat felhasználni. Erre a legenda szerint megjelent álmukban Mária és kifejezte azt az óhaját, hogy építsenek tiszteletére templomot azon a helyen, amelyet a következő nap reggelén, augusztus 5-én hóval födve találnak. Ugyanezt álmodta a pápa is. Másnap mindenki nagy csodálkozására a hét római domb egyikén, az Esquilinuson egy telket hót akart. Így épült oda a szűzanya temploma, amely ma a termini vasúti pályaudvar közelében található. Többek között itt őrzik a kis Jézus betlehemi jászolát is, tartja a hagyomány. Ezen a napon így imádkozunk a Szentmisében: Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására üdvözüljünk. Most emlékezzünk meg Juan Diego-nak szentjavatásáról. Olvasok most egy kis ismertetést. Guadalupe-i Mária jelenések, Mexikóváros, 1531. december 9 és 12 között. Amikor a spanyol hódítók 1519-ben Mexikóba érkeztek, a katonák meglepve tapasztalták, hogy az aztékok és a velük szövetségben álló indián törzsek kiváló matematikusok, építészek, csillagászok, orvosok, kézművesek voltak, fejlett jogrendszerrel és mezőgazdasággal rendelkeztek, életüket azonban a démonimádó vallás legszörnyűbb terhe nyomasztotta. Az őslakosság sok istene között a leghatalmasabb Quetzalcoatl, a tollas kőkígyó volt, akinek tiszteletére ezrével áldoztak fel embereket kimondhatatlan kegyetlenséggel. A spanyolok tehát, ne felejtsük el, 1519-ben érkeztek Mexikóba. Cortez, a spanyolok vezére, sok vér és veszteség árán tudott hatalomra jutni Mexikóban. A hódítók először az emberáldozatok mészárszékeit rombolták le, s arra törekedtek, hogy a keresztény vallást és az európai kultúrát honosítsák meg az aztékok országában. 5. Károly, az új világ első püspökének, Juan Zumarraga ferences atyát nevezte ki. Ezután került sor a Guadalupe-i Mária jelenésekre. A Mária jelenések 1531. decemberében történtek. Ekkor már 10 éves kényszerű béke honolt Mexikóban. Bár voltak jámbor megtérők, és sokan jelentkeztek keresztségre, de a kevés hithirdető miatt a hit lassan terjedt. A Szent Szűz 1531. december 9-én kora hajnalban jelent meg először az 57 éves Juan Diego-nak, a jámbor éppen szentmisére igyekvő indiánnak a Tepeyac hegyen. 4 jelenésről tudunk. Mária ezzel az üzenettel küldte Diego-t a püspökhöz. Az a forró kívánságom, hogy itt egy istenházát építsenek, ahol meg akarom mutatni az embereknek teljes szeretetemet, együttérzésemet és irgalmamat, ahol megajándékozom őket segítségemmel és védelmemmel. Zumarraga püspök, aki tehát az új világ első püspöke volt, kételkedett és jelet kért arról, hogy valóban megjelent Mária. Ezt a jelet meg is kapta a püspök. Mária 2 nappal később kasztíliai rózsákat küldött a püspöknek, amit Diego kötényében, tilmának nevezik ezt a kötényt, vitt el a püspök számára. Meg kell említenünk azt, hogy tél volt, hideg volt, ott a hegyen, a sziklákon ilyen virágok nem is nyíltak. Amikor Mária parancsára a virágokat összegyűjtötte az indián, akkor a kötényébe rejtve vitte a püspökhöz. Amikor az indián a virágokat a kötényéből a földre szórta, a püspök és 2 vendégének szeme nem a virágokra, hanem a tilmára merett. Ezen a kötényen ugyanis egy egész alakos Mária kép volt látható. Ez a tilma a guadalupe-i szentély igen féltett kincse. Meg kell említenünk, hogy az a tilma olyan anyagból készült, aminek néhány évtized alatt teljesen tönkre kellett volna mennie. Ez a tilma azonban ma is megvan. Évente mintegy 20 millió zarándok látogatja meg a guadalupe-i szentélyt, ahol ez a Mária kép látható. A kegykép közel 500 éves története során igen sok viszontagságon ment keresztül, de Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. Isten és a vallás ellenségei egyszer pokolképet helyeztek el a kép közelében. Sok minden tönkrement, a vasból készült feszület meggörbült, az ablakok betörtek, a képnek semmi baja nem történt. Tehát Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. A legmodernebb vizsgálatok eredményei a mai teológusokat és természettudósokat is ámulatba ejti. A tudósok megállapították, hogy ez a Mária kép nem festmény, nem emberi kéz alkotása. Csodálatos a kép üzenete is. Az öltözék, a színek, a csillagok, a testtartás mind-mind olyan jelentést hordoztak, amiket az indiánok megértettek. Most következik az egyik legszenzációsabb felfedezés, a szem pupillájában mikroszkópikus vizsgálat felfedezte Szumarraga püspök és két vendégének tükröződő arcképét. Megmagyarázhatatlan emberileg a kép keletkezése a vizsgálatoknak az eredménye. A guadalupei Mária jelenések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Közép- és Dél-Amerika lakossága keresztény hitre térjen. Második János Pál pápa Juan Diego-t, boldog Juan Diego-t szentté avatta. Guadalupe csodájáról a pápák egész sora nyilatkozott. Havas boldogasszony ünnepe van, köszönjük meg Máriának, hogy ilyen nagy szeretettel gondoskodik rólunk, emberekről, hogy Szentfiát Jézust megismerjük, és hozzá hűségesen ragaszkodjunk egész életünkben.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: időben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Krisztina, Ábel és Lucius nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Most nézzük meg e nevek eredetét. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztián a gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Krisztiánus, magyarul Krisztián, keresztély férfi névnői párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. Az Ábel bibliai név, Ádám és Éva második fiának a neve. Valószínűleg héber eredetű és a jelentése mulandóság. Más felvetés szerint asszír vagy sumér szóból származik, és a jelentése fiú. A Lucius latin eredetű, jelentése virradatkor született. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat vagy születésnapjukat ünneplik. Fogadják szeretettel a most következő zeneszámot.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1930-ban megszületett Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Vadászpilóta volt a koreai háborúban, majd 1962-ben kezdhette meg űrhajós kiképzését. 1969. júliusában az Apollo program keretében indították az Apollo 11-et, amelynek parancsnoka volt. Edwin Aldrinnal együtt 1969. július 20-án szállt le a Holdra. Korábban részt vett már egy Gemini küldetésen is. Tiszteletére egy aszteroidát, valamint a Hold túlsó oldalán egy 4 km átmérőjű krátert neveztek el róla. Ugyancsak Armstrong űrhajós nevének részletét viseli az egyik olyan ásvány, amelyet az első Holdra szállás űrhajósairól neveznek, az Armakolit. Gyakran idézett mondata, kislépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. 1850-ben megszületett Guy de Maupassant, francia író, a modern novella atya. A tömör és a lényegre törő stílus mestere. Műveiben figyelemreméltó realizmusa, ugyanakkor megjelenik a fantasztikum és a pesszimizmus is. Aktív irodalmi karrierje csupán egy évtizedig tartott, ez alatt 6 regényt, közel 300 elbeszélést, néhány útleírást és egy verses kötetet is írt. 1888-ban Berta Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszú autóút. Mannheimből Pforzheimbe ment és vissza. Berta Benz felesége is üzlettársa volt, az autót kifejlesztő Karl Benznek. 1914-ben Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 1932-ben megszületett Gecse Gusztáv, filozófus, vallástörténész, aki Aquinói Szent Tamást fordította magyarra. Budapesten született. Aquinói Szent Tamás előadások a Hiszek egyről, a Mi atyánkról és a Tíz parancsolatról című művét fordította. További művei például a vallástörténeti kislexikon, a bibliai kislexikon, valamint a szerzetesség története. 1945-ben megszületett Gici Csaba, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok kajakozó. 1965-től 1978-ig szerepelt a magyar válogatottban. A jelentősebb nemzetközi versenyeken összesen 14 érmet, köztük 3 világbajnoki és 1 Európa-bajnoki aranyérmet szerzett. 1978-ban a budapesti Kandó Kálmán műszaki főiskolán üzemmérnöki, 1983-ban a testnevelési főiskolán kajakkenu szakedzői oklevelet szerzett. 1982-től 1991-ig a Tungs Ramesci kajakkenu edzője, majd az Újpest KSC szakosztályvezetője és edzője lett. Felesége Zakariás Mária olimpiai bronzérmes kajakozó. 1953-ban megszületett Ligeti András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész karmester. 17 évesen nyert felvételt a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolára, ahol előbb hegedű szakon, majd a karmesterképzőn is diplomát szerzett. Pályafutását a Magyar Állami Operaház koncertmestereként, majd karmestereként kezdte. 3 éven keresztül a Magyar Rádió igazgató karmestere volt. Egyetemi docensként több éven keresztül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola karmesterképző munkáját is irányította. 2005-ben lett a Taipei Szimfonikus Zenekar főzeneigazgatója. Karmesterként széles repertoárral rendelkezett, a barokk és a klasszicista szerzőktől egészen a 20. századi művekig. Művészetét számos rádió és hanglemez felvétel is megörökítette. 1926-ban Harry Houdini előadta legnagyobb mutatványát, 91 percet töltött víz alatt egy lezárt tartályban, majd kiszabadult. 1948-ban megszületett Varga Gábor, író, költő, vegyészmérnök. 1971-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett a Temesvári Műegyetemen. 1971-től üzemmérnök volt, 1975-től kutatóvegyész. Az Ady Endre irodalmi kör tagjaként tevékeny szerepet játszott Nagyvárad kulturális életében. Kötetei a 6. ostrom, az Itt maradt nyár, Kronosz elkomorodása. 1963-ban a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia külügyminiszterei aláírták a részleges atomcsend egyezményt. Az aláírásra a moszkvai Kremlben került sor. Az egyezmény tiltja a légköri, világűrbeli és víz alatti nukleáris kísérleteket. Később más államok is csatlakoztak, azonban Franciaország szuverenitásának jogára hivatkozva nem írta alá az okmányt. 2012-ben meghalt Cvak Péter, nagyvállalkozó, diplomata. 86 éves korában Olaszországban halt meg, az Unikum híres gyomorkeserű titkos receptjének egyik birtokosa. Családja 1840-ben alapított Unikum likörgyárát a gyár II. Világháború utáni újjáépítése után államosították. 1989-ben Cvak hazatérése után megalapította a Cvak Unikum Budapest Kft.-t, később pedig részvénytársaságként folytatták. 1990-ben a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány első elnöke. 2001 végétől az SZDSZ ügyvivője volt. Budapest díszpolgára, közterületet is neveztek el róla. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampánya a Katolikus Caritasnak szeptember 15-éig tart. A 13.56-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján keresztül támogatni a kampányt iskola kezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta Zagyvari Hárt, a Caritas országos igazgatója. József Imre, szakmai igazgatóhelyettes, a Lépcsőfok programot ismertette, mely az egész éves kísérésre fókuszál. Minden évben több ezer gyermeket tudnak támogatni. Idén a kezdeményezés mellé állt Csemer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter szerda reggeli közösségi oldalon kitett posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, emelte ki a kormányfő. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzáfűzte, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. A már kifizetett összegek mellett további követeléseket is érvényesíthet az állam a zuglói irodakomplexum ügyében. A szerződés alapján visszajár a foglaló kétszerese, valamint a nettó vételár maximum 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér is. Emellett kártérítési igény is benyújtható. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják a tudomány iránt érteklődőket. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában. Magyarországon több mint 150 intézmény csatlakozott augusztusig a kezdeményezéshez, közölte a szervező Kutatók Éjszakája Alapítvány, az Európai Tudományért elnevezésű közhasznú alapítvány. Az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése, továbbá az oktatási intézmények, valamint a gyakorlati helyet biztosító vállalatok együttműködésének ösztönzése. Európai Védelmi Ipari Vállalatokkal közösen fejleszt ballisztikus rakéta elhárító rendszert Ukrajna. A projektet vezető Firepoint szerint már 13 európai partner csatlakozott a programhoz, amelynek első sikeres elfogási tesztjét 2027 közepére tervezik. A fejlesztés célja egy olyan elfogó rakéta létrehozása, amely olcsóbb lehet a Patriot rendszer rakétáinál. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és a 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része, és a jövőben gyakoribbá válhat. A kánikula miatt a héten megdőlt az országos és fővárosi hajnali minimum, valamint a budapesti napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapest lágymányos állomásán hétfőn hajnalban 26,8 Celsius fokig hűlt le a levegő, Újpesten pedig 39,6 Celsius fokos csúcshőmérsékletet mértek, megdöntve a 2017-es 38,7 Celsius fokos rekordot. A Hungaromet szerint Magyarország hétfőn Európa egyik legmelegebb országa volt, a legmagasabb hőmérsékletek nagyrészt 36 és 40 Celsius fok között alakultak. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen idő várható, kevés komoly felhőképződéssel. Csapadék ma még nem lesz. A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Estére 25 és 32 fok közé mérséklődik a hőség. Híreinket hallották.
2: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

William Shakespeare 1564. április 23-án született, és a hagyomány szerint ugyanezen a napon, április 23-án halt meg, 1616-ban. Az angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb alakja. Shakespeare világirodalmi öröksége és hatása a világ minden táján felelhető. Angliában, mint a nemzet dalnokát tisztelik, az Avoni hattyú néven emlegetik. Műveit az élő nyelvek majd mindegyikére lefordították, és színműveit folyamatosan játsszák a világ színpadain. Shakespeare azon kevés drámaírók közé tartozik, akik mind a komédia, mind a tragédia műfajában számos maradandó művet alkottak. Írja a Wikipédia. Élete. Életére vonatkozóan a hiteles történeti források eléggé szórványosak. Születésének egész pontos dátuma ismeretlen. Shakespeare a Stratford-upon-Avon nevű városkában született, egy jómódú kereskedő John Shakespeare és egy birtokos leánya Mary Arden gyermekeként. A családban ő volt a harmadik, és egyúttal a legidősebb életben maradt fiú. Minden bizonnyal a helyi iskola tanulója volt, ahol a korabeli tananyag szerint erőteljesen szerepelt a latin nyelv és irodalom oktatása. Mivel az iskola dokumentumai nem maradtak fenn, így sem Shakespeare iskoláztatásának idejéről, sem annak eredményeiről nincsenek hiteles adataink. 1582. november 28-án 18 éves korában feleségül vette a nála 8 évvel idősebb Anne Hathaway-t, aki ekkor már 3 hónapos terhes volt. A Shakespeare házasságát követő esztendőkről hasonlóképpen kevés dokumentummal rendelkezünk. 1583. május 26-án Stratfordban megkeresztelték elsőszülött leányát, Susannát, és 1585. februárjában pedig az ikreket, fiát, Hamnetet és Juditot. Hamnet 11 éves korában egy ismeretlen betegség következtében meghalt. 1596. augusztus 11-én temették el. Egyes források feltételezik, hogy fia halála befolyásolta Shakespeare-t a Hamlet 1601-es megalkotásában. Az ikrek születése utáni időszak látszólag eseménytelenül zajlott Shakespeare életében. Neve 1592-ben bukkan fel először a londoni színházi körökben. A kihagyás miatt az irodalom szakértők az 1585 és 1592 közötti időszakot elveszett éveknek nevezik, és életrajzírói ennek az időszaknak tulajdonítják kétes szerzői eredetű munkáit is. Ezekben az években különböző legendák keringtek róla. 1585 és 1592 között Shakespeare Londonban megkezdte karrierjét, mint színész, író és színházi résztulajdonos. Mivel Shakespeare magánéletéről igen kevés adat maradt fenn, sok vonatkozásban a kutatók csak spekulációra tudnak támaszkodni, különösen ami Shakespeare szexualitását, általában a vallásról való nézeteit és műveinek szerzői hitelességét illeti. Shakespeare-t a Stratfordban található Szent Háromság nevezető templomban temették el, 2 nappal halála után. A sírja mellett álló mellszobra alkotás közben ábrázolja a költőt. Minden évben Shakespeare születésének ünnepén új lúdtollat helyeznek a szobor kezébe. Valamikor 1623 előtt az írónak emlékművet állítottak a templom északi falában. A fél dombormű írás közben ábrázolja. A felirat Nestorhoz, Szókratészhez és Vergiliushoz hasonlítja. Sírja kőfedelén a felirat megátkozza mindazokat, akik csontjait megkísérelnék eltávolítani nyughelyéről. A népszerű legenda úgy tartja, hogy Shakespeare sírjába a költő teste mellé kiadatlan műveit is eltemették, erre azonban senki nem talált még bizonyítékot. A sírt a Shakespeare által írt sírfeliratban foglaltaknak megfelelően az elmúlt századok folyamán egyszer sem nyitották fel.

most pedig egy írásomat olvasom fel. Rómeó és Júlia című dráma és a Rómeó and Juliet című film összehasonlítása. Az Irodalom határterületei című érettségi témakör keretén belül a Rómeó és Júlia című Shakespeare drámát kell összehasonlítani az azonos című 1996-ban készült filmmel. Nagyon érdekesnek tartom ezt a feladatot, hiszen a megfigyelő képességet és az elemző készséget fejleszti. A dráma reneszánsz megfogalmazása és az 1996-os film 20. századi látásmódja sok rokonságot mutat, illetve azt, hogy a téma örök. Aktualitása az ókortól fennáll, beláthatatlan időkig az lesz, amíg ember él a földön. Szeretet, gyűlölet, szerelem, halál mindig lesz, s ez intenzív érzelmek hatása mindmáig kiszámíthatatlan. A dráma és feldolgozásai igen sok tanulsággal szolgálnak. A szülői önkény, vagy csak a gyerek választásának orientációja ismeretlen irányba vihet életeket. A sajátunkét is, gyermekeinkét is. Diákjaim 2005 óta kaphatják ezt a tételt, hisz akkor lett követelmény az Irodalom határterületei című témakör. Sokszor meglepő a merevség, bizalmatlanság a film iránt. Soha nem értettem, hogy miért utasítják el az újdonságot, a gondolkodást mozgásba hozó feladatokat. Kollégáim közül is néhányan megbocsátó mosollyal fordulnak el a filmtől anélkül, hogy megnéznék egyszer is. Lemértem, hogy az osztályok érettségi

előtt állva már nagyobb érdeklődést mutatnak, de bennük is van elutasítás, gyanakvás. Egyik tanítványom szerint a film nem is művészet. A dráma az igen. Mikor azonban a film jelenet sora elér a benzinkút melletti lövöldözéshez, létrejön a teljes csend, koncentráció, döbbenet az osztályban. Ekkor már nem tudja levenni a szemét a látottakról, hatása alá kerül a lélektani folyamatoknak. Amikor a prológus szonettet televízióban adja elő a bemondónő, még nem mindenki érzi, hogy az elhangzottak előrejelzik a tragédiát. A hetvenkedő fiatalok egymás gúnyolása, a heves vérmérséklet oktalan fitoktatása a közelgő véres eseményeket sejtetik. Látszik, hogy nem tehetnek a felfokozott hormonok hatásáról, csak a férfias virtuskodás, erőfitoktatás irányítja a kapuletek és montaguk csatáját. Már a film elején is látszik, hogy kik az agresszívebbek, amikor Tibalt rálép a meggyújtott gyufára, s hangsúlyozott férfiassággal tapossa szét. A benzinkútnál fellobbanó láng még eloldható, de az indulatok nem. Az autós üldözés az utakon a száguldás a halálba életérzését fejezi ki. Ahogy Csehov szerint a drámák elején megvillanó pisztoly a falon eldördül a végére, a gyűlölködés szele a halálviharát aratja. Amikor Rómeó szülei az autóban ülve keresik fiukat, megjelenik mögöttük a hátsó ablakban a kereszt, mely szintén baljós előjel. A szülőknek itt hamarosan őrült fájdalma lesz. Ekkor jelenik meg az egész más világban élő, finomabb rezgésekre fogékony fiú, DiCaprio, azaz Rómeó. Leonardo DiCaprio arcán végigfut annak az embernek a lelki állapota, akit megzavarnak, lerántanak a magasabb szférákból. Nagyon figyelemre méltó ez az arcjáték annak, aki nagy színészektől tanulni akar. Ez az átélő erő elbűvölte a világot, de sokszor látok olyan kistílű reakciókat, melyek erre érzéketlenek, sőt akár irigyek, s szándékosan nem ismerik el a tehetséget. Mondhatjuk ezt nemzeti karakterünk jellegzetességének. Már a diákokban, hiába fiatalok, felfedezhetők ezek, bár mindent elkövetek, hogy felhívjam e magatartás veszélyeire a figyelmet. Hány költő, író, művész életét keserítette meg ez a reakció. Tehát e film, amely 1996-ban készült, sokszor túl modern a mai fiatalságnak, még 2013-ban is. Csak a teljes megtekintés után képesek a dráma és film azonos filozófiáját megérteni. Tehát én nagyobb nyitottságot várnék legalább a 10 éves tanulóktól. Célom tehát az is, hogy erre neveljem őket a viták során. Tudniuk kell, hogy a fejlődés gátja az újdonság iránti nyitottság hiánya. Pedig igen jó kezdeményezés a klasszikusok megfilmesítése. Magam is megrendeztem színpadon többször, és filmen is a Bánkbánt. E film mintájára az eredeti szöveg részleteivel és az Egrivár külső és belső helyszínein jelmezben 2002-ben. Rengeteget segít a tanulóknak az értelmezésben egy filmre vitt kötelező olvasmány a társaik előadásában. Itt a Romeo and Juliet című film kapcsán is felhívom a figyelmet arra, hogy milyen remek az eredeti Shakespeare szöveg magyar fordítása és a modern amerikai helyszínek együttese, minduntalan a probléma időtlenségét sugalva. Amikor Rómeót barátai elviszik Júlia partiára, az eredeti mű szellemiségéhez híven elhangzik Merkúció őrjöngő kábítószeres monológia, mely ugyancsak a zabolátlan indulatok veszélyeire hívja fel a figyelmet. Rómeó bár csitítja barátját, egyszerre sejti lelke, hogy ez éjszakán indul el bal sorsa. Mégis elmegy a bálba, ahol az akvárium üvegén át megpillantja szerelmét,
épp akkor ocsódva a drog hatása alól. Persze a néző már bepillantott a Capulet-ház készülődésébe, az anya és Dajka viszonyulásába, mely az eladó lányt kívánja befolyásolni a gazdag kérő irányába. Itt még minden fényes, izgalmas, vidám esemény elé nézhetünk. Merkúció és barátai betépve érzékelik a rendezvény eseményeit, a táncot, a fellépőket, de Rómeó és Juliet egyre világosabban lát. Mindenütt egymást keresik, elelszöknek, számukra világos, hogy mit akarnak. Mindezt a szereplők nagyszerű színészi játéka és a rendező pontos jelenetei érzékeltetik. A környezet romlott, az anya Párizzal kacérkodik, züllés uralkodik, csak a két fiatal ismeri fel az élet lényegét. Mivel a két család ellenségeskedik, a vonzerő a szerelmesek közt a legnagyobb mértékig fokozódik. A kerti jelenet is az úszómedencében játszódik, a pazar gazdagság kulisszái közt. A lélekábrázolás azonban tökéletes. A két fiatal kijátszva a veszélyeket ismeri meg a szerelem hatalmát. Így bocsátasz el, így éhesen? Mit vársz első éjjel, édesem? Hangzik a dráma szövege a medenceparton. A filmrendező és kiváló színészei már rég elhitették, hogy csak a lélekben játszódó események fontosak. A Dajka és Rómeó találkozása másnap a téren, az esküvő, Rómeó és Lőrinc barátsága, Júlia és a Dajka szeretetteljes kapcsolata néhány képben mégis teljes mélységében tudja ezeket a pillanatokat megragadni. Majd a tengerparton történő összecsapás a két család emberei közt, Merkúció megölése, majd a mit sem sejtő, boldog ifjú gyilkossá válása tökéletesen motivált. A vörös színek, a vihar, a Verona Beach remek háttér a kibontakozó tragédiához. Ezek a látványelemek a lélekben történő változásokat hűen tükrözik. Pillanatonként változnak a fényviszonyok, mint ahogy a férfias erőfitoktatásból provokáció, majd gyilkosság válik. Rómeó, a költő, a fiatal házas, barátja halálát bosszulja meg Tibalton, és ezután felgyorsulnak az események. A megállíthatatlanul vesztük be rohanó fiatalok még megteremtik a boldogság lehetőségét egy fél éjszaka erejéig. A film itt is képes létrehozni ugyanazt az atmoszférát, amit a dráma. Az idill egy pillanat alatt vált át tragédiává. A Dajka megjelenése hajnali elválás előtt némi derűt hoz a szerelmesek szobájába. A Mantovába száműzött Rómeó nem kapja meg a levelet, de barátja hírét Júliáról igen. Itt félreértések, indulatból elkövetett döntések, a méreg megvétele, rohanás szerelmeséhez, a végzetet is ez az elkapkodottság sietteti. Az utolsó helyszín a kripta, de nincs párbaj Párizzal, nem látjuk Tibalt holttestét, Lőrinc barátot, a rendező csak a lényegre összpontosít. A gyönyörű ravatalon fekszik az ártatlan szépség, ide igyekszik Rómeó, csak az ő utolsó pillanatait látjuk. Lélektanilag jobb is így, mint a drámában, hisz úgy is ez a lényeg. A festő ilyen látványos és lélektanilag is hitelesen eljátszott vég után a fiatalok holttestét elszállítják, s a herceg, akit egy fekete bőrű színész játszik, csak úgy, mint Merkúciót, levonja a tanulságot. A két család a legnagyobb árat fizette, bár nem azonos mértékben bűnösek. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne sajnáljuk az időt arra, hogy megnézessük tanítványainkkal a filmet. Tömören és intenzív lelki élmény nyújtva vihetik magukkal a gyerekek azokat a mély tanulságokat, melyekkel a mű szolgálhat egy életre. Szerelem, szeretet, megfontoltság, a saját véleményért való kiállás és a helyes szülői magatartás
mind elgondolkodtató. A 9. évfolyamon, amikor tanulják irodalomórán, vagy drámaórákon is leszoktam vetíteni, nem minden rétegét érték a műnek, a dráma elolvasása nehézkes ma már. Épp a mai nemzedék olvasástól való irtózását lehet feloldani e modern filmalkotás segítségével. 12-ben az érettségi előtt kiváló ismétlés, hiszen ekkor már végképp nincs idő újraolvasni a művet. A film tehát, mely 1996-ban készült, Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével szépségét, eredetiségét, frissességét és pszichológiai-filozófiai mélységét csak felnőtt korban, szülőként lehet igazán átélni.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Besodrom együttes 2020-ban megjelent jubileumi lemezéről válogatunk. A Besodrom 20 éve élvonalbeli zenekar, ez az évtizedek alatt nem változott. A jubileumi albumon 12 dal található, amelyből árad az életerő és az energia. A zenekari tagok három különböző országban élve és alkotva példaértékűen tartják egybe a zenekart, és művelik azt a zenei stílust, amely már jellegzetesen a Besodromé. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai népzenei műsorunkban a Besodrom együttes 2020-ban megjelent jubileumi lemezéről válogatott a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Birincsik Márton, a mikrofonnál a bemondót Klész Beátát hallják. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban ma Orvos Tóth Noémi örökölt sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetünk, majd Neuma egyház zenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadása szól. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján a Bükki Nemzeti Park ürgevédelmi tevékenységéről hallanak, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kishaver című könyvének 5. részét sugározzuk. Ugyanebben az órában rádiónk is újszállási frekvenciáján dr. Pap Miklós görögkatolikus lelkipásztor, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára az életvezetés etikájáról beszél. A 15 órai híreket követően meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát, majd 3:30-kor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a jó erkölcsi megítélésről beszélget. 16 órakor kezdődik gazdasági magazinunk az Értékadó. Foglalkozunk Miskolc két legfontosabb turisztikai attrakciójának megújulási folyamatával. Bemutatjuk a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnázium megújult tantermeit. Most Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
2: És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék. Terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk, talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból.
1: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a koreesti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától Rózsafüzér imádság szól rádiónk Egri stúdiójából, majd Havas Boldogasszonyról emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, az óra végén Juhász Ferenc atya hétvégi levele szól. A 19 órai híreket követően iránytű című műsorunkban vendégeink lesznek Újpál Zsolt, Zsilbert és Reiman Zoltán Miskolc város civil referensei. A Tükörkép Közéleti Egyesület új adományboltja lesz a témánk, de szó lesz egyéb projektekről és élményszobrászatról is. 19 órától 20 óráig rádión kisújszállási frekvenciáján Bárdos Istvánnal, a Miskolci Airpartner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével beszélgetünk, többek között az idei nyaralási lehetőségekről, ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján. Elsőként a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Peti Krisztina, majd Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel beszélgetünk. A 20 órai sávban elsőként Neil Boyd Egek mit élvő legyek című regényének 19. része következik, majd kapcsolj rá címmel zenei összeállítással jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampánya a Katolikus Caritasnak szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján keresztül támogatni a kampányt iskola kezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta Zagy Varihárd, a Caritas országos igazgatója. József Imre, szakmai igazgatóhelyettes, a Lépcsőfok programot ismertette, mely az egész éves kísérésre fókuszál. Minden évben több ezer gyermeket tudnak támogatni. Idén a kezdeményezés mellé állt Csemer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter szerda reggeli közösségi oldalon kitett posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, emelte ki a kormányfő. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzáfűzte, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. A már kifizetett összegek mellett további követeléseket is érvényesíthet az állam a zuglói irodakomplexum ügyében. A szerződés alapján visszajár a foglaló kétszerese, valamint a nettó vételár maximum 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér is. Emellett kártérítési igény is benyújtható. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják a tudomány iránt érteklődőket. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában. Magyarországon több mint 150 intézmény csatlakozott augusztusig a kezdeményezéshez, közölte a szervező Kutatók Éjszakája Alapítvány, az Európai Tudományért elnevezésű közhasznú alapítvány. Az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése, továbbá az oktatási intézmények, valamint a gyakorlati helyet biztosító vállalatok együttműködésének ösztönzése. Európai védelmi ipari vállalatokkal közösen fejleszt ballisztikus rakéta elhárító rendszert Ukrajna. A projektet vezető Firepoint szerint már 13 európai partner csatlakozott a programhoz, amelynek első sikeres elfogási tesztjét 2027 közepére tervezik. A fejlesztés célja egy olyan elfogó rakéta létrehozása, amely olcsóbb lehet a Patriot rendszer rakétáinál. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és a 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része, és a jövőben gyakoribbá válhat. A kánikula miatt a héten megdőlt az országos és fővárosi hajnali minimum, valamint a budapesti napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapest lágymányos állomásán hétfő hajnalban 26,8 Celsius fokig hűlt le a levegő, Újpesten pedig 39,6 Celsius fokos csúcshőmérsékletet mértek, megdöntve a 2017-es 38,7 Celsius fokos rekordot. A Hungaromet szerint Magyarország hétfőn Európa egyik legmelegebb országa volt, a legmagasabb hőmérsékletek nagyrészt 36 és 40 Celsius fok között alakultak. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen idő várható, kevés komoly felhőképződéssel. Csapadék ma még nem lesz. A nappali órákban a déli szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Estére 25 és 32 fok közé mérséklődik a hőség. Híreinket hallották.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Orvos Tóth Noémi Örökölt Sors című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt mikrofonunknál. A mai adásunkban úgynevezett lelki zsilipeket nyitunk meg. Ez egy olyan könyv, ami azt gondolom, hogy minden korosztálynak szólhat, és nem késő soha, hogyha ezekről a dolgokról beszélgetünk, amit ebben a könyvben leírt a szerző, aki alapvetően nem is egy írónő. Most már kellően felcsigáztam szerintem a hallgatókat, hogy eláruld, Márti, hogy milyen könyvet hoztál a mai alkalommal.
1: Orvos Tóth Noéminek az Örökölt sor című kötetét hoztam, ennek az alcíme Családi sebek és a gyógyulás útjai. Szerintem nagyon fontos az alcímet is ilyenkor kiemelni, hogy ne legyen félreértés vagy áthallás ebből az egészből, és ahogy mondtad is, ő nem egy klasszikus író, hiszen ő egy klinikai szakpszichológus. Bár én azt tapasztaltam az utóbbi években, hogy azért egyre több klinikai szakpszichológus ír különféle témákban könyvet, ismeretterjesztő formában, ami ugye azért is fontos, hiszen a pszichológia tudomány, vagy bármely más társadalom tudományi terület, azért nagyon sokszor nagyon sok elvont szakfogalmakkal dolgozik, nagyon sok adathalmazzal, és azért manapság egyre több olyan pszichológus van, aki felismerte azt, hogy a pszichológia egy nagyon népszerű tudományi terület, nagyon sokan szeretnének pszichológusok lenni. Ha ez csak komolytalan szándékként fogalmazódik meg valakiben, akkor is nagyon sok embert érdekel. Én azt gondolom meg, ahogy így az ismerőseim körében, hogyha így átgondolom, akkor egyre több embert érdekel, és kifejezetten van piaci igény arra, hogy minél több ilyen témájú könyv jelenjen meg a boltok polcain, és talán nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy ez a könyv 2018-ban jelent meg először, és hosszú időn keresztül a könyvsikerlistáknak az élén volt. Tehát, hogy most visszagondolok arra, hogy az egyik nagy könyvesboltnak rendszeresen, vagy heteken, akár hónapokon keresztül is így a legnépszerűbb 10-es könyvlistáján ott volt. Nyilván ennek oka van, hogy miért. Egy az, hogy ugye a pszichológia, mint ahogy említettem, is egy nagyon népszerű dolog manapság. Másrészt meg ugye a könyvnek a témája is kapcsolható más olyan dolgokhoz is, amelyek szintén nagyon népszerűek manapság.

0: a pszichológus hogy is így gondolja, hogy egy picit feltérképezzük, hogy mi egyrészt honnan jövünk, miből jövünk, mit cipelünk, mi az, amit érdemes letenni, vagy egyáltalán csak átlátni, hogy én mit miért teszek. És még visszatérve egy gondolatra itt a pszichológia kapcsán, hogy te is előszeretettel hoztál már a hallgatóknak akár Bagdi Emőke, Pál Feri atya írásaiból egy ilyen lélekbombon-szerű könyvet, ahol pont az volt a lényeg, hogy sok író, sok ezen a szakterületen dolgozó szakember gondolatai, írásai megjelentek egy könyvben, és azt ajánlottuk például utóbbi időben az olvasókhoz. Most viszont kifejezetten egy könyvről van szó, tényleg nagyon népszerű könyv, szerintem nincs is olyan hallgató, aki ne hallott már róla, vagy ne látta volna a könyvesboltok polcain. Hogyan indult, hogy egyáltalán megírja ezt az Orvostót Noémi, vagy miért látta ezt szükségességét, miről szól maga a könyv?
1: Én azt gondolom, ugye a hallgatók közül valószínűleg nagyon sokan tudják, hogy történész vagyok és leveltárban dolgozom, hogy az utóbbi időben, főleg az utóbbi 10 évben nagyon népszerűvé vált a családfakutatás. Ugye nyilván a családfakutatásban ugye az általános dolog az az, hogy egy ilyen klasszikus családfát az ember felépít, és ugye nagyon sokan éveket belefektetnek ebbe, rengeteg időt, rengeteg energiát, pénzt, szabadidőt, különféle lehetőségeket kihasználnak arra, hogy felépítsék ezt az ősfát, és amikor ez egyszer úgy elkészül, vagy akár közben is az embereket elkezdi érdekelni, hogy jó, ez egy adathalmaz, jó, hogy tudjuk, hogy...
0: Nem de vajon mi van az adatok mögött?
1: Nagyszülők, dédszülők, ükszülők, ekkor éltek, ott van egy név, egy adat, akár házasságkötés, vagy gyerekhalandóság, de mivel lehetne ezt megtölteni adattartalom, hogy ne csak egy adathalmaz legyen, hanem tartalommal, tehát hogy élettel szeretnék igen. megtölteni a családfákat. Én úgy látom, akár így a munkám során is, meg egyébként így ahogy követtem az ezzel kapcsolatos trendeket, már manapság lehet azt mondani, hogy trendek vannak a családfakutatásban, hogy például egyre népszerűbb az, hogy családkönyveket szeretnének írni az emberek, és sokakban felmerül az a kérdés így a közösségi média felületeken, hogy mivel töltitek ti fel a családi könyveteket, hogy ne csak egy ilyen adathalmaz legyen, hanem a család többi tagjának is egy befogadható, élményszerű valamit tudjanak készíteni, és többször megtapasztaltam már azt is, hogy mondjuk lehet, hogy van egy illető, aki nagyon lelkes a családfakutatásban, és nagyon sok energiát, pénzt belefektetett, és amikor a családtagoknak meg szerette volna mutatni, arra döbbent rá, hogy igazából senkit nem érdekel rajta kívül. És én úgy látom, hogy főleg akkor van nagy népszerűség az ilyen családtörténetek iránt a nagyobb, tágabb családokon belül, hogyha nem csak ilyen adathalmazok vannak, hanem megjelennek olyan információk, hogy kiderülnek olyan dolgok, amiket nem tudtak a rokonság sem, meg így a többi családtag sem a felmenőkről. Akár mondjuk, hogy mivel foglalkozott, vagy valami trauma érte. Sokszor döbbenetes szokott lenni az, hogy az egyes generációkban hány halva születés volt, hány gyerek halandóság, csecsemő halandóság, stb. És szerintem többek között emiatt is elkezdtek így az emberek ezzel foglalkozni, és az utóbbi időben az egyetemi képzésekben is, és a pszichológia tudományon belül is kialakult egy olyan érdeklődési kör, amin ugye azt mondják, hogy ez a transgenerációs öröklődések, transgenerációs traumák, öröklési sémák, és ugye mivel te is említetted, hogy azért manapság az emberek nagyon, vagy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen az életminőségük, hogyan élünk, vagy akár kik vagyunk, hiszen azért nagyon sokszor a személyiségfejlődés is a középpontban van, és ugye ahhoz, hogy mondjuk a személyiségünk tudjon fejlődni, az ugye tisztában kell lenni önmagunkkal. Ugye nyilván ez is manapság egy nagyon népszerű dolog, hogy mindenki ismerje meg önmagát, fel kell térképezni így saját magát, stb. És ugye sokszor a pszichológusok rádöbbentek arra, hogy ez nem mindig csak az én szintemen zajlik, hanem lehet, hogy olyan családi sebek, vagy akár olyan családi sebek, amelyek közvetlenül engem nem is érintenek, mégis hatással vannak az életemre, és erre egy egész tudomány ág már így ráfókuszált, nem csak Magyarországon, hanem a világ más országaiban is, akár Amerikában is, nem feltétlenül csak a holokauszthoz kötődően, hanem más egyéb traumák kapcsán, de amennyire én így ismerem ezt a területet, én úgy láttam, hogy ez a transgenerációs átöröklődés téma, ez inkább először az ilyen háborús utóhatásokban, azt mondanám, hogy a traumák nyomon követésében jelent meg, és szerintem már korábban nem feltétlenül ilyen tudományos ismeretterjesztő témákban, hanem akár regények kapcsán is azért, mert azért már több olyan klasszikus íróról is beszéltünk, aki komoly mély lélektani regényeket

0: írt, ahol az ember és a személyiség fejlődések vannak a középpontban, hogy a trauma az nagyon sokszor már korábban is előkerült, akár 50-100 évvel ezelőtt is, tehát hogy igazából ez sem egy új keletű dolog. Én azt mondanám, hogy ma élünk egy olyan korban, amikor ezt megfogalmazták, van, aki ezt kiemelte, és utána azt mások is átvették, és mások is, köztük Orvostót Noémi is elkezdett ezzel foglalkozni, hiszen ő már az egyetemi kutatásai során is a téma iránt érdeklődött, tehát a könyv mögött hosszú évek kutató tapasztalata van, és hogyha valaki megnézi az ő életrajzát, van pár olyan könyve, ami ez a ismeretterjesztő kategóriában jelent meg, de mellett, hiszen klinikai szakpszichológus, neki tudományos jellegű munkái is vannak, ami azért sokkal nehezebben befogadható, sokkal adatgazdagabb írás, de ugye nyilván azt a tudomány területnek írja, ezt pedig a köznek, tehát hogy a hétköznapi laikus olvasó számára is közérthető, befogadható legyen ez a szöveg, és én azt gondolom, hogy ezt sikerült is neki megvalósítani, hiszen hogyha megnézzük, hogy miért is olyan népszerű egy könyv, ugye sokszor lehet, hogy nagyon jó a reklám, nagyon jó a marketing körülötte, viszont hogyha nem lenne fogyasztható, és nem lennének jók róla az egyéni vélemények, az egyéni pozitív kritikák, akkor bármennyire is jó marketinget tesz mellé egy kiadó, akkor sem lehetne ilyen népszerű. Tehát ehhez ugye kell az is, hogy a hétköznapi ember, a hétköznapi olvasó is nagyon pozitívan nyilatkozik róla.
1: Mi sem mutatja jobban azt, hogy valóban népszerű, hiánypótló, jó könyv, hogy több nyelvre le is fordították, és erre maga a pszichológusnő is nagyon büszke, természetesen joggal. Ő maga mondja azt, hogy megfigyelhető a mai társadalomban, hogy a 20. században nagyon sok fel nem dolgozott trauma van. Ez lehet akár kollektív, mint amit te már említettél háború kapcsán, hiszen azért zivataros évszázadról beszélhetünk, illetve vannak fizikai és ezzel együtt már összefonódva érzelmi traumák is, mint például akár, hogy teljesen alap volt, hogy a nevelésben benne van a verés, és vannak olyan dolgok, mint az elhanyagolás, akár a szülő-gyerek kapcsolatban, akár párkapcsolatban, illetve akár mondjuk szexuális traumák. Tehát önmaga sorolja fel azt, hogy ezekről beszélni kell, hogy ezek azért jelen vannak, ott vannak, és nem mehetünk el fölötte csak úgy, hogy hát ez nincs jelen az életünkben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát igény az van rá, volt rá, hogy legyen egy ilyen, de akkor, ha már itt vagyunk az adásunk közepén, és olyan sokszor említettük ezeket a szavakat, mi dobálózunk vele, de azért érdemes lefixálni, hogy most mi mit jelent, és ezt a pszichológus nő is megteszi rögtön a könyvelején is, hogy különbség van a között, hogy trauma, meg hogy velem valami rossz történt, mert nem tudom, én kaptam egy egyest az iskolában, vagy mert nem tudom, szurkálódott a munkatársam velem. Óriási különbségek vannak fogalmak között. És ami nagyon megfigyelhető jelenség, hogy nagyon könnyen dobálózunk ezzel a szóval, hogy trauma.
0: Igen, manapság nagyon népszerű azt mondani, hogy traumatizált. Szerintem sokkal többször használjuk ezt a szót, mint amennyiszer ténylegesen kellene. Én ugye kutatásom során is egyébként foglalkozom traumákkal, és akkor is rádöbbentem arra, hogy sokkal több embert érint az átöröklődött trauma, mint ahogy gondolnánk, hiszen ahogy ugye említettem, és akár csak a II. Világháború borzalmai, vagy a holokauszt hatása, vagy akár az azt követő szovjetizálás, kényszer kollektivizálás hatása, de akár még az 1956-os forradalom és szabadságharcot is ki lehetne emelni, de még ezeket leszámítva kevésbé nagy traumáknak számító, akár az 1945 és 90 közötti időszakban is, rengeteg embert értek olyan traumák, amelyek átöröklődhetnek, vagy akár mondjuk valaki beszélget a szüleivel, nagyszüleivel, és még lehet, hogy a szülőket direkt módon nem érintette a mondjuk a háború, viszont gyerekkorukban rengeteget hallottak erről, és akkor tudatalattiában az embernek akkor is benne van, még hogyha őt nem is érintette, és több helyen is egyébként a könyvben az egy nagyon jó és sokkal könnyedebbé, befogadhatóbbá teszi az, hogy rengeteg példát hoz. Egyébként ugye a pszichológiában, meg a társadalomtudományokban egyébként is jellemző az, hogy a kísérletekben is ugye mindig példák alapján mutatják be az elméletet, itt kifejezetten nagy szerepe van ennek, és például, hogyha csak mondjuk valaki átgondolja az életét, ugye sokkal több embert még hogyha személyesen traumák nem is értek, sokkal több embert érint a felmenői által valami trauma, mint amennyire gondoljuk. Kiemeltem egy részt, ami amúgy nagyon fontos, és a szerző is többször hangsúlyozza, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy minden szülő gyerekként kezdte az életét. Hogy amikor elégedetlenek vagyunk a szüleinkkel, mert úgy érezzük, hogy gyerekkorunkban nem jól bántak velünk, nem kaptunk olyan törődést, odafigyelést, mint amire szükségünk lett volna, túlságosan merevek vagy követelőzőek voltak, ne feledjük, ők is csak a kapott szeretet mintákból tudtak építkezni. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat, mert így a könyv során többször is kihangsúlyoz azt a szerző, hogy ugye itt a könyv témája ez a átöröklődött traumák, családi minták, stb., de hogy nem lehet mindenért másokat okolni, tehát hogy azért az ember ne essen át a ló túloldalára, hogy mondjuk az én hibáimért, vagy az én személyiségi hibáimért mindenért mások lennének a hibásak, meg hogy nem lehet azt mondani, hogy hát én mondjuk azért vagyok olyan, amilyen, mert hogy a szüleim ilyenek voltak, mert hogy ez fontos dolog, hogy ezt ők is kapták, tehát hogy ők sem így születtek, hanem ők is gyerekként, ugyanolyan gyerekként, mint ahogy mi voltunk, ők is úgy kezdték az életüket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk.
1: Kicsit beszéljünk a könyvnek a struktúrájáról, hogy 5 nagy fejezetre van bontva, és szerintem nagyon fel van építve, hogy ugye a könyv elkezdi, ott az a címe, hogy ahogy elkezdődött, hogy lényegében így bevezeti a témát, illetve a családon belüli helyeket, nem tudom, akár a testvér sorrendet, az ikerséggel is foglalkozik, vagy a úgymond helyettesítő gyerekekkel, mert azért mai világunkban ez egyre ritkább, de azért ugye régen, mint ahogy utaltam is rá, hogy családfakutatáskor az emberek rádöbbennek arra, hogy mondjuk egy 10-12 gyerekes családból lehet, hogy csak 2-3-an nőttek fel, és ugye ott is voltak az úgymond helyettesítő gyerekek ilyen formában is, hogy például nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk megszületett egy gyerek, meghalt, és utána a következő azonos nemű gyerek azt a nevet kapta.
2: Igen.
1: Ugye vannak olyan családok, ahol mondjuk lehet, hogy 3 Ferenc is született, mert hogy 2 Ferenc meghalt, viszont vannak olyan családok is, egy teljesen más minta, ahol az a név annak a gyereknek a neve volt, ezért nem fogják még egyszer azt a nevet adni, még akkor sem, hogyha mondjuk az anyának vagy az apának neve, ugye régen nagyon gyakori volt, hogy az első gyerek az azonos nemű szülőjének a keresztnevét kapta.
2: Ma már ez, én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb, tehát hogyha esetleg elmegy egy gyerek, vagy kicsik korban meghal, akkor utána általában nem szokták ugyanazt a nevet.
1: A könyv második része az a trauma fejezet címet kapta. Ahogy ugye említetted is, hogy ő definiálja, hogy mi az, hogy trauma, és milyen különbségek vannak a tényleges traumák és a traumának vélt sérelmeink között. És egyébként még az is egy fontos dolog, hogy ezt most ilyen másik fejezetnél mondom, hogy minden fejezetnek, minden alecsének a végén vannak ilyen kérdések. Tehát, hogyha azt az ember úgy átgondolja, végigcsinálja, vagy esetleg megkérdezi a családtagjait, akkor is nagyon sok mindent meg lehet tudni önmagunkról is, illetve a családról, a családi mintákról, és sokszor olyan beszélgetéseket lehet kezdeményezni így, amelyeket mondjuk lehet, hogy még soha nem beszéltünk ezzel, így erről család tagjainkkal. És ugye ehhez kapcsolódik a harmadik fejezet, a családi titok, ahol szintén olyan nagyon jó kérdéseket tesz fel, melyek kapcsán lehet, hogy olyan titkok is előkerülnek, amelyek mondjuk a szüleink számára olyan természetesek, de most lehet, hogy sose gondolták azt, hogy ezt el kellene mondani. Mert egyébként azért is jók az ilyen beszélgetések, hogyha egy családban, akár tágabb szűk családban felteszünk ilyen kérdéseket, mert nagyon jó beszélgetés indítók lehetnek, és akár lehet, hogy a szüleinknek, nagyszüleinknek is ez egy ilyen, nekik is egy megkönnyebbülést fog ez jelenteni, hogy kimondanak, kibeszélnek magukból olyan dolgokat, amelyekről még lehet, hogy sosem beszéltek, vagy azért, mert hogy ez tabunak számított, vagy azért, mert egy olyan világban szocializálódtak, ahol bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, vagy nem illett róla beszélni, mert azért az is fontos dolog, hogy azért az utóbbi évtizedekben a pszichológia ugye nagyon elterjedt, nagyon népszerűvé vált. Ugye korábban tehát a pszichológia tudomány az azért egy viszonylag új tudományterület. Minél újabb, annál népszerűbb, úgy tudnám ezt megfogalmazni, de hogy akár így a szüleink, nagyszüleink életében azért még nem volt olyan természetes, hogy így mindenki is egy kicsit foglalkozik pszichológiával, mindenkit érdekel, vagy hogy sok embert érdekel, de hogy ma ugye annak köszönhetően, hogy azért világunkban sokkal nagyobb teret nyernek a különféle külföldi trendek, külföldi kutatások, ennek köszönhetően is még népszerűbbé válnak ezek így a mi világunkban, és hogyha a negyedik fejezetet nézzük, aminek az a címe családi sors formálás, úgy van felépítve, mint ahogy az egész könyv, hogy a kicsitől megy ugye a nagy felé, tehát az énből indulok, és akkor már így a családom, tágabb családom, a saját kis közösségem, ami ugye a nagy tág családra vonatkozik, addig is el lehet jutni, és ugye itt is megkülönböztetni az én születését, a családi határokat és a családtörténeteket, és itt is nagyon jó kérdéseket boncolgat, és nagyon jó kérdéseket ad ilyen, feladatnak kvázi, hogy még inkább megismerjük a saját családunknak a elmúlt időszakát, a formálódását, és hogy a különféle generációk között milyen különbségek és milyen hasonlóságok voltak, vagy melyek azok a dolgok, amelyek tudatosan tovább öröklődtek, vagy pedig valamely generációban tudatosan figyeltek arra, hogy ez ne öröklődjön tovább. És a végén az 5. fejezetben pedig az Örökségek nyomában című fejezetet taglalja, amiben a családi tudattalant és a családi kottákat vizsgálja, és itt a családi kottákon belül van egy olyan kiemelt rész, ami kifejezetten nagyon jó, amikor is hát egy ilyen genogram készítésére biztatja az embert. Nem kell megijedni a szótól, ez lényegében azt akarja, amire mondjuk a beszélgetésünk első felében is utaltam, hogy azért manapság a családfakutatásban nagyon népszerűvé vált az, hogy ne csak adatok legyenek, hanem megtöltsük tartalommal, és itt például ugye olyan nagyon sok pontot összegyűjt, hogy miket gyűjtsünk össze, de például mondjuk ilyeneket, hogy a családtagok vezeték, keresztnevei, becenevei, ugye a régi anyakönyvekben nagyon sokszor a ragadványnevek, becenevek is megjelennek, és ugye ez is utal arra, hogy mondjuk kik voltak azok, honnan jöhetett ez a név, akár a foglalkozásra, akár a társadalmi helyzetre, vagyoni helyzetre, stb. Vagy mondjuk milyen fontos egy névváltoztatás a családban, hogy mondjuk milyen okból történik, ez hogyan érintette a családot, hogy mondjuk azért változtatták meg a nevüket, mert valami törvényi kötelezettség volt rá, vagy azért, mert a származást el szeretnék titkolni, vagy azért, mert valami negatív tartalom kapcsolódik ehhez a névhez, vagy esetleg vannak olyanok is, akik valami spirituális, hát manapság azért már ez is egyre népszerűbb, változtatják meg emberek a nevüket, és hogy ez milyen hatással van az ő identitására, a családi identitására. Vagy akár az is egy fontos dolog, hogy mondjuk így a születési időpontok, halálozási időpontok, vagy van egy örökbefogadás a családunkban, akkor arról így mit lehet tudni, akár a betegségekről, balesetekről, stb. És nagyon jó kérdéseket tesz fel, hogy például mondjuk hogyan küzdött meg így a család a különféle nehézségekkel, milyen erőforrásokkal rendelkezik a család, milyen visszatérő problémák vannak a család életében, stb. Tehát, hogyha ezt valaki úgy szépen kézbe veszi ezt a könyvet, elolvas, és tényleg így a fejezetek végén akár lehet kis részletekben is olvasni, és akkor tényleg minden fejezet után akár egy ilyen családi beszélgetést is lehet ezzel kapcsolatban végezni, talán akkor lehet leginkább megismerni az embernek a családját, és akkor sokszor rádöbbenhetnek arra így a beszélgetés során az emberek, hogy mennyi mindent nem tudunk, de mégis mennyi mindent érzékelünk, vagy mennyi minden hatással van a mi életünkre akkor is, hogyha direkt módon ez nincs jelen.
2: Beszélgetésünk vége felé közeledve, miért érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hiszen mindannyiunkat érdekel, hogy miből jövünk, mibe tartunk, de a jelenünkben hogyan tudunk jól lenni. Ez igazándiból minden korszakunkban egy érdekes téma lehet, érdemes lehet ezzel foglalkozni, és alapvetően természetesen itt kinyithattunk volna hatalmas ajtókat olyan szempontból, hogy keresztény bergeken belül mik azok a témák, amikkel foglalkozhatunk, és mik azok, amik már abszolút nem a keresztény talajon mozognak, hanem egy spirituális, belemagyarázós valamibe mennek. Tehát itt ezeket az ajtókat azért a mai adásunkban nem nyitottuk ki. Viszont amikor szakmailag, pszichológusi szemmel, pszichológiai szemmel vizsgálunk meg egy-egy folyamatot, akár itt a gyermekhalandóságról is szó volt, akár a háborús átélt borzalmakról és azok továbbadásáról, ezek azért nyilvánvalóan más terepek. Miért fontos könyv ez még mind a mai napig, hiszen ugye 2018-ban jelent meg?
1: A kérdésre kapcsán eszembe jutott, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a levéltárban, hogy akkor döbbentem rá arra, hogy meg főleg akkoriban vált nagyon népszerűvé a családfakutatás, annak köszönhetően, hogy egyre több lehetőség volt arra, hogy akár otthonról szó szerint ágyban fekve is tudjon az ember foglalkozni ilyenekkel. És akkor mondtam egy kollégának, aki egy másik megyének a megyei levéltárában dolgozott akkor, most már nyugdíjas, hogy mennyire népszerű ez a családfakutatás. És egy nagyon találó választ adott erre, hogy mivel is kezdődik az új szövetség. És akkor így elgondolkodtam rajta, igen, a családfával, hogy már az ókori zsidóságban is milyen fontos szerepe volt annak, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, és ugye a nemzetségek is nagyon fontosak voltak, a különféle generációk is, de akár a generációk közötti traumák is, hisz már az Ószövetségben is megjelentek, elég akár arra gondolni, hogy a kivonulásnak milyen ünnepkört hoztak létre, és milyen kulturális vallási hagyományai vannak ennek mind a mai napig, hogy ez hosszú időn keresztül generációkon átöröklődött, és mind a mai napig mind a zsidók, mind mi a keresztények minden húsvétkor megemlékezzünk akár a kivonulásról is, illetve más egyéb zsidókulturális hagyományok kapcsán is, 2500-3000 éves történetekre, így nem meglepő, hogy a mai embert is ez ugye nagyon érdekli, ma ugye lehetőségeink még szélesebb körben adottak arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és ugye annak köszönhetően, hogy sokkal inkább mindenki számára elérhető, hogy kicsit foglalkozzon azzal, kik vagyunk, honnan jöttünk, így azt gondolom, hogy emiatt is nagyon népszerű ez a könyv, és én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy valaki egy kutatás kapcsán így elkezdett foglalkozni a saját családjával, a saját családjának a történetével, és akkor találkozott ezzel a könyvvel is, és a meglévő adatok és a meglévő információkat segít feldolgozni is, illetve megtölteni tartalommal, és én azt gondolom, meg ahogy így látom is, ez a könyv a családfakutatóknak, hobbi családfakutatóknak is nagyon népszerű, de ott van a másik oldal is, hogy sokan vannak, akik ezt a könyvet elolvasták, és akkor elkezdtek foglalkozni a családfájukkal, mert azért mindenki számára fontos az, hogy ki vagyok, honnan jöttem, kik a felmenőim.
2: Kicsit ilyen tyúk vagy tojás,
1: igen.
2: Ahogy most ezt mondod. Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és hogy megint egy nagyon szuper könyvet ajánlottál, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak hozzáférhető, akár könyvtári kikölcsönzéssel is, akár pedig a népszerű könyvesboltokban is.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Orvos Tóth Noémi, Örökölt sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Szent Háromság utáni 9. vasárnapon Lipcsében Johann Sebastian Bach 94. kantátáját adták elő 1724. augusztus 6-án. A Was frag ich nach der Welt című korálkantáta, ismeretlen szövegírója, Balthasar Kindermann 8 strófás énekét dolgozta fel. E vasárnapnak az episztolája, vagy szent leszkéje, Szent Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből, a 10. részből, a 6-tól a 13. versig terjedő szakasz. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. De ne is paráználkodjatok, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Az evangélium pedig Szent Lukács könyvéből, a 16. részből, az első 9 vers. Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt. 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és így 50-et. Azután a másodiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. A kantáta, librettója, szövegkönyve csak lazán kapcsolódik a nap olvasmányaihoz, és a Jézus világ ellentétre van kihegyezve. A librettista szövegi leleménye, hogy a kantáta 8 tételéből 5-öt a kezdő sorral fejez be refrénszerűen. Semmit sem törődöm a világgal. Az egyes szövegszakaszok után nagyon csattanósan hangzik ez a sor. A nyitókorál zenei megoldása már ismerős lehet a neuma hallgatóinak. A korál dallam feldolgozását virtuóz koncertó zene veszi körül. A hangszeres együttesből a szóló fuvola, flauta traverso emelkedik ki. A zenekar 2 oboából, vonósokból és basszó continuóból áll. Szövege így hangzik. Semmit sem törődöm a világgal, s nem bánom, vigaszom egyedül Jézusomban találom. Benned van örömem, fényem a mennyből, ezzel a világgal semmit sem törődöm. Az amszterdami barokk kórust és zenekart Tom Koopman vezényli.

Nem kevésbé virtuóz a basszus ária sem. A kottába be van írva organo tacet, vagyis az orgona hallgat. Így a cselló mellett szépen kidolgozott csemballó szólamot hallhatunk, amely igen valószínűleg az együttes vezetőjének, Tom Koopmannak a kezemunkáját dicséri. A tétel szövege: e világ olyan, mint a füst és az árnyék, hamar eloszlik és eltűnik, mivel csak rövid ideig áll fenn. Ha minden darabokra törik és széthullik, akkor is Jézusban marad bizalmam, kibe lelkem kapaszkodik. Ezért semmit sem törődöm a világgal.

A következő tételben a tenor szólista énekli a kantáta alapjául szolgáló korál erősen kidíszített változatát egy recitatívóval egybeszőve. A korál szakaszokat metrikus ariózó zenébe illesztette Bach, és két oboe d'amore-t illesztett hozzá. Ez a zenei anyag váltakozik a szabad recitatívokkal. Nem is hinnénk, milyen szöveget hordoz. A világ hírnevet, dicsőséget követel, csak is ezt becsüli. A büszke ember előkelő palotákat épít, magas rangra vágyik. A legjobb ruhákba öltözik, bíborba, aranyba, ezüstbe, selyembe és bársonyba. Azt akarja, hogy nevét az egész földön ismerjék. Pöffeszkedésének tornya a felhők ígér. Nagy dolgokra tör, és egyszer sem jut eszébe, mi hamar múlik el minden. A büszke testet a gőg gyorsan a sírba viszi, de ott véget ér a tündöklés, ami vele szegény földi féreg, oly nagy hírnévre tett szert. Ó, te értéktelen limlom, számüzlek messze szívemből, amit azonban szívem mindenek előtt dicsér, ami a keresztényeknek igaz tisztességet és dicsőséget ad, és lelkemet a hiúságtól megszabadítja, hogy az előkelőséget és a pompát ne szeressem. Egyedül Jézus az. És ez örökké így legyen. Habár ezért a világ engem bolondnak lát, mit törődöm én a világgal?

A negyedik tételben az alt fájdalmas áriáját halljuk a félrevezetett világról. A lassú-gyors-lassú részekből álló tételben az énekes mellett ismét a fuvoláé lesz a főszerep, sok diszonáns hangközzel és harmóniával. Épp amilyen diszonáns a világ. A gyors tempójú részszövege pedig, bár számoljad a hamis mammon pénzét, én inkább Jézust választom. Az orgonának most is hallgatnia kell, helyette Lant játssza az akkordokat. A szövegből értjük meg, miért oly fájdalmas ez a muzsika. Ó, félrevezetett világ, gazdagságod, vagyonod és kincsed nem más, mint csalás és csalfa látszat. Bár számoljad a hamis mammon pénzét, én inkább Jézust választom. Jézus egyedül legyen lelkem gazdagsága. Ó, félrevezetett, becsapott világ! Ezzel búcsúzom, Isten áldja önöket!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Tizenöt óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Véget ért az idei Szent Damján tábor. Összesen 223 résztvevő, táborozók, önkéntesek, csoportvezetők, szervezők és segítők alkották azt a nagy családot, amelyben ismét megtapasztalhatták, hogy Isten szeretete valóban közösséget formál a Damján táborban. Nagy Tamás papnövendék, a tábor főszervezője elmondta, hónapok előkészítő munkája, számtalan egyeztetés, szervezési feladat, önkéntes szolgálat és sok-sok háttérben végzett munka előzi meg ezt az öt napot. A tábor névadójához, Szent Damjánhoz méltó módon idén is arra törekedtek, hogy a játék, a tanulás, a közösségi élmények és a lelki élet egységet alkossanak. Napjaikat közös imádságok, beszélgetések és liturgikus alkalmak keretezték, melyek újra és újra emlékeztették a résztvevőket arra, hogy minden öröm és minden találkozás forrása maga a Jóisten. Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő megköszönte a beszélgetést, és arról ír, hogy Baka András jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. Úgy fogalmaz, hogy Baka Andrást az alaptörvény 2011-es elfogadásakor az uniós joggal ellentétesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről, ezt követően a Kúria tanács vezetői bírájaként dolgozott. Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós, hangsúlyozza a miniszterelnök. Volt miről beszélgetni, zárta a bejegyzését Magyar Péter. Augusztus 20-áig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő főbb problémáit az Országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Duró Dóra a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-áig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot, és az ezekben felsorolt témák alapján határozzák meg közösen, hogyan lássanak hozzá a gyermekvédelemben tapasztalt visszásságok feltárásához, milyen szakértői véleményeket kérjenek be, kiket hallgassanak meg. Diószegi Judit a bizottság elnöke kiemelte, hatalmas adathalmaz áll rendelkezésre a témában, már most számos szakértői, ombudsmani jelentést, kutatási anyagot összegyűjtöttek. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak, írta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját, közölte a beruházó. A 138 méter hosszú 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A gyalogos híd akadálymentes lesz, és a hév, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Az üledékből vett minták alapján az elmúlt 11 ezer év legszárazabb időszakában akár 1,7 méterrel alacsonyabban állhatott a Balaton vize. A klímamodellek szerint a tó évtizedek múlva akár a több ezer évvel ezelőtti nagyaszályok idején tapasztalt állapotokhoz is közel kerülhet. Derült ki az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszék, a Pannon Egyetem és a Hunren Földtani és Geokémiai Intézet legújabb vizsgálatából. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem MT-hez eljuttatott közleménye szerint a kutatócsoport Magyari Enikő vezetésével a Balaton-Szemesi medencéből kiemelt üledékmagot vizsgálta. A kutatók radiokarbonos kormeghatározással állapították meg az üledékrétegek korát, majd többféle vizsgálati módszerrel tárták fel, hogyan változott a Balaton környezete az elmúlt évezredek során. Új kollégium építését tervezi Moson-Magyaróváron a Győri Széchenyi István Egyetem. A legfontosabb feladat jelenleg a beruházás finanszírozásának megteremtése, tudatta a felsőoktatási intézmény. A tervek szerint a mintegy 5000 négyzetméter nettó alapterületű épület csaknem 270 hallgató elhelyezésére lesz alkalmas, parkolókat és kerékpártárolókat is kialakítanának. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen idő várható, csak kevés komoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli eszél a Dunántúlon időnként megélénkül. A maximum hőmérséklet 39 és 40 fok körül lesz, este általában 25 és 32 fok közé mérséklődik a hőség. Híreinket hallották.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Enc Gézával folytatjuk a múlt héten abba hagyott beszélgetést. A 80-as évek második felének elején vagyunk, 86 táján, amikor is az erdélyi katolikus egyház veszélyére, hogy a román nyelvű szentmiséket erőteti a Securitate által fölbiztatott néhány görög katolikus ember. Ez a veszély, mint információ, eljut Posgai Imréhez, a Hazafias Népfront elnökéhez. Beszélgetés zajlik Keresztes Sándor és közte, és Szűrős Mátyáshoz is születik egy levél abból a célból végül is, hogy a szentszéket informálandó eljusson a valóság. Kedves Géza, folytassuk ezt az időutazást. Nálatok havonta egyszer összegyűlik egy kis agytrözt, csupa civil értelmiségiből. Az egyetlen politikai múlttal rendelkező Keresztes Sándor, aki a Varankyovics pártnak a legfiatalabb képviselője volt a 47-es választások után, és hát ameddig be nem tiltották a pártokat Magyarországon, addig ott volt a parlamentben, utána deklasszált elemként rendőrségi megfigyelés alatt volt, 56-ban akarta újra szervezni a KDNP-t, illetve a Varankyovics féle néppártot, utána jogi végzettséggel egyházközségi pénzbeszedő és az új ember adminisztratív munkatársaként tartotta el családját, de nem adta föl az erdélyiekkel való kapcsolattartást, illetve az erdélyi magyar egyház képviseletét, illetve a keresztény marxista párbeszédnek is híve volt. Valahol itt veszünk fel fogalmat.
2: Igen, hát a keresztény marxista párbeszédnek addig volt híve, amikor ő úgy látta, és abban a korszakban másképpen nem is nagyon lehetett látni, hogy a szovjet hatalom ebben a térségben történelmi korra szól, tehát ebből lényegében kiszabadulni nem lehet, következőképpen az ő frazeológiáját, az ő nyelvezetében is meg kell tudni fogalmazni azokat a keresztény értékeket, amelyek a keresztény identitás fennmaradásához szükségesek.
1: Még a kort demonstrálandó meg a mozgástereket, azért szóljunk arról, hogy 75-ben volt a Helsinki Egyezmény aláírása, amelyben a Vatikán is szavazati joggal bíró résztvevője volt az összes európai ország képviseletével egyenrangúan, és hát akkor az a szabadságjogok, az emberi jogok, a vallásszabadság területén olyanokat írtak alá a résztvevők, a szovjet birodalomhoz tartozók is, amelyeket aztán már jobban számon lehetett kérni rajtuk. És 85-ben volt a Helsinki utókonferencia Magyarországon a kulturális kérdésekből, ez se akármi. További lépéseiteket mondd el, légy szíves.
2: Igen, hát ugye ez is a háttérhez tartozott, és az, hogy mit tartanak be valami a nemzetközi egyezményből, az a nemzetközi politikában az erőviszonyoknak a függénye. Most ezek az erőviszonyok a saját rendszerének a hát működésképtelensége kapcsán a Szovjetunió szempontjából egyre kedvezőtlenebbül alakultak. Tehát a szovjet rendszer egyre gyengült, a belső eresztékei meggyengültek. Mindez a háttérben természetesen ott van, de hát ott tartottunk, hogy Posgai Imre, és már ugye Szűrős Mátyásnak, mint a párt ebben az ügyben felelős, már a nemzetközi ügyekben felelős

0: Ez egyik ilyen lehetőséget Keresztes Sándor által összegyűjtött csoport révén képzelte el, vagy legalábbis erre egy kísérletet úgy gondolta, hogy érdemes tenni, és ezért az egyik, illetve a közvetlen munkatársát, aki a Hazafias Népfrontnál egy Vas Csaba nevű filozófus volt, adta mellénk, tehát akivel havonta találkoztunk, és aki mindig beszámolt ezen találkozók alkalmával a magyar politika belső boszorkánykonyhájának az alakulásáról, de amennyire lehetett, és amennyire ez az ő, amilyen pozsgai információs körében lehetséges volt, a szovjet politikáról is, és annak az alakulásáról, és ennek az összefüggéseiről. És a fő kérdés az egy valamikori keresztény konzervatív párt létrehozásának a lehetősége volt, hogy ebbe a fejlődési menetbe, amit akkor érdekelni lehetett, ez majd egyszer hogyan lesz beilleszthető.
1: Tehát nem csak Erdélyről volt szó, hanem erről is.
0: Elsősorban erről volt szó, de ebbe a körbe került egy nagyon kitűnő szociológus, Szesztai András, aki a Szociológiai Intézetnek volt a munkatársa, nem volt pártag, magát úgy hirdette nyilvánosság előtt is, hogy az egyetlen nem marxista szociológus Magyarországon. Ebből annyi egész biztos, hogy igaza volt, hogy ő nem volt marxista.
1: És lengyel felesége volt, az
0: sem
1: mindegy.
0: Na de hát most jön az, igen. Tehát is volt egy lengyel felesége Krakkóból. Ő maga is jól volt lengyelül, nagy Lengyelország járó volt egyszer s mind, és Krakkóban esküdtek meg, Szesztai András református volt, a felesége értelemszerűen katolikus, és felmentést kellett kérjen a reverzális alól a felesége.
1: És ekkor, amikor ők esküsznek, akkor Károly Vojtila, a krakói érsek,
0: aki ezt a reverzálist egy beszélgetés után megadta. Tehát öt találkoztak Károly Vojtilával, de nem csak erről volt szó, hanem a felesége révén a krakói katolikus, egy nagyon erős katolikus értelmiségi kör volt, és ennek az értelmiségi körben szoros kapcsolatokkal rendelkező szeméről van szó.
1: Volt egy Znak nevű folyóiratuk ennek az értelmiségi körnek, és volt egy Tigodnyik Postechnye nevű heti lapjuk is.
0: Igen, tehát hogy a Znaknak a főszerkesztője pedig egy Stefan Vilkanovics nevezetű értelmiségi volt, aki a Szesztaiéknak jó barátja volt. És hát a Vilkonovics egyszer s mint Vojtilának is közvetlen jó barátja volt, olyan mértékben jó barátságban voltak, hogy amikor Vilkonovics, és ez elég gyakran történt meg, Rómában járt, akkor együtt reggeliztek.
1: A pápával?
0: A pápával.
1: Mert közben pápa lett 78-tól.
0: Igen. Ez jelentette azt a menet közben fölmerült vatikáni kapcsolatnak a lehetőségét, mint a reménycsillagot, hogy ezen az úton tovább lehet menni. És akkor május 9-én Szesztai András és a felesége
1: 87
0: május 9-én találkozott a Vojtila utódjával, Maharszki
1: érsekkel
0: és bíborossal, ahol ezt a kérdést előadták. Lengyelül, tehát nem volt nyelvi probléma se, tehát teljesen minden árnyalatában meg tudták világítani, miről van szó, és azt is, hogy milyen törekvéseink vannak ezzel kapcsolatban, és kik azok, akik ebben részt vesznek Magyarországon.
1: Tehát vázolták már azt a romániai helyzetet, szekuritáte mahinációját.
0: Mahinációit, annak az összes összefüggéseivel, de még a katolikus ortodox párbeszéd összefüggéseibe is helyezve ezt az egész dolgot. És a Maharszky bíboros ezt teljes, azt kellett mondani, teljes mérségében megértette, és a világegyház gondolkodásának és aktuális napirendjének az összefüggésében értelmezte, és azt javasolta, hogy ezzel kapcsolatban egy feljelzést kellene készíteni a Vatikán számára, konkrétan a Roger Esegerei bíborosnak, aki a Justitia Pax pápai bizottságnak volt az elnöke.
1: Ő egy franciaországi bíboros, de baszk származású, és ezért volt egy fogékonysága a nemzeti kisebbség

0: Ügye iránt.
1: Ez kétségtelen, ez ugye kiderült, de a Maharski azt javasolta, ezen a beszélgetésen Vilkanovics is részt vett, és ő jelezte, hogy nekik közvetlen kapcsolatuk van Ecsegedő Bíboroshoz, és fogják erről tájékoztatni. Ami meg is történt, és május végén Kisgyé Csaba barátunk, aki szintén eljárt ezekre a megbeszélésekre, későbbi MDF alapítótag, és az MDF külügyi bizottságának volt a vezetője. Egy valamilyen tudományos konferencián Rómában járt, és kapott kihallgatási lehetőséget Ecsegedő Bíborostól, akinek ugyancsak ő elmondta, meg nagyon jól tudott franciául, Kisgyé Csaba, Ecsegedő Bíboros csak franciául tudott, érdekes mondom, lehet, hogy még olaszul is valamelyes, de franciául. Na, a lényeg az, hogy Kisgyé Csaba neki is előadta ezt az ügyet, ami itt már elhangzott ezekben az összefüggésekben, és akkor a Bíboros azt kérte, hogy akkor erről tényleg
0: egy memorandum.
1: Egy memorandum. És amikor ez megtörtént, Csaba visszajött ezzel a hírrel, akkor el kellett dönteni, hogy akkor ez milyen formában legyen, és ki csinálja meg. Röviden az eredmény azt lehet, hogy ez rám maradt ennek az elkészítése. Ez még ugye 87 májusában volt, hát a 87 nyara, ráment erre a dologra, meg még lehet, hogy több is. A lényeg az, hogy akkor fölmerült, hogy akkor ezt el kell juttatni Rómába. Na de hogyan? És akkor lépett be a képbe Szűrös, aki az MSZNP Központi Bizottsága titkára, a nemzetközi ügyek tartoztak hozzá. És ők nagyon jó barátságban voltak, tehát ők a párton belül egy lényegében azt kell mondani, hogy egy közös arcvonalat alkottak, persze mindez annak idején a színfalak mögött zajlott, de kívül is egy más ebből érzékelhető volt, hát persze csak a kremlinológia módszerével lehetett ezeket földeríteni, mert ugye ezek a belső kommunikáció kívülről teljesen ismeretlen volt. Na a lényeg az, hogy akkor ő szólt Szűrösnek, és a Szűrösnek az egyik munkatársa volt Tabajdi Csaba, akivel egyébként több éven keresztül moszkvai követségen is együtt voltak, aki már jelét adta annak, hogy ilyen nemzeti ügyekben nagyon elkötelezett. És hát neki kellett megszervezni azt, hogy ez a tanulmány elkészüljön, hogy ennek legyen francia fordítása, megfelelő színvonalú francia fordítása, és hogy ezt ki is tudjuk vinni biztonságosan az országból, mert akkor még ugye a határon úgy elvették volna tőlünk ezeket, mint a pinty. Tehát ez a dolog volt 87 szeptemberében a feladat. Első alkalommal az én fejezéseim szerint Tabajdival szeptember 16-án találkoztam. A lényeg az, hogy ez a tanulmány, ami ezt a helyzetet ismertette, egy 40-50 oldalas tanulmány, ez el is készült, ami a történeti hátteret fölvázolta, az egyház történeti összefüggéseket, egyházjogi összefüggéseket, statisztikákat, hivatalos statisztikákat, stb. Stb. Erdélyben találkoztam az erdélyi papság vezetőjével, sőt az akkori püspökkel is. Persze mindezt teljesen konspirált módon.
0: Bálint
1: Lajos. Jakab Antal előtt,
0: igen, tehát ő volt Mártonáron utódja.
1: Tehát ő Mártonáronnak volt az utódja, tehát vele találkoztam, igen. Bálint Lajossal találkoztam, és másokkal, tehát ott a helyszínen is gyűjtöttem az erre vonatkozó információkat.
0: Securitate nem volt a nyomodban?
1: Nem. Nyilvánvaló, hogy betartottam a konspiráció minden szabályát, nem telefonáltam, nem írtam, nyomokat, elsődleges hozzáférést biztosító nyomokat a titkosszolgálat számára nem hagytam, ez tulajdonképpen elég volt, és hát én nagyon gyakran jártam Romániába, minden évben egy hónapot ott töltöttem, hivatalos magyar-román akadémiai csere keretében.
0: Igen.
1: Tehát abszolút nekem hivatalos papírjaim voltak az ottani mozgásaim legitimálására, úgyhogy én gondolom, hogy ez is segített az ügyben. Inkább azt mondanám, akadálytalanul megtörtént, elkészült a tanulmány, és akkor le kellett fordítani. És hát erre a pártközpontnak a francia tolmácsa látszott alkalmasnak, aki egyébként a francia kommunista párt tagja volt, egy idős hölgy, de egy rendkívül precíz valaki volt, aki hát ezt a nagyon sok olyan kifejezést tartalmazó tanulmányt, amelyet a párt zsargonban nem ismert, hát azokat mindenki meg kellett rágni, és meg kellett érteni, hogy azt akkor hogy kell átfordítani, tehát ilyen szójegyzékeket készített.
0: Egyházi szakkifejezések.
1: Egyházi szakkifejezések, tömkelege. De a politológiai szempontból is voltak benne olyanok, amikkel ő nem találkozott, például nekem mondta, hogy ilyet ő még nem látott, hogy pártállam. Ebben többször szerepel természetesen. Hát, tehát sok olyasmi, ami az akkori párt zsargon horizontján kívül esett. Na, lényeg az, hogy ezt ő megcsinálta, és akkor Keresztes Sándorral ketten ezt elvittük Rómába. A pártközpontban gondoskodtak arról, hogy a határon nem volt vámvizsgálat, se ki, se be, és át tudtuk adni Ecsegelék bírósnak.
0: Kada érsek be volt vonva, nem?
1: Na, ebben be volt vonva. Na most ugye, ami még egy lényeges dolog, hogy Paskai is be volt vonva.
0: Értem, tehát akkor már 86-ban meghalt Lékai László, és az utód Paskai László, igen.
1: Paskai László is be volt vonva a dologba, mert, és ezt a Maharszky bíboros mondta, hogy azért a Rómában, a Szentszéknél, egyházi ügyekben az illetékes püspöki kar képviselő nélkül, és olyan képviselő nélkül, akit ők többé-kevésbé hitelesnek fogadnak el, nem lehet ilyen dolgokat előhozni, mert nem vagyunk ügyfelek. Tehát arról gondoskodjunk, hogy a Paskai be legyen vonva. Na most erről mi már korábban gondoskodtunk, és Paskai László, ugye esztergomi érsek és bíboros prímás, ugye megismert ezeket a dolgokat, ő személy szerint érdekes módon érzékeny volt ezekre az ügyekre, és nagyon fölkarolta, és a maga tanácsaival ellátott minket arra nézve, hogy mikor, hogy, mit, hogy kell ebben az ügyben csinálni. Egészen addig, hogy milyen szállodát érdemes igénybe venni útközben, stb. Stb. Ő nagyon sokszor járt Rómába, ő maga vezette a BMW-jét, tehát, és a szöveget is jóvá hagyta. Az még külön igazolva volt, hogy ez az ő tudomásával történik, és az ő álláspontját képviseli. Tehát ezt Ecsegereinek is tudomására hozták, Milkanivicsék is, és Kada érsek is.
0: Kada érsek, aki diplomata volt, a Szentszék egyik diplomatája volt, nem tudom, akkor már nuncius volt-e valahol?
1: Nem, akkor a Szentségi Kongregációnak volt a titkára. Igen. Ugye a főnöke egy bíboros volt. Tehát ő a vatikáni kúria apparátusában magas rangú beosztást.
0: Ő volt a legmagasabb rangú magyar, aki a Vatikánban dolgozott akkor.
1: Rangú magyar, akinek hát mindenfelé megvoltak a kapcsolatai. Tehát az ő közreműködését is ebbe megnyertük. Komplikált utakon korábban, ameddig ez itthon nem kapott ilyenfajta védelmet. Akkor a vele való levelezés a szintén Krakón keresztül történt, és Krakóból írt levelekkel. Na, a lényeg az, hogy ez minden oldalról biztosított volt, hogy ez az üzenet akkor a Vatikánban a legfőbb helyre el fog jutni. Amikor minket fogadott az Ecsegeri bíboros, akkor hát nagyon baráti volt már a beszélgetés megnyitás, akkor ő már járt Magyarországon többször is, ismerte, azt mondta, hogy a református Rómában is járt, azaz Debrecenben, tehát
0: képbe volt.
1: Mindenesetre sokkal inkább képbe volt, mint bármelyik mondjuk nyugati politikus, vagy
0: igen. És ezt a memorandumot 50 oldal, az egy nagyon tekintélyes mennyiség, mert aztán ennek született egy rövidebb változata is, azt hiszem.
1: Na jó, igen. Igen, na most ezt odaadtuk, és akkor elkezdte olvasni, és azt mondta, hogy ezt ki fordította franciára, ez egy francia volt? Mondtuk, hogy igen, hát jól tudott franciául. Szóval nagyon meg volt elégedve a francia szövegnek a nyelvi minőségével. És aztán ennek eredményeként a pápa kiadott egy nyilatkozatot, 89.
0: Békevilágnapja január 1-én,
1: a Békevilágnapján, aminek az volt a címe, hogy tiszteljétek a kisebbségeket, és a kisebbségi kérdésnek a teológiai összefüggésekben történő megvilágítása került bele, ami adott kontextusban világos volt, hogy az olyan típusú elnyomás elleni fellépést jelent, mint ami erről itt ebben az ügyben éppen szó volt. Hát annál is inkább így volt ez, mert utólag Ecsegeri megírta nekünk, meg is van nekem a levele, hogy ez a dolgozat volt ennek a pápai nyilatkozatnak az alapja. Azaz, ezt Ecsegeri fogyag fogalmazta meg nyilván, vagy az ő stábja, és a pápa pedig kiadta.
0: Ez hatalmas siker, azt hiszem, hogy ez odáig eljutott, és tényleg a Szentszék magáévá tette. A folytatásról egy következő alkalommal beszélünk majd. Mindenesetre ez egy olyan fejezet, amely hát jövőre lesz 40 éve, hogy ez a kapcsolatfölvétele megtörtént, vagy 86, várjátok, most 40 éves tulajdonképpen
1: hát
0: a kezdet. Tehát hát jókor beszélünk, mert azért ez egy emberöltővel előtti.
1: Hát ez igen.
0: És hát azt hiszem már Szesztai András se él, Keresztes Sándor se él, Kisgyé Csaba se él, Posgai se él, tehát koronatanú vagy. Ez a dokumentum valamikor megjelent valahol?
1: Igen. A Limes című
0: folyóirat
1: egyetlen számot megért folyóiratnak az első számában. Teljes terjedelmében.
0: Uh-huh. Ez egy ilyen geopolitikai lap volt, vagy mi volt ez?
1: Olyasféle. Uh-huh. Molnár Gusztáv szerkesztésében 1989-ben. De hát persze nem volt
0: nagy visszhangja akkor,
1: nem, mert nem csak nem volt nagy visszhangja, hát nem volt beleírva az, hogy ez milyen célra készült.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét Encz Gézával, az Antal kormány egykori határon túli magyarság helyzetével foglalkozó államtitkárával, művészettörténésszel beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a jó erkölcsi megítélésről beszélget.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenki, amen!
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző adásban a négy sarkalatos erényről beszélgettünk. Az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség erényéről. Azt mondtuk, hogy az erény olyan belső, tartós készség, amellyel könnyen, örömmel és szabadon tesszük a jót. Mégpedig azt a jót, amellyel nem csak saját előrehaladásunkat, boldogságunkat mozdítjuk elő, hanem másokét is. Úgy gondoljuk, hogy a természetben vannak indítatások, törvények, amelyeket mindenki fel tud fogni, meg tud ismerni. A szíve, a lelki ismerete alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények mindenkinek a szívébe, a lelki ismeretébe bele vannak írva. A mai beszélgetésünk alkalmával arra teszünk kísérletet, hogy meghatározzuk azt a jót, amely megvalósítására a keresztény sarkalatos erények segítenek bennünket. A Biblia első lapján azt olvassuk, a teremtés történetben, hogy Isten jónak teremtett mindent. Ha szétnézünk a minket körülvevő világban, azt látjuk, hogy mindenki tele van jó szándékkal, a nem keresztény emberek is, mindenki jóra törekszik. Emberi cselekvéseink mozgatórugója szinte minden esetben valami jó cél. Sőt, még a rossz cselekedeteinket is jóval takargatjuk. Ha megbántottak minket, és ezért mi is megsértjük a másikat, azt mondjuk, csak igazságot szolgáltattam. Megérdemelte, én helyesen cselekedtem. Ha egy bankrabló, ügyes, neten gáláns, gondoljunk csak a Viszkisre, akiről még könyv és film is készült, hajlamosak vagyunk nemzeti hősként ünnepelni, valamiféle igazságosztó lovagot látni benne. Az asszonyokról, akik elvetetik magzatjukat, nem merjük kimondani, hogy rosszul cselekedtek. Sőt, azzal áltatjuk őket és magunkat, hogy tettük jogos, mert a nőnek joga van a testéhez, szabadon rendelkezhet vele. A történelem során pedig látjuk, háborúkra és ordas eszmékre kiáltották, hogy jó. Mi hát a jó? Létezik-e jó, objektív, mindenki számára elfogadható eszme, amely független tértől és időtől, amely független az emberi érdekektől. A mi életünk is tele van sok-sok jó dologgal, ami szépé, örömtelévé teszi a hétköznapjainkat. Soroljunk már fel pár jó dolgot az életünkből. Regi?
6: Nekem például az a jó az életemben mindig, amikor a hétvégén hazamegyek, és akkor jól megölelgetem anyáikat, és ez mindig a nehéz hét után mindig feldobja a napomat, és ez mindig új erőt ad, hogy újult energiával hozzákezdessek a következő héthez is.
4: Claudia?
7: Én úgy gondolom, hogy a barátaim nagyon jó dolgok az életemben, és hálásak lehetek nekik, amiért segítenek, és én is tehetek jót, mivel én is tudok nekik segíteni és támogatni őket.
4: Jászmin?
8: Én személy szerint a röplabdaért vagyok oda meg vissza, hogyha játszhatok, és ott lehetek a teremben a többiekkel, akkor általában minden gondom képes elszállni, és csak arra koncentrálni, hogy jön a labda, és olyankor feltétlenül boldog tudok lenni.
4: Anna?
9: Hát igazából rengeteg alapvető dolog van az életünkben, ami jó, és hogyha nem gondolkodunk rajta, akkor igazából föl se tűnik. Ez például olyan, hogy minden nap van lehetőségünk meleget enni, van felül a fejünk fölött, és kapunk levegőt.
4: Igen, mindenki érdekes különböző dolgokat mondhatok, mindenkinek más-más számít. Jónak beszéltetek itt az emberi kapcsolatokról, a barátokról, a szülők szeretetteljes odafordulásáról, vagy a Jászmin mondta a sportot, ami tudjuk, hogy olyan hormonokat termel, ami az agyban fokozza az örömérzetet. De az Anna rámutatott arra, hogy bizony a hétköznapi életben is egészen egyszerű jó dolgok is körülvesznek bennünket. Az adás előtt éppen a kürtös kalácsról beszélgettük, és mondtuk, hogy hát igen, a kürtös kalács is egy jó dolog. Az alapvető jó kérdésében az emberi tapasztalat és az etika három jellegzetes motivációt állít elénk, ami alapján jónak ítéljük meg a dolgokat. És három latin szóval nevezi meg ezeket, ez a delectabile, az utile és a honestum. A delectabile a jót a kellemessel, a gyönyört adóval azonosítja. Finom egy pizza, kellemes a nyári forróságban a hűs víz, jól esik egy baráti simogatás. Az utile a hasznosban látja az alapvető jót. Olyan dolgokra mondja, hogy jó, amiknek valamilyen haszna van, vagy haszonra vezetnek. Esetleg tudnátok erre példát mondani?
9: Állatok védelme.
4: Igen.
7: A sport is alapvetően nagyon jó, és egyben hasznos is, mivel hogy egészségesen tarthatjuk magunkat, és jó állóképességre tehetünk szert.
4: Pontosan, igen. Regi?
6: Ugyanígy szerintem az egészséges életmód és a helyes táplálkozás is jó dolog, és nagyban hozzájárul a kiegyensúlyozott élethez.
4: Pontosan. Jászmin?
8: Én egy sokkal egyszerűbb példával állnék elő, vegyük csak például a legtöbb szentorsás lány ugye Felnémetre a Pászorvölgyi gimnáziumba jár, és a belvárosból például egy busszal sokkalta könnyebb eljutni Felnémetre.
4: Szuper. Anna?
9: Ide esetleg még az adakozást tudom mondani, hiszen az is egy tök jó cél, mert olyan embereknek segíthetünk, akik rászorulnak, és ezzel jobbá tehetjük az ő életüket.
4: Igen, igen, igen, meg mondjuk, hogy van egy társadalmi hasznossága is, ugye, hogyha mindenkinek biztosítunk egy elfogadható életszínvonalat, igen, akkor ezzel megelőzhetők mindenféle társadalmi konfliktusok. No, hát a felsorolás nyilván folytathatnánk, hogy úgy azt mondják, hogy a fogyasztói társadalom is jó, mert ez a gazdaság motorja, hajtó ereje, vagy hogy a pénz egy szükséges és hasznos dolog, ami a kereskedelmi cserét teszi lehetővé, de ugyanúgy mondhatnánk hasznosnak egy befektetést, vagy a földrajzi felfedezéseknek is annak idején micsoda nagy gazdasági haszna volt. Ezt olyan értelemben is értik a hogy amikor jót cselekszünk, hogy Mária Teréziát idézem, hogy ő mondta, hogy etetni kell a juhot, ha nyírni akarjuk. Tehát, hogy nem emberbaráti, vagy nem pusztán humanisztikus szempontokból volt neki fontos, hogy a jobbágyok jól éljenek, biztosítva legyen nekik egy minimális életszínvonal, hanem gazdasági hasznosság alapján. A jó harmadik motivációja pedig a honestum, a tisztelet, tisztesség, becsület. Ez arra utal, hogy az ember személyi értékei fontosabbak az élvezetnél és a haszonnál. A A személy tisztelet illeti meg, nem lehet eszköznek tekinteni sem az érzékek gyönyörében, sem az anyagi haszon szerzésében. Beszélhetünk a jóról úgy is, mint cél, de tekinthetünk rá úgy is, mint eszköz. Próbáljunk már felsorolni jó célokat.
6: Szerintem jó cél például a környezetünk védelme és a maradék természet, ami még tartja magát, annak a segítése, hogy azért ne omoljon szegény össze, és hogy azért mindenki szerintem, hogyha egy kicsit tesz érte, akkor együtt egy jó cél érdekében, hogy a környezetszennyezés érdekében tudunk annyi fejlődést létrehozni, hogy ez ne következzen be. És szerintem a környezetvédelem az például egy nagyon fontos és nagyon jó cél.
4: Igen, ugye itt a környezetvédelem célként jelenik meg, amihez nyilván jó eszközöket lehet rendelni. No, tudunk még felsorolni ilyen hasonló nemes jó célokat?
7: Én úgy gondolom, hogy a gyerekek tanítása és nevelése is egy nagyon jó cél, mivel hogy a következő társadalmat nevelhetjük fel, úgymond. És ezzel is jobbá tehetjük a világot, hogyha jobb embereket nevelünk és tanítunk meg az életre.
4: Anna?
9: Ilyen fontos cél például a béke megteremtése, mert hogyha békesség van és nincs mondjuk háború, akkor az emberek élete is sokkal jobb, és nem kell rettegésben élniük.
4: Jászmin?
8: Én még Claudia példájához tudnám azt hozzátenni, hogy nem csak a következő generációt, de az előzőeket is tudjuk segíteni. Például vegyük például az idősek otthonát, vagy amikor egy idős családtagodnak sokszor segítesz, elmész neki bolyba, mert már fáj a lába, és nem tud annyit mozogni. Vagy hogyha, mint most is, hogy jön a tél, vágsz neki össze fát, hogy neki ne kelljen, meg behordod.

0: Man.
1: Arisztotelész szerint a jó az, amire mindenki törekszik. Arisztotelész szinte a jót a céllal azonosítja, mert minden emberi tevékenység, illetve természeti folyamat valami jó elérése, valami jó megvalósítása miatt történik. Minden tevékenység célja valami jó. A tevékenység azt mondja, hogy vagy önmagában bírja a célját, tehát például gondoltunk itt egy játékra, amit azért játszunk, mert hogy önmagában jó. Vagy valamilyen tárgyra irányul, például amikor létre szeretnénk hozni egy jó dolgot, mondjuk felépíteni egy házat, akkor ez egy ilyen cél lehet. Keresünk arra is példát, amikor a jó valamilyen célhoz rendelt eszközként jelenik meg az életünkben. Amikor valamit abban az értelemben mondunk jónak, hogy megfelel a céljának. Claudia?
2: Például a földi elemek közül mondhatnánk a tüzet és a vizet is akár, hiszen a tüzet használhatjuk jóra is, például tűzgyújtásra, ahol melegedhetünk, vagy éppen nyersolásra. Viszont ennek ugye van egy másik oldala is, amikor véletlenségből kigyullad valami, ezért a tűzekkor rossz oldalát látjuk, és ugyanez van a vízzel is, amit fel tudunk használni, például mosogatásra, fürdésre, mosásra, de például amikor áradások vannak, akkor ez már nem túl jó.
1: Igen, Claudia egészen pontosan rámutatott a következő gondolatra, hogy attól, hogy valami létrendileg jó, és egészen egyszerű dolgokra is lehet gondolni, hogy Claudia mondta, hogy a tűz vagy a víz, de akár gondolhatunk itt az eszességre vagy a bátorságra is, még nem feltétlenül jelent erkölcsi jót is. Erkölcsi jó csak akkor lesz belőle, ha a víz a szomjunkat oltja, vagy a szomjazónak italt adunk. A teremtett világ javait használhatjuk rosszul is, hogy Claudia mondta. Ha a tűzzel kárt okozok, vagy egy rabló bátran cselekszik, egy terrorista a bombakészítés technikáját tanulja, nem beszélhetünk erkölcsi jóról. Hogyan ismerjünk meg, mikor használjuk jól a teremtés javait, vagy az ember által alkotott javakat? Hiszen tudjuk, hogy nem elég a jót akarni, jól is kell akarni a jót. Milyen alapvető normák segítenek minket abban, hogy jól használjuk az élet és a teremtés javait?
3: Segített például szerintem a 10 parancsolat is.
1: Igen. Jászmin?
4: Például mások is a közösség java.
1: Anna?
5: A bennünk rejlő szeretet.
1: Igen. Claudia?
2: Mindent használjunk a célnak megfelelően is rendeltetésszerűen, hogy az abból csak is jó fakadjon.
1: A filozófiai gondolkodás egyik legrégebbi erkölcsi normája, amely a helyes cselekedetekhez vezet bennünket, a következő gondolat. Használjuk a dolgokat az szerint, amire valók. Arisztotelész, a sztoikusok, Aquinói Szent Tamás is alkalmazták ezt az érvelést. Ez a norma tulajdonképpen valamely létező lényegének, valamint az abban gyökerező törvényeknek és célnak való megfelelés. Tudnátok példákkal illusztrálni, miről van szó? Például mikor beszélünk erkölcsi értelemben jó orvosról, vagy mikor használunk jól egy tollat?
3: Erkölcsi értelemben szerintem az mondható jó orvosnak, aki például nem vállal el egy abortuszt, mert ő nem szeretné azt, hogy az ő keze által, vagy az ő keze olcson ki egy feltörekvő életet.
1: Igen, illetve hát az orvos ugye, amire az esküjét is teszi, vagy az élet védelme, a betegségek gyógyítása. Claudia?
2: A kérdésben ugye szerepelt egy toll, hát erről nem sokan gondolnák, de nyilván lehet rosszra is használni, mondjuk egy hamisításnál, ami ugye nem vezet túl sok jóra, és ezért ennek rossz célja is lehet.
1: Pontosan. Esetleg más példát tudnátok hozni?
4: Nekem nem tudom, miért most a konyhákban lévő ilyen szép nagy kések jutottak az eszembe, hogy azt általában arra használjuk, hogy ételt készítsünk magunknak, de ugye életeket is ki lehet oltani vele. És hogyha rosszra használjuk, akkor tizedeljük konkrétan a társadalmunkat.
1: Pontosan.
4: Ami nem a legjobb dolog.
1: Igen, igen, igen. Erre gondolt Arisztotelész is, és követő is, amikor a jó fogalmába beletették ezt az értelmezést, hogy a jónak annak meg kell egyeznie. A hétköznapi értelemben is ebben az értelemben alkalmazzuk ezt a normát. Vagyis jó az, amikor arra használunk valamit, amire való. Ugyanakkor ez az érvelés általánosságban ad választ a kérdésünkre, hogyan akarjuk a jót, hogyan használjuk jól a teremtés javait. Egy másik fontos norma, amely segít bennünket a javak helyes használatában, az az emberi természet. Már Arisztotelész is arról írt a Nikomakhoszi etikájában, hogy az ember a természet szerinti célját a jóban találja meg. És ha ezt megteszi, ez adja meg számára a boldogságot. Azt mondja, hogy jó emberré jó tettek által válunk, és az erényes ember önmagában jó lesz, és tevékenységeit is jól tudja végezni. Arisztotelész optimizmusát látszik alátámasztani korunk gondolkodás mondja, mely szerint az ember alapvetően jó, ezért erkölcsi normákról, jóról és rosszról mindenki saját lelkiismere szerint dönthet. Az ember szabadságában áll az egyetemes értékek meghatározása. Az emberi természet önmagából adódóan alkalmas erkölcsi normaként szolgálni. Véleményetek szerint hagyatkozhatunk-e az emberi természetre, mint normára, mint az emberi cselekvés szabályára, iránymutatójára? Jászmin?
4: Szerintem igazából annyira mégse tudunk az emberi természetre hagyatkozni, mivel minden ember más és más, és minden embernek más a véleménye mindenről. És hogyha egy embert veszünk, akkor az lehet, hogy a másik kilencnek nem jó, mert ők máshogyan gondolják.
1: Regina?
3: Én is egyetértek, viszont szerintem alapvetően a jó, az emberben benne van a jó szándék, szóval szerintem azért az esetek nagy részében hagyatkozhatunk az emberi természetre, viszont az emberben nagyon sok a rossz is, szóval az a baj, hogy szerintem nehéz lenne eldönteni így objektívan tényleg, hogy akkor mit ténylegesen a jó, és akkor ezek alapján felállítani bizonyos szabályokat vagy törvényeket.
1: Claudia?
2: Teljesen egyetértek a lányokkal, hogy mindenkiben megvan a jó és a rossz, de az a kérdés, hogy az adott ember a jó vagy a rossz felé fordul.
1: Igen, ugye általánosságban talán elmondható, hogy az ember jóra való készsége talán alkalmas lehetne arra, hogy eldöntse, mi a jó és mi a nem jó. Mégis, ahogy mondtátok, hogy ha a bűnös emberi természetet veszük cselekvési normának, akkor nagyon eltájolódunk. Ezért nem hagyatkozhatunk teljes egészében bűnre hajló természetünkre. Van-e hát emberi ítélettől független jó, ami tetszésünktől, vágyainktól, a hasznosságtól, emberi természetünktől és a céltól függetlenül jó? Amikor Platón a valóság alapjait, létfeltételeit kutatta, végül eljutott a legfőbb ideához, ami a szép, a jó és az egy. És e három dolog Platónnál egy létező. Szent Ágoston is tovább gondolja ezt az elképzelést. Azt mondja, hogy Szent Ágostonnál a jó miként az igazság és a szépség is Istenhez vezet. Ami jó, az a jóból részesedéssel nyeri jóságát. Úgy a jó is Istenben, mint legfőbb jóban gyökerezik, akiben a jó is tiszta tökéletesség. Szent Ágoston tehát azt mondja, hogy a jó az maga Isten, és minden jó dolog annyiban jó, amennyiben részesedik Isten jóságából. Aquinói Szent Továst tovább vezetve Arisztotelész gondolatait azt mondja, hogy az értékek végtelen sorában szükségképpen van egy végső érték, és ez a jó, az életcél. Ugye azzal kezdtük az adást, hogy felsoroltunk mindenféle jót. Így érzékeltétek ti is, hogy az értékek rangsorában vannak kevésbé jó és még jobb dolgok, és azt gondolták, hogy nyilván van egy legmagasabb érték és egy legfőbb érték, amelynek az minden további érték alá rendelődik. Bár erkölcsi készségeink szerint az emberek ezt a jót különböző javakban állapítják meg, képességeink alaposabb vizsgálata arra az eredményre vezet, hogy egyedül Isten lehet az emberhez méltó legfőbb jó. A teológiában a jó maga az Isten, aki alapja és helyettesíthetetlen föltétele az erkölcsiségnek. A jó eszméje azonban nem azonos az erkölcsi jóval, a jó cselekedetekkel. Mondhatnánk ezt úgy is, hogy a jót nem elég akarni, meg is kell tenni. A jó tetteknek milyen közös jellemzői vannak, amelyek alapján erkölcsi ítéletet alkothatunk?
3: Szerintem alapvetően minden jó cselekedetben benne van az, hogy maga a szándék is jó, amivel csinálják, és a cél is jó, ami érdekében csinálják azt a jó cselekedetet.
1: Lehet-e jó szándékkal, jó céllal, de mondjuk helytelen eszközzel a jót tenni?
3: Szerintem a már helytelen az eszköz, tehát hogyha tegyük fel, hogy én például pénzhez szeretnék jutni azért, hogy nem is tudom a családomnak tudjak biztosítani bizonyos dolgokat. Ezt elérhetem azzal is, hogy évekig tanulok, és keményen dolgozok, és aztán azt a pénzt, amit én, amiért megdolgoztam, azt odaadom nekik, vagy pedig tehetem úgy is, hogy gondolok egyet, és kirabolok egy bankot. Tehát szerintem nem mindegy, hogy a helyes eszközzel tesszük a jó cselekedetet, vagy sem.
1: Igen, tehát kell hozzá egy jó cél, jó szándék, jó eszközöket kell használnunk, aztán van-e még valami?
4: Szerintem még az is fontos, hogy ez a jó cél, jó szándék és a jó eszköz ne sértse se pedig annak a méltóságát, akivel szeretnénk a jót tenni, és másokét se.
1: Hát van egy ismert mondás is, hogy miről ismerszenek meg a jó tettek. Ugye, mint hát a fa gyümölcseiről ismerszik meg, ugyanúgy a jó tettek is a gyümölcseikről, tehát a belülük származó következményekről ismerhetőek fel. Valamint a jó cselekedetnek van még egy érdekes tulajdonsága, hogy a jó természete szerint igényli, hogy létrehozzák, és hogy megosszák másokkal. Itt gondolhatunk az evangéliumra is, ami ugye azt jelenti, hogy jó hír, hogy ez a természeténél fogva igényli azt, hogy megosszuk az emberekkel ezt a jó hírt. Természetesen, mikor erkölcsi cselekedetekről beszélünk, a jó szándék és az objektív jó tett mellett figyelembe kell vennünk a körülményeket, azt a szituációt, környezetet, amely a cselekvő embert körülveszi. Milyen körülmények lehetnek azok, amelyek meghatározzák, befolyásolják tetteink irányultságát?
5: Anyagi helyzet?
4: A saját és annak a személynek az egészségi állapota és életkora, akivel jó szeretnénk tenni. Tehát például, hogyha mondjuk valamiért le van hangolva, és el szeretnéd vinni egy vidám parkba, de magas a vérnyomása, akkor nem biztos, hogy a hullámvasútra föl kéne szállnia. Ez most csak ilyen érdekes példa.
1: Igen.
2: Például, ha valaki nagyon szeret idősekkel foglalkozni, azok az emberek leginkább türelemmel és szeretettel fordulnak a betegekhez és idősekhez, és szemtelenül ellátják őket.
1: Hát nem mindegy, ugye a cselekvésnek a módja, hogy igen, beteget ápol A is, meg B is, csak nem mindegy, hogy ő ezt szemtelenül, kötelességből, muszájból teszi, vagy szívét, lelkét beleadva odafigyelő, szerető figyelemmel végzi a munkáját. Az erkölcstanban a jó, tehát az erkölcsi törvényeknek megfelelő szabad cselekedet minősége. Jelenti az akarat tárgyát és az erkölcsiség célját. Az erkölcsi jó az embert lényegében érinti, a jó cselekedet személyes értéket hoz létre. A jó akarásával az ember maga is jóvá változik, nem csak ilyen vagy olyan értelemben, hanem úgy is, hogy mindenestől jó emberré lesz. Adásunk végén Mácz István gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen!
4: Németh László Gandhi című drámájában van az a jelenet, amikor Gandhi találkozik egy kisfiúval. A kisfiú nagykövet cipel és viszi feléje. Nézd, bácsi, mondja, s elejti. Látom, szeretnél erős lenni, jegyzi meg Gandhi. Az is vagyok, csak kiugrott a kezemből. S azt tudod-e, a proféta szerint ki a legerősebb? A proféta szerint? Kérde a kisfiú. Nem hallottad még? Elmondom. Amikor Allah a földet csinálta, jól megrázta. Attól lettek, hogy keményen álljanak a hegyek. Az angyalok akkor megkérdezték. Van-e valami, uram, ami erősebb a teremtésben, mint ezek a hegyek? A vas, felelte, mert az feltöri a hegyet. S a vasnál van-e erősebb? A tűz, mert az a vasat is megolvasztja. S a tűznél? A víz, mert az eloltja. S a víznél? A szél, mert a vizet is megmozgatja. S a szélnél valamíg fenntartunk erősebb? Igen, egy jó ember, aki alamizsnát ad. Ha jobb kezével adja, s a bal elől elrejti, mindennél erősebb. A kisfiú nézi, arcán habozás, hogy ne vessene. Gandhi folytatja. Tudod, mi az az alamizsna? Minden jó tett, amit a rászorultal teszel. Ha az utast rámosolyogva útba igazítod, s az öreg alá oda teszed, hogy leüljön a követ. A kisfiú tovább nézi őt, aztán elszégyelli magát, és elszalad. A dráma többé nem beszél a kisfiúról. Gandhi nyilván soha nem tudta meg, hogy amit elmondott, azt a fiú értette és beépítette fejlődő jellemébe. Gandhi nyilván bölcsebb volt annál, hogy még ezt is tudni akarta volna. Ő eleget tett belső önzésének, és elmondta az útjába kerülő kicsi embernek, hogyan lehet igazán erőssé. Jó legyen. És ha ez csupán a jóságért, önmagáért teszi, akkor mindennél erősebb.

0: Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Tizenhat óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Véget ért az idei Szent Damján tábor. Összesen 223 résztvevő, táborozók, önkéntesek, csoportvezetők, szervezők és segítők alkották azt a nagy családot, amelyben ismét megtapasztalhatták, hogy Isten szeretete valóban közösséget formál a Damján táborban. Nagy Tamás papnövendék, a tábor főszervezője elmondta, hónapok előkészítő munkája, számtalan egyeztetés, szervezési feladat, önkéntes szolgálat és sok-sok háttérben végzett munka előzi meg ezt az öt napot. A tábor névadójához, Szent Damjánhoz méltó módon idén is arra törekedtek, hogy a játék, a tanulás, a közösségi élmények és a lelki élet egységet alkossanak. Napjaikat közös imádságok, beszélgetések és liturgikus alkalmak keretezték, melyek újra és újra emlékeztették a résztvevőket arra, hogy minden öröm és minden találkozás forrása maga a Jóisten. Baka Andrással, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökével találkozott Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő megköszönte a beszélgetést, s arról ír, hogy Baka András jogtudós főiskolai tanár, az állam és jogtudományok kandidátusa, az államigazgatási főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája. Úgy fogalmaz, hogy Baka Andrást az alaptörvény 2011-es elfogadásakor az uniós joggal ellentétesen távolították el a legfelsőbb bíróság éléről, ezt követően a kúria tanácsvezetői bírájaként dolgozott. Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós, hangsúlyozza a miniszterelnök. Volt miről beszélgetni, zárta a bejegyzését Magyar Péter. Augusztus 20-áig összegyűjti a gyermekvédelmi rendszert érintő legégetőbb kérdéseket és a szakterület jogszabálymódosítást igénylő főbb problémáit az Országgyűlés gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottsága. A testület erről a szerdai ülésén döntött. A képviselők Dúró Dóra a bizottság alelnökének javaslatára úgy döntöttek, augusztus 20-áig valamennyi bizottsági tag összeállít egy 10 pontból álló saját javaslatcsomagot, és az ezekben felsorolt témák alapján határozzák meg közösen, hogyan lássanak hozzá a gyermekvédelemben tapasztalt visszásságok feltárásához, milyen szakértői véleményeket kérjenek be, kiket hallgassanak meg. Diószegi Judit a bizottság elnöke kiemelte, hatalmas adathalmaz áll rendelkezésre a témában, már most számos szakértői, ombudsmani jelentést, kutatási anyagot összegyűjtöttek. Megduplázza a kormány a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és a biztosított keretösszeget a rászoruló családoknak, írta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László bejegyzésében arról számolt be, hogy soron kívüli egyeztetésre hívta az erdőgazdálkodással foglalkozó állami társaságok vezetőit, és utasította őket a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére és a folyamatos ellátás biztosítására. Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai sziget új gyalogos hídjának koncepcióját, közölte a beruházó. A 138 méter hosszú 3,5 méter széles híd teljes egészében magánforrásból valósul meg. A gyalogos híd akadálymentes lesz, és a hév, a rakpart és a Dunaág felett átívelve teremt közvetlen kapcsolatot az Óbudai szigettel. Az üledékből vett minták alapján az elmúlt 11 ezer év legszárazabb időszakában akár 1,7 méterrel alacsonyabban állhatott a Balaton vize. A klímamodellek szerint a tó évtizedek múlva akár a több ezer évvel ezelőtti nagyaszályok idején tapasztalt állapotokhoz is közel kerülhet. Derült ki az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszék, a Pannon Egyetem és a Hunren Földtani és Geokémiai Intézet legújabb vizsgálatából. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem MTI-hez eljutatott közleménye szerint a kutatócsoport Magyar Jenikő vezetésével a Balaton-Szemesi medencéből kiemelt üledékmagot vizsgálta. A kutatók radiokarbonos kormeghatározással állapították meg az üledékrétegek korát, majd többféle vizsgálati módszerrel tárták fel, hogyan változott a Balaton környezete az elmúlt évezredek során. Új kollégium építését tervezi Moson-Magyaróváron a Győri Széchenyi István Egyetem. A legfontosabb feladat jelenleg a beruházás finanszírozásának megteremtése, tudatta a felsőoktatási intézmény. A tervek szerint a mintegy 5000 négyzetméter nettó alapterületű épület csaknem 270 hallgató elhelyezésére lesz alkalmas, parkolókat és kerékpártárolókat is kialakítanának. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, felhőtlen idő várható, csak kevés komoly felhő képződhet, csapadék nem lesz. A déli szél a Dunántúlon időnként megélénkül. A maximum hőmérséklet 39 és 40 fok körül lesz, este általában 25 és 32 fok közé mérséklődik a hőség. Híreinket hallották.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Foglalkozunk Miskolc két legfontosabb turisztikai attrakciójának megújulási folyamatával. Bemutatjuk a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnázium megújult termeit. Adásunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Tóth Szántai József Miskolc polgármestere egy tapolcai lakossági fórumon bejelentette, hogy augusztus 20-án újra megnyitja kapuit a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az ikonikus turisztikai látványosság közel két év után fogadja ismét a látogatókat, miután 2024. szeptemberében egy súlyos tűzeset miatt be kellett zárni. A kényszerű szünet alatt nem csak a leégett tetőszerkezetet építették újjá, hanem komoly gépészeti és kényelmi fejlesztéseket, többek között padlófűtést is kialakítottak a barlangjáratokban. A nemzeti ünnepen a belső medencék mellett a közkedvelt kültéri strandrészleg is teljes egészében elérhető lesz a vendégek számára.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Azzal szeretném kezdeni, hogy itt volt három felvetés, vagy négy egészen pontosan, és mielőtt én elmondanám ezt az egész idővonalat, hogy mi is történt az elmúlt másfél esztendőben, engedjék meg, hogy ezekre gyorsan megpróbáljak reagálni. Alakuljon vizsgálóbizottság, nagy örömmel veszem. Bármilyen ügyben nyílt kártyákkal játszunk, tehát bárki bármilyen eljárási folyamatban belenézhet, és ezt azért is merem mondani, mert én ma a délelőttömet Budapesten töltöttem, a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban, Szemerei Samu államtitkár úrnál, aki az országos főépítész, ezt vélhetően tudja képviselő úr is, és az országos főépítész úrral több fontos dolgot átbeszéltünk, és elvittem neki azokat a terveket, ami az akvaterápiára, illetve arra a további fejlesztésre vonatkozik, ami elkészült és készen van. Tehát mi ezt megcsináltuk, és én ezt szeretném majd átadni képviselő úrnak is, és nagyon megköszönöm, hogyha ebben az ügyben segít minket és támogat minket. Államtitkár úr ezt ma délelőtt megkapta tőlem. És akkor megpróbálnám először nagyon röviden összefoglalni, ne haragudjanak, csak Szalamander van, és képviselő úrral nekünk 7 óra után egy picivel oda el kell induljunk. Több száz egyetemista vár minket, csak semmiképp nem szerettem volna ezt a mai fórumot kihagyni és lemondani. Azzal kezdem, hogy nem első alkalommal vagyok Tapolcán fórumon, ez az 5. olyan alkalom, amikor vagy tapolcai lakosokkal, vagy tapolcai vállalkozókkal találkozom, és én azért mentem el mindig ezekre a fórumokra, és azért fogadtam el ennek a mai fórumnak is a meghívását, mert semmilyen titkolni valónk, vagy szégyelni valónk ebben az ügyben nincsen, és remélem, hogy a fórum végén önök úgy állnak majd föl, hogy érteni fogják, hogy mi az, ami történt az elmúlt másfél esztendőben. És akkor megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Ugye szeptember 6-án történt az a tragikus tűzeset, amelyen én még nem voltam hivatalban lévő polgármester, Veres Pál polgármester úrral voltunk akkor este jelen, és tragikus volt látni, ami történik. Nem jó úgy elkezdeni egy polgármesteri ciklust, hogy az ember nyakába egy ekkora baj és egy ekkora probléma zuhan, de mind a ketten azonnal elkezdtük a megfelelő tárgyalásokat és egyeztetéseket arra vonatkozólag, hogy hogy lehet a lehető leggyorsabban ebből a bajból kilábalni. Meg is alakult egy szakértői bizottság, egy munkacsoport, ami elkezdte azt a munkát, hogy nagyjából összerakjuk azt, hogy mi is a teendőnk és mi is a lehetőségünk. Egy nagyon fontos dolgot azonban el kell mondanunk, mi hosszú hónapokig a tűz után nem mehettünk be a barlangfürdőbe, ugyanis egy hatósági vizsgálat folyt. Amire lehetőséget kaptunk az EKM-től, az az volt, hogy a gyógyászati részleg tetejét, ami szintén megsérült részben a tűzben, részben pedig az oltás következményeként, ezt befedjük és megpróbáljuk valamilyen módon megoldani. Tehát a gyógyászati részleg akkor kapott egy ideiglenes tetőt. Hogy ez miért ideiglenes tető, ez nagyon fontos lesz majd a végén, amikor az új tervekről beszélni fogok önöknek. A hatósági vizsgálatok után, amikor ez befejeződött, elindult azonnal a kárfelmérés, és ugye közben elkezdtük a kormányzattal a tárgyalásokat arra vonatkozólag, hogy igazából mekkora forrásra is van szükségünk. Miniszter úr januárban volt itt, január 30-ára ígérte a pénznek a folyósítását, ez február

végén történt meg, akkor érkezett az önkormányzat számlájára ez az 1,3 milliárd forint, aminek az volt a sorsa, hogy mi ezt a barlangfürdőre költsük, és utána indult a közbeszerzés nyílt és tárgyalásos szakasza, ez február, amiről most beszélünk, és ne haragudjanak, de ez az igazság és ezek a tények, ez egy 9 hónapos folyamat. Tehát egy közbeszerzési eljárás, amikor közpénzt költ el az ember, és ezt törvényesen és szabályosan akarja megtenni, az nem egy-két hét, hanem ez sajnos egy nagyon-nagyon hosszú időszak. Amikor ezt mi megtudtuk, hogy az a fajta mentesség, amit miniszter úr szóban megígért, nem érkezik meg, tehát magyarán nem mentesülünk a közbeszerzési eljárás alól, akkor írtuk levelet miniszter úrnak, mármint akkor az EKM-nek, természetesen ugye az volt még a minisztériumnak a neve, próbáltunk telefonon és mindenféle egyéb fórumon segítséget kérni. Ugye az EKM egy fontos szereplő, mind a mai napig egyébként a projektben, mert ők azok, akik műszaki szempontból folyamatosan felügyelik ezt az építkezést. Ezt mi nem kaptuk meg, tehát a közbeszerzési eljárást végig kellett csinálnunk, mert nem volt más lehetőségünk. Tehát februártól novemberig ez a 9 hónap, ez erről szólt. Novemberben, amikor lezárult a közbeszerzési eljárás, és meglett a nyertes, aki egyébként a legolcsóbb ajánlatot adta a barlangfürdő kivitelezésére, december elején át is adtuk a munkaterületet. És gyakorlatilag az a munka, ami elkezdődött a barlangfürdőben, az december 1-én kezdődött el. Nekikezdtünk a munkának, és kiderült, hogy sokkal nagyobb a baj, mint ahogy mi azt gondoltuk. Gépészeti rendszerek, medencék, műszaki alkatrészek, a kagylómedencének volt egy nagyon komoly problémája a leürítő résszel, és ezek a problémák bizony akkor derültek ki, amikor nekikezdtünk az építkezésnek. Én azt a hasonlatot szoktam egyébként mondani, hogy olyan, mint amikor az ember egy fürdőszobát felújít, csak ezt meg kell szorozni 10 000-rel. És mindezt a munkát, és mindezt a teljes újjáépítését a barlangfürdőnek, ezt egy mészkő barlangban, tehát kőben kellett elvégeznünk. És ahogy mentünk előre az időbe, egyre több dologra derült fény, ami sajnos az elmúlt 30 évben kimaradt, azért, mert a városnak forrása és lehetősége egy teljes körű felújítása nem volt. Tehát nem az előző városvezetéseket szeretném ezért hibáztatni, hanem tényként szeretném leszögezni, hogy az a 300 ezer vendég, aki a barlangfürdőbe évente megfordult, annak a 300 ezer embernek a bevétel kiesése, ami a jegybevételből származott volna, az nyilván minden városvezetésnek fájt volna. Emiatt nagyon sok olyan fontos karbantartás és nagyon sok olyan munka maradt el, amit el kellett volna az elmúlt 30 esztendőben végezni. Ugye mi nagyon sok mindenhez hozzányúltunk, nagyon sok mindent kicseréltünk, komplett épületgépészeti részeket, padlófűtést építettünk például a barlangfürdőbe, ugye ez korábban nem volt. Ennek többek között az is volt az oka, hogy nagyon sok műszaki tartalom megváltozott az elmúlt 30-40 évben, és a barlangfürdőben voltak olyan barlangi járatok, ahol egész egyszerűen egy 2 métertől magasabb férfi ember nem fért volna el. Ezért azt találtuk ki, hogy lefelé megpróbáljuk ezt a problémát megoldani, és ezzel egy időben több kilométer hosszú fűtési rendszert alakítottunk ki, tehát innentől kezdve a barlangfürdőnek most már padlófűtése is lesz. És közben azokat a nem megfelelő módon elvégzett karbantartásokat, vagy azokat a mondjuk kevésbé frekventált ügyeket, mint például a saját út rendszerének, ami ugye a barlangfürdőt ezzel a 28-29 fokos vízzel ellátja, ennek is rendesen utána mentünk. Ipari búvárokkal vettük fel a kapcsolatot, leereszkedtek, és azt vették észre, hogy bizony-bizony itt nagyon látszik az elmúlt 30-40 év, és azt a fajta munkát is elkezdtük megcsinálni és elvégezni, amit sajnos az elmúlt 30-40 évben nem végeztek el. Minden egyes pontnál, amikor egyeztettük a következő lépéseket és a következő fázisokat, azt a döntést hoztam, és ezért vállalom a felelősséget, hogy ha tovább is tart a barlangfürdő felújítása, csináljunk meg mindent tisztességgel. Tehát ne az legyen ennek a történetnek a vége, hogy valamit nagyjából összemaszatolunk, átadjuk, aztán majd jó lesz ez valamire, hanem azt mondtuk, hogy akkor ez innentől kezdve legyen rendesen és tisztességesen megcsinálva. Ennek lett az eredménye az, hogy abban a keretben, amiben lehetőséget kaptunk, sajnos nem fértünk bele. Az előző kormányzattól kaptunk egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy azokat a pótmunkákat, amiket szeretnénk elvégezni, azt kormányzati forrásból meg tudjuk valósítani és tudjuk folytatni. Ez sajnos csak ígéret szintjén maradt meg. Az összes számítás, műszaki tartalom és minden olyan jogi követelmény, ami ehhez szükséges volt, azt letettük az előző kormányzat asztalára, a pénzt azonban nem kaptuk meg.
A mai egyeztetésen, amit én államtitkár úrral, országos főépítész úrral folytattam, egyértelművé vált, hogy azok az igények, amiket mi megfogalmaztunk, pénzügyileg alátámaszthatóak, jogszerűek, és műszaki szempontból is rendben vannak. Úgy álltunk föl a ma délelőtti egyeztetés után, hogy néhány hét múlva a kormány elé bekerül ennek a plusz forrásnak a Miskolcra való folyósítása. Ami azért nagyon fontos, mert ugye amikor ide értünk ehhez a ponthoz, tőlem megkérdezték a kollégáim, hogy most mit csináljunk, mert hogy elfogyott a pénzünk. És a két lehetőség lett volna, az egyik, hogy megállunk, nem folytatjuk a munkát, a másik pedig az, hogy az önkormányzat valahogy összekaparja azt a forrást, ami a folytatáshoz kell. Én ezt az utóbbit választottam. Természetes módon, hogyha megkapjuk ezt a plusz munkára szánt forrást a kormányzattól, akkor egy kicsit mentesülünk azok alól a költségek elől, ami most azért elég rendesen terheli a mi vállunkat. És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk. Talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból. Most azért merem ezt az augusztus 20-át mondani, egyrészt Tamást megeskedtem, másrészt pedig látom azt, hiszen szinte minden héten kint vagyunk az építkezésen, hogy a barlangfürdő ügye most már innentől kezdve vélhetően nyugvó pontra jut. És még egy dologról hagy beszéljek önöknek, illetve két nagyon fontos dologról. Az egyik a folytatás. Itt vannak a kezemben a tervek. Ezt most oda fogom adni képviselő úrnak, és az országos főépítésznek ma délelőtt átadta. Tehát az, hogy mi mit gondolunk a barlangfürdő jövőjét illetően, az készen van. Az itt van a mi fejünkben. Egy dolog hiányzik, 4,5 milliárd forint. Az kellene ahhoz, hogy a barlangfürdőt nem csak azt a részt, ami az egészségügyi rekreációs célokat szolgálja, hanem a külső részeket is meg tudjuk újítani. Én megkérném a Tamást, hogy indítson már el erről egy rövid videót, ugye ebben a dokumentációban nagyon sok minden benne van, de ha ezt megnézik, akkor fogják igazából látni azt, hogy mi is az tulajdonképpen, amit mi a második ütemben szeretnénk megvalósítani. És még egy utolsó mondat, Lúza, ha szabad, ez pedig a következőképpen szól, ugye ezzel a teljes gépészeti átalakítással még egy fontos dolgot meg kellett, hogy oldjunk, ez pedig a barlangfürdőnek az a fajta műszaki megoldása, leginkább energiaellátása, ami idáig a kisebb hálózat szempontjából elegendő volt, de most már ez kevés. Egy 3x800 amperes új vezetéket fogunk beépíteni az elkövetkezendő hónapokban ide Tapolcára, ami egyrészt a barlangfürdő megnövekedett igényeit fogja kielégíteni, másrészt nagyon bízom abban, hogy azokat a feszültségingadozásokat, amit itt Miskolc-Tapolcán tapasztaltak, vagy amit Szirma-Martinkertvárosban tapasztalnak az ott lakók, ezzel a fejlesztéssel meg fogjuk tudni oldani. És még egy legutolsó mondatot engedjenek meg nekem, Tiszaújvárossal szokták összehasonlítani a barlangfürdőt, ezt nem lehet. Tehát két teljesen különböző dologról beszélünk. Tiszaújvárosban leégett a tető, mi pedig itt egy égés után gyakorlatilag majdhogy nem egy új barlangfürdőt építünk, legalábbis azt a szárnyat, amivel készen leszünk. Ezt megint Tamást kell, hogy idézzem, aki az elmúlt 40 évben nagyon sok építkezéssel megfordult már, és azt mondta nekem egyszer, hogy ilyen összetett és komplett műszaki és mérnök-technikai feladattal még nem találkozott. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ezt az augusztus 20-ai határidőt tartani fogjuk. Nagyon megköszönöm azoknak a tapolcai vállalkozóknak, akik kitartottak, akik nyitva voltak az elmúlt másfél esztendőben, mert ők az igazi hősök, akik nem bezárták a szállodájukat, hanem nyitva voltak, és megpróbálták azt megoldani, hogy Tapolca turizmusa és idegen forgalma az ne feküdjön a padlóra. Még egyszer köszönöm az ő kitartásukat, és azt is köszönöm, hogy meghívtak

0: A Diósgyőri Vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe érkezik, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastrukturális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helységek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
1: Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri Vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát hogy az újság ezt írta? Hát hogy azt mondják, hogy szálloda lesz? Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk vissza. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri Várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért kerül be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő. Tehát a térrekonstrukciók, azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek. Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony, vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért, tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia, ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezor terem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. Hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei, itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovakteremben voltak, de adott esetben a lovakteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovakterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától. Fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak. Kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről, és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak egyszerű laikus emberként, hanem szakemberként. Múzeumi emberek voltak, előadó művészek, és így tovább. Gondoljanak bele, hogy ez a vár ezzel a térstruktúrával a régi úgynevezett visszasírt kalákás időszakhoz képest 10-szer annyi helyszínt fog tudni biztosítani. És a régi kalákának a helye, meg a nézőtere nagysága ugyanaz maradt. Teljesen ugyanaz maradt, hiszen az alapok ugyanolyanok, csak a falak emelkedtek föl. De kint a bejárat előtt szintén lesz egy ilyen rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon, fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, Kossuth Díjas előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus. bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan opera fesztivált lehet itt csinálni, most már Lovagi Tornák tere, Diósgyőri vár, a Várhárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenterbe vágja, a szegedi szabadtéri játékokat, tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetértés mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen. Megint azt mondom, hogy végtelen sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak, mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekbe benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja. Ezt mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.

0: Modern, a diákok igényeihez igazított tantermeket adtak át a Miskolci Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumban. A látványos fejlesztés az Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumának támogatásával valósult meg. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a gyakorlóiskola modernizálása a tanárképzés szempontjából is kulcsfontosságú az egyetemnek. Fazekas Róbert igazgató kiemelte, hogy a kialakításnál a korszerű pedagógiai szempontok mellett a fiatalok kényelmére is nagy hangsúlyt fektettek. A helységekbe csoportmunkára alkalmas nagyasztalok, digitális kijelzők és padlóba épített elektromos csatlakozók is kerültek. Az ünnepélyes átadón arra biztatták a diákokat, hogy vigyázzanak az egyszerre megújult két tanteremre. Most Fazekas Róbertet hallják.
1: A tény röviden úgy foglalható össze, hogy tantermeknek az átadására került sor. Ezek nem új építésű tantermek, hanem frissített tantermek, felújított tantermek. Hogyha statisztikai adatokként nézzük, akkor ez egy 4 tanteremnek a felújítása, építészeti épület, gépészeti felújítása volt. Ennél sokkal többről van szó. Az iskolán 2024-ben lett a Miskolci Egyetemnek a része, fenntartóként nagyon körültekintően folyamatosan monitorizzák azt, hogy milyen lehetőségek vannak az oktatás fejlesztésére, és ennek az egyik nagyon fontos pillére az infrastruktúra. Az világos, hogy az épületünknek a 110 éves múltja rendkívül dicsőséges, és rendkívül szép, de a folyamatos karbantartást igényli, már érett korának köszönhetően is. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági folyamatok is állandó változásokat eredményeznek, ami visszatükröződik az oktatás rendszerében is. Ma már teljesen természetes elvárás a modern oktatási rendszerben az, hogy a tanulóknak a lehető legtöbbet próbáljunk megadni, amikor ő felfedezheti a tudás örömét, amikor ő a saját tapasztalatai útján szerzi meg az ismereteket. Ehhez más munkaformákra van szükség, ezek a más munkaformák pedig más berendezést, más eszköztárat is igényelnek. Úgyhogy az egyetem munkatársainak a közreműködésével, a kuratóriumnak az ajándékából sikerült 2 földszinti tantermet modern pedagógiai eszköztárral felszerelni. Ezekben a termekben lehetőség van a csoportmunkának a végrehajtására, úgy rendeztük be ezeket a termeket, hogy ez már ne jelentsen problémát, illetve arra is alkalmas, hogy ugye ebben az évben 2025-26-os tanévnek az augusztus elején, 2025 augusztusában megkaptuk a gyakorló iskolai lehetőséget is az oktatási hivataltól, hogy a hallgatók ezekben a termekben ismerkedjenek meg a modern pedagógiai lehetőségekkel. Most ezt a termet nem csak a bútorok szintjén idekeztünk korszerűsíteni, hanem az eszköztár szintjén is. A digitalizációt megpróbáljuk becsempészni az oktatásba úgy, hogy közben a gyerekek ne érzékeljék azt, hogy ennek a digitális eszközöknek az alkalmazása lenne a cél. Itt az eszköz megjelenése rendkívül fontos. Ehhez igazítottuk az épületnek a felújítását, és nagyon sok felé vannak konnektorok, hogy ha szükséges, akkor az eszközöknek, a számítógépeknek a töltése megfelelő körülmények között történjen. De még ez is kevés lett volna ahhoz, hogy a termek felújításába kezdjünk, hiszen az iskolának a szerkezete is nagyon sokat változott. 2025-26-os tanévtől kezdődően a korai tehetséggondozásnak egy újabb területén indítottuk meg a munkát, a 8 év folyamos képzést indítottuk el, tehát a gyerekek negyedikben egy felvételi folyamaton esnek át, és a felvételi folyamat eredményeképpen az 5. osztályt már a Földes Gimnázium diákjaiként kezelik. Ők vették birtokba ezt a tantermet, és hát azt tudjuk, hogy az 5-esek még azért fizikai adottságaiból következően nem túl nagyok, tehát nekik azok az eszközök, bútorok, berendezések, amik az iskolában, a középiskolásokhoz vannak mérve, 14-15 éves szinte már felnőttekhez, azok bizony nekik nagyok. Viszont úgy kellett kialakítanunk a tantermet, hogy az iskola bármely tanulja tudja használni ezeket a termeket, tehát itt még arra is figyelnünk kellett, hogy a kisebb méretű 5-eseink is kényelmesen tudjanak leülni a padokhoz, és hát az idősebb diákjaink is, akár az érettségiz is le tudjanak ülni. Itt nagyon fontos volt, hogy ezt a mobilitást tudjuk biztosítani a bútoroknál, tehát hogy alkalmas legyen, állítható legyen a mérete a bútoroknak, hogy mindenki tudja ezeket használni. Egy kép többet mond 1000 szónál is, De gondoljuk csak azt el, hogy az osztályfőnök egy 8 év folyamos osztálynak lett az osztályfőnök. A gyerekek 8 évig lesznek az iskolában, nem mindegy, hogy milyen körülmények között vannak ott. Az osztályfőnök a vezetője volt annak a csoportnak, amely kialakította ennek a teremnek a berendezését és színvilágát, és nagyon-nagyon sokan segítették az ő munkáját, a bútorok kiválasztásától, a színvilágnak a kialakításától, még a függönyök színei és a függönyöknek a méretét is, anyagát is megbeszélték a kollégák egymás között, mert mindenki a szívén viselte, hogy jönnek a kicsik, a mazsolák, a manócskák, a törpék, mindegy, hogy hogyan az ötödikes földesisták, és hogy a lehető a legjobb helyzetet teremtsük meg, ahol a személyes tér is megvan a diákjaink számára, ahová biztonságosan el tudja zárni a saját értékeit, ahol kellemesen érzi magát, ahol nem baj, hogy ott marad egy tankönyv, mert az akkor a következő nap is ott lesz, vagy a következő órán is, és hát olyan legyen ez a terem, amiben a gyerek jól érzi magát. Margarétapadok vannak benne, ez egy hallgatónak nyilván sokat nem mond, de a margarétát mindenki ismeri, tudjuk azt, hogy a közepén van egy nagyon szép kis belső rész, aztán szirmok veszik körül. Na most ezeket megcsinálták asztalokból, padokból is, amit zöld székek vesznek körül, tehát valóban minden egyes munkaállomás úgy néz ki, mint egy gyönyörű virág. De azt gondolom, hogy ez már az osztályfőnöknek által vezetett munkacsoport fantasztikus kreativitásának, jó ízlésének, igényességének az eredménye. Egyszerűen jó bemenni ebbe a terembe, és nagyon jó érzés arra gondolni, hogy megvan a reménye arra, nem csak a Földes Gimnáziumnak, hogy az iskolák megújulnak, hanem minden iskolának megvan rá a reménye, hogy megújulhatnak most az elkövetkező években, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon magas szintre emelték az oktatás világát napjainkban. Az, hogy milyen épített környezetben dolgozunk, az meghatározza a munka terhelésünket, a munkabírásunkat és a munkakedvünket is. Tehát ez a három dolog nagyon-nagyon összefügg egymással. Másrészt ez az új típusú berendezkedés, ez nem csak az egyéni munkára, hanem a csoportmunkára is alkalmatos. Azt pedig pontosan tudjuk, hogy sok embernek a tudása az összeadódik, és hamarabb, gyorsabban, eredményesebben tudunk együtt dolgozni, és nagyon fontos szerepet tölt be ez a közös munka a fejlődésünkben. Minél gyakrabban dolgozunk együtt, minél több időt töltünk együtt, akár a kortársainkkal, akár embertársainkkal is, a szociális érzékenységünk is javul, jobban oda tudunk figyelni embertársainkra, a visszajelzésekből jobban megismerjük magunkat is, és a képességeinket is. Kisebb a kockázat annak, hogy valami nem sikerül, tehát a frusztráció is jelentősen csökken azáltal, hogy a közösségben dolgozunk. És ez a teremberendezés ezt a közös élmény szerzést erősíti meg a gyerekekben. Olyannyira, hogy nagyon szeretnek éppen ezért iskolába járni. Viszont a mobilitása miatt ezek a tantermek nagyon gyorsan átalakíthatók hagyományos osztályteremmé, amikor sorban oszlopokban vannak az asztalok elhelyezve, tehát alkalmas arra, hogy vizsgateremként használjuk, és alkalmas arra is, hogy a magasabb évfolyamokon tanulók már az egyéni munkát hangsúlyozva az érettségre készülés közben jobban kiaktázhassák ezeket a lehetőségeket. De az, hogy a közösségre is lehetőség van, szerintem ez egy pozitív és egy gazdagító eleme az iskoláknak. Energetikai szempontból is történt átalakítás, nagyon energiatakarékos minden eszköz, amit beépítettek a tanterembe. Az ablakok, tehát a nyílászárók, a fűtőtestek, a lámpatestek, mindezeknek a biztonságos működtetése érdekében megtörtént a gépészeti átvizsgálása, felújítása a teremnek. Az aljzat szigetelése is átalakult, jelentősen nőtt a biztonság, és ezáltal csökkent a balesetnek a kockázata. Tehát egy nagyon-nagyon élhető, nagyon modern, a legkorszerűbb elvárásoknak, biztonsági előírásoknak megfelelő termet igyekeztünk kialakítani. Ez még a székek háttámlájára is igaz, ahol még nem volt ugyan előírás, de mi már azt nagyon-nagyon figyeltük, hogy a gyerekek számára egészséges ülőbútorok legyenek, tehát ezek gerinckímélő székek például.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunkban megismételtük egy korábbi adásunkat. További tartalmas rádiózást kívánok a szerkesztő Grunda János nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Már több napja harmadfokú hőségriadó lépett érvénybe, a gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben is fokozottan az intézményi protokoll szerint felkészültek a kánikulára. Komoly veszélyeket rejt magában a kánikula alatt is hirtelen kialakuló zivatar térségünkben. Augusztus 17-e és 22-e között ismét a zene, a kultúra és a közös élmények veszik birtokba Kazincbarcikát. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Már több napja harmadfokú hőségriadó lépett érvénybe. A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket még inkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben is fokozottan az intézményi protokoll szerint felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegységvezetőjét hallják.
2: Ugye már elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján feladatellátásba különbeépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek, a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel. A lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben is, többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak. Folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen és fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik jönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek és frissüljenek fel. Ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy húzatban ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztető. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván onnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve, tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kissé melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozott odafigyelés van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében. Sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is. Ahányszor csak végig mennek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.
1: Komoly veszélyeket rejt magában a kánikula alatt is hirtelen kialakuló zivatar. A viharos erejű szél, az erős széllökések, a villámcsapások és a hirtelen lezúduló, intenzív csapadék egyaránt jelentős kockázatot jelenthetnek. Hogy mire érdemes figyelni, hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre, és mit tehetünk a saját biztonságunk érdekében, arról Nagy Csabát, a Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferensét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
3: Hát elég szélsőséges nyarakat élünk, úgy látszik, hogy egyik pillanatban kánikula, másik nap villám, árvíz, hatalmas esőzések, volt már rá precedens, ezt El Niño-nak hívja a meteorológia. A szélsőséges időjárási helyzetekről beszélgessünk veled, Csabi, főleg olyan esetben, hogyha valakit hirtelen valahol elkap egy ilyen vihar. Mit tehet katasztrófavédelmi szempontból, milyen szabályok vannak érvényben, miről tudtok mondani bármit is jó tanácsként?
4: Nos, ha szabad ég alatt tartózkodunk, akkor keressünk egy védett stabil helyet, egy épületre, egy aluljáróra gondolok. Haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek és az üvegszilánkok ne okozzanak sérülést nekünk. Védjük a szemünket a portól, fejünket a szélsodort, a tárgyaktól, ágaktól, és védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el egymástól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt. Például egy laza szerkezetű fa, egy simán rádőlhet a sátorra vagy a gépjárműre, és ezt nem tudjuk bent érzékelni. A szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal hagyjuk abba, oltsuk el. Sokszor keletkezett már tűz abból, hogy egy erős szél miatt elugrott a tűz, és kigyújtotta a környezetét. Ilyenkor az állatok viselkedése is kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk, a házi állatunkat pedig zárjuk be egy védett helyre, és készüljünk fel, mindig figyeljük az előrejelzéseket, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le, és az ingatlan környékéről pedig gyűjtsünk össze, és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat. Műanyag kerti bútorok, szerszámok, ilyenekre gondolok, amelyek súlyos sérülést okozhatnak.
3: Tehát ha például valaki elmegy nyaralni hosszabb időre, már a lakását is hagyja biztonságban, és az udvarát is biztos, ami biztos. Így van ez?
4: Így van.
1: Augusztus 17-e és 22-e között ismét a zene, a kultúra és a közös élmények veszik birtokba Kazincbarcikát. Egy év kihagyás után visszatér a 12. Color Fesztivál, amely 6 napon át koncertekkel, színházi előadásokkal, kiállításokkal, családi programokkal és különleges fesztivál hangulattal várja a látogatókat. Idén újdonság, hogy a fesztivál terület a korábbi éveknél jóval hosszabb ideig tart nyitva, már délelőttől egész nap programok várják az érteklődőket. A részletekről Halász Norbertet, a Barcika Art Nonprofit Kft. Operatív igazgatóját hallják.
5: A nyitvatartás az jóval nagyobb lesz. Eddig ugye a Color Fesztivált úgy ismerték az ide látogatók, hogy legfőképp az esti órák kellemes elfoglaltsága volt. Most mind a 6 napon délelőtt 11 órától lesz nyitva egyébként a fesztivál terület, és egész napos programok lesznek mindvégig. Ennek egy másik jó híre szerintem a kazincbarcikai lakók nagy örömére, hogy extra kedvezményeik lesznek nyilván a jegyvásárlásban, illetve ezen belül 11 óra és 4 óra között lesz egy olyan sáv, amíg a fesztivál területet úgymond sétálják, jegyet bárki meglátogathatja, és az ott lévő eszközöket kipróbálhatja.
1: A programokról Zwillinger Fanni programszervezőt hallják.
6: Augusztus 18-án a nagy koncertek beindulnak itt a Csónakázótónál, ugye már egy kicsit nagyobb és szélesebb fesztivál területtel fogjuk fogadni itt a vendégeket. A Parnograsztal kezdünk, akik ugye adnak egy nagy koncertet, majd 19-én érkezik hozzánk Filó élő koncertje és Horváth Tamás, 20-án pedig ugye már úgy mondom, azt mondanám, hogy megszokott házaspár érkezik ide hozzánk, hiszen Korda György és Balázs Klárinak. Ha minden igaz, akkor tényleg az utolsó éves koncertjét láthatjuk itt Kazincbarcikán. Őket zárja Bonanza, majd 21-én egy külföldi fellépővel készültünk, ugye jön Lubega, őt pedig Geszti Péter fogja zárni. 22-én ugye egy kicsit a fiataloknak és itt a helyi vérvonalat is újra frissítsük, Deniz érkezik hozzánk Tídenivel.
1: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Derült, felhőtlen, száraz idő várható gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Míg a vízpartokon, városokban, magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb lesz a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 5-én szerdán. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Lakossági fórumot szervezett Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata a CoMove projekt részeként. Akadálymentes egiskola buszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. Augusztus 12-e és 17-e között tartják a Vinó Kóstoló Ünnep 2026 rendezvény Tegerben a Dobótéren. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Lakossági fórumot szervezett Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata a CoMove projekt részeként. Az Interreg Central Europe program támogatásával megvalósuló kezdeményezés célja, hogy a helyi közösségek közvetlen bevonásával olyan innovatív közlekedési megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek csökkentik a külső városrészek elszigeteltségét. A megoldást az úgynevezett igényvezérelt közlekedési rendszerek jelenthetik, amelyek csak akkor és odaindulnak, ahol valóban utazni szeretnének az emberek. A részletekről Ekés Andrást, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Ez azt jelenti Nyíregyháza esetében, hogy egyrészt a H40-es busz vonalán, másrészt Felső-Pázsit környékén tudjunk tesztelni olyan megoldásokat, ahol nem úgy működik a busz, mint jelenleg, hogy fix menetrend alapján a külterületeket meghatározott sorrendben járják be az autóbuszok, hanem oda is akkor megy, ahol és amikor erre utazási igény van. Ez azért nagyon jó, mert egyrészt a felesleges körbeutazásokat le lehet csökkenteni, tehát nem kell körbevinni azokat az embereket másik, nem tudom, három bokor településen, akik amúgy nem szeretnének oda menni, hanem tényleg csak ott szedi föl az utasokat, ahol erre igény van. Másrészt ez azért a költségeket is tudja csökkenteni, hogyha nem kell mondjuk üres buszokkal, nagy buszokkal akár 20-30-40 kilométert megtenni, úgyhogy nincs mögötte valós utazási igény. És ezt hívják igényvezérelt közlekedésnek.
1: Akadálymentes e-iskola buszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet ma adta át az Egri Tankerületi Központ részéről Ballagó Zoltán igazgató, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
3: Nem olyan rég voltunk itt, amikor 9 darab elektronikus járművet adtak el, pont látom, most itt hűsölnek, pihennek ezek a nagyon szép Opel autók. Most pedig egy e-iskola busz átadóra érkeztünk ide az Egri Tankerületi Központba. Kinek a támogatásával és milyen célt fog szolgálni ez az elektromos autóbusz?
4: Igen, a mai napon az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kis buszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg Központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen buszt kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Tegerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az Egri Szalaparti Egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelésű gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzésen bezárólag, egészen az épértelmi autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogy ön is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az Egri Tankerületi Központ egy RRF-es pályázat révén közelmúltban 9 darab elektromos gépjárművet, személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti Egymi, és leginkább a Szalaparti Egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigényű gyerekek járnak,

0: akik például kerekesszékkel közlekednek, majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a megfelelő fejlesztést megkapják. Ezzel segítséget adunk az érintett családoknak. És hát mivel elektromos buszról van szó, a fenntartható közlekedést is próbáljuk segíteni és támogatni.
1: Tehát tulajdonképpen arra rászoruló gyerekek iskolába eljutását, esetleg haza vitelét is fogja segíteni, hivatni ez a busz?
0: Abszolút, alapvetően ez az elsődleges cél, de ezen túlmenően természetesen az intézmény igénybe tudja venni különböző tanulmányi versenyekre gyerekeknek az eljutatását. És ugye ez azért jó, mert ide biztonsággal be lehet kötni egy kerekes széket is, és így biztonsággal tudnak utazni. Vagy például kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett. És egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.
2: Egerben a borturizmus rendkívül hangsúlyos szerepet tölt be a város életében, valamint az élményalapú eseményekre fókuszálnak a programok szervezői. A turisták mobilizálása, illetve a komplex élmények létrehozása mozdítja elő a fenntartható fejlődést, hogy Eger is villányhoz hasonló borkultúrával rendelkezzen országos szinten. Idén kiemelten fontos cél, hogy csendesebb körülmények között tartsák a Vino Kóstoló Ünnep 2026 rendezvényt, mely a bikavér mellett számos új ízvilággal várja az érdeklődőket augusztus 12-től 17-ig. A dobótére lesznek egyedi hungarikumok, továbbá egy emlékkövet is felavatnak, tájékoztatta rádiónkat Mikuska Péter, az Egri Bikavér Borlovagrend társelnöke.
3: Pénteki napon, este 6 órakor Minariták hídjánál. Lóposfalvi Pál, aki 2007-ben alapította meg a Borászok Borásza elismerést, amely Magyarországon az egyik legelismertebb borászati tevékenység elismerése, mivel a borászok önmaguk válasszák ki, a magyarországi borászok önmaguk válasszák ki a jelöltekből, az első 50-ből az, aki éppen az évnek a borásza lesz. Én úgy gondolom, a borászok számára kifejezetten az előny az a szakmai elismerés, annak a munkának az eredménye, hogy országos szinten is igen, a legek közé lehessen tartozni. A másik pedig egy borvidék számára is ez egy jelentős dolog, mint ahogy a 2025 itt Egerben egy kiemelkedő borászati elismerés halmaza volt, az a borászok borásza, az év pincészete és az év bortermelője tekintetében igaz a dr. Lőricz György, a Lamport József és a Gál Tibor együttesével, és én úgy gondolom, hogy nem csak a borvidék, hanem a város ott, ahol ilyen szakmai felkészültséggel bíró és jövőt építő szakmaiság van jelen, a nemzetközi kitekintést is és elismerést is közelebb hozza.
2: Petrény Attila, az Egri Borút Egyesület elnöke kiemelte, a borászoknak, valamint a civil szervezeteknek nagyobb összefogásra lenne szüksége Eger marketingjének fellendítése érdekében.
4: Igen, a rendezvény fenntartható finanszírozása volt a cél, és ezzel a két eszközzel teszteljük most az idei évet. Az egyik a VIP voucher, ez egy olyan jegy, ami megvásárolható és 6 nap alatt felhasználható, ahol is a megvásárló személye minden borászatnál kóstolhat, kap poharat, eszközöket hozzá, az összes gasztró kiállítónál nagy kedvezményeket, kap sajtálat, kap hozzá ásványvizet, és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe tud venni, úgy, mint az idegenvezetés Egerben, illetve selfie pont. A pohár visszaváltás mindig probléma, hisz jellemzően nem szeretnék elvinni a poharat, aki emlékbe gyűjti, az természetesen elviszi. A visszaváltás pedig úgy fog történni, ez is egy érdekes ötlet, hogy a 2000 forintos pohárért visszaváltásról 2 darab 1000 forintos kupont kap a visszaváltó, és ezeket a kuponokat a kiállító borászatoknál borokra tudja beváltani, egy kupont egy borra tud beszámítani. Már az itt lévő lengyel turistákat fogjuk megcélozni így, a szállásoknál lehet leginkább őket tetten érni, elérni. Emellett a plakátokkal a strand környékén is informál, lengyel nyelvű plakátokkal fogjuk őket informálni, illetve a rendezvényen nagyon sok lengyel nyelvű utasítás, információ lesz, valamint a színpadról többször lengyel nyelvű kommunikáció fog majd elhangzani. Most ez egy megint érdekes projekt, mert az idén indult. A tiszatavi gasztrokör meghívott minket, az Egri Borvidéket partnernek a Balaton módjára. Balatonnál vannak borvidékek, Tiszatónál nincs borvidék, viszont mi közel vagyunk, és úgy gondolták, hogy jók vagyunk, és ezt mi is így gondoljuk. És ilyen módon kölcsönösen tudunk egymásnak segíteni a márkaépítésben, olyan módon, hogy a Tiszató helyet biztosít a borainknak, tehát a gasztrokörnek a tagjai Bikavért és Egri Csillagot fognak tartani a kínálatukban. A Tiszató környékén lévő pontokat használhatjuk promóciós célokra, bemutatkozásra, hordókkal, fröccsterasszal, táblákkal. Tiszató bora kerül most már kiválasztás, ez szintén egy jól kommunikálható dolog. És hát a hosszú távú cél az, hogy egymástól küldjünk vendégeket a másik régióba. Tehát Eger régióból, Eger térségből Tiszatóhoz, és Tiszatóból pedig hozzánk.
2: Kora esti hírmondó. Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A római Santa Maria Maggiore Bazilika, a legősibb Mária templom felszentelését ünnepeljük Havas Boldogasszony emléknapján, augusztus 5-én. A római Santa Maria Maggiore templomot harmadik Sixtus az efezusi zsinat után építtette, a boldogságos szűz az Isten szülő tiszteletére az eretnekséggel szemben. Augusztus 5-én szentelték fel. A legenda szerint a Santa Maria Maggiore bazilika helyét maga a szűzanya határozta meg. A IV. Században Liberius pápa idején egy Giovanni nevű gazdag római patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat Máriának ajánlják fel. A Szent Szűz álmukban megjelent és arra hívta őket, hogy azon a helyen, amelyet másnap, augusztus 5-én hóborít majd, emeljenek templomot a tiszteletére. Augusztus 5-én Havas Boldogasszony napján minden évben virágszirma kullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt. A templomot a későbbi bővítések és változtatások után bazilika rangra emelték. Benne található a Nagy Szent Gergely pápa kora óta a római nép által tisztelt Róma népének üdvössége elnevezésű kegykép, amelyhez Ferenc pápa megválasztása másnapján elzarándokolt. A Szent Atya apostoli útjait szintén ezelőtt a kegykép előtt ajánlotta a szűzanya oltalmába, és az utakról Rómába visszatérve itt adott hálát. Ferenc pápa sírja is ebben a templomban található. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján első alkalommal érkezett Csonterekéje Romániába. A szent földi maradványait egy mellszobor alakú erekje tartó őrzi, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető. Augusztus 2-áig Nagyvárad, 4-éig Kolozsvár fogadta az erekjét, augusztus 5-én és 6-án Kisjenő, 7-én Arad, 9-én Nagybánya, végül augusztus 11-én és 12-én Borsabánya fogadja a relikviát, amely októberben is az országban marad. A szervezők, a nagyváradi görög-katolikus püspökség és a ferences rend közleménye szerint első alkalommal érkezett Szent Ferenc Csonterekéje Romániába, a Nagyvárad olaszi ferences kolostorba. A szervezők szerint a relikvia jelenléte kivételes lehetőséget kínál a lelki elmélyülésre, a személyes és közösségi imádságra, valamint a teljes búcsú elnyerésére az egyház által előírt feltételek teljesítésével. A hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérhetik családjaikért, közösségeikért, a betegekért, valamint a világ békéjéért. Minden alkalom lehetőséget teremt arra, hogy a hívek kifejezzék tiszteletüket, az idén 800 éve elhunyt szent iránt közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre. Augusztus 1-e és 6-a között rendezik meg Medjugorjeban, a Bosznia-Hercegovinában található Mária kegyhelyen, a Mladifest nevű ifjúsági fesztivált, melynek idei mottója Ad fontem, a forráshoz. A Szent Atya szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, az új élet és az igazi öröm forrásához. Ezért arra hívja őket, hogy az imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, hiszen ez a találkozás minden szív szomját oltja, és mindig erőt ad az újrakezdéshez. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokért. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg a templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet. Ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad, vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket. Ahol a keresztény szeretet tettekben is megmutatkozik. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Vizet oszt a kiszáradt kutak gazdáinak a Máltai Szeretett Szolgálat Ecsegen. Palackozott vizet visz a Nógrád megyei Ecsegen víz nélkül maradt két utca lakóinak a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet irodája a hétvégén is ügyeletet tartott, hogy a családok szükség esetén vízhez juthassanak, tájékoztatott közleményben a Máltai Szeretett Szolgálat. A rendkívüli hőségben kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen. A település két utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradhatnak. Az érintett terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a településen szociális programokat megvalósító Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal abban állapodott meg, hogy a Szeretett Szolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat. A hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervezett a jelenlétponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhettek. A jelenlétponton fürdési és mosási lehetőség is várta a rászorulókat. Végéhez ért az Isten szülő oltalma görögkatolikus templom művészi festése Hajdúszoboszlón. Az utolsó ecsetvonást Kocsis Fülöp metropolita végezte el. Az ünnepi vecsernyén elhelyezték Szent II. János Pál pápa vércsepp ereklyéjét a templomban. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Legyen öröm az iskolakezdés, elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Caritas, amely július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján, a www.caritas.hu oldalon keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat, szintén iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda, Caritas országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Caritas szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programot ismertette. A Lépcsőfok program az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani, sportszerre vagy utazási költség térítésére, épp úgy, mint egy magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, vagy az iskolai jelenlét erősítése. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a szentdomonkosi római katolikus templomban, augusztus 9-én 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért, valamint a hivatásokért is a szentségimádásban. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet, Eger Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órától kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érteklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Női szívvel színülték mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-től 15-ig. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai menyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Közeledik a Detki és a kápolnai római katolikus plébánia Mátra Verebés Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebés Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba EGRI érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrien, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Mihály Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Szeretettel várják az érdeklődőket. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás, ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák az zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi Szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
6: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Aláírták a szerződést a Debrecen Nagymacsi focipálya korszerűsítésére. Jól szerepeltek a nyíregyházi atléták a magyar bajnokságon. A nyári hónapokban sem kell lemondani a rendszeres testmozgásról, erre ösztönöz idén a Mozdulj Nyíregyháza program sorozat. Egyre népszerűbb az úszás oktatás Putnokon. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Aláírták a szerződést a Debrecen Nagymacsi focipálya korszerűsítésére, közölte Katona Erzsébet. A városrész önkormányzati képviselője hozzátette, hogy a kivitelezőnek legkésőbb augusztus 23-áig át kell venni a munkaterületet, és onnantól egy hónapja lesz a korszerűsítés elvégzésére. Jól szerepeltek a nyíregyházi atléták a magyar bajnokságon. A 131. atlétikai magyar bajnokságot Budapesten rendezték. A nyíregyházi sportcentrum versenyzői közül négyen is érmet szereztek. Dr. Kerekes Dóra diszkoszvetésben bronzérmes lett, míg Kánszabó Gabriella 3000 méter akadályon másodikként ért célba. Két nyíregyházi győzelem is született, Szikszai Róbert diszkoszvetésben, Helebrant Máté pedig 5000 méteres gyaloglásban lett aranyérmes. Most őt hallják.
2: Tavaly októberben már versenyeztem ezen a távon, akkor Németországban volt egy nemzetközi verseny, ami egyben országos bajnokság is volt, mert három ország összeállt, és akkor mindenki megrendezte a saját országos bajnokságát. Az nagyon jól sikerült, rögtön Európa bajnoki szintet sikerült gyalogolnom, és előjöttek a régi emlékek, az 50 km-es emlékek, mert igazából nekem az áll jobban, hogyha minél hosszabb a táv. Szóval én már kezdek idősödni is, meg a testalkatom, a genetikám is inkább hosszú távokra alkalmas, és tulajdonképpen 50 km-en voltam a pályafutásom során a legeredményesebb.
1: A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián képviselte Nyíregyházát, és szeretne ott lenni Los Angelesben is. A szabályok viszont ismét változnak, ott már csak félmaratoni táv lesz. Az Európa bajnokságon az élmezőimmel szeretne végezni a sportcentrum atlétája.
2: Ez már az 5. Európa bajnokságom lesz, és így évről évre így, mikor így visszaemlékezem, hogy mikor kezdtem a pályafutásomat, mindig megdöbbenek, hogy úristen, ez már az 5. Európa bajnokságom. Az első EB-m 2010-ben volt Barcelonában. Bízom benne, hogy itt az első 8-ba tudok kerülni. Igazából nagyon erős lesz a mezőny, szóval akik eddig 50 km-en nagyon jók voltak, meg 20 km-en, most gyorsan kihasználják, hogy ez a maratoni táv csak két nemzetközi versenyen lesz, és úgy láttam idén a versenyek eredményeit, hogy nagyon erős mezőny lesz, mindenki nagyon készül, de bízom benne, hogy az időm az elég lesz arra, hogy az első 8-ba kerüljek, és ez a célom is.
1: Az elmúlt időszakban több nyíregyházi sportcentrumos sportoló is jól szerepelt a nemzetközi versenyeken. Az utánpótlás EB-n Térki Flóra 400 méteren a 21. helyen végzett, Kovács Lili Anita 200 méteren állt rajthoz és 25 másodperces idővel 34. lett. A két nyíregyházi sportoló a vágtováltónak is tagja volt. A miénk a 16. helyen végeztek. Vas László szakágvezetőt hallják.
3: Már majdnem minden országos bajnokságon túl vagyunk. Ami hátra van még, az a magyar csapatbajnokság, illetve a serdülőknek az országos bajnoksága, és azt kell mondanom, hogy az ifiktől kezdve az U23-osokig, és természetesen a felnőttekig is nagyon jól szerepeltünk, legalábbis meg vagyok elégedve. A felnőtt bajnokságon még ifjúságiakat is indítottunk volna, akik ott lettek volna a döntőbe, de az ifi EB után arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy nekik erre szükség van. Ami egy kicsit csalódás nekem, a Kerekes Dóra harmadik helye, hiszen én biztosra vettem, hogy ő megnyeri a diszkoszvetést, valami közbe jöhetett, de ez atlétikában a versenyzőknél előfordul.
1: A felnőttek közül többen ott lehetnek az Európa bajnokságon. Helebrant Máté már korábban teljesítette a kiküldetési szintet, és dr. Kerekes Dóra és Szikszai Róbert is csatlakozott hozzá, még Kánszabó Gabriellának is van esélye arra, hogy utazhasson Birminghambe.
3: Bízom benne, hogy az egyéni eredményeiket, egyéni csúcsaikat megközelítik. Ahhoz, hogy ott legyenek a dobogó közelébe, abban nem bízom. Egy-két lehetőség van, akár Robinál, akár Dórinál, ha összeszedi magát, hogy a 12-be bekerül. Máté pedig teljesen nyílt a verseny, hiszen ilyen távon még nem rendeztek Európa-bajnokságot, meglátjuk. Nem tudjuk, kik indulnak, ugyanis a rövid távról fölmentek a hosszú távra, az 50 kilométeresek korábban lejöttek egy rövidebb távra, most visszamentek, tehát nem tudni, hogy mi lesz ott.
1: A nyári hónapokban sem kell lemondani a rendszeres testmozgásról, erre ösztönöz idén a Mozdulj Nyíregyháza. Nyújtással és bemelegítéssel kezdődik minden csütörtök délután a Pilates óra Lugosi Mónika edző vezetésével a Városi Stadion udvarán. Most őt hallják.
0: Az a jó, hogy igazából ez mindenkinek. Nincsen benne szögdelés, ugrálás, tehát a gerinc az többnyire a talajgyakorlatokon csúcsosodik ki, és igazából itt nincsen olyan probléma, hogy a gerincre nagy ütést mérnénk a rázkódással. Úgyhogy akinek nagyon komoly gerinc problémája van, vagy ízületi problémája van, az nem fogja tudni csinálni, de alapjába véve majdnem mindenkinek ajánlani tudom. Mindenképp a mozgást azt be kell iktatni, tehát ne hagyjuk el, mert ez nagyon fontos, az életünk részévé kell tenni. Természetesen a táplálkozás az maximálisan kell, hogy kihasználjuk, ilyenkor a gyümölcsök, a könnyű ételek fogyasztását javaslom, sok folyadékkal természetesen. Részleteiben is le lehet menni, de ezek a fő koncepciók. És a mozgásnál pedig próbáljuk az esti időszakot, illetve a hűvös időszakot, vagy a reggeli időszakot, hiszen a nagy melegben végzett mozgások azok nem egészségesek és nem hasznosak bármennyire is. Úgy gondoljuk, hogy minél jobban izzadunk, annál hatékonyabb egy mozgás. A szervezet a nagyon nagy melegben nem igazán tolerálja a mozgást.
1: Ez a mozgásforma több mint 100 éves múltra tekint vissza, de igazodva a változó életmódunkhoz folyamatosan fejlődött. Különösen azoknak lehet hasznos, akik sokat ülnek a munkájuk során. Az ingyenes foglalkozások közül jó néhány idén először nem ment nyári szünetre, ezek között van a Pilates is, amely nagy népszerűségnek örvend. Ez a mozgásforma kortól és nemtől függetlenül szinte bárkinek ajánlott. A foglalkozásokon leginkább nők vesznek részt, de férfiak is egyre gyakrabban csatlakoznak. A résztvevők életkora is rendkívül változatos, a 20-as éveikben járóktól egészen a 70 év felettiekig sokan választják ezt a mozgásformát. A szabadtéri helyszín külön élményt jelent, hiszen a Pilates egyik fontos eleme a tudatos légzés, amit a friss levegő még kellemesebbé tesz. Az edző azt javasolja, a nyári időszakban is figyeljünk a rendszeres mozgásra. A hosszú évek óta tartó Mozdulj Nyíregyháza program szervezői idén úgy döntöttek, ezúttal a nyári hónapokban is megtartanak bizonyos órákat. Így június 22 és augusztus 30-a között továbbra is ingyenes edzéseken vehetnek részt a nyíregyháziak. Hornyák Enikő, városi sportreferenst hallják.
4: Kizárólag most olyan foglalkozásokkal készülünk, ami ugye eszközöket nem igényel, hiszen szabadtérre azért kiszállítani egy boldás falat szinte lehetetlenség, ezért főleg gerinctorna, jóga a legtöbb jellegű foglalkozás, illetve lesz egy nagy futófesztiválunk augusztus 30-án, és ezért számos olyan foglalkozást szervezünk, ami segít felkészülni, aki akár 2,5, 5 vagy akár 21 kilométert szeretne lefutni, a nulláról elkezdheti. Reméljük, hogy találkozunk majd vele augusztus 30-án a Kossuth téren.
1: Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
5: Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és egy körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesülethez. Viszont most próbálunk egyre több reklámot is csinálni, szórólapokat, plakátokat is kihelyezni a környező intézményekbe, és úgy ide kerülnek hozzánk a gyermekek. Próbáljuk tartani az amatőr és a profi vonalat is. Nyilván az elején a gyerekeket próbáljuk az amatőr irányba terelni, és ott már azért kell a szülői háttér is, meg a gyerektől is kell egy úgynevezett elhatározás, hogy a profi versenyző akar lenni. De mindenre próbálunk esélyt teremteni. Nyilván ez úgy építjük fel, hogy az oktatástól kezdjük és folytatjuk az edzésig, és próbáljuk az edzés számot is ezeknek a gyerekeknek növelni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűréshatár, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülés, a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést is, az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is, és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kertcsinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában, és esetleg a telefonszámomon is.
1: Most pedig Vitáris Dávidot, az Úszóklub másik edzőjét hallják.
6: Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Fájdalmas Anya Szervita Plébánia ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: asztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Az

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: apostol. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: hallgatóján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszony,

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mindjárt

0: Szeressen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszony!

0: Mórián. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Az

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Az...

0: atyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszony.

0: Fia testi-lelki betegségéből meggyógyuljon, valamint kéri a szűzanya közben járását a világ békéjéért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért, valamint kérjük a szűzanya közben járását áldást hozó esőért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Az

0: Urán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszony.

0: Urunkán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

asszony, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának az eddigi segítségét, és kéri közben járását krónikus betegségből való gyógyulásáért, családtagjai testi-lelki egészségéért, hitben való növekedésükért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy testvérpár testi-lelki egészségéért és élethelyzetük kedvező alakulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy édesanya megköszöni a szűzanyának, hogy meghallgatta a kérését, és kéri továbbra is, segítse lányát és családját. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy miskolci család testi-lelki gyógyulásáért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te
0: egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök életet.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI fájdalmasanyja Servita plébánia ima csoportjával imádkoztunk.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a magyar kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában elmondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Jelezve, első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték. Lannert Judit kiemelte, hogy a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, amely a tervek szerint csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket, pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, továbbá növeli a magyar tanárok szakmai szabadságát. Jelentős cianobaktérium burjánzás és kifogásolt klorofil A érték miatt bezárta az Arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal. Az Arlói Suvadásliget strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért az idei fürdési szezon végéig elrendelték a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mályi tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő kijelölt természetes fürdőhely, a kormányhivatal által közzétett dokumentum szerint. Több beruházás már elkészült, míg számos a befejezéséhez közeledik, Mohácson és környékén a sorsdöntő ütközet 500. évfordulójára elindított fejlesztés sorozat részeként. Közölte a munkálatokat irányító programiroda, valamint az emlékhely felújításának beruházója, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tavaly októberben megkezdett felújítása a végéhez közeledik. A munkálatok várhatóan befejeződnek az augusztus 29-i évfordulóig, így nem lesz akadálya annak, hogy az emlékhely fogadhassa a látogatókat. Energiatakarékosan, az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagy Erdőn a Békástónál. Közölte az MT-vel a Phoenix rendezvény szervező közhasznú non-profit Kft. Az energiahatékonyság jegyében a fesztivál teljes területén ledes dekorációt alkalmaznak, amit a korábbi évekhez képest később kapcsolnak majd fel, illetve elemes gyertyákat használnak. Mivel folytatódik a hőség a fesztivál teljes ideje alatt, ingyenes ivóvízosztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült jelentésben. Végül az időjárásról. Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
0: Szentek, szent életű emberek.
2: Havas boldogasszony ünnepe. Róma legnagyobb Mária bazilikájának, Santa Maria Maggiore-nak a felszentelését ünnepeljük ezen a napon. A IV. Században Liberius pápa idejében épült, III. Sixtus pápa pedig remek mozaik képekkel díszítette annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát. A középkori hagyomány szerint egy öreg és gyermektelen házaspár Szűz Máriát tette meg vagyona örökösének. Csak azért imádkoztak, hogy adja tudtukra Mária, mi módon akarja vagyonukat felhasználni. Erre a legenda szerint megjelent álmukban Mária és kifejezte azt az óhaját, hogy építsenek tiszteletére templomot azon a helyen, amelyet a következő nap reggelén, augusztus 5-én hóval födve találnak. Ugyanezt álmodta a pápa is. Másnap mindenki nagy csodálkozására a hét római domb egyikén, az Esquilinuson egy telket hót akart. Így épült oda a szűzanya temploma, amely ma a termini vasúti pályaudvar közelében található. Többek között itt őrzik a kis Jézus betlehemi jászolát is, tartja a hagyomány. Ezen a napon így imádkozunk a Szentmisében, Urunk Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, fiat szülőanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására üdvözüljünk. Most emlékezzünk meg Juan Diego-nak szentjavatásáról. Olvasok most egy kis ismertetést. Guadalupe-i Mária jelenések, Mexikóváros 1531. december 9 és 12 között. Amikor a spanyol hódítók 1519-ben Mexikóba érkeztek, a katonák meglepve tapasztalták, hogy az aztékok és a velük szövetségben álló indián törzsek kiváló matematikusok, építészek, csillagászok, orvosok, kézművesek voltak, fejlett jogrendszerrel és mezőgazdasággal rendelkeztek, életüket azonban a démonimádó vallás legszörnyűbb terhe nyomasztotta. Az őslakosság sok istene között a leghatalmasabb Quetzalcoatl, a tollas kőkígyó volt, akinek tiszteletére ezrével áldoztak fel embereket kimondhatatlan kegyetlenséggel. A spanyolok tehát, ne felejtsük el, 1519-ben érkeztek Mexikóba. Cortez, a spanyolok vezére, sok vér és veszteség árán tudott hatalomra jutni Mexikóban. A hódítók először az emberáldozatok mészárszékeit rombolták le, s arra törekedtek, hogy a keresztény vallást és az európai kultúrát honosítsák meg az aztékok országában. 5. Károly, az új világ első püspökének Juan Zumarraga ferences atyát nevezte ki. Ezután került sor a guadalupe-i Mária jelenésekre. A Mária jelenések 1531. decemberében történtek. Ekkor már 10 éves kényszerű béke honolt Mexikóban. Bár voltak jámbor megtérők, és sokan jelentkeztek keresztségre, de a kevés hithirdető miatt a hit lassan terjedt. A Szent Szűz 1531. december 9-én kora hajnalban jelent meg először az 57 éves Juan Diego-nak, a jámbor éppen szentmisére igyekvő indiánnak a Tepeyac hegyen. 4 jelenésről tudunk. Mária ezzel az üzenettel küldte Diego-t a püspökhöz. Az a forró kívánságom, hogy itt egy istenházát építsenek, ahol meg akarom mutatni az embereknek teljes szeretetemet, együttérzésemet és irgalmamat, ahol megajándékozom őket segítségemmel és védelmemmel. Zumarraga püspök, aki tehát az új világ első püspöke volt, kételkedett és jelet kért arról, hogy valóban megjelent Mária. Ezt a jelet meg is kapta a püspök. Mária 2 nappal később kasztíliai rózsákat küldött a püspöknek, amit Diego kötényében, tilmának nevezik ezt a kötényt, vitt el a püspök számára. Meg kell említenünk azt, hogy tél volt, hideg volt, ott a hegyen, a sziklákon ilyen virágok nem is nyíltak. Amikor Mária parancsára a virágokat összegyűjtötte az indián, akkor a kötényébe rejtve vitte a püspökhöz. Amikor az indián a virágokat a kötényéből a földre szórta, a püspök és 2 vendégének szeme nem a virágokra, hanem a tilmára merett. Ezen a kötényen ugyanis egy egész alakos Mária kép volt látható. Ez a tilma a guadalupe-i szentély igen féltett kincse. Meg kell említenünk, hogy az a tilma olyan anyagból készült, aminek néhány évtized alatt teljesen tönkre kellett volna mennie. Ez a tilma azonban ma is megvan. Évente mintegy 20 millió zarándok látogatja meg a guadalupei szentélyt, ahol ez a Mária kép látható. A kegykép közel 500 éves története során igen sok viszontagságon ment keresztül, de Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. Isten és a vallás ellenségei egyszer pokolképet helyeztek el a kép közelében. Sok minden tönkrement, a vasból készült feszület meggörbült, az ablakok betörtek, a képnek semmi baja nem történt. Tehát Isten gondviselése megőrizte számunkra ezt a csodálatos képet. A legmodernebb vizsgálatok eredményei a mai teológusokat és természettudósokat is ámulatba ejti. A tudósok megállapították, hogy ez a Mária kép nem festmény, nem emberi kéz alkotása. Csodálatos a kép üzenete is. Az öltözék, a színek, a csillagok, a testtartás mind-mind olyan jelentést hordoztak, amiket az indiánok megértettek. Most következik az egyik legszenzációsabb felfedezés, a szem pupillájában mikroszkópikus vizsgálat felfedezte Zumarraga püspök és két vendégének tükröződő arcképét. Megmagyarázhatatlan emberileg a kép keletkezése, a vizsgálatoknak az eredménye. A guadalupei Mária jelenések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Közép- és Dél-Amerika lakossága keresztény hitre térjen. Második János Pál pápa Juan Diego-t, boldog Juan Diego-t szentté avatta. Guadalupe csodájáról a pápák egész sora nyilatkozott. Havasboldogasszony ünnepe van, köszönjük meg Máriának, hogy ilyen nagy szeretettel gondoskodik rólunk, emberekről, hogy Szent Fiát Jézust megismerjük, és hozzá hűségesen ragaszkodjunk egész életünkben.
0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Juhász Ferenc atya hétvégi levelét.
2: Emlékszel? Alig vártuk. A nyári táborok máig összetartanak minket. Amikor szeptember első napjaiban az iskolapadban felidéződtek a táborok emlékei, szinte idegennek érezte magát az osztályban az, aki kimaradt a nyári táborból. Szinte testrészünké váltak azok az emlékek és élmények, amelyeket akkor szereztünk, amikor szakadó esőben mentünk és mentünk, hogy meg ne fázzunk. Amikor vonakodva engedelmeskedtünk tanárunk határozott utasításának, és levetettük ruháinkat, hogy el ne ázzanak, hogyha az eső eláll, legyen mit újra magunkra venni. Azokkal, akikkel az iskolapadban talán nem is voltunk olyan fesztelen kapcsolatban, de a hegyoldal meredek kaptatóin egymás mellett szuszogva alig vártuk, hogy célhoz érjünk. Ruháinkat és bakancsunkat szárítgatva megálljunk. Emlékszem, egyszer a Mátrában olyan helyre találtunk, ahol gyakorta tehenek legelésztek, és ahol elpotyogtattak a zöld lombok alatt, a fűben gyorsan nőttek a gombák az esős időszakban. Szedtünk egy halommal. Amikor Pázmándi tanár úr átnézte őket, és gyilkos galócát talált közöttük, éppen csak az a mozdulat volt már hátra, hogy bedobjuk a kondérba. Mindnyájunknak elég lett volna ez az egy, jegyezte meg röviden, és mi tudtuk, hogy igazat mond. Tiszaugi éjszakában a holdvilág sütött, amikor vízre tettük a kenukat, és a gályát is, amiben talán 12-en fértünk. Evesztünk fölfelé vagy 2 kilométert az almásig, ahol régen egy kert volt. Elvadult gyümölcsösében az almák hűsítették szomjunkat, nyálunk is csurgott, amikor mohón fanyar zöldjükbe haraptunk. Ziháltunk, amikor kikötöttünk, mert nem csak a Tisza folyása volt sebes, hanem a sodrás is erős az előző szakaszon. Kamaszok voltunk, húztunk csendben és erősen. Szégyelte volna az, aki nem bírja a tempót, vagy akire a többiek rádolgoztak volna. Csendben húztuk felfelé, mint az indiánok, csak az evezők csobaja jelezte, hogy jövünk, meg az, amikor egyik-másik mégis nekikoppant a kenu oldalának. Emel, húz, kivár, emel, húz, kivár, emel, húz. Az evezők egyszerre merültek, s a bicepszek és a derekak azonos tempóban feszültek, és tartották a ritmust. Szabó tanár úr kérlelhetetlen kemény iramot diktált azoknak, akik erre a kalandra vállalkoztak. Percekig nem bírtunk megszólalni, a tüdőnk csak úgy kapkodott a levegő után, de tudtuk, hogy túl vagyunk a nehezén, visszafelé már csak csorgunk. Vagy amikor Répfülöpnél a mólón hozzákezdtünk palacsintát sütni. Nem volt más edényünk, csak egy jó nagy kukta, amiben minden nap főztünk valamit. A beluga és a két kalóz, fiastyúk jóbarát és a szélhámos volt a nevük, vitorlás legénységének. Kamaszfiúk, először csak ökörködtünk, aztán ráéreztünk az ízére a dolognak. Volt egy közeli közért, ahol tejet, tojást, lisztet vettünk, lekvárunk volt a hajóban, palacsinta sütőt pedig egy nyaralóból szereztünk. A járók előket kérdeztük, hogy kell kikeverni a tésztát, mennyi tojás kell a tejhez, mennyi liszt a masszához. A sétáló, üdülő emberek megálltak nekünk, szívesen adtak tanácsot, tetszett nekik, hogy egy tucat kamasz, vagabund, palacsintát süt egy Honecker-féle NDK-s zsámolyon. Lukács tanár úr visszafogottabb volt egy kicsit, és próbált minket is nem sok sikerrel visszafogni. A palacsinta illata a környékbelieket is vonzotta. Körülálltak, figyelték, a rekkenő nyári hőségben miként boldogulnak a túlélésért küzdő diákok. Telehassal aztán a tanár úrtól kikönyörögtünk egy pohár sört, fagylalt helyett. Összepakoltunk, vitorlát bontottunk, és tovább indultunk. Szelek szárnyán szabadon. Biciklitúrákkal már nem untatom a kedves hallgatót. Tudom, szívesen elborzadna egy-egy nagyobb esésünk leírásán, amikor a kamasz nekilendül a lejtőnek, jól beleteker a pedálba, hogy szinte száll a szélben, és a kanyarban nem fog a fék. A bokrok és a bozót szorításából Szent Antalénál is több tövissel és horzsolással szabadul, vagy éppen kórházi ügyeleten összevarva ér célhoz. Amíg az ember kamasz és fiatal, minden erről szól a nyárban. Több élmény és tapasztalat szerezhető helytállásról, emberségről, barátságról, mint az iskolapadban. Jó alakító, jellemnevelő és erősítő gyakorlatok ideje a nyári szünet, a vakáció, a különböző táborok és túrák. Felnőttként mindig sajnálja az ember, hogy már nem gyerek. De azokat is, akik most gyerekek, és ebből kimaradnak, és csak a digitális térben mozognak.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Imádság és engesztelő virrasztás lesz Magyarországért és a magyarság lelki megújulásáért augusztus 14-én pénteken este 8 órától szombaton reggel 5 óráig. Budapesten a Szent István Bazilikában. Éjfélkor szentmisével köszöntjük a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Egyúttal tájékoztatják a híveket, hogy immár 30 éve minden csütörtökön este 8 órától péntek reggel 5 óráig a Szent István Bazilika kápolnájában kitett oltári szentség előtt engesztelő imádság zajlik hazánkért és a magyarságért. 21 órakor a Szent Mise, a két legszentebb szív szándékára zajlik. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a magyar kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában elmondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Jelezve, első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték. Lannert Judit kiemelte, hogy a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, amely a tervek szerint csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket, pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, továbbá növeli a magyar tanárok szakmai szabadságát. Jelentős cianobaktérium burjánzás és kifogásolt klorofil A érték miatt bezárta az Arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal. Az Arlói Suvadásliget strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért az idei fürdési szezon végéig elrendelték a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mályi tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő kijelölt természetes fürdőhely, a kormányhivatal által közzétett dokumentum szerint. Több beruházás már elkészült, míg számos a befejezéséhez közeledik, Mohácson és környékén a sorsdöntő ütközet 500. évfordulójára elindított fejlesztés sorozat részeként. Közölte a munkálatokat irányító programiroda, valamint az emlékhely felújításának beruházója, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tavaly októberben megkezdett felújítása a végéhez közeledik. A munkálatok várhatóan befejeződnek az augusztus 29-i évfordulóig, így nem lesz akadálya annak, hogy az emlékhely fogadhassa a látogatókat. Energiatakarékosan, az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagy Erdőn a Békástónál. Közölte az MT-vel a Főnix rendezvény szervező közhasznú non-profit Kft. Az energiahatékonyság jegyében a fesztivál teljes területén ledes dekorációt alkalmaznak, amit a korábbi évekhez képest később kapcsolnak majd fel, illetve elemes gyertyákat használnak. Mivel folytatódik a hőség a fesztivál teljes ideje alatt, ingyenes ivóvízosztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült jelentésben. Végül az időjárásról. Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20:30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: Indul az iránytű.
10: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
11: Sziasztok!
12: Sziasztok!
9: Sziasztok!
13: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendégei Újper Zsolt, azaz Zsilbert, és Reimann Zoltán, Miskolcváros civil referense, a Tükörkép Közéleti Egyesület tagjai, akik új adományboltot nyitottak Miskolcon, de szó lesz egyéb projektekről és élményszobrászatról is. Adásunk végén pedig moziajánlóval várunk titeket a készülékek elé, tartsatok velünk, érdemes!

0: Kajpál Zsoltot, Gilbertet és Reimann Zoltán Miskolcváros civil referensét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusztok!
1: Sziasztok, mi is köszöntjük a hallgatókat.
2: Üdvözlök mindenkit.
0: Egy adománybolt nyílt. Milyen céllal? A nevében természetesen benne van, és hol?
2: A Miskolci Tükörkép Közéletegyesületnek a legújabb ilyen attrakciója. Nyitottunk egy adományboltot, a Baraka Shop nevezetűt. Ez a Széchenyi 19 szám alatt található meg a földszinten, a régi Weilig-Pál kereskedő házban.
0: Milyen adományokat gyűjtötök, és elsősorban kiknek?
2: Az Egyesület egyébként már évek óta halmoz fel különböző adományokat, csak eddig nem nagyon publikáltuk, és akkor most döntöttünk úgy egy pár hónap azelőtt, hogy csinálunk egy ilyen, hát egy ilyen megfogható, megszagolható, egy látványos adományboltot. Tényleg látványos, tudjuk, hogy a városban van több, de hogyha garantál, hogyha ide bárki bejön, akkor olyan, mint Alice Csodaországban, egyszerűen mindenki tártja a száját, hogy mi van. Ezeket még különböző emberektől kapjuk, most már kapunk cégektől is különböző adományokat. Azt szoktuk csinálni, hogy ezeket szortírozzuk, szétosztályozzuk, ami olyan, hogy nem való a boltba, mert tényleg egy ilyen luxus adományboltot kell elképzelni, ami nem való a boltban, azokat szétosztályozzuk, és különböző helyre tovább küldjük őket, és ezeket beárazzuk a boltban, az ott lévő adományoknak az erős 80% az új. Valaki megvette magának, mégsem tetszik, behozta, és az abból befolyt pénz, az pedig különböző szervezeteket támogatunk belőle.
0: Kiket?
2: Tudtam, hogy ez lesz a kérdés. Tudnék mondani neveket, de nem akarok. Ennek egyetlen egy oka van, az, hogy aki nincs rajta a listán, az lesértődjön meg. Úgyhogy ebben vannak állatvédő szervezetek, vannak olyanok, akik családokkal foglalkoznak, nagy családokkal, akkor vannak, akik ilyen felújításokkal, meg hasonló. Szándékosan nem akarok kiemelni semmilyen alapítványt, vagy pedig egyesületet, törekszünk arra, hogy teljesen politikamentes legyen egyébként az egész történet.
0: Várjátok még szervezetek rászorulók jelentkezését, akiknek szükségük van?
2: Bárkit egyébként ránk ír a Facebookon, megkeresi a Baraka Shopot, ott tud velünk kapcsolatban lépni. Bárkit várunk, ugyanúgy várjuk azokat, akik tovább adományoznak nekünk különböző dolgokat. Már egyébként ott tartunk az adomány, illetve folyamatosan fogadjuk, de most durván 2000 négyzetméteren vannak ezek leraktározva, és általában a hétvégék azok mindig azzal mennek el, hogy ezeknek az áttúrása, átvizsgálása, osztályozása. Még ezen a héten megy egy iskolai ilyen adományozó akciónk, az azt jelenti, hogy megunt tanszer, meg táska, bármi, ezt szívesen fogadjuk, ez már megy egy hete, még ezen a héten tart, és akkor összegyűjtjük, és akkor lesz valószínűleg hétvégén meg megy tovább más szervezeteknek.
0: Néhány tárgyat, néhány fajta tárgyat megemlítettünk, de mégis miket vártok, ha valaki tud, hogyan segítsen?
2: Mindent. Szó szerint mindent. Ez azt jelenti, hogy múlt héten mondjuk egy helyről kaptunk 4 darab ilyen banyatagnak hívó, 4 darab ilyen tolikocsit, különböző dolgokat. Sok helyen meghalnak, hívnak minket, menjünk, nem akarják kidobni, inkább valaki, akinek jobb lesz, tényleg mindent. A boltban egyedül műszaki cikkek nincsenek, úgyhogy nem kell arra gondolni, hogy bemegyek, és akkor van egy hifi, vagy mi most kaptunk pont hifit, de mi ezeket továbbadjuk más szervezeteknek. Mi magában a boltban nem fogunk ilyeneket tárolni, ott ruhák vannak, ékszerek, lakás kiegészítőktől kezdve, tényleg minden van, a lelinfejtől kezdve a gumikacsáig, tényleg minden van, és most ősszel, szeptemberben nyitjuk a második emeletet, a galériáját, ott pedig olyan lakberendezési tárgyak lesznek, amik asztal, szék, komót, lámpák, meg ilyen különböző dolgok is ezzel is, de tényleg mindent elfogadunk.
0: Zoli, jártál már ebben a boltban?
3: Igen, jártam, vásároltam is benne. Tényleg mindent meg lehet találni, ugye a Weilig palotában a pontközponttal szemben, tehát egy nagyon frekventált helyen található, és hát ez egy jó ügy, úgyhogy abszolút támogatja a város is ennek ezt a kezdeményezést, és nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen adománybolt nyílt, és ezzel a civil szervezet, többi civil szervezetet is tudják támogatni, a Miskolci Tükörkép Közületi Egyesület.
0: Hogyan is működik ez, adomány és bolt, tehát jelképes áron lehet hozzájutni dolgokhoz?
2: Így van, Isten igazából úgy működik, hogy amit kapunk, azt

0: a pénzt adjuk oda, hanem vásárolunk nekik. Most is vásároltunk kutyatápokat, rengeteget, és akkor majdnem mondtam két szervezetet, hogy kiknek fogjuk ezeket eljuttatni. Úgyhogy nem pénzt adunk tovább, hanem mi is olyan dolgot veszünk nekik, amire nekik van szükségük.
1: Az egyesülettel kapcsolatban nem csak ezzel foglalkoztak, mi mindennel?
0: Hát az egyesület az egy elég régi múltra tekint, hát régi, 6 éves, nem, 19-ben alakultunk már, meg volt, 17 lesz. Sok mindennel foglalkozott az egyesület, meg foglalkozik. Az elindulásunk az értékmentés, értékteremtés volt, de azóta már lett könyvkiadó is az egyesület, akkor nem olyan rég felnőtt képző szervezet lesz, különböző tanfolyamok lesznek fent az egyesületben, a központjában nyitott, csináltunk egy ilyen kisebb konferencia termet, ott különböző, oda is várunk egyébként bárkit, hogy ilyen kis csoport van, mit tudom, a kis csoport 20-30 fő, és akkor tudunk neki helyszínt biztosítani, külön bizonyos fajta tevékenység, ezért mulatni ne jöjjenek a jó szomszédi viszony miatt, akkor mit mondjak még az egyesületre, annyi mindent mondhatnék. Egészségügyi ágazatot nyitott az egyesület nem olyan rég, egy pár hete, lesznek különböző egészségügyi szolgáltatások, akkor ilyen egészséggel, egészségügyel kapcsolatos képzések, felnőtt képzések.
1: Zoli, mióta vagy tag?
2: Alapító tag? Hát én alapító tagja voltam az egyesületnek, ugye 2025-ig voltam alelnöke, és hát nagyon sok mindent csináltunk az alatt az 5 év alatt, egy elég aktív egyesületnek nevezni a Miskolci Tükörkép Egyesületet. Hát itt a fekete kutya, a legendás cégértől kezdve, de akkor a Covid idején is aktív volt az egyesület. Értékmentés volt az első számú feladat. Ugye első projektünk, mi akkor nem is voltunk egyesület, akkor egy képkeretet vittünk ki, ami félig így bele volt a földbe, mint a földből nőtt volna ki a egyik Kocsonya Fesztiválra, azzal kezdtük el a tevékenységünket, tehát ez ilyen látványos dolog volt, akkor különböző installációk is voltak már, amiket elhelyeztünk, tehát rengeteg mindent végeztünk az utóbbi 6-7 évben, és hát most meg egyre jobban szertágazó a tevékenység, ahogy Gilbert is említette, nyit minden irányban az egyesület, és hát ugye a Bejli Palotában van a székhely, most már van ott egy adománybolt is, úgyhogy nagyon nagyon jó látni ezt a fejlődést, és hát ugye, ahogy Zsilbert is mondta, ez egy teljesen politikamentes szervezet, és abszolút nem foglalkozik, és nem is foglalkozott, és nem is fog foglalkozni politikai tevékenységgel.
1: A szervezet nevéről beszéljünk, beszédes név.
0: A Tükörkép? Hát valamilyen szinten egyébként tükröt akarunk. Én hiszek ebbe a tükör történetbe, hogy visszatükröz a másik személy engem, vagy pedig akármit tudom, megnézem a mondjuk, hogy néz ki egy város, az pontosan tükrözi a benne lévő embereknek a hozzáállását, ahogyan hozzáállnak a dolgokhoz. Ne, és nem csak vezetés szinten, hanem maga egyszerű lakos szinten, akár megnézni bármilyen. Ma olvastam egy posztot, nyílik egy új, talán vendéglátóegység, és akkor mindenki kiakadt a színétől, hogy milyen színű, és akkor nézem ott alatt a kommenteket, hogy mik vannak, hát lehet, hogy egy, és akkor nagyon sok a negatív, hogy egy hónap múlva belefullad, meg minek nyitja, meg hasonló. Én örülök annak, hogy valami nyílik, meg halad. De Isten igazából a tükörkép azért, mert valamilyen szinten tükröt akarunk mutatni. Ahogy Zoll is mondta az előbb, hogy amikor volt a Covid, akkor én mondhatnám egyébként, hogy szerintem Magyarországon az egyetlen egy olyan szervezet volt, amelyik akkor is aktív volt, amikor Covid volt, és nem húzta be a fülét, farkát, hanem mondhatnám azt, hogy kihasználtuk ezeket a helyzeteket, állapotokat, és csináltunk egy országos méretű, tényleg egy gigaméretű kiállítást a Covid-tal kapcsolatban, hogy ki hogyan érte meg ezeket az időszakokat. Úgyhogy mindig azokkal a dolgokkal játszunk, ami van. És akkor, hogyha kell, akkor nagyon gyorsan elmozdulunk, rugalmasak vagyunk, nem ragaszkodunk egy történethez, hogyha megváltozott körülöttünk a környezet vagy a világ, akkor mi nagyon gyorsan alkalmazkodunk. Mondhat nem az, hogy percről percre képesek, és nem egy ilyen begyöpösödött, és akkor csak ezt nyomjuk, mint ahogy nem tényleg felveszük a... Hát olyan a fej, mint a kaméleonok egyébként, hogy gyorsan felveszük a környezetnek a színét, meg a ritmusát.
1: És ha már környezet, akkor az épített környezet is. Igen, különösen

0: Nem érdekel téged kőfaragóként.
1: Igen, hát nekem az a veszőparipám egyébként, és tényleg tegye össze ez a város a kezét, hogy amikor indultam független jelölként, akkor nem nyertem meg. Úgyhogy mert én nem nagyon kötek kompromisszumot az ilyen dolgokkal, amik itt vannak. Most már úgy vagyok vele, hogy inkább elfordítom a fejemet, már nem nagyon harcolok meg hasonló. Nem az, hogy öregszem, lehet, hogy az is, de egyébként már úgy kezdem elfogadni, hogy egy fecske lehet, hogy tényleg nem tud nyarat csinálni egyébként, mert úgyhogy igen, a épített környezet az nekem veszőparipám, a műemlékek, meg a épületek, mert többé, én megmondom őszintén, hogy sokaknak tetszik a bűk, meg a sziklák, meg a tavak, én Isten igazából én az épületekben vagyok szerelmes, az, hogy mit hogyan csináltak, meg miért úgy, meg hasonló.
0: Van időt követ faragni a mai napig?
1: Most már egyre több időm van, mert elkezdtem csinálni én kitaláltam egy ilyen projektet, az élmény szobrászatot. Ezt tavaly elindítottam, volt is egy pár ilyen felnőtt képzés, ezek ilyen 2-3 napos képzések, ahol felnőttek jönnek, de már gyerekeknek is van. Gyerekekkel nem akartam foglalkozni, de belesodort az élet, és most volt majdnem egy teljes év szünetem. Ez az az oka, hogy csináltunk egy értékmentést itt a Városháztér 22 alatt, egy romos kőerkének az újrafaragása történt meg, ez egy elég hosszú idő volt, már hál' Istennek már az utolsókat rúgomat, és akkor most az élmény szobrászat most újra nyit, és akkor a játszótér nevezető programon, ami fent lesz az Avason, mikor lesz augusztus
2: 29,
1: valahogy így lesz egyébként, de mindenki
2: utána sikertaratott egyébként.
1: Utána tudni, tavaly ilyen 50-60 gyerek volt ezen a képzésen. Van hihetetlen dolgokat művelnek ezek a kölkök. Megmondom őszintén, hogy le vagyok döbbenve, melyiket én is megirigyelném, hogy miket csinál, és akkor jönnek, és akkor faragják a kis habkövet, rajzolják maguknak, mutatom, hogy mi van, némelyik gyerekkel, nem könnyű, a szülőkkel, még nehezebb. Mondja, hogy Pistike, ne úgy fog, de mi így fog, jaj. És akkor, de van egyébként a gyerekekben potenciál, aztán úgy vagyok vele, hogyha egyetlen egy kölköt ki lehet hozni. Egyetlen egyet, amelyik úgy dönt, hogy valamilyen fajta értékmentű, vagy kétkezi munkával kezd foglalkozni, és nem izé akar lenni közgazdász, vagy bármi, akkor már megérte. De tényleg élmény, szeretik, csinálják, koszosak, mindenki, poros.
0: Lehet még jelentkezni erre a programra?
1: A játszótér az nyilvános lesz, oda lehet jönni. Nekem az élmény szobrász stúdió, az pedig úgy van, hogy folyamatosan megvan egy Facebookos oldal, élmény szobrász a Zsilberttel, és akkor ott megadom mindig a létszámot, hogy mennyivel csinálom meg, 3 fő, 5 fő, 10, attól függ, hogy mind dolgozunk, és akkor az a bárki tud regisztrálni, és akkor ezt is a tükörkép, hiszen annól nekünk vállalásunk volt az, hogy kortárs művészetet támogatunk, meg amúgy is szoktunk más kortársokat támogatni, kiállításaikat támogatjuk, nem csak Zolinak segítünk a könyveiben, hanem tényleg helyi művészeknek kiállítást finanszírozzuk, szervezzük nekik, úgyhogy hát tesszük a dolgokat, teszünk hozzá a városhoz azt, amit tudunk, aztán többi meg majd alakul.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg rólatok még többet hallgatóink?
1: Beütik a Google vagy Miskolci Tükörkép Közélet Egyesület, aztán ott van minden. Szerintem, igaz?
2: A Facebook oldal is van, Facebook, honlap is van.
1: Minden, így van.
0: Zsilbert, Zoli, köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük a lehetőséget.

mozi ajánlónk következik, a Miskolci Urania terem és a Békeárt mozi kínálatát ismerhetitek meg csütörtöktől 16:30-tól és 19 órától vetíti az Urania terem Miskolcon az Ördög Pradát visel második részét. Ugyancsak csütörtöktől nézhetitek meg, de már a Béke Art moziban 17 órától a Chopin Párizsi Szonáta című feliratos lengyel kosztümös életrajzi filmet, 19:30-tól ugyanitt a Birka Krimi című ír-angol-német-amerikai akcióvígjáték forog a Béketeremben Miskolcon. Mozi ajánlónkat hallottátok a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégeink voltak Újpál Zsolt Zsilbert és Reimann Zoltán, a Tükörkép Közéleti Egyesület tagjai. Témánk pedig a nemrégen nyílt adománybolt, egyéb projektek és élményszobrászat volt. Adásunk végén moziajánlóval is jelentkeztünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Iész Gyula a Rátóti Csikó tojás című mesét, melyet Usztics Mátyás olvas fel nektek.
2: A Rátóti Csikó tojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község. Ebben a Rátótban a csősz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Ki? Fékóatta teremtette? Csodálkozott. Na hát, ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta, de a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A csősz letette a tököt az asztalra, a derék elöljárók is mind elszörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb.
3: Sok időt még éltem, de ilyen Isten teremtményét világ életemben nem láttam még. Ha, mi lehet ez?
2: Azt mondja rá az időben utána következő.
3: Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én sem életemben.
2: S fordult kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz. Az azt mondja.
3: Ami azt illeti, én sem vagyok már mai gyerek, de azt én sem tudom, hogy e meg mi a csuda lát. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon.
2: Itt aztán a bíró is beleszólt.
3: Hát atya fiok ez, ahogy a formája mutatja, csak is tojását.
2: Erre aztán a többi feje is egyszeribe megvilágosult.
3: Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás.
2: A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, mikor a földről fölvette.
4: A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás.
3: Egyik sárkányé,
2: mondta a legöregebb előjáró.
3: Ludvércé!
2: De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyan képpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojás ráakadt, valami idegen, négylábú nagy állat csatangolt a határban. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka.
5: Annak a Rátótnak a környékén még ritka volt a ló.
2: A parasztok tehénnel szántottak, spúvaroztak. Még a lakodalomba is tehén volt, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, Csikót is. Felkiáltott hát.
3: Csikó! Csikó tojta!
2: Most már az öregek is fújták.
3: Úgy van, ezt a Csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát?
2: Ebben mindnyája megegyeztek.
3: Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, hogy most mit évők legyünk? Kiköltetjük!
2: Ha, ki ám, de mivel? Ha nekünk nincsenek lovaink.
5: Mindenki törte a fejét.
2: Tehát csak a bírónak támadt jó gondolata.
3: Tudják mit, atyafiak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költjük ki magunk.
2: Ebben aztán megint megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást, aztán sorra a többiek, amint kor szerint következtek. Kiki egy napig, épp úgy, ahogy a kotlós tyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a Rátóti kupak tanácsra rázápult a Csikó tojás, mert hogy csak nem kell ki.
5: Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis Csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta, megszagoltatta az előjárókkal is, de azok most már hitetlenek voltak. Az ő orruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp!
2: Végtére is megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határba egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a Rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást! Bizony szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a Csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a dombolyán belegurult egy galagonya bokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifért.
3: A pici Csikó! Néné! Fut a pici Csikó! Utána emberek!
2: A sok nép a nyúl után eredt, a dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy hasztalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki sem éri utol, szomorúan így sóhajtott magába.
3: Nem megmondtam, hogy a Csikó már mozog. Miért is nem ültünk türelemmel még egy-két nap? Azt az Isten adta Csikó tojást!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádságról és a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének első részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Isten lehajolt az őt kereső emberhez, és kinyilatkoztatta neki magát. A kinyilatkoztatás kifejezés azt jelenti, hogy szavakban és tettekben egyre többet megmutatott az embernek önmagából, végtelen bölcsességéből és szeretetéből. Az Ószövetségben sok mindent elmondott önmagáról, az Új Szövetségben pedig egyszülött fiát küldte hozzánk. Jézus Krisztus életével, tanításával, szenvedésével, halálával és feltámadásával mutatta meg Istent, és azt, hogyan kell őt helyesen dicsérnünk. Az egyház Jézus Krisztus dicséretét folytatja. Az atyát imádja a fiú által a Szentlélekben. Ennek az Isten dicséretnek megvannak a különféle megnyilvánulásai, ezeket igyekszünk rendezett formában sorra venni és áttekinteni. Nagyon helyes, ha nekünk, keresztényeknek, Jézus Krisztus követőinek az a vezérelvünk életünk minden mozzanatában, amit a Loyolai Szent Ignác alapította jezsuita rend jelmondataként ismerünk, Omnia ad majorem Dei gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Szent Pál apostol ezzel összhangban így fogalmaz, a Korintusiakhoz írt első levelének 10. fejezet 31. versében, akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Az apostol szépen rámutat arra, hogy életünk minden területén, munkánkkal, pihenésünkkel, egyéb cselekedeteinkkel Isten dicsőségét szolgálhatjuk. Azt valljuk azonban, hogy a legfontosabb Isten dicséret az imádság. Az imádság személyes kapcsolat az élő Istennel. Olyan jó arra gondolnunk, hogy Istennek nem érdektelen a mi életünk, törődik velünk, gondot akar ránk viselni. A mi Istenünk ember szerető. Jól lehet, ő mindent tud rólunk, de mégis nagyon kedvesen veszi, ha kitárjuk előtte a szívünket, megosztjuk vele bánatunkat, örömünket, beszélünk neki vágyainkról, terveinkről. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el, az imádság egy kapcsolat, egy találkozás, egy beszélgetés, párbeszéd. Az imádságban elsősorban ne azt tartsuk fontosnak, amit mi mondunk Istennek, hanem arra figyeljünk, hogy ő mit szeretne nekünk mondani. Hogyan szól ő hozzánk? A lelkiismeretünkön keresztül a szívünkben. Lelkiismeretünkön keresztül érezteti velünk, hogy mi a jó, a helyes út, mi az a megoldás, ami a vele való kapcsolatunkat előbbre viszi és javunkat szolgálja. Az is lehet, hogy a Biblia olvasása közben vagy egy embertársunk révén, vagy életünk valamely eseménye által világosan érezzük, fölismerjük, hogy ő szólt hozzánk.

Tisztelt rádióhallgatónk! A Szent Háromság a legjelentősebb hitigassága a keresztény hitnek. Az egyház minden liturgikus, azaz közösségben mondott imája a Szent Háromság dicsőítésével zárul. És természetesen minden imádságunkat, ahogyan már erről elmélkedtünk a korábbiakban, keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be, amely ugyancsak a Szent Háromság hitének megvallása.

Tisztelt rádióhallgatók! Vajgand József Budapesten született 1912-ben, és 1993-ban hunyt el, a Hittudományi Akadémia magántanára volt. Meggyőződésem, hogy most következő szavai nagyon szépen megmutatják számunkra Istenhez, mint Szent Háromsághoz, illetve a Szent Háromság különböző személyeihez szóló imádságok mozgató rugóit. Íme az idézet. Isten azért fedte fel a Szent Háromság titkát, hogy könnyebben tudjunk vele személyes kapcsolatba lépni. Van, aki legszívesebben édesapát lát a Jóistenben, hisz tőle származik minden apai és anyai szeretet itt a földön. Úgy gondoskodik rólunk, mint gyermekeiről. Milyen megható szeretettel beszélt mindig mennyei atyáról Jézus Krisztus. Van, aki legszívesebben Jézushoz tud imádkozni, hiszen magunk elé tudjuk képzelni arcát, ismerjük szavait, és szinte hallani véljük a Mester bátorító baráti hangját. Barátainak tekint minket, és mindenét odaadta értünk szeretetből. Van, akit a Szentlélek Isten személye ragad meg, boldogan gondol arra, hogy a keresztség napja óta szíve a Szentlélek temploma, őt szólongatja imáiban, tőle kér fényt és erőt a mindennapok során. A Jóisten mindegyik megközelítési módja helyes. Jól teszed, ha mindegyiket megpróbálod. Így egyre személyesebbé válik Istenhez fűződő kapcsolatod. Tisztelt rádióhallgatók, szívleljük meg a lelkesítő gondolatokat, és tegyünk eleget a felhívásnak azért, hogy valóban éljen a lelkünk, folyamatosan növekedjék lelki életünk, és gazdagodjék ima életünk.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a magyar kormány. Miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában elmondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Jelezve, első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték. Lannert Judit kiemelte, hogy a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, amely a tervek szerint csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket, pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, továbbá növeli a magyar tanárok szakmai szabadságát. Jelentős cianobaktérium burjánzás és kifogásolt klorofil A érték miatt bezárta az Arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal. Az Arlói Suvadásliget strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért az idei fürdési szezon végéig elrendelték a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mályi tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő kijelölt természetes fürdőhely, a kormányhivatal által közzétett dokumentum szerint. Több beruházás már elkészült, míg számos a befejezéséhez közeledik, Mohácson és környékén a sorsdöntő ütközet 500. évfordulójára elindított fejlesztés sorozat részeként. Közölte a munkálatokat irányító programiroda, valamint az emlékhely felújításának beruházója, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tavaly októberben megkezdett felújítása a végéhez közeledik. A munkálatok várhatóan befejeződnek az augusztus 29-i évfordulóig, így nem lesz akadálya annak, hogy az emlékhely fogadhassa a látogatókat. Energiatakarékosan, az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagy Erdőn a Békástónál, közölte az MT-vel a Phoenix rendezvény szervező közhasznú non-profit Kft. Az energiahatékonyság jegyében a fesztivál teljes területén ledes dekorációt alkalmaznak, amit a korábbi évekhez képest később kapcsolnak majd fel, illetve elemes gyertyákat használnak. Mivel folytatódik a hőség, a fesztivál teljes ideje alatt ingyenes ivóvízosztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült jelentésben. Az élő környezetért felelős minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján közölte azt is, hogy a Balaton átlag vízállása 54 cm, kedden tovább csökkent, a Velencei tó vízállása 30 cm és kedden nem változott, azonban a tó vízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzési adatait figyelembe véve az ország egész területére pénteken 24 óráig meghosszabbította a hőségriasztást. Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása alapján jelezte, hogy kedden országosan 22, a kánikula kezdete óta 91 esetben kellett mentőt riasztani hőség okozta tünetek miatt. Végül az időjárásról. Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.

Dicsetessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Kovács Krisztina a zenei szerkesztő, Domán Vivien hírszerkesztő, Kvasinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. Elsőként Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 19. részét hallgathatják meg, majd kapcsolj rá címmel, zenei összeállítás szól. A 21 órai hírek követően női magazinunkban új sorozatot indít Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgató az adás szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel. Ezúttal a Magyar Királynékról szóló sorozat első részét hallgathatják meg. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Bárdos Istvánnal, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével többek között az idei nyaralási lehetőségekről és a magyarok utazási kedvéről is beszélget az adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján elsőként a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Peti Krisztina, majd Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel beszélgetünk. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át, szó lesz adományátadásról, elsősegényújtó versenyről, végül pedig egy zarándok nyomán született könyvet mutatunk be. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól, majd Hitvalló című műsorunkban. A jó erkölcsi megítélésről beszélget Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit ívő legyek című regényének 19. részét Tóth Levente előadásában hallják.
2: Neil Boyd, Egek mit ívő legyek?

Az úszóverseny szombatján engedélyt kaptam, hogy hétig alhassak. Mikor felébredtem, már fent ragyogott a nap, és a levegő párával volt tele. Az ünnepély színhelyéül a város közepén lévő nagy, nyitott városi úszodát jelölték ki. Úgy beszéltük meg Tom Fleminggel, hogy a főbejárat forgóajtajánál találkozunk 1:45-kor, mert látni akartuk a megelőző versenyeket is. Dudleswell atya 3-kor csatlakozott hozzánk a nagy, zsúfolt csarnokban. Ideges volt és kicsit ingerlékeny a lerövidített siesta után. Mrs. Spring ragaszkodott hozzá, hogy elkíséri, és ő nem látta be, miért, ha csak nem viszketeg kíváncsiságból. A versenyt már kezdte szerencsétlen vállalkozásnak nevezni, és elhatározás, hogy részt vegyen az úszásban, ingadozóban volt, míg meg nem magyaráztam neki, milyen büszkék vagyunk mindketten Tommal, hogy vele együtt vehetünk részt ebben az egyetlen igaz egy ház és a bitorlók közt folyó becsületes küzdelemben. 3:30-kor megkezdődött a fürdőruhás szépségverseny, így úgy láttuk, itt az ideje, hogy eltűnjünk és felkészüljünk a küzdelemre. Egy emberként vonultunk hármasban az öltözők felé. Az egyik rendező ott állt a versenyzők és a számukra kijelölt szobák listájával. Dudleswell atya megmondta kicsoda. A rendező igen urammal válaszolt, és ezzel a megszólítási formával azonnal elárulta, hogy nem tagja az igaz egyháznak. Az önök szobája az a nagy helyiség a folyosó végén, a 23-as. Neil Boyd, jelentkeztem utána. Ugyanaz a szoba, uram, a papok a 23-asba öltöznek át, mondta a rendező, mielőtt még Dudleswell atya halló távolságon kívül ért volna. Dudleswell atya visszafordult. Ez nem lehet, tiltakozott. Nagyon nagy szoba, uram. Helyes, mondta Dudleswell atya, akkor adjon nekem egy nagyon kicsi szobát, feltéve, hogy egyedül leszek benne. A rendező vállat vont. Nem lehet, uram, 100-on felül vannak az úszók, és 30-an vesznek részt az úszó szépségversenyen. Az összes pap együtt lesz? Kérdezte Dudleswell atya. A rendező igenlően bólintott. Egy bizonyos Prabl tiszteletesnél van a kulcs, hogy be tudják zárni az értékeiket. Dudleswell atya felkapta a fejét. A katolikus papoknak nincsenek értékeik. Ezzel a 23-as szoba felé indult kis fekete csapatával. Az ajtónál megállt, mély lélegzetet vett, és intett nekem, hogy kopogtassak. Tessék! Dagadt Pinkerton magas hangja válaszolt. Mikor beléptünk, láttuk, hogy a 3 anglikán pap már átöltözött, és élénk színű fürdőköpenyekbe burkolva üldögélt. A lelkész mellett 2 segéd lelkésze ült. Jobbra katonás bajusszal és őszülő halántékkal a hajdani oxfordi kék evezős, bal oldalán Pinkerton vadul szívta cigarettáját. Mr. Prabl felállt, és kolbász ujjait Dudleswell atya felé nyújtotta, aki próbálta valahogy megfogni őket. Órájára nézett. Megint kivágja majd a rezet, igaz? Tommal gyorsan átöltöztünk szemben ülő ellenfeleink álmodozó tekintete alatt. A kényes helyzetben ez látszott a legegyszerűbbnek. Törölközőt kötöttem a derekamra, aztán lehúztam a nadrágomat és felvettem a fürdőruhámat. Velem egy időben Tom is elkészült. De Dudleswell atya, miután levette a zakóját, hosszú időt töltött azzal, hogy vászon gallériát egy fogasra akasszam.

Megjegyezte, megérezve, hogy az a lassúság, amelyel a katolikus ellenlábas a tollazatát eltávolítani kezdi, az anglikán egyház jelenlétének tudható be. Átadta a kulcsot és javasolt a csapatának, hogy távozzanak. Dudleyvel atya megkönnyebbülésében odament és mindegyikükkel kezet rázott, ígérve, hogy hamarosan találkoznak. Hogy a vitorlóktól megszabadult, Dudleyvel atya törölközőt kötött a dereka köré és megszólalt. Gondolom, maguk, fiúk nem hozták magukkal a breviáriumukat. Tom Fleming félreértette a célzást. Jobb szeretné, ha mi is kimennénk? Igen. Tom Fleming megértette a célzást. Jobb szeretné, ha mi is kimennénk, atyám? Ó, dehogy, mondta Dudleyvel atya, kevéssé meggyőzően. Ha akarja, elmegyünk, mondtam. Helyes, Neil atya, ha kettejüknek van valami fontosabb dolga, kint megvárhatnak. Odakint megmagyaráztam Tomnak, hogy Dudleyvel atya csak tetteti az illedelemhez való ragaszkodást. Ebédnél megmondta, hogy a nadrágja alatt már viselni fogja az úszó nadrágját a biztonság kedvéért. Pár perc múlva megjelent Dudleyvel atya, bezárta az ajtót és zsebre rakta a kulcsot. Csoportba tömörülve kimentünk ellenfeleink után a szabad levegőre. Ahogy kiértünk az árnyékból, a mozaik lapok égették mezítelen talpunkat. Szent Kleofásat felhólyagzik a talpam. Mikor a helyszínre értünk, tapsvihar tombolt. Szerencsére ez csak az utolsó öt lánynak szólt, akik a szépségverseny döntőjébe jutottak. Kellemes meglepetés volt számomra, hogy az öt között ott szerepelt Owen nővér is, egy katolikus ápolónő, akivel gyakran találkoztam a Canversi közkórházban tett látogatásaim alkalmával. Vörös haját leeresztette erre az alkalomra. Csodálkoztam, hogy sikerült neki az egészet begyömöszölni ápoló női főkötője alá. Még jobb alakja volt, mint képzeltem volna, ha mertem volna elképzelni egyáltalán. A tömeget csendre intették, amikor a zsűri fordított sorrendben kihirdette az ítéletét. A győztes Owen nővér lett. A katolikusok megint az élen, szögezte le Dudleyvel atya. Miután a polgármester megkoronázta a szépség királynőt és a fényképészek végeztek, a hangszóró kihirdette a délután csúcspontját. Vegyes verseny egyenként két hosszal, a Szent Lukács templom éjenzés és a Szent Júdás templom hangosabb éjenzés papjai között. Az angolok mindig a gyengébb pártján vannak, mondta összeszorított fogakkal Dudleyvel atya. Gyanítottam, hogy ezüst színű fürdősapkájának valami köze lehet hozzá, hogy mi voltunk a tömeg kedvencei. Mrs. Spring megjelent készen, hogy átvegye a törölközőinket és a fürdőköpenyünket. Maga talán sellő, kérdezte Dudleyvel atya, hogy készen áll, hogy kimossa halotti leplemet a halál tavának szélén? Mrs. Spring nem vett róla tudomást. Fleming atya, Mrs. Darcy-val állt ki, utána én következtem Pinkerton ellenében, a két nagyágyú, Dudleyvel atya volt és a lelkész. Az első forduló egyaránt meglepte a nézőket és a versenyzőket. Remek stílusa ellenére Mrs. Darcy-ban nem volt kitartás. Az első forduló után már 10 lábbal lemaradt. Hamarosan nyilvánvaló volt, hogy Fleming atya legalább 20 méterrel vezet. Dudleyvel atya magán kívül volt elragadtatásában. Levettem fürdőköpenyemet, dagadt Pinkerton követett. Ott állt mellettem vörös, fehér és kék fürdőnadrágjában. A tömeg éjjenezte a papot, aki olyan hazafias, hogy a brit zászlót a hátsó részén viseli. Hát én nem találtam túl ízlésesnek, és még inkább eltökéltem, hogy alaposan megverem. A hátamon tempózva mindvégig láttam Pinkertont, fokozatosan növeltem előnyünket, mire a finisbe értünk, már majdnem egy hosszal vezettünk. Ahhoz, hogy nyerjünk, Dudleyvel atyának már csak az lesz a dolga, hogy a felszínen maradjon. Fő siketítő éjjenzés fogadta vízre ereszkedését. Kikapaszkodva láttam, hogy Mr. Prabble a medence szélén behajolva rekedten bíztatja hazafias, de túlérett kollégáját. Mire Pinkerton megérintette a falat, és a lelkész újabb éjjenzés közeben vízbe ugrott, Dudleyvel atya hatalmas fröcskölés közepette, csak nem a fordulóhoz ért. Elég jól megfordult, de ettől kezdve hanyatlást kezdtem észlelni a karcsapásaiban.
Dudleyvel atya szinte egy magasságban volt az ellen

ellenkező irányba haladó Mr. Prabhlal, amikor teljesen megállt a haladásban, és föl leszökkelt a vízben. Nem törődve a tömeggel, végigrohantam a medence szélén, míg melléje nem értem. Az éjjelzésen át hallottam kiáltásait. Segíts, szűzanyám, segíts! Mr. Prabhlal vagy meghallotta Duddlesvell atya kétségbe esett hangját, vagy kitalálta ellenfele, miért nem szűkíti a köztük lévő részt. Mielőtt én beugorhattam volna, keresztül úszott, megragadta nyakánál fogva Duddlesvell atyát, és a medence széle felé kezdett el úszni. Lenyúltam, és kivoncoltam Duddlesvell atyát a vízből. Owen nővér még mindig bikiniben keresztül tört a tömegen. Hallottam, ahogy mondja, ápolónő vagyok, mesterséges lélegeztetésre van szüksége. A következő pillanatban már mellettem volt. Már épp el akarta kezdeni munkáját, amikor megragadtam a karját. Köszönöm, nővér, majd én csinálom. Egy pillanat kétségem sem volt, hogy a helyi sajtó azonnal ott fog teremni. Nem akartam, hogy a tiszteletreméltó plébánosomat, alig, hogy az egyik szerencsétlenségből kikerült, félmeztelenül lefényképezzék, ahogy az élet csúkját kapja a frissen koronázott szépség királynőtől. Maga megőrült, kiáltotta Owen nővér. A szerencsétlen embernek sürgős segítségre van szüksége. Nem törődve tiltakozásával leereszkedtem Duddlesvell atya mellé. Ahogy odahajtottam a fejem, fájdalmasan feljajdult, szálljon le a pocakomról, fiú! És ráfordult sérelmezett testrészére. Mikor ráhajoltam, kiabált, ne lovagoljon rajtam halálvonaglásban, mint egy lovon! Hogy az űrzavar még nagyobb legyen, Mrs. Spring is odaérkezett. Soha nem láttam ilyen izgatottnak, lehúzta a fürdősapkát Duddlesvell atya fejéről, és egy kis ezüst fiolát nyomott a kezemben. Mi ez? Kérdeztem. Szentelt olaj az utolsó kenethez. Tudtam, hogy ez a halála lesz. Ahogy letérdeltem a rángatózó alak mellé, fehér hátsó fele kidomborodott a lecsúszóban lévő fürdőnadrág fölött. Rájöttem, hogy diagnózisom helyesbítésre szorul. Duddlesvell atya nyöszörgött. A lábam, a bal lábam hátul görcs, ó, micsoda kín! Dörzsöltem, ahol a fájdalom összpontosult. A nagy, kemény izomcsomót hátul, fent a bal lábán. Néhány perc után, közben számolni se tudtam a fényképezőgépek villanásait, valamennyire rendbe jött, úgyhogy lábra tudott állni a tömeg rokon szenvező éjjenzése közepette. Duddlesvell atya mindkét kezét feltartotta, mint egy vesztes boxoló, mikor feltápászkodik a padlóról. Körülnéztem, hogy megkeresem Mr. Prabhlalt, és köszönetet mondjak neki, de szerényen eltűnt a tömegben. Appleby polgármester ragaszkodott hozzá, hogy társaságunk Royce-án térjen haza. Mrs. Spring annyira aggódott Duddlesvell atya egészségéért, hogy azonnali indulást sürgetett. Csak annyi időm volt, hogy összeszedjem az öltözőből a holmikat, mielőtt beugrottam volna a kocsiba. Soha szomorúbb vagy furcsább csapat nem utazott ilyen előkelően, még temetés alkalmával sem. Az utcán néhány járókelő, látva a kocsit címere zászlajával, levette a kalapját, míg fel nem ismerte, ki ül bent. Duddlesvell atya gyorsan törölközőt borított a fejére. Otthon a plébánián Mrs. Spring azonnal ágyba parancsolta. Mikor átöltöztem a hálószobájába, mentem, hogy kifejezzem együttérzésemet. Nem volt ott. A dolgozó szobájában találtam meg, friss pizsamába öltözve, köntösbe burkolózva ült ott a szája sarkában lázmérővel. Nem maradok ágyban, Mrs. Spring. Nyilvánvaló volt, hogy nem először mondta. Tartsa a szájában a lázmérőt, parancsolta Mrs. Spring, és legalább ennek ne harapja le a fejét. Mi értelme van, morgott az atya, mikor a maga puszta látása 15 fokkal megemeli a hőmérsékletemet. Csengettek a bejárati ajtón, és Mrs. Spring közölte, megy, hogy beengedje a doktort. Csak nem hívta, kezdte Duddlesvell atya mondani, de egy kezdődő tüsszentés görcse és első hangjai félbeszakították. Ameddig tudta, visszatartotta, de végül is kitört rajta, épp abban a pillanatban, hogy déli doktor belépett. A doktor úgy látszott, nem bánta a zápor esőt. Isten éltessen, váljék egészségedre, atyám. Hát mit hallok rólad, Charles? Szárazra ittad a teljes uszodát? Távozzon, Mrs. Spring, és ügyeljen rá, hogy ne zavarjanak. Aztán déli doktorhoz fordult. Semmi bajom, Donald.
Még nem haltam meg teljesen. Minden esetre vesd le a ruhádat, Charles. Engedelmeskedett. Helyezd az íróasztalra a legpuhább részedet. További nekivetkőzést ne kívánj tőlem, Donald. Elegem van a striptízből. Semmi baj, Charles, mondta Déli doktor csillapítani próbálva borzolt idegeit. Ennél szörnyűbb látványokban is volt már, hiszen többnyire motorbaleseteknél, de a halasok márvány pultjainál is. De te olyan szégyenlős vagy, mint egy szűz lánya nász éjszakán. Na, vedd vissza a gallérodat, ha úgy jobban érzed magad. Dadözvel atya újra hangoztatta kicsattanó egészségét. Charles, drága barátom, a víz elég rossz dolog a hólyagban, de a tüdőben rendkívül káros lehet. Oh, Charles, én gyűlölöm a vizet, többre nem vagyok képes, mint belemártani az ujjam hegyét a szentelt víztartóba. Körülnézett, fontosabb dolgot keresve. Nincs véletlenül egy hörpintésnyi tömény valahol eldugva? Dadözvel atya megrázta a fejét. Ó, Charles, a régi szép, keményen megdolgozott idők kedvéért, amiket kéz a kézben együtt töltöttünk a haldoklók ágya mellett. Dadözvel atya megenyhült, az ajtó melletti szekrényre mutatott. Parancsolj, láss hozzá a rosszalkodáshoz. Isten áldjon meg és tartson meg mindenképpen, Charles. Ha háromnapos koromban nem kereszteltek volna meg, visszautasítottam volna a megtiszteltetést, úgy félek a víztől, letérdelt a szekrény mellett. De te bánatos vagy, Charles. És ki nem lenne az? Nem minden nap fordul elő, hogy valaki úgy megijed a megfulladástól, hogy kiugrik a szíve a tokjából. Megtöltötte a poharát. Önthetek neked is egy kis vigaszt, Charles? Dadözvel atya visszautasította. Igazad van. Már arra gondoltam, felcserélem ezt az országot egy jobb kedvéért, és ott, lent, a levegő nélküli vízben úgy összezsugorodott a lelkem, mint egy pár zokni Mrs. Spring mosóteknőjében. Mi lehet annál rosszabb? Kérdezte Déli doktor, akin az első életmentő korty után furcsa mélabú hatalmasodott el. Sokkal rosszabb a megaláztatás, Donald. Elfelejthetem valaha is a szégyenemet? Soha. Mi miatt szégyenkezel, Charles? Elsősorban ott vannak a fényképészek, akik rám zúdították a fénysugaraikat, és felvételeket csináltak a hátsó felemről, és ítéletnapig fájni fog az a méltatlanság, hogy az anglikán lelkész mentette meg az életemet. Türelmetlenül csóválta a fejét, és ahhoz sem volt elég keresztény, hogy megvárja, hogy megköszönjem neki. Mindazok után érted, hogy hagytam, hogy félig megfolytson a vízben, és hőst csináltam belőle. Ezen a ponton ott hagytam őket, és a dolgozószobámba mentem, amit felajánlottam Tim Flanningnek, hogy használja öltözőnek. Megteáztunk, és vagy egy óra hosszat beszélgettünk még. Mikor épp kikísértem, Mr. Prabble, Mr. Darcy és Pinkerton jelentek meg. Röpp látogatásra jöttek, hogy érdeklődjenek az érintett, kiheverte-e már a megmártózását. Nem is gondoltam volna, hogy Déli doktor még ott van. Kopogtattam Dudleswell atya ajtaján, és bementem, mögöttem az anglikán papság. Atyám, jelentettem be, az urak csak beugrottak, hogy lássák. Dadözvel atya türelmes nyomorúságában még mindig ott gubbasztott az íróasztal szélén az elemeknek kitett mezítelen pocakkal. Déli doktor megszakította vizsgálatát, hogy újabb pohárral hörpincsen fel. Plébánosom egy ugrással házikabátjáért nyúlt, és engem messziről, szinte megfojtva haragja hullámával odakiáltott. Donald! Igen, Charles, siess, és gyorsan tölts nekem is egy dupla adag viszkit. Oh.

0: Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 19. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a magyar kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában elmondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Jelezve, első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték. Lannert Judit kiemelte, hogy a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, amely a tervek szerint csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket, pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, továbbá növeli a magyar tanárok szakmai szabadságát. Jelentős cianobaktérium burjánzás és kifogásolt klorofil A érték miatt bezárta az Arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal. Az Ardói Suvadásliget strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért az idei fürdési szezon végéig elrendelték a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mályi tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő kijelölt természetes fürdőhely, a kormányhivatal által közzétett dokumentum szerint. Több beruházás már elkészült, míg számos a befejezéséhez közeledik, Mohácson és környékén a sorsdöntő ütközet 500. évfordulójára elindított fejlesztés sorozat részeként. Közölte a munkálatokat irányító programiroda, valamint az emlékhely felújításának beruházója, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tavaly októberben megkezdett felújítása a végéhez közeledik. A munkálatok várhatóan befejeződnek az augusztus 29-i évfordulóig, így nem lesz akadálya annak, hogy az emlékhely fogadhassa a látogatókat. Energiatakarékosan, az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagy Erdőn a Békástónál. Közölte az MT-vel a Phoenix rendezvény szervező közhasznú non-profit Kft. Az energiahatékonyság jegyében a fesztivál teljes területén ledes dekorációt alkalmaznak, amit a korábbi évekhez képest később kapcsolnak majd fel, illetve elemes gyertyákat használnak. Mivel folytatódik a hőség a fesztivál teljes ideje alatt, ingyenes ivóvízosztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült jelentésben. Az élő környezetért felelős minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján közölte azt is, hogy a Balaton átlag vízállása 54 cm, kedden tovább csökkent, a Velencei tó vízállása 30 cm és kedden nem változott, azonban a tó vízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzési adatait figyelembe véve, az ország egész területére pénteken 24 óráig meghosszabbította a hőségriasztást. Az egészségügyi minisztérium az országos mentőszolgálat tájékoztatása alapján jelezte, hogy kedden országosan 22, a kánikula kezdete óta 91 esetben kellett mentőt riasztani, hőség okozta tünetek miatt. Végül az időjárásról. Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves beszélgető partneremet, Tirsné doktor Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És ha már női műsor, akkor természetesen női téma. A téma ezúttal nem lesz más, mint magyar királynék. Róluk fogunk beszélgetni, nem véletlenül. De a riportunk elején tisztázzuk is, miért esett éppen most rájuk a választásunk.
2: Két ok miatt esett a magyar királynékra a választásom. Egyrészt ugye jó néhány hónappal ezelőtt már beszélgettünk arról, hogy én híres magyar nők legendás életét kutatom, ezzel foglalkozok, és nem életrajzokat, hanem valóban legendákat, különlegességeket, érdekességeket gyűjtök egybe, és írom össze a híres magyar asszonyokkal kapcsolatos életeseményeket. És az első sorozatunk ugye magyar és árpádházi szentekről, illetve árpádházi szenté avatott királylányokról szólt, és ezért gondoltam én arra, hogy ha a királylányok legendáit már elmeséltem a kedves hallgatóknak, akkor számomra az volt logikus, hogy a magyar királynék legendáival, életének legendáival folytassuk ezt a sorozatot.
1: Olyan királynékről fogunk beszélgetni, akik mindenképpen a mai kor embere számára is példaként állhatnak?
2: Talán ezt nem mondhatjuk ezekre a királynékre, hogy példaként, bár lesz közöttük olyan is, aki példaként állítható a ma embere számára, azt viszont mindenképpen elmondhatjuk, hogy a magyar történelemnek nagyon jelentős és fontos korszakában jelentős magyar királyainknak, azért fogalmazok így, mert nem csak árpádházi, hanem más házból származó magyar királyoknak voltak a feleségeik, és valamilyen szempontból azért az életük mindenképpen tanulságos és jelentős volt a magyar történelemben.
1: Riportunk döntő része most egyfajta bevezető, gondolatébresztő, éppen ezért ismertessük általánosságban, hogy milyen tematika, milyen tartalom alapján fogjuk majd megismerni a magyar királynék életét.
2: Igen, ebben a bevezető részben és műsorban, ha szabad így fogalmaznom eléggé konyha nyelven, akkor a magyar királynéságról és a királynéság miben létéről szeretnék én beszélni, mielőtt valóban konkrétan a megnevesített királynék életéről fogok mesélni önöknek. Egyébként nagyon kevés adat maradt ránk a magyar királynékról. Nagyon sok királynénknak még a nevét sem tudjuk, vagy legfeljebb csak a nevét, és csak nagyon kevés királyné az, akinek a nevét és az életével kapcsolatos események is ránk maradtak a magyar krónikákban.
1: Tisztázzuk a fogalmat. Mi a különbség királynő és királyné között? Hiszen szerintem ez a legalapvetőbb kérdés. Mi is a két fogalom közötti különbség?
2: Ez megint a magyar nyelv érdekessége és különlegessége. A királyné az gyakorlatilag a király felesége. A királynő pedig az, aki a saját jogán megkoronázva uralkodik önmaga. Nem a király társaként, hanem ő maga az uralkodó. De erre a kettős különbségre, illetve erre a tulajdonképpen jogi különbségre majd még a későbbiekben vissza is fogok térni.
1: Miben nyilvánul akkor meg, és miben nyilvánult meg a királynéság?
2: A 11. századtól kezdve azt mondhatjuk, hogy a magyar történelemben is a királynék a új keresztény életeszmény hordozói voltak és lettek, hiszen a királyoknak a házassága mindig egyrészt az ország politikai érdeke határozta meg, hogy milyen irányból, mely országból kértek maguk számára feleséget, hisz István királyunk felesége Gizella bajor hercegnő volt, de későbbi királyaink orosz, kievi, lengyel, bizánci, szicíliai, de francia és itáliai hercegkisasszonyokat is, vagy akár német származású hercegkisasszonyokat vettek feleségül, de nem csak az ország politikai érdeke határozta meg, hanem egyszerűen az a tény, hogy egy király a nála alacsonyabban álló nemesi körből nem választhatott magának feleséget. Tehát ezért külföldről, idegen országból kellett királynét hozni a országba. De nem csak emiatt, hanem azért is, mert a királylányokat már azt mondhatjuk, hogy születésük pillanatától kezdve fölkészítették a királynéi hivatásra. Úgy nevelték, úgy irányították ezeket a gyermekeket, kislányokat, hogy későbbi életükben, felnőtt életükben alkalmasak legyenek egy ország királynéi hivatására és a trónjára, társa tudjanak lenni jövendő királyuknak. A magyar királyokra egyébként, különösen az Árpádházi királyokra nagyon jellemző volt, hogy nem igazán engedtek bele szólást az uralkodásba a feleségüknek, bár azért volt egy-két nagyon kardos királynénk, aki nagyon is beleszólt a magyar történelembe. Gyakorlatilag már azt mondhatjuk, hogy Géza fejedelem felesége Sarolt is külföldi származású volt, hiszen Sarolt a Kárpát-medence keleti felében uralkodó Erdélyi Gyulának volt a lánya. De Taksony fejedelem felesége is keleti besenyő, vagy bolgár, vagy kazár származású nő volt, és természetesen ezeknek a királynéknak a legfontosabb szerepe és feladata az azért az volt, hogy trónörököst, utódot adjon az országnak, fiút és minél többet. Bár volt még egy valóban nagyon fontos feladata a királynéknak, hogy a királyi gyermekeknek és a lánygyermekeknek is a házasságát és ennek a diplomáciai módját ezt bizony a királynéknak kellett letárgyalniuk, és ez nagyon-nagyon fontos diplomáciai feladat volt egy-egy királyné számára. A királyi házasság megkötését természetesen mindig megelőzte egy olyan diplomáciai tapogatózás, amire azt mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen genetikai tapogatózás, vagyis hogy mennyire termékeny családból származik az a jövendő királyné, bár sajnos ebben az esetben időnként melléfogások is történtek, lásd aragóniai Beatrix és Hunyadi Mátyás házassága, de róluk a későbbiekben fogok beszélni. Nos, amikor nagyon pontosan meghatározott szerződéssel megköttetett és elindult a Magyar Királyság felé a királyné, a királynévá koronázása egy nagyon pontosan, azt mondhatom, hogy minden percében meghatározott koronázási mise keretében történt, és a királynékat a magyar szent koronával soha nem megkoronázták, hanem a jobb vállukhoz és az alkarjukhoz illesztették a koronát.
1: Ez miért volt így?
2: Mert a királyné a vállán és a karján viseli a terheket, a gyermek terhet. Ilyen a magyar koronázási szertartás. A koronázási mise keretében például különböző meghatározott pillanatokban ugye elhangzottak a különböző imák, és az imák keretében legyen az új királyné olyan termékeny, mint Rebeka és Sára. álljon ellen a kísértésnek, mint Judit állt ellen Holofernésznek, kinek fejét levágta. Legyen olyan bölcs,

0: magának országunkat, Magyarországot?
1: Ezzel is, és azzal is, hogy a mindenkori magyar király a korona nevében uralkodott, és a korona nevében kormányozta az országot. Tehát nem a király személye volt az elsődleges, hanem a korona, és mindaz, amit a korona képviselt.

A koronázási ékszerek közül egyébként nem csak a korona ilyen kitüntetett helyet foglal el a magyar történelemben, hanem a többi koronázási ékszerünk vagy jelképünk is nagyon érdekes és különleges. A jogar például, ami egy átfúrt hegyi kristály gömb, amelynek három oldaláról egy-egy kuporgó, pontosabban ugrani kész oroszlán van belevésve. Nos, ez a hegyi kristály gömb a világ harmadik legnagyobb átfúrt hegyi kristály gömbje. A történészek arra következtetnek, hogy minden valószínűség szerint Egyiptomból kerülhetett a magyar királyi kincstárba, pontosabban Árpád vezér kincstárába ez a hegyi kristály gömb, amely aztán uralkodói jelképpé jogarrá változott. Eredetileg például magyarófa bot volt átfúrva. A mogyoró és a mogyorófa szintén a magyar hiedelemvilágban és hitvilágban kitüntetett növényként, mint ahogy a turulmadár is egy kitüntetett állat a magyar történelemnek. Az országalma, amely magát az ország földjét, az ország testét jelképezi, is rendkívül érdekes. Ugye a magyar nyelvben ez maradt meg, hogy országalma. Összes többi más népek Európában, angolok vagy olaszok Itália földjén globe royalnak, tehát királyi gömbnek, vagy a rómaiak például globe imperiale, császári gömbnek nevezték. Csak a magyar nyelvben maradt meg az alma, amit, ha kicsit tovább gondoljuk, bibliai eredetű jelentése is lehet. De a koronázási palástunk is különleges. Ugye tudjuk, hogy Gizella királyné és udvarhölgyei hímezték, akkor, amikor 1030-ban II. Konrád megtámadta az országot, és István, és még akkor élt Imre herceg, legyőzték Konrád seregeit, a hadisarccal ajándékozta azt a bizonyos

0: bizánci brokát szövetet, amire ezt a miseruhát hímezte Gizella. Európa történelmében többször előfordult az, hogyha egy uralkodó valamilyen nagy egyházi ünnep közelettével, húsvét vagy karácsony ünnepe körül visszavonult elmélkedni egy kolostorba, akkor a viselt királyi díszes ruháját a kolostornak ajándékozta, és ebből a királyi ruhából a kolostor papjai számára ünnepi díszruha és miseruha vált a századok során. De semmelyik népnél nem fordul elő, és semmelyik nép történelmében, hogy egy miseruhának szánt mise palástból lett volna királyi koronázási palást. Márpedig Gizella hímzette palástból, miseruhából lett a magyar királyok koronázási palástja. Visszatérve a magyar királynékra és királynőkre és a palástra, ugye a paláston hímezve aranyfonállal tekinthetjük meg az egyetlen ránk maradt, már amennyire kivehetők az arcvonások, István királynak, Imre hercegnek és Gizellának az arcképei rajta vannak a paláston. És az egyik sor tengelyében bizony ott vannak az arcmások. De néhány magyar királyunknak is azért fönt maradt az arcmása. A Szent Korona alsó abroncsában első Gézának van egy zománc képe. És ha már az arcmásokról beszélünk, a Szent László Hermára a történészek azt mondják, hogy minden valószínűség szerint nem László király arcvonásait őrzi, hanem harmadik Béla királyunk arcvonásait. Első Endrének és harmadik Bélának a maradványait a régészek egyértelműen meg tudták találni, föl tudták tárni a sírokat, és minden valószínűség szerint a Szent László Herma az harmadik Béla királyt ábrázolja. Az egyik legtehetségesebb és legnagyobb árpádházi uralkodónk volt egyébként harmadik Béla, akiről a köztudatban nagyon-nagyon kevés információ maradt ránk. A Herma az egyébként Szent László maradványait őrzi. Csont maradványait. Harmadik Béla idejében készítették magát a Hermát. Az ötvös, az akkori árpádházi uralkodónak, harmadik Bélának az arcvonásait álmodta meg, hogy Szent László is úgy nézhetett ki. Ránk maradt királyábrázolások, és különösen az árpádházi királyok arcképe és arcmásolataiból egyébként arra lehet következtetni, mert ősi krónika íróink mindig leírták, hogy egy-egy királyunk hogyan is nézett ki. És érdekes, hogy ugye a legelején is, ahogy mondtam, hogy idegen földről érkeztek a magyar királynék, tehát az utódok már csak azt mondhatjuk, hogy félvérben voltak, mégis az Árpádok vére volt a meghatározó, és a krónikásaink Anonymus, Kézai Simon, Kálti Márk, Kükülei János krónikáiból egyértelműen arra lehet következtetni, hogy a hajszín és a bőrüknek a színe volt az, ami inkább az anyai örökséget mutatta föl, de a testalkat, a szemük és az arcvonások, azok bizony az Árpádok öröksége. És a Szent László Herma, amit ugye ma így nevezünk, hisz Szent László szent maradványait örökíti meg, a nagyváradi székesegyházban őrizték, majd onnan a győri székesegyházba került, és a győri székesegyház őrzi. Ezért mondhatjuk azt, hogy mivel harmadik Béla idejében készítették az ötvösök, mivel Béla a lovak király egyébként valószínűleg tipikus árpádházi uralkodó volt, hatalmas termetű, daliás férfi, és ugye a krónikáink Lászlót is ilyen lovak királyként írják le, ezért az arcmásokban a éppen rendelkezésre álló harmadik Béla volt a mintája Lászlónak, hiszen a krónikások is hasonló kinézetűnek írták le László királyunkat, mint amilyen harmadik Béla a kedvenc lovak királyunk volt. Bár, ha visszagondolnak a kedves hallgatók, Árpádházi Szent Piroska, akit ugye a bizánci császárhoz adtak feleségül, az ő fia első Manuel császár, és harmadik Béla királyunk első Manuel császár udvarában nevelkedett. Tehát a vérvonal és a vonulat az bizony megvan. De harmadik Béla az az uralkodónk, és mindjárt fogják tudni a kedves hallgatók, akinek a krónika írója, kancellárja nem más, mint Anonymus és a Gesta Hungarorum, amelyben ugye megírta a magyarok történetét. A királynéinkkal kapcsolatban végezetül egy gondolatot a királynék megkoronázásának a folyamata és az az ünnepség és annak a misének a legutolsó gondolataival szeretném bezárni a királynéinkkal kapcsolatos előadást. Vedd az ország koronáját, és tudd meg, hogy társa vagy az országnak. Adj a népnek mindig megfelelő tanácsot, és mennél magasabbra emelkedsz, annál jobban szeresd, és őrizd meg a szerénységet. Köszönöm a figyelmet.
1: Tircsné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és egy olyan ígérettel köszönök el most öntől, hogy folytatjuk legközelebb, találkozunk egy hónap múlva, és ugyanerről a témáról akkor már részletesebben kifejtve fogunk beszélgetni egymással.

Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Óra et labóra az oktatásban is címmel előadást tartott Egerben 2025-ben Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát. Műsorunkban a pannonhalmi iskola stratégia alkotásáról szól. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Ma egy olyan folyamat után vagyunk elsősorban a pannonhalmi gimnáziumban, amiről szeretnék röviden beszámolni, amit úgy hívunk, hogy stratégia alkotás. Jó pár éve már folyamatosan azt érezzük, hogy ilyen változó körülmények között vagyunk. Nem csak a jogszabályok változnak, hanem a társadalom elvárása, a szülők elvárása az iskolától, azok a diákok, akik belépnek az oktatási intézménybe, ők változnak, és erre reagálni kell az iskolának, valamiképpen készülni kell, és egy ilyen szervezetfejlesztési folyamatot indítottunk el, ami arról szól, hogy trénereknek a segítségével maga a tantestület, kisebb csoport előkészítés, nagyobb csoport már operatívan, és bizonyos pillanatok után az egész tantestület elé kerültek kérdések, és úgy fölmerül ilyenkor több elvi dolog is. Hogy van ez a normaalkotásnak a kérdése? Meddig közös? Megalkotás széles körben, de fontos az, hogy a fenntartó legitimálja egy egyházi iskolában. Megalkotás széles körben a stratégia is, és újra csak a fenntartónak a legitimációja legyen. És mindenhol vannak kritikus ellenállók, nyíltan vagy háttérben fejtik ki a véleményüket. Ezt be kell kalkulálni. Én azt javaslom, hogy az jó, ha minél inkább felszínre kerül. Legyen olyan a kommunikációs légkör, hogy kinek bármi fáj, azt ő mondhassa. Mert arra lehet akkor megoldást találni, ha ez úgy csak ott marad a szőnyeg alatt, szőnyeg alá söpörve, akkor az nem vezet előre. Hát nekünk 5 stratégiai irányjal kellett foglalkozni. Egyrészt a lelkiséget, hogy tudjuk megélni az iskolában, hogy tudjuk átadni a fiataloknak. Fejlődni kellett egy nyílt kommunikációba, úgy gondolom, hogy ez ma mindenkinél fontos. A nyílt kommunikáció azt jelenti, hogy tudom a véleményemet úgy elmondani a másiknak, hogy nem leszek agresszív. Nem hülyézem le. Lehülyézni persze nem csak úgy lehet, hogy azt mondom, hogy hülye, de a metakommunikációnak az összes eszközével olyan ellentmondást nem tűrően mondom meg a tutit, hogy a másik nem mer utána már megszólalni. Hanem azzal a szerénységgel, alázattal mondom el a saját tapasztalatomat, hogy a másik ne érezze, hogy ezzel én lebunkózom őt. Biztonságos iskola, ez ma nagyon fontos, a gyermekvédelemnek a kérdése. Egymás között több bullying, mindenféle konfliktus van a diákoknál, érzékenyebbek rá, mint régebben. Fontos egy pedagógiai konszenzus, a mi tantestületünk olyan, hogy idősebbek, fiatalok, sokféle ember van, és meg kell egyezni abban, hogy mik a célkitűzések, és hogyha nem egyezünk meg, az nem visz előre, és nyilván anyagiakról is kell tárgyalni, nem olyan egyszerű ez. Hát Bencés lelkiségnek összeszedtük, hogy lelki gyakorlatok, csendes órák, öreg diákok gondozása, a nyílt kommunikációnál egy visszajelzés kultúrát kialakítani, mennyire fontos, egy pozitív attitűd erősítése. Rossz hírem van, a vezetők nem tudják elkerülni, a vezetők nem lehetnek konfliktuskerülők, a vezetőknek meg kell mondani, hogyha valakivel valami baj van. Azzal a pedagógus kollégával oda kell menni, szeretettel olyan helyzetet teremteni. Nekem azt javasolta a tréner, hogy én, mint apát, hogyha egy szerzetesnek valamit meg akarok mondani, mert valami nem stimmel, akkor először 5 dicséret, és utána lehet az egy kritika. Hát eléggé lázadok ellene, megmondom őszintén, mert most mit pazaroljuk az időt arra a sok dicséretre, hát úgy is tudjuk mindannyian, és hát a kritikán kell változtatni, nem azon kell változtatni, hogy amit jól csinál, de hát ez az én generációs problémám, és be kell látnunk, hogy olyan állapotot, olyan helyzetet kell teremteni, hogy befogadóképes legyen az, akinek mondom. Mert hát változást szeretnék elérni. Változást csak akkor tudok elérni, hogyha elfogadja a másik. Az pedig, ha bunkózás, azt nem fogja elfogadni. A biztonságos iskola témában gyermekvédelem, normák, jelzőrendszer, védelmi csoport, mindannyian tudjuk, ez nem szeretnék erre hosszan beszélni, pedagógiai konszenzusnál tehetséggondozás, én is Pannonhalmára jártam, akkor azért az volt, hogy voltak nagyon kiváló tanárok, akik nagy teljesítményt értek el, de általában az volt a módszerük, hogy kiválasztották azt az 5 tehetséges gyereket, akivel érdemes foglalkozni, a többi meg hát iparkodjon, ha akar valamit. Ez azért nem biztos, hogy jó megoldás, hogy OKTV eredményt akarunk elérni azzal a néhánnyal, a többivel meg nem foglalkozunk. De ilyen kérdésekben nem szabad egyedül hagyni egy tanárt, ezt tematizálni kell, körülbelül ezt érti a pedagógiai konszenzus a tehetséggondozás terén. Egy magas szintű oktatás, nyilván erre mindenki törekszik, de vannak ma különböző nehézségekkel küszködők, azt is témává kell tenni. Mi egy pár éve, most már jó pár éve elhatároztuk, hogy HHH-s diákot szeretnénk minden osztályba. Több ok miatt. Egyrészt talán azt a diákot, aki halmozott a hátrányos körülmények közül jön, talán jobban el lehet indítani az életbe. Másrészt a többieknek fontos, hogy testközelbe legyenek egy olyan fiúval. Nálunk mindenki kollégista, nyilván tudják, Pannonhalmán hétvégén is ott vannak a kollégiumban. Havonta egyszer van hazautazás, tehát egy ilyen sokkal inkább közösségi életet jelent ez. És nagyon fontos ma azoknak is megtapasztalni, nem csak olyan körülmények vannak, ahonnan ők jönnek, és nem csak olyan család létezik. Persze sok gond van ma, de azért nagyságrendi különbségek vannak. Meg kell mondjam, hogy nem egyértelmű a siker. Van az évek során már 2 olyan diákunk, aki fantasztikus eredményt ért el, kutatóbiológus lett, roma családokról van szó zömében, kutatóbiológus lett, nagyon szép eredményt ért el, viszont sokszor nehéz megküzdeni, és nem mindig sikeres, mert ez negatív hatással is lehet a többiekre. Nem csak fordítva sikerül a dolog. De azért még egyelőre nem adtuk föl. Gazdasági felelősségvállalásnál egy anyagbiztonság, épületstratégia, alumni szervezet, fundraising, úgy gondolom, hogy ezzel is mindenkinek számolni kell épp. Most hallottam valakitől, hogy egyre több diákuk van, és már konténer tanterem, hát azért hosszú távon meg kell azt oldani, hogy ne konténerbe legyenek a gyerekek, miből finanszírozzuk. Ez a fundraising.
3: Én jöhetek hozzá, úgy, ahogy vagyok.

0: A fiatalok Isten utáni vágyára építsünk a nevelésben, fogalmazott Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát, aki az iskola pedagógiai célkitűzéseiről beszélt. Hozzátette, a hétköznapi beszédben is témává kell tenni a hitet. A cél az, hogy az Úristennel személyes kapcsolatba kerüljünk.
1: Egy ilyen munkának a során az volt a feladata a nevelőtestületnek, hogy az értékeinket szedjék össze, csak úgy szeretném fölvillantani és nem elmerülni. Nagyon fontos az, hogy így maga a nevelőtestület álljon bele, és ő mondja azt, hogy ezek a mi értékeink, és egymás között beszéljék meg, hogy mi az. A küldetésünket próbáltuk egy ilyen ház formátumba szemléletessé tenni, keresztény emberképre épít, és 5 ilyen oszlopa van a pedagógiai célkitűzésnek, egy magas szintű oktatás, hit és elkötelezettségre nevelés, közösség, művészetek és a sport, és ez egész arra szól, hogy úgy otthonra találni a teremtett világban legyen egyfajta küldetés tudata annak a fiatalnak, aki eljut az érettségig. A sportról és a művészetekről nem szeretnék sokat beszélni, egyrészt nem értek hozzá, másrészt meg úgy gondolom, hogy ez körüljárhatóbb. A többi területről szeretnék néhány tapasztalatot mondani. Hit és elkötelezettség. Nagyon fontos kérdés ez, egyháziskolák vagyunk, de a többi iskolánk az nem régi egyháziskola, átvettünk egy addig nem egyháziskolát. És ezen a téren úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a fiatalok Isten utáni vágyára építsünk a nevelésben. Ennek így a gyökereit megtalálni bennük. Ha fölülről jövünk a hitigasságokkal, hogy ezt neked nyelned kell, az inkább ellenállást vált ki. De a szívében úgy föl-föl bukkanó vágyra építeni, az hatékonyabb. Találkozhat az Isten szavával, a bibliaolvasásban, a liturgiában, az evangéliumot szolgáló beszédben, és az megerősül tud lenni. Prédikáció, csendes óra. Nálunk minden osztályban, a kollégiumban minden este van egy estíma, ami személyes, egy kicsit beszámolnak a napról. Vannak lelki gyakorlatok, és ugye a hétköznapi beszédben is témává kell tenni a hitet. Másik nagy terület, segítséget kaphat a fiatal abban, hogy személyes kapcsolatra lejjen Istennel. Nagyon fontos, ma a személyesség az egyik legfontosabb nevelési célkitűzés, és hogy az Úristennel is személyes kapcsolatban lehetünk. Nem annyira egyszerű ez persze, ahhoz nekünk is el kell indulnunk felnőtteknek azon az úton, hogy személyes kapcsolatba akarunk kerülni az Úristennel, hogy a bizalmunk erősödjön, a ráhagyatkozásunk erősödjön, de mindenképp erre hívni a fiatalokat. Ez benne van a felnőtt vezette imákban, diákcsoportokban, stb. És elindítani egy olyan úton a fiatalt, amit maga kell, hogy járjon, és folytatni az érettségi után is. Mindannyian tudjuk, hogy egy pár évre vannak nálunk a gyerekek. Annyi, ez alatt az évek alatt kell egy olyan batyút összepakolni a hátára, amikor tovább indul, hogy úgy érezze, hogy ez fontos alkotó része az életének. Nem fog menni anélkül, hogy így a hitet is ne vigye magával, és ne tematizálja az életében, ne keresse ennek a megvalósulásait. Hát a hit és az elkötelezettség témában nagyon fontos egy ilyen nyitottságra való nevelés. Az Istenbe vetett bizalmunkat, a rávágyakozást, azt ne cseréljük le semmilyen pótszerre. Ma nagyon gyakori így a pótszereknek az alkalmazása, sajnos számtalan példát tudnánk rá mondani, és ezért így félelem nélkül közelítsünk ahhoz a nagyon sokféle valósághoz, ami ma egy család, ami egy fiatal. Hozzánk nem csak jó katolikus családokból, rendezett családokból származó gyerekek érkeznek. A többi iskoláinkban még inkább, szinte azt mondanám, hogy ritkább az, és ezért a hitre nevelésben van egy olyan feladata az iskolának, a hitoktatónak, azoknak az alkalmakat, amit szervez, hogy nem ijedünk meg attól, hogy milyen állapotban van. a problémáktól soha ijedünk meg, hanem azt mondjuk, hogy mindenhonnan van kiút, mindenhonnan van tovább lépés. Nincs lezárva, lehúzva a redőny. És ehhez így nagyon fontos, hogy a fiatalokat arra neveljük, hogy szeretjük a világot. Közös élmények, amelyek a világban tartunk, ez a szeretet tart össze bennünket, és nem a közös ellenségnek a képe. Nagyon könnyű fiatalokat valami ellen animálni. Valamiért már nehezebb. Nagyon vigyázzunk erre, ma úgy jobban benne van a levegőben, hogy ellenséget kell keresni és küzdeni az ellenség ellen. Nemrég kirándultunk kollégákkal a Tapolcai medencében, egy kis faluban egy helytörténeti kiállítás, nagyon érdekes, nem ilyen mezőgazdasági eszközök voltak csak kiállítva a múlt századból, hanem mai dolgok is. Író asztalra a szellőztetéskor, hogy a papírokat ne fújja el a szél, egy ilyen szép, nagy folyami kavics, ilyen lapos kavics, és rágravírozva a következő szöveg, bántsák, így, bántsák a magyart, a tudjuk kik. Ezt a bántsák, bántanak bennünket a tudjuk kik. Ez nagyon sokféle árnyalatban kerülhet elő ebben a minden társadalomban. De nem erre kell nevelni a fiatalokat. Nem a közösség ellenképre, hanem az élmények, a szeretet tartson össze bennünket. Szabadság témája. Függőségektől, pótcselekvésektől, pótszerektől, infantilizáló szimbiózisoktól, amikor olyan kapcsolatban vannak diákok. Elég példa van ma a pótszerekre, a informatikának a világa, a mobilnak a ellenőrizetlen használata. Sajnos kábítószer is megjelenik néha az iskoláinkban, stb. Stb. És ehelyett elköteleződésre nevelni őket. A személyes kapcsolatokban, tudományokban, belső és külső kalandokra. Ma annyiszor tapasztaljuk azt, hogy egy fiatalnak nincs ilyen céltudatos jövőképe, hogy én valamit szeretnék elérni az életben. Valami feladatom van, küldetésem van, már pedig enélkül nem fog előre jutni. Hogyha ez az elköteleződésre irányultság, és hogy ez vonzó, ez izgalmas, ez kalandokat jelent az életben, enélkül nem fog előre jutni. Jelenlét és valóság elv. A bencés monostorok azok a stabilitásukról híresek, az egyik fogadalmunk elkötelezettség egy hely mellett és egy ügy mellett, kitartás a helyen, kitartás a kapcsolatokban. Ez szintén nagyon fontos, mert így könnyen váltjuk, lecserélünk minden. Ilyen eldobás kultúrában vagyunk, mondta Ferenc pápa egyszer. A stabilitás, az állhatatosság, tanulni anélkül nem lehet, hogy nem kezdi el értékelni egy diák azt, hogy az egy folyamat, amivel bele kell állni, és az idő kell hozzá, hogy így jobban kibontakozzon. Élményekre, élményszerű oktatás mondják, nem is olyan könnyű, hogy ez mit jelent, hogy csináljuk, de azt érezzük, hogy élmények nélkül nem lát fantáziát egy diák az életben, és erre rá kell őket nevelni, vagy rá kell mutatni az élményekre, az emberi tapasztalatoknak az élményére, a természetnek az élményére, mert anélkül unalmas lesz a világ. De magától nem talál rá az élményekre. Valahogy nekünk, fölnőtteknek ez az egyik feladatunk, és az esztétikai nevelés is ennek a része. A kultúra, a művészetek sok területének. Egy szerzetes rend vagyunk, a rendezettség, a külső rendezettség, az valahol a belsőnkre is hat. Egy munkakultúra, egy tantermi rend, munkarend, külső rend, az úgy elengedhetetlen, de nem lehet parancsba adni. Ha a tanári példa ezt nem mutatja, sokszor elmondjuk, de mindenkinek van tapasztalat erről, ha a tanár elkésik az óra kezdésről, akkor a gyerekek is el fognak késni, vagy folytathatnánk. Ha a tanár nem javítja ki időre a dolgozatokat, akkor ma szóvá teszik a diákok, tehát a rendre elsősorban nekünk kell példát adni, és akkor látják meg annak gazdagító erejét. Az életnek van egy ismétlődő ritmusa a liturgiában, a napi rendben, és ez a ritmus úgy megkönnyíti a helyzetünket. A kapcsolatoknak a szabályozottsága, a világosan megfogalmazott célok, értelmes feladatok, átlátható döntési mechanizmusok, ezek mind szolgálják azt, hogy egy biztonságérzete legyen. A rend az biztonságérzetet ad, kiszámíthatóság. Tudjuk, hogy mi vár ránk. Autonómiára nevelni, épp a függőségekkel szemben korán esélyt kapjon, hogy elkezdjen érni, önállóan gondolkodni, dönteni, felelősséget vállalni, reflektálni. Ma meg kell tanítani a gyerekeket reflektálni, hogy fölismerjék saját érzelmeiket és indulataikat. Annyira fontos kielemezni az osztályban, az osztály előtt egy nagy konfliktust, ami lejátszódott. Hogy ettől nem kell megijedni, hogy volt egy verekedés. Megijedni akkor kell, hogyha arra nem reflektálunk, és úgy marad. De hogy teremtünk egy olyan helyzetet, amiben tisztázódik esetleg egy csoport előtt, hogy miért volt ez a verekedés, hogy értették félre, stb. Hogy van az, hogy így kitör rajtad az indulat?
0: Órát labóra az oktatásban is címmel Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát gondolatait hallották. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu. A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a magyar kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában elmondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Jelezve, első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték. Lannert Judit kiemelte, hogy a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, amely a tervek szerint csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket, pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, továbbá növeli a magyar tanárok szakmai szabadságát. Jelentős cianobaktérium burjánzás és kifogásolt klorofil A érték miatt bezárta az Arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal. Az Ardói Suvadásliget strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért az idei fürdési szezon végéig elrendelték a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mályi tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő kijelölt természetes fürdőhely, a kormányhivatal által közzétett dokumentum szerint. Több beruházás már elkészült, míg számos a befejezéséhez közeledik, Mohácson és környékén a sorsdöntő ütközet 500. évfordulójára elindított fejlesztés sorozat részeként. Közölte a munkálatokat irányító programiroda, valamint az emlékhely felújításának beruházója, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tavaly októberben megkezdett felújítása a végéhez közeledik. A munkálatok várhatóan befejeződnek az augusztus 29-i évfordulóig, így nem lesz akadálya annak, hogy az emlékhely fogadhassa a látogatókat. Energiatakarékosan, az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagyerdőn a Békástónál, közölte az MT-vel a Phoenix rendezvény szervező közhasznú non-profit Kft. Az energiahatékonyság jegyében a fesztivál teljes területén ledes dekorációt alkalmaznak, amit a korábbi évekhez képest később kapcsolnak majd fel, illetve elemes gyertyákat használnak. Mivel folytatódik a hőség a fesztivál teljes ideje alatt, ingyenes ivóvízosztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült jelentésben. Az élő környezetért felelős minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján közölte azt is, hogy a Balaton átlag vízállása 54 cm, kedden tovább csökkent, a velencei tóvízállása 30 cm és kedden nem változott, azonban a tóvízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. Szabó Enikő helyettes országos tiszti főorvos a Hungaromet ZRT előrejelzési adatait figyelembe véve az ország egész területére pénteken 24 óráig meghosszabbította a hőségriasztást. Az egészségügyi minisztérium az országos mentőszolgálat tájékoztatása alapján jelezte, hogy kedden országosan 22, a kánikula kezdete óta 91 esetben kellett mentőt riasztani hőség okozta tünetek miatt. Végül az időjárásról. Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: A napverse.

0: Major Zala Lajos, ha azt mondhatom, mindent odaadtam, s már semmim sem lesz, csak ez a tudat, magamtól is, te érted, elszakadtam. Add meg irgalmadat. Dávid rózsája, napkeleti rózsa, imádkozz értem, hogy ez így legyen. Ha eljön majd a legutolsó óra, oldozzon föl a kegyelem.
1: Major Zala Lajos, Had című versét Blaskó Balázs mondta el. Major Zala Lajos 1930-ban született kislakoson, tanulmányait 1951-től 1957-ig a Friburgi Egyetemen, illetve a Párizsi Sorbonnon folytatta, francia és német irodalom, valamint gyógypedagógia szakokon. Major Zala Lajos 1949 óta élt Svájcban, ahol egy gyógyszergyár külszolgálatának vezetőjeként dolgozott. A költő nevéhez fűződik a Hévízi Csokonai Napok megalapítása és szervezése. Alapító tagja az Asztaltársaságból egyesületté alakult Csokonai Vitéz Mihály Művészeti Társaságnak. Magyar nyelven először 5. síp című verses kötete jelent meg 1967-ben, utolsó Magyarországon megjelent kötetei 1999-ben az Elveszett Győzelem című naplóregény, illetve 2000-ben a Hogy hívnak ember című verses kötete volt. 2006. március 2-án hunyt el Svájcban.
2: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk!

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőbe mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került, azok majd mögöttünk láthatóak, ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5. elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
0: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a harmadik mérföldkövét. A Ne dobd el ajánlt fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét az intézmény üvegelő csarnokában tartották meg. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutya iskoláját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
2: Ahogy a felkonfban elhangzott, harmadik éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája, azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a harmadik missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
0: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési sport és kollégium igazgatóság igazgatója a távlati célját is ismertette a kezdeményezésnek.
3: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot. És azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club,

És azt szeretnénk, hogy itt a Miskolci Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ezzel is megkönnyítve minden Miskolci Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.

0: Miskolcon tartották az 54. országos első segélynyújtó verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
1: Az 54. országos elsőnyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve hát maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedés járműben, bárhol tudják használni ezt a tudást.
2: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
1: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen az egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínen.

0: Színek is vannak, úgyhogy áruljam el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
1: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
0: Mindig egy nagy öröm, vagy egy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként, megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az első segélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
1: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
0: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján, és több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak megfigyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni. Nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsőnyitásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
1: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
0: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélynyújtásban is szervezünk egy csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.

0: 2013-ban Bankus Erzsébet gyalog indult útnak a németországi Marburgból, hogy eljusson Sárospatakra, Árpádházi Szent Erzsébet szülővárosába. A különleges zarándoklat élményeit az Üzletasszonyból Zarándok című könyvében is megörökítette. A rendkívüli útról és annak lelki üzenetéről Koleszár Krisztián beszélgetett a szerzővel.
1: A következő percekben egy különleges zarándokút történetét ismerhetik meg hallgatóink. Bankus Elizabet üzletasszonyként élt, amikor 2013-ban egy belső indítatás hatására útnak indult a németországi Marburgból Sárospatakra. A több mint 1600 kilométeres távot 71 nap alatt tette meg, miközben nem csak földrajzi értelemben haladt célja felé, hanem egy mély lelki utat is bejárt. Története azóta sokakat inspirál. A beszélgetés apropóját az adja, hogy Elizabet nemrég a Sárospataki Szent Erzsébet ház vendége volt, ahol bemutatta könyvét, amely saját zarándok élményeit és tapasztalatait dolgozza fel. Találkozásunk során felidéztük azt a személyes emléket is, hogy még 2013-ban zarándok útjának utolsó szakaszában már készítettem vele egy interjút. Most egy kicsit visszautazunk az időben, és meghallgatjuk az akkor készült riportot.
2: Hogy indult ez az ötlet, hogy elinduljon el a zarándok útra, és mikor kezdte meg ezt az utat?
3: Hát ez nem ötlet volt, hanem nekem volt egyszer egy betegségem, és nagyon súlyosan megbetegedtem, és akkor, mivel az orvosok nem tudtak segíteni, különböző terápiákat kezdtem el tanulni saját magam is, és gyakorolni, és ezen keresztül jutottam el Istenhez. És az egyik meditáció alkalmával megjelent nekem Jézus és Mária, és megmutatta, hogy alázatot kell tanulni. És már akkoriban elég gyakran előfordult, hogy reggelente, ha fölébredek, információval ébredek, és írnom kell azokat a felismeréseket, amiket hoztam magammal. És ugyanígy jött ez a felismerés, vagyis ez a késztetés, hogy nekem Németországból haza kell jönnöm egy ilyen zsákruhába. És akkor gondoltam, hogy hát majd valamikor, de annyira erős volt ez a késztetés, hogy 6 héttel később indulnom kell, és ez augusztus 13. volt. És ahogy ezt megtudtam, utána már nem volt semmi más számomra, csak az, hogy menni kell, és most már megvan az út is, hogy mikor. De hát hogy gondoltam, hogy hát hogy induljak, hát honnan, hová, mi legyen az úti cél. És mivel már a kommunikáció nálam annyira természetes, meg megvan, hogy amire szükségem van, mindig azt kapom meg, kinyitottam az internetet, és rögtön ott volt, hogy Erzsébet út, és akkor hát mivel engem is Erzsébetnek hívnak, hát gondoltam, hogy hát akkor megnézem már ki ez az Erzsébet. És amikor megláttam, hogy Szent Erzsébet, Magyar királynak a lánya, hogy neki is az alázat volt a legfontosabb erénye, szóval ő is szerette volna a teljes alázatot Istennel, a másik emberrel szemben megvalósítani, és az, hogy ő is már akkor fölismerte, hogy az anyagi világ, az értékmegosztás nincs rendben, és akkor már természetes volt, hogy a Szent Erzsébet útján fogok haladni.
2: Néhány adatra kérdeznék rá, ugye, hogy jól emlékszem, akkor augusztus 13-án igen, indult útnak. 1700 kilométer ez a távolság, hogyha...
3: Ha a naviban kiszámolja, akkor igen, de viszont az, hogy szálláskeresés, akkor az eltévedt utak, mert az első 21 napban nem volt nálam navigáció, semmi sem, mert először 21 napot kellett megcsinálnom, utána muszáj volt tőlem független okok miatt abba hagyni, és szeptember 30-ától folytattam újból az utamat, és az most muszáj volt szal végigcsinálnom.
2: Ugye most itt szerencsén találkoztunk az utolsó nap, még jó 30 kilométer, vagy még több önelőtt. 36 kilométer még önelőtt van. Mi a terv? Megérkezik Sárospatakra, mennyi időt töltött, és hogy indul majd tovább?
3: Hát én megmondom őszintén, én már soha nem tervezek. A Jóisten vezet és mutatja meg, hogy mi lesz, hogy lesz. Nincs konkrét tervem. Nem tudom azt se, hogy mi lesz Sárospatakon. Nyilván, hogyha megpihentem, hogy utána megyek haza édesanyámhoz Ózdra.
1: Most pedig térjünk vissza a jelenbe. A helyszín a Sárospataki Szent Erzsébet ház olvasóterme, ahol Bankus Elizabettel könyvének megszületéséről, annak felépítéséről, valamint az elmúlt évek tapasztalatairól beszélgettünk. Arról is kérdeztem, hogyan látja ma azt az utat, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt Marburgból Sárospatakra vezette. Egy kedves vendég érkezett Sárospataki Szent Erzsébet házba, Bánkus Elizabeth, aki egy kiadványt hozott, és akkor rögtön maradjunk ennél a könyvnél, hogy mi is volt ennek a könyv megírásának, vagy keletkezésének a célja, hogyan lehet ezt megfogalmazni?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ennek a Zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes Zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
1: Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik Zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába?
3: Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a Zarándok út, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt, és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Úgyhogy Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
1: Gyakorlott túrázó egyébként, vagy úgy indult neki az útnak, hogy nagyobb ismerete nem volt, mondjuk egy ilyen hosszabb út megtételéről?
3: Hát nem voltam túrázó egyáltalán, és nem is volt olyan nagy szándékom, hogy ilyen hosszú utat megtegyek. Ez egy belső látomás miatt alakult ki, hogy ez így megtörtént. Olyan erős volt már a belső késztetés, 6 éven keresztül küzdöttem ellene, de a végén az élet is úgy alakult, hogy muszáj volt elindulnom, nem volt más választásom.
1: Nagyjából, hogyha a könyvet megnéznénk, vagy annak a szerkezetét, akkor nagyjából hogy épül fel?
3: Hát az elején rögtön a látomással kezdődik, mert az indította el az egész belső folyamatot, és akkor jönnek a 6 év küzdelmek, mire elértem azt a belső állapotot, hogy el tudjak indulni ezen az úton.
1: Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
3: Szerintem ez mindenkinek. Szóval a marketingben azt mondják, hogy válaszunk célcsoportot, hogy kinek. Én azt mondom, hogy aki elégedetlen az életével, vagy bármilyen lelki problémája van, vagy állandó problémákkal van tele, kritikus másokkal szembe, azoknak mindenképpen jó, de akár egyházi embereknek, mert ez egy tényleg egy megtett út. Szóval itt nincsen oktatva senki, hanem a történeten keresztül tud az ember azonosulni ezekkel a dolgokkal, mert ez, amit én megéltem, azt a hétköznapi ember is minden nap találkozik hasonló dolgokkal, mint például milyen az elutasítás, hogyan hat az emberre, milyen az, amikor segítenek, vagy akár egy tál étellel, vagy egy mosolyjal segítik az embert. Szóval, hogy ezeknek a hatását, ezt mindenki érzi, és ezért ez mindenkinek a saját útjával beazonosítható.
1: Környezete, akár a szűkebb távokabb környezete hogyan fogadta ezt a ön elhatározását, hogy elindul az úton?
3: Igen, meg voltak lepődve, nyilvánvaló. Úgyhogy hát én magam is az út első részén teljesen nevetségesnek találtam ezt az egész helyzetet. Pont ezért a 6 év miatt azért is küzdöttem, mert itt a zarándoklatnak volt egy fő kitétele, hogy nekem egy zarándok kabátba kell végigjönni a mai modern Európába. és a könyvbe is betettem a fényképet, hogy épp akkor, mint üzletasszony egy hotelt vezettem, abszolút lehetetlennek tűnt, hogy én egy ilyen kabátot magamra vegyek, és Európán keresztül, mint Mátyás király áruhában, vagy alulról nézve a társadalmat végigjöjjek egy úton. És nyilván az, hogy ennek az elfogadása, ez nehéz volt. Ez is, amikor megtörtént az elfogadás belülről, a lélek részéről, utána nagyon nagy átalakulást éreztem én is, szóval előtte mindig én kértem, hogy áldjanak meg, imádkozzanak értem, és amikor megtörtént ez a belső elfogadás, akkor attól kezdve egymás után jöttek, hogy a pap kért meg, hogy imádkozzak érte, a vendéglős kért, hogy imádkozzak érte. Szóval, ahogy én magamat elfogadtam, úgy elfogadott a környezet is engem. Úgyhogy nagyon sok tanulság van szerintem benne, ezért hát én csak, nyilván az ember a saját könyvét csak ajánlani tudja, de én úgy érzem, hogy ez tényleg sok mindenbe tud segíteni az embereknek. Egy más szemléletmódot tud kialakítani, hogyha valaki erre fogékony.
1: Ja, nekem egy kicsit az a szentírási rész jut eszembe, hogy vessétek le a régi embert, vagy a régi ruhát, és egy újat vegyetek fel, hogy valahogy ez a zarándok öltözék is egy ilyen volt, hogy egy másik emberré válni, illetve hát ugye itt a címlapon, hogy lehet olvasni egy belső és külső utazásnak a története tulajdonképpen ez a könyv, és itt a riport előtt beszélgettünk, hogy azért egy cél is megfogalmazódott önben azóta, hogy szeretné ezen az úton maradni és segíteni az embereknek.
3: Igen, mindenképpen egyrészt szeretnék az zarándokoknak, mert nem mindegy, hogy hogyan megyünk végig az úton. Szóval ez nem muszáj mindenkinek ezt a szenvedést végigcsinálni, mert itt gyakorlatilag nem a szenvedés a lényeg, hanem az, hogy az ember felismerje a tükröket, vagy tudja azt, hogy most milyen technikai dolgokkal hogyan tudok felkészülni, ami nagyon meg tudja nehezíteni az utat, például egy vízhólyag, vagy akár egy gél talbetét, és számtalan ilyen apróságok vannak, amik bizony sokat tudnak segíteni, és a lelki felkészülés is, mert ha olyan ember megy zarándok útra, aki még mindig túl kifele tekint, és kívül keres megoldásokat, azoknak azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz lesz, szóval főleg ilyen hosszú utat megtenni. A másik dolog pedig minden útkeresőnek, legyen az nő, férfi, coaching alkalmával szívesen segítek, és a célcsoportom a férfiak lennének, mert mivel én Németországban éltem hosszú éveken keresztül, és mikor hazaköltöztem 2014-be az zarándok út után, akkor tapasztaltam meg, hogy a férfiaknál nagyon nagy a gond. Szóval elvesztették az irányt, a belső tartást, és ezt visszaszerezni nagyon nehéz, mert nincsenek példák, nincs apakép olyan, ami ezt a belső tartást, ezt a férfi képet létrehozná.
1: Ez egy csendes zarándokút volt, vagy azért ugye a hírek terjedtek, ahogy utazott, vagy nem, hát ahogy zarándokolt ugye a különböző országokban, akár Magyarországon, tudtak önről, egy-egy városba fogadták, vagy igazából inkább itt már Sárospatakon, ami a cél volt?
3: Nem fogadtak. Volt róla szó, egyik barátnőm, Erdei Ibolya, vele beszélgettünk annak idején, és mondta, hogy tehát milyen jó lenne, csinálnánk Facebook csoportot, és akkor mindenki követne, meg segítenék az utamat, hogy másokra is ez milyen jó hatással lehetne. Először örültem neki, az egóm egy kicsit fölé lett, de már másnapra már tudtam, hogy ez nem lesz jó, mert nekem a lényeg az volt, hogy alázatot tudjam megtanulni, hogy mi a valós alázat. És hangosan felemelve az csak az egót segíti, nem pedig az, hogy megtapasztaljam azt, hogy tényleg milyen a gondviselés, milyenek az emberek, hogyan utasítanak el, én azt hogy reagálom le. Úgyhogy ez az út, ha segítettek volna, akkor nem adta volna azt a értelmét ennek az útnak, amiért ez megszületett. Igaz, itt Magyarországon már rá voltam kényszerülve, mert sajnos itt Magyarországon annyira bizalmatlanok az emberek, félnek, vagy elvesztették a bizalmukat, hogy nagyon nagy nehézségek árán tudtam csak szállást találni, és a vége fele már a Magyarok Világszövetségéig kellett egy segítséget kérni, úgyhogy Fuchs Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettese segítette az utamast, és itt a Sárospataki elnök szintén.
1: Látható ugye a könyvnek a vége fele egy képes gyűjtemény erről a Zarándok útról, de a könyvnek az elején különböző előszavak vagy ajánlások, miért éppen őket választott, vagy hogy kerültek ők így bele a könyvben, milyen kapcsolat van velük?
3: Hát van közte olyan, aki két atya is, aki segítette az utamat, az egyik Győrbe, Tarcius atya, a másik Ácson volt a Kelecsér református lelkész, és őket azért kértem meg, akkor Bagdi Emőkét, őt ismerem már régtől, nem személyesen, de a munkáját, a megszólalásait, és ő hozzáéreztem magam nagyon közel. Ugyanígy Bedő Imre, ő például szintén a férfiakat segíti, szintén ezt az új férfi, modern férfi megteremtését, és ő is, ahogy kommunikált, vele éreztem azt, hogy hasonló nyelven beszél, hasonló értékekről beszél, mint ami ebbe a könyvbe is megjelenik. És ezért választottam őket, és a Magyarok Világszövetségétől Fuchs Sándort, mert hát ő része volt a könyv nek a vége felén, ő segített nekem.
1: És ugye, ahogy a cím is mutatja, hogy üzletasszonyból zarándok, hol kezdődött ez az egész? Itt már ugye említette egy fél mondat erejéig, hogy milyen szektorban tevékenykedett?
3: Igen, egy hotelt vezettem Ingolstadtban, és onnan indult, és amikor elkezdtem különböző képzésekre járni, egyszer voltam Göttingenbe, Türingiába, ahol Szent Erzsébetnek van gyakorlatilag az egész élete, és ott történt ez a látomás, és innen indult, és akkor hát a Zarándok úttal teljesedett ki.
1: Befejezésül egy az El Camino egyik állomásán olvasható, ismeretlen szerzőtől származó verset idézek. Sorai talán a legszebben foglalják össze mindazt, amit a zarándoklat jelenthet. Az önmagunkkal való találkozást, a belső csend megtalálását, és azt az utat, amely sokszor fontosabb, mint maga a cél. Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár. Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menjetek együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották. A 2026. június 10-i adásunk ismétlését hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádságról és a Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedésének első részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Isten lehajolt az őt kereső emberhez, és kinyilatkoztatta neki magát. A kinyilatkoztatás kifejezés azt jelenti, hogy szavakban és tettekben egyre többet megmutatott az embernek önmagából, végtelen bölcsességéből és szeretetéből. Az Ószövetségben sok mindent elmondott önmagáról, az Új Szövetségben pedig egyszülött fiát küldte hozzánk. Jézus Krisztus életével, tanításával, szenvedésével, halálával és feltámadásával mutatta meg Istent, és azt, hogyan kell őt helyesen dicsérnünk. Az egyház Jézus Krisztus dicséretét folytatja. Az atyát imádja a fiú által a Szentlélekben. Ennek az Isten dicséretnek megvannak a különféle megnyilvánulásai, ezeket igyekszünk rendezett formában sorra venni és áttekinteni. Nagyon helyes, ha nekünk, keresztényeknek, Jézus Krisztus követőinek az a vezérelvünk életünk minden mozzanatában, amit a Loyolai Szent Ignác alapította jezsuita rend jelmondataként ismerünk, Omnia ad majorem Dei gloriam, mindent Isten nagyobb dicsőségére. Szent Pál apostol ezzel összhangban így fogalmaz, a Korintusiakhoz írt első levelének 10. fejezet 31. versében, akár esztek, akár isztok, akár bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Az apostol szépen rámutat arra, hogy életünk minden területén, munkánkkal, pihenésünkkel, egyéb cselekedeteinkkel Isten dicsőségét szolgálhatjuk. Azt valljuk azonban, hogy a legfontosabb Isten dicséret az imádság. Az imádság személyes kapcsolat az élő Istennel. Olyan jó arra gondolnunk, hogy Istennek nem érdektelen a mi életünk, törődik velünk, gondot akar ránk viselni. A mi Istenünk ember szerető. Jól lehet, ő mindent tud rólunk, de mégis nagyon kedvesen veszi, ha kitárjuk előtte a szívünket, megosztjuk vele bánatunkat, örömünket, beszélünk neki vágyainkról, terveinkről. Nagyon fontos, hogy soha ne felejtsük el, az imádság egy kapcsolat, egy találkozás, egy beszélgetés, párbeszéd. Az imádságban elsősorban ne azt tartsuk fontosnak, amit mi mondunk Istennek, hanem arra figyeljünk, hogy ő mit szeretne nekünk mondani. Hogyan szól ő hozzánk? A lelkiismeretünkön keresztül a szívünkben. Lelkiismeretünkön keresztül érezteti velünk, hogy mi a jó, a helyes út, mi az a megoldás, ami a vele való kapcsolatunkat előbbre viszi és javunkat szolgálja. Az is lehet, hogy a Biblia olvasása közben vagy egy embertársunk révén, vagy életünk valamely eseménye által világosan érezzük, fölismerjük, hogy ő szólt hozzánk.

Tisztelt rádióhallgatónk! A Szent Háromság a legjelentősebb hitigassága a keresztény hitnek. Az egyház minden liturgikus, azaz közösségben mondott imája a Szent Háromság dicsőítésével zárul. És természetesen minden imádságunkat, ahogyan már erről elmélkedtünk a korábbiakban, keresztvetéssel kezdjük és fejezzük be, amely ugyancsak a Szent Háromság hitének megvallása.

Tisztelt rádióhallgatók! Vajgand József Budapesten született 1912-ben és 1993-ban hunyt el, a Hittudományi Akadémia magántanára volt. Meggyőződésem, hogy most következő szavai nagyon szépen megmutatják számunkra Istenhez, mint Szent Háromsághoz, illetve a Szent Háromság különböző személyeihez szóló imádságok mozgató rugóit. Íme az idézet. Isten azért vette fel a Szent Háromság titkát, hogy könnyebben tudjunk vele személyes kapcsolatba lépni. Van, aki legszívesebben édesapát lát a Jóistenben, hisz tőle származik minden apai és anyai szeretet itt a földön. Úgy gondoskodik rólunk, mint gyermekeiről. Milyen megható szeretettel beszélt mindig mennyei atyáról Jézus Krisztus. Van, aki legszívesebben Jézushoz tud imádkozni, hiszen magunk elé tudjuk képzelni arcát, ismerjük szavait, és szinte hallani véljük a Mester bátorító, baráti hangját. Barátainak tekint minket, és mindenét odaadta értünk szeretetből. Van, akit a Szentlélek Isten személye ragad meg, boldogan gondol arra, hogy a keresztség napja óta szíve a Szentlélek temploma, őt szólongatja imáiban, tőle kér fényt és erőt a mindennapok során. A Jóisten mindegyik megközelítési módja helyes. Jól teszed, ha mindegyiket megpróbálod. Így egyre személyesebbé válik Istenhez fűződő kapcsolatod. Tisztelt rádióhallgatók, szívleljük meg a lelkesítő gondolatokat, és tegyünk eleget a felhívásnak azért, hogy valóban éljen a lelkünk, folyamatosan növekedjék lelki életünk, és gazdagodjék ima életünk.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a magyar kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában elmondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartósan rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Jelezve, első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. A miniszter megjegyezte, hogy miután az elmúlt években számos jogos szakmai kritika érte a jelenlegi magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga szerkezetét és tartalmát, ennek a vizsgának az átalakítását már most megkezdték. Lannert Judit kiemelte, hogy a cél egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb magyar nyelv és irodalom érettségi, amely a tervek szerint csökkenti és egyértelművé teszi a középszintű követelményeket, pontosan megszabja az egyes feladattípusok sajátosságait, továbbá növeli a magyar tanárok szakmai szabadságát. Jelentős cianobaktérium burjánzás és kifogásolt klorofil A érték miatt bezárta az Arlói strandot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal. Az Ardói Suvadásliget strandon a fertőzéseket laboratóriumi vizsgálatok igazolták, ezért az idei fürdési szezon végéig elrendelték a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mályi tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos és a közegészségügyi előírásoknak megfelelő kijelölt természetes fürdőhely, a kormányhivatal által közzétett dokumentum szerint. Több beruházás már elkészült, míg számos a befejezéséhez közeledik, Mohácson és környékén a sorsdöntő ütközet 500. évfordulójára elindított fejlesztés sorozat részeként. Közölte a munkálatokat irányító programiroda, valamint az emlékhely felújításának beruházója, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tavaly októberben megkezdett felújítása a végéhez közeledik. A munkálatok várhatóan befejeződnek az augusztus 29-i évfordulóig, így nem lesz akadálya annak, hogy az emlékhely fogadhassa a látogatókat. Energiatakarékosan, az extrém hőségre felkészülve szervezik meg idén a debreceni bor és jazz napokat augusztus 6-a és 8-a között a Nagy Erdőn a Békástónál, közölte az MT-vel a Phoenix rendezvény szervező közhasznú non-profit Kft. Az energiahatékonyság jegyében a fesztivál teljes területén ledes dekorációt alkalmaznak, amit a korábbi évekhez képest később kapcsolnak majd fel, illetve elemes gyertyákat használnak. Mivel folytatódik a hőség a fesztivál teljes ideje alatt, ingyenes ivóvízosztással készülnek, valamint több ivóvízpontot is biztosítanak. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült jelentésben. Az élő környezetért felelős minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján közölte azt is, hogy a Balaton átlag vízállása 54 cm, kedden tovább csökkent, a Velencei tó vízállása 30 cm és kedden nem változott, azonban a tó vízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzési adatait figyelembe véve az ország egész területére pénteken 24 óráig meghosszabbította a hőségriasztást. Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása alapján jelezte, hogy kedden országosan 22, a kánikula kezdete óta 91 esetben kellett mentőt riasztani hőség okozta tünetek miatt. Végül az időjárásról. Országszerte felhőtlen, száraz idő várható, legfeljebb gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 17 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat. Leó pápa részvédtávirata Julio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban.

0: Leó pápa katekézise az egyház imádságáról. Az ima megszenteli mindennapi életünk idejét. Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén, 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában tartotta meg a szerdai általános kiallgatást, tovább folytatva a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdeti liturgikus konstitúciójának elemzését, amennek során a liturgikus imádság egyházi dimenzióját értelmezte.
1: Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare.
0: Pál apostol tanítása szerint a Szentlélek tanít minket imádkozni, kezdte a katekézisét a Szentatya. Pünkösd napja óta a lélek az egyházban él, és ő inspirálja minden tevékenységét, különösen is az imát. Az első közösség élete, mely Jézus húsvétja után Jeruzsálembe született, a feltámadt Úr által megadott lélekben való élet. Attól kezdve, ahogy a zsinat tanítja, az egyház sohasem mulasztotta el, hogy a húsvéti misztérium ünneplésére összejöjjön, hogy olvassa azt, ami az egész Szentírásban róla szólt. Ünnepelje az eukarisztiát, melyben halálának győzelme és diadala megjelenik, s egyben hálát adjon Istennek elmondhatatlan ajándékáért Krisztus Jézusban, dicsősége dicséretére, a Szentlélek ereje által. Napjainkban a hatékonyság és a fogyasztói mentalitás uralta a helyzetben, az ima haszontalannak és jelentéktelennek tűnhet.
1: In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
0: Egy olyan világban, ahol a tudomány és a technológia azt állítja, hogy mindenre választ ad, az ima a valóságtól való menekülés egyik formájának tűnhet. Továbbá, még sok keresztény családban is az ima már nem öröklődik tovább, és sokan kockáztatják így, hogy azt összekeverik egy újabb, pszichológiai jellegű, a személyes jólétet célzó technikával. Az ima azonban, mint emberségünk alapvető dimenziója megérdemli, hogy újra felfedezzük igazságában, buzdított Leó pápa. A Sacrosanctum Concilium konstitúció azonban komolyan vette ezt a követelményt. Ez nagyon tetszett Szent VI. Pál pápának, aki a II. Vatikáni zsinat által elsőnként jóváhagyott dokumentum kérdetésekor kijelentette. Isten áll az első helyen. Az ima az első kötelességünk. A liturgia a nekünk megadott isteni élet első forrása, lelki életünk első iskolája. A konstitúcióban az ima kifejezés valójában az egész liturgiára utal. Ez kulcsfontosságú szempont, mert ez vezette a liturgius reformot azáltal, hogy a hívek aktív részvételeit helyezte az imádság középpontjába.
1: La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo figlio.
0: A liturgia elsősorban a találkozás isteni kezdeményezésének a helyeként jelenik meg, aki fiában a testélet Szentlélek által felkent igében közeledik az emberiséghez, akinek Krisztus által, Krisztussal és Krisztusban a Szentlélek egységében válaszolhatunk, vagyis annak az imának köszönhetően, amelyet Krisztus a testével egyesülve az Atyához emel. Éppen ezért Szent VI. Pál pápa hevesen vágyott arra, hogy az eukarisztiától elválaszthatatlan zsolozsma, vagyis az egyház napi nyilvános imája mélyen áthassa, éltesse, vezesse, és fejezze ki az egész keresztény imát, és hatékonyan táplálja Isten népének lelki életét. Ahhoz, hogy ez a vágy megvalósuljon, az imaórák liturgiáját, vagyis a zsorozsmát egyre inkább be kell fogadni, és meg kell élni a megkeresztelt emberek és közösségeik hétköznapi életében. Sokak számára ez a forma, akik szeretnének megtanulni imádkozni, főként a katekumeneknek a keresztény ima útját és iskoláját kínálhatja. Minden héten és minden nap az eukarisztia és az imaórák liturgiája az egyház életének lélegzett vétele, amely a Szentlélek áramlását indítja el az egész testében. Ebben az imában Krisztus az egész emberiséget egyesíti magával, és csatlakozik hozzá, hogy felemelje ezt az isteni dicsérő éneket, így napról napra egyre inkább összekapcsolódunk a husvéti misztériummal, és hasonlóbbá válunk ő hozzá. Leó pápa ezután Szent Ágoston tanítását idézte a zsoltárok imádságáról.
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il figlio.
0: Amikor imádságban Istenhez szólunk, ne válasszuk el a fiút őtőle. És amikor a fiú teste imádkozik, ne válasszuk el a főt önmagától. Legyen testének egyetlen megváltója, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten fia az, aki imádkozunk értünk, aki imádkozunk bennünk, és akihez mi is imádkozunk. Ő imádkozik értünk, mint a mi papunk, imádkozik bennünk, mint a mi fejünk. Mi hozzá imádkozunk, mint a mi Istenünkhöz. Ismerjük fel tehát a mi hangunkat ő benne, és az ő hangját mi bennünk. Az Eukarisztiához kapcsolódva, amelynek fényét mintegy meghosszabbítja, az imaórák liturgiája megszenteli mindennapi életünk idejét, reggel hittel is hálából kezdjük a napot, délben a hűség erejét kérjük a fáradtságos munkánk közepette, este pedig munka után vecsernye ima kíséri a naplemente pillanatát. Éjszaka Isten békéjére bízva alszunk el. Minden imaóra a remény cselekedete. Földi zarándokotunk során virrasztunk, és az egész egyházzal együtt várjuk az Úr dicsőséges visszatérését, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa november közepén Uruguayba, Argentinába és Perúba látogat. Matteo Bruni szentszéki szóvivő augusztus 5-én szerdán délelőtt bejelentette, Leó pápa november közepére tervezett 12 napos apostoli dél-amerikai utazását, amelynek során Uruguay, Argentina és Peru országaiban tesz apostoli látogatást. 14. Leó pápa elfogadva az államfők és az egyházi hatóságok meghívását 2026. november 6-a és 17-e között apostoli látogatást tesz Uruguayban, Argentinában és Perúban. A Szentatya november 6-a és 8-a között Montevideóba, Paysanduba és Floridába, november 8-a és 14-e között Buenos Airesbe, Kordobába és Luhánba, valamint november 11-e és 17-e között Limába, Csiklajóba, Cuscóba és Pucallpába utazik. A Szentatya apostoli útjának programját a későbbiekben teszik közzé. Leó pápa részvédtávirata Giulio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára. Amint arról keddi adásunkban beszámoltunk, augusztus 3-án Maputo-ban 98 éves korában elhunyt Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott főpásztora. Leó pápa szerdán táviratban fejezte ki részvétét az elhunyt családja és a mozambiki egyház felé. A Szentatya, miután értesült Giulio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról, lelki közelségéről és részvétéről biztosítja a Xai-Xai egyházmegye püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, amely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését. Ő hűséges volt Jézushoz, mesteréhez és urához, tőle tanulta a hívek lelki gondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezekből ismerte fel azokat a körülményeket, amelyek szomjazzák az evangéliumot. Különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumának hirdetése, a mozambikiak közötti testvériség jövője érdekében. Ebben a helyzetben, amely ugyan veszteség, de mindenek előtt a feltámadásba vetett remény ideje, miközben a Szent Atya, hálát ad Istennek, Giulio Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az Egyetemes Egyház szolgálatában, vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt. 14. Leó pápa.
2: A szervezők bemutatták a szöuli ifjúsági világtalálkozó himnuszát. Mindössze egy évvel a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt bejelentették a hivatalos himnuszát, Confidite ego vici mundum, vagyis Bízzatok, én legyőztem a világot címmel. Ez a dallam egy egész fiatal katolikus nemzedék gondolatait szólaltatja meg. A következő ifjúsági világtalálkozó hivatalos dalát pontosan egy évvel az esemény előtt mutatták be. A himnusz megadja majd az alaphangot a katolikus fiatalok közelgő nemzetközi találkozójához, amelyet 2027. augusztus 3. és 8. között rendeznek meg

ízelítőt adjon az eseményből. Mindenek előtt azonban állandó hangbetétként szolgál majd a résztvevők számára az összejövetelre készülés során. Minden változatnak megvan a saját dallama, amely rengeteg emléket hordoz magában a résztvevők számára. A himnusz egy nyílt pályázat eredménye. A feladat egy eredeti kompozíció megalkotása volt, amely az ifjúsági világtalálkozó témáját tolmácsolja. Bízzatok, én legyőztem a világot. A kezdeményezés nagy siker volt, 434 pályamű érkezett, köztük 294 külföldről. A kiválasztott dalt ezután jóváhagyásra benyújtották a Szentszék Világiak Család és Élet Dikasztériumához. A dalt Francis Ji-hoon Kim koreai zenész szerezte, aki országa és kultúrája ízét adta neki. A nagyrészt koreaiul énekelt dal a helyi hagyományos hangszerekkel keveredik modern hangszerelésben. A videóklip Szöul tájait és ikonikus látnivalóit mutatja be, első bepillantást nyújtva abba, hogy mi vár a résztvevőkre a következő nyáron. A hagyományoknak megfelelően a napok az egyházmegyékben megelőzi a fővárosban megrendezésre kerülő összejövetelt. 2027. július 29-e és augusztus 2-a között 15 koreai egyházmegye fogadja a zarándokokat plébániáin és családjainál, betekintést nyújtva nekik a helyi egyház életébe a szöuli rendezvény előtt. Több mint 30 évvel ezelőtt az 1995-ös manilai ifjúsági világtalálkozó után a szöuli lesz csupán a második, amelyet Ázsiában rendeznek meg. Ez az első alkalom, hogy az eseményt egy olyan országban tartják, ahol a katolikusok kisebbségben vannak. Dél-Koreában a katolikusok a lakosság nagyjából 12%-át képviselik, ahol jelentős vallási pluralizmus jellemzi a társadalmat. A zarándokok regisztrációja 2026. októberében nyílik meg, és a tartózkodás időtartama és a kiválasztott események alapján különféle csomagokat kínálnak. Egy mobil alkalmazás és egy integrált logisztikai rendszer is fejlesztés alatt áll. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan a vendéglátást nagyrészt a szöuli főegyházmegye családjai és plébániái biztosítják. Körülbelül 230 plébánia már aktívan toboroz és képez fogadó családokat, hogy a fiatalok megtapasztalhassák a koreai egyház mindennapjait. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó a remény ünnepe, valamint Korea és Szöul vendégszeretetének és szolidaritásának bizonyítéka legyen, hangsúlyozta Peter Chang Soon Taik, a szöuli főegyházmegye érseke, a helyi szervezőbizottság elnöke. A csapatok már 3 éve készítik elő az eseményt, és most a célegyenesbe fordulnak, mielőtt a világ minden tájáról érkező több százezer fiatalt fogadnák. Várhatóan közel 30 ezer önkéntest mozgósítanak, akik közül több százan már dolgoznak is. Egy szív Krisztusban megrendezték az örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Több száz örmény katolikus fiatal gyűlt össze a libanoni Anjarban az egyhetes rendezvényre, amelynek keretében imádságokat, műhelymunkákat és közösségi programokat tartottak. Rafael Bedros Minassian, az örmény katolikus egyház pátriárkája, hivatalosan is megnyitotta a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napokat Libanonban. Az örmény katolikus ifjúsági unió által szervezett eseményt július 29-e és augusztus 3-a között tartották az Egy szív Krisztusban témáról. A nyitó szentmisére több mint 6 országból, köztük Szíriából, Irakból, Franciaországból és Kanadából érkeztek püspökök, papok és fiatalok. Prédikációjában Minassian pátriárka hangsúlyozta, hogy a fiatalok az egyház dobogó szíve és örökké megújuló reménye. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a rendezvényt lelki utazásként éljék meg, elmélyítve kapcsolatukat Krisztussal és egymással. Több mint 250 fiatal részvételére számítottak az egyhetes rendezvényen, amelyen liturgikus szertartásokat, imákat, konferenciákat, interaktív műhelymunkákat, elmélkedéseket, közösségi szolgálatot és kulturális esteket tartottak. Mindezek bemutatták az örmény örökség gazdagságát. Aram Abrahamian.

0: Atya, a libanoni örmény katolikus fiatalok segédlelkésze és az esemény általános koordinátora elmondta, hogy a 2026-os örmény katolikus világifjúsági napok tükrözte az egyház mély meggyőződését, hogy a fiatalok központi szerepet játszanak az egyház életében és evangelizáló tevékenységében. A megnyitó ünnepséget követően került sor a képzési program első részére. Rita Dziada nővér Istenben gyökerező szív címmel konferenciát és műhely munkát vezetett, amelyben annak a fontosságára összpontosított, hogy a keresztény életet az Istennel való személyes és mély kapcsolatra alapozzuk, amelyet minden hivatás és küldetés hiteles kiinduló pontjának nevezett. A záró ünnepélyes isteni liturgiára augusztus 2-án került sor a Bzomári Miasszonyunk Kolostorban, Minasian pátriárka elnökletével, a helyi politikai és vallási hatóságok részvételével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a jó erkölcsi megítélésről beszélget.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző adásban a négy sarkalatos erényről beszélgettünk. Az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség erényéről. Azt mondtuk, hogy az erény olyan belső, tartós készség, amellyel könnyen, örömmel és szabadon tesszük a jót. Mégpedig azt a jót, amelyen nem csak saját előrehaladásunkat, boldogságunkat mozdítjuk elő, hanem másokét is. Úgy gondoljuk, hogy a természetben vannak indítatások, törvények, amelyeket mindenki fel tud fogni, meg tud ismerni. A szíve, a lelki ismerete alapján mindenki képes felismerni a természetes erkölcsi törvényt. Mivel Isten kezéből születik minden ember, ez a természetes erkölcsi törvény, azaz a legalapvetőbb erkölcsi törvények, mindenkinek a szívébe, a lelkiismeretébe bele vannak írva. A mai beszélgetésünk alkalmával arra teszünk kísérletet, hogy meghatározzuk azt a jót, amely megvalósítására a keresztény sarkalatos erények segítenek bennünket. A Biblia első lapján azt olvassuk a teremtés történetben, hogy Isten jónak teremtett mindent. Ha szétnézünk a minket körülvevő világban, azt látjuk, hogy mindenki tele van jó szándékkal, a nem keresztény emberek is, mindenki jóra törekszik. Emberi cselekvéseink mozgatórugója szinte minden esetben valami jó cél. Sőt, még a rossz cselekedeteinket is jóval takargatjuk. Ha megbántottak minket, és ezért mi is megsértjük a másikat, azt mondjuk, csak igazságot szolgáltattam. Megérdemelte, én helyesen cselekedtem. Ha egy bankrabló, ügyes, neten gáláns, gondoljunk csak a Viszkisre, akiről még könyv és film is készült, hajlamosak vagyunk nemzeti hősként ünnepelni, valamiféle igazságosztó lovagot látni benne. Az asszonyokról, akik elvetetik magzatjukat, nem merjük kimondani, hogy rosszul cselekedtek. Sőt, azzal áltatjuk őket és magunkat, hogy tettük jogos, mert a nőnek joga van a testéhez, szabadon rendelkezhet vele. A történelem során pedig látjuk, háborúkra és ordas eszmékre kiáltották, hogy jó. Mi hát a jó? Létezik-e jó? Objektív, mindenki számára elfogadható eszme, amely független tértől és időtől, amely független az emberi érdekektől. A mi életünk is tele van sok-sok jó dologgal, ami szépé, örömtelévé teszi a hétköznapjainkat. Soroljunk már fel pár jó dolgot az életünkből. Regi?
5: Nekem például az a jó az életemben mindig, amikor a hétvégén hazamegyek, és akkor jól megölelgetem anyáikat, és ez mindig a nehéz hét után mindig feldobja a napomat, és ez mindig új erőt ad, hogy újult energiával hozzákezdessek a következő héthez is.
3: Claudia?
6: Én úgy gondolom, hogy a barátaim nagyon jó dolgok az életemben, és hálásak lehetek nekik, amiért segítenek, és én is tehetek jót, mivel én is tudok nekik segíteni és támogatni őket.
7: Jászmin?
8: Én személy szerint a röplabdaért vagyok oda meg vissza, hogyha játszhatok, és ott lehetek a teremben a többiekkel, akkor általában minden gondom képes elszállni, és csak arra koncentrálni, hogy jön a labda, és olyankor feltétlenül boldog tudok lenni.
9: Anna? Hát igazából rengeteg alapvető dolog van az életünkben, ami jó, és hogyha nem gondolkodunk rajta, akkor igazából föl se tűnik. Ez például olyan, hogy minden nap van lehetőségünk meleget enni, van felél a fejünk fölött, és kapunk levegőt.
7: Igen, mindenki érdekes különböző dolgokat mondhatok, mindenkinek más-más számít. Jónak beszéltetek itt az emberi kapcsolatokról, a barátokról, a szülők szeretetteljes odafordulásáról, vagy a Jászmin mondta a sportot, ami tudjuk, hogy olyan hormonokat termel, ami az agyban fokozza az örömérzetet. De az Anna rámutatott arra, hogy bizony a hétköznapi életben is egészen egyszerű jó dolgok is körülvesznek bennünket. Az adás előtt éppen a kürtös kalácsról beszélgettük, és mondtuk, hogy hát igen, a kürtös kalács is egy jó dolog. Az alapvető jó kérdésében az emberi tapasztalat és az etika három jellegzetes motivációt állít elénk, ami alapján jónak ítéljük meg a dolgokat. És három latin szóval nevezi meg ezeket. Ez a delectabile, az utile és a honestum. A delectabile a jót a kellemessel, a gyönyört adóval azonosítja. Finom egy pizza, kellemes a nyári forróságban a hűs víz, jól esik egy baráti simogatás. Az utile a hasznosban látja az alapvető jót. Olyan dolgokra mondja, hogy jó, amiknek valamilyen haszna van, vagy haszonra vezetnek. Esetleg tudnátok erre példát mondani?
9: Állatok védelme.
7: Igen.
6: A sport is alapvetően nagyon jó, és egyben hasznos is, mivel hogy egészségesen tarthatjuk magunkat, és jó állóképességre tehetünk szert.
7: Pontosan, igen. Regi?
5: Ugyanígy szerintem az egészséges életmód és a helyes táplálkozás is jó dolog, és nagyban hozzájárul a kiegyensúlyozott élethez.
7: Pontosan. Jászmin?
8: Én egy sokkal egyszerűbb példával állnék elő, vegyük csak például a legtöbb szentorsás lány ugye Felnémetre a pásztorvölgyi gimnáziumba jár, és a belvárosból például egy busszal sokkalta könnyebb eljutni Felnémetre.
7: Szuper. Anna?
9: Ide esetleg még az adakozást tudom mondani, hiszen az is egy tök jó cél, mert olyan embereknek segíthetünk, akik rászorulnak, és ezzel jobbá tehetjük az ő életüket.
7: Igen, igen, igen, meg mondjuk, hogy van egy társadalmi hasznossága is, ugye, hogyha mindenkinek biztosítunk egy elfogadható életszínvonalat, akkor ezzel megerőzhetők mindenféle társadalmi konfliktusok. No, hát a felsorolás nyilván folytathatnánk, hogy úgy azt mondják, hogy a fogyasztói társadalom is jó, mert ez a gazdaság motorja, hajtóereje, vagy hogy a pénz egy szükséges és hasznos dolog, ami a kereskedelmi cserét teszi lehetővé, de ugyanúgy mondhatnánk hasznosnak egy befektetést, vagy a földrajzi felfedezéseknek is annak idején micsoda nagy gazdasági haszna volt. Ezt olyan értelemben is értik, hogy amikor jót cselekszünk, hogy Mária Teréziát idézem, hogy ő mondta, hogy etetni kell a juhot, ha nyírni akarjuk. Tehát, hogy nem emberbaráti, vagy nem pusztán humanisztikus szempontokból volt neki fontos, hogy a jobbágyok jól éljenek, biztosítva legyen nekik egy minimális életszínvonal, hanem gazdasági hasznosság alapján. A jó harmadik motivációja pedig a honestum, a tisztelet, tisztesség, becsület. Ez arra utal, hogy az ember személyi értékei fontosabbak az élvezetnél és a haszonnál. A személy tisztelet illeti meg, nem lehet eszköznek tekinteni sem az érzékek gyönyörében, sem az anyagi haszon szerzésében. Beszélhetünk a jóról úgy is, mint cél, de tekinthetünk rá úgy is, mint eszköz. Próbáljunk már felsorolni jó célokat.
5: Szerintem jó cél például a környezetünk védelme és a maradék természet, ami még tartja magát, annak a segítése, hogy azért ne omoljon szegény össze, és hogy azért mindenki szerintem, hogyha egy kicsit tesz érte, akkor együtt egy jó cél érdekében, hogy a környezetszennyezés érdekében tudunk annyi fejlődést létrehozni, hogy ez ne következzen be. És szerintem a környezetvédelem az például egy nagyon fontos és nagyon jó cél.
7: Igen, ugye itt a környezetvédelem célként jelenik meg, amihez nyilván jó eszközöket lehet rendelni. No, tudunk még felsorolni ilyen hasonló nemes jó célokat?
6: Én úgy gondolom, hogy a gyerekek tanítása és nevelése is egy nagyon jó cél, mivel hogy a következő társadalmat nevelhetjük fel, úgymond. És ezzel is jobbá tehetjük a világot, hogyha jobb embereket nevelünk és tanítunk meg az életre.
7: Anna?
9: Ilyen fontos cél például a béke megteremtése, mert hogyha békesség van és nincs mondjuk háború, akkor az emberek élete is sokkal jobb, és nem kell rettegésben élniük.
7: Jászmin?
8: Én még Claudia példájához tudnám azt hozzátenni, hogy nem csak a következő generációt, de az előzőeket is tudjuk segíteni. Például, vegyük például az idősek otthonát, vagy amikor egy idős családtagodnak sokszor segítesz, elmész neki boltba, mert már fáj a lába, és nem tud annyit mozogni. Vagy hogyha, mint most is, hogy jön a tél, vágsz neki össze fát, hogy neki ne kelljen, meg behordod.

0: ebben.
1: Arisztotelész szerint a jó az, amire mindenki törekszik. Arisztotelész szinte a jót a céllal azonosítja, mert minden emberi tevékenység, illetve természeti folyamat valami jó elérése, valami jó megvalósítása miatt történik. Minden tevékenység célja valami jó. A tevékenység azt mondja, hogy vagy önmagában bírja a célját, tehát például gondoltunk itt egy játékra, amit azért játszunk, mert hogy önmagában jó. Vagy valamilyen tárgyra irányul, például amikor létre szeretnénk hozni egy jó dolgot, mondjuk felépíteni egy házat, akkor ez egy ilyen cél lehet. Keresünk arra is példát, amikor a jó valamilyen célhoz rendelt eszközként jelenik meg az életünkben. Amikor valamit abban az értelemben mondunk jónak, hogy megfelel a céljának. Claudia?
2: Például a földi elemek közül mondhatnánk a tüzet és a vizet is akár, hiszen a tüzet használhatjuk jóra is, például tűzgyújtásra, ahol melegedhetünk, vagy éppen nyersolásra. Viszont ennek ugye van egy másik oldala is, amikor véletlenségből kigyullad valami, ezért a tűzekkor rossz oldalát látjuk, és ugyanez van a vízzel is, amit fel tudunk használni, például mosogatásra, fürdésre, mosásra, de például amikor áradások vannak, akkor ez már nem túl jó.
1: Igen, Claudia egészen pontosan rámutatott a következő gondolatra, hogy attól, hogy valami létrendileg jó, és egészen egyszerű dolgokra is lehet gondolni, hogy Claudia mondta, hogy a tűz vagy a víz, de akár gondolhatunk itt az eszességre vagy a bátorságra is, még nem feltétlenül jelent erkölcsi jót is. Erkölcsi jó csak akkor lesz belőle, ha a víz a szomjunkat oltja, vagy a szomjazónak italt adunk. A teremtett világ javait használhatjuk rosszul is, ahogy Claudia mondta. Ha a tűzzel kárt okozok, vagy egy rabló bátran cselekszik, egy terrorista a bombakészítés technikáját tanulja, nem beszélhetünk erkölcsi jóról. Hogyan ismerjünk meg, mikor használjuk jól a teremtés javait, vagy az ember által alkotott javakat? Hiszen tudjuk, hogy nem elég a jót akarni, jól is kell akarni a jót. Milyen alapvető normák segítenek minket abban, hogy jól használjuk az élet és a teremtés javait?
3: Segített például szerintem a 10 parancsolat is.
1: Igen. Jászmin?
4: Például mások is a közösség java.
1: Anna?
5: A bennünk rejlő szeretet.
1: Igen. Claudia?
2: Mindent használjunk a célnak megfelelően is rendeltetésszerűen, hogy az abból csak is jó fakadjon.
1: A filozófiai gondolkodás egyik legrégebbi erkölcsi normája, amely a helyes cselekedetekhez vezet bennünket, a következő gondolat. Használjuk a dolgokat az szerint, amire valók. Arisztotelész, a sztoikusok, Aquinói Szent Tamás is alkalmazták ezt az érvelést. Ez a norma tulajdonképpen valamely létező lényegének, valamint az abban gyökerező törvényeknek és célnak való megfelelés. Tudnátok példákkal illusztrálni, miről van szó? Például mikor beszélünk erkölcsi értelemben jó orvosról, vagy mikor használunk jól egy tollat?
3: Erkölcsi értelemben szerintem az mondható jó orvosnak, aki például nem vállal el egy abortuszt, mert ő nem szeretné azt, hogy az ő keze által, vagy az ő keze olcson ki egy feltörekvő életet.
1: Igen, illetve hát az orvos ugye, amire az esküjét is teszi, vagy az élet védelme, a betegségek gyógyítása. Claudia?
2: A kérdésben ugye szerepelt egy toll, hát erről nem sokan gondolnák, de nyilván lehet rosszra is használni, mondjuk egy hamisításnál, ami ugye nem vezet túl sok jóra, és ezért ennek rossz célja is lehet.
1: Pontosan. Esetleg más példát tudnátok hozni?
4: Nekem nem tudom, miért most a konyhákban lévő ilyen szép nagy kések jutottak az eszembe, hogy azt általában arra használjuk, hogy ételt készítsünk magunknak, de ugye életeket is ki lehet oltani vele. És hogyha rosszra használjuk, akkor tizedeljük konkrétan a társadalmunkat.
1: Pontosan.
4: Ami nem a legjobb dolog.
1: Igen, igen, igen. Erre gondolt Arisztotelész is, és követő is, amikor a jó fogalmába beletették ezt az értelmezést, hogy a jónak annak meg kell egyeznie. A hétköznapi értelemben is ebben az értelemben alkalmazzuk ezt a normát. Vagyis jó az, amikor arra használunk valamit, amire való. Ugyanakkor ez az érvelés általánosságban ad választ a kérdésünkre, hogyan akarjuk a jót, hogyan használjuk jól a teremtés javait. Egy másik fontos norma, amely segít bennünket a javak helyes használatában, az az emberi természet. Már Arisztotelész is arról írt a Nikomakhoszi etikájában, hogy az ember a természet szerinti célját a jóban találja meg. És ha ezt megteszi, ez adja meg számára a boldogságot. Azt mondja, hogy jó emberré jó tettek által válunk, és az erényes ember önmagában jó lesz, és tevékenységeit is jól tudja végezni. Arisztotelész optimizmusát látszik alátámasztani korunk gondolkodásmódja, mely szerint az ember alapvetően jó, ezért erkölcsi normákról, jóról és rosszról mindenki saját lelkiismere szerint dönthet. Az ember szabadságában áll az egyetemes értékek meghatározása. Az emberi természet önmagából adódóan alkalmas erkölcsi normaként szolgálni. Véleményetek szerint hagyatkozhatunk-e az emberi természetre, mint normára, mint az emberi cselekvés szabályára, iránymutatójára? Jászmin?
4: Szerintem igazából annyira mégse tudunk az emberi természetre hagyatkozni, mivel minden ember más és más, és minden embernek más a véleménye mindenről. És hogyha egy embert veszünk, akkor az lehet, hogy a másik kilencnek nem jó, mert ők máshogyan gondolják.
1: Regina?
3: Én is egyetértek, viszont szerintem alapvetően a jó, az emberben benne van a jó szándék, szóval szerintem azért az esetek nagy részében hagyatkozhatunk az emberi természetre, viszont az emberben nagyon sok a rossz is. Szóval az a baj, hogy szerintem nehéz lenne eldönteni így objektívan tényleg, hogy akkor mit ténylegesen a jó, és akkor ezek alapján felállítani bizonyos szabályokat vagy törvényeket.
1: Claudia?
2: Teljesen egyetértek a lányokkal, hogy mindenkiben megvan a jó és a rossz, de az a kérdés, hogy az adott ember a jó vagy a rossz felé fordul.
1: Igen, ugye általánosában talán elmondható, hogy az ember jóra való készsége talán alkalmas lehetne arra, hogy eldöntse, mi a jó és mi a nem jó. Mégis, ahogy mondtátok, hogy ha a bűnös emberi természetet veszük cselekvési normának, akkor nagyon eltájolódunk. Ezért nem hagyatkozhatunk teljes egészében bűnre hajló természetünkre. Van-e hát emberi ítélettől független jó, ami tetszésünktől, vágyainktól, a hasznosságtól, emberi természetünktől és a céltól függetlenül jó? Amikor Platón a valóság alapjait, létfeltételeit kutatta, végül eljutott a legfőbb ideához, ami a szép, a jó és az egy. És e három dolog Platónnál egy létező. Szent Ágoston is tovább gondolja ezt az elképzelést. Azt mondja, hogy Szent Ágostonnál a jó miként az igazság és a szépség is Istenhez vezet. Ami jó, az a jóból részesedéssel nyeri jóságát. Úgy a jó is Istenben, mint legfőbb jóban gyökerezik, akiben a jó is tiszta tökéletesség. Szent Ágoston tehát azt mondja, hogy a jó az maga Isten, és minden jó dolog annyiban jó, amennyiben részesedik Isten jóságából. Aquinói Szent Továst tovább vezetve Arisztotelész gondolatait azt mondja, hogy az értékek végtelen sorában szükségképpen van egy végső érték, és ez a jó, az életcél. Ugye azzal kezdtük az adást, hogy felsoroltunk mindenféle jót. Így érzékeltétek ti is, hogy az értékek rangsorában vannak kevésbé jó és még jobb dolgok, és azt gondolták, hogy nyilván van egy legmagasabb érték és egy legfőbb érték, amelynek az minden további érték alá rendelődik. Bár erkölcsi készségeink szerint az emberek ezt a jót különböző javakban állapítják meg, képességeink alaposabb vizsgálata arra az eredményre vezet, hogy egyedül Isten lehet az emberhez méltó legfőbb jó. A teológiában a jó maga az Isten, aki alapja és helyettesíthetetlen föltétele az erkölcsiségnek. A jó eszméje azonban nem azonos az erkölcsi jóval, a jó cselekedetekkel. Mondhatnánk ezt úgy is, hogy a jót nem elég akarni, meg is kell tenni. A jó tetteknek milyen közös jellemzői vannak, amelyek alapján erkölcsi ítéletet alkothatunk?
3: Szerintem alapvetően minden jó cselekedetben benne van az, hogy maga a szándék is jó, amivel csinálják, és a cél is jó, ami érdekében csinálják azt a jó cselekedetet.
1: Lehet-e jó szándékkal, jó céllal, de mondjuk helytelen eszközzel a jót tenni?
3: Szerintem, ha már helytelen az eszköz, tehát hogyha tegyük fel, hogy én például pénzhez szeretnék jutni azért, hogy nem is tudom a családomnak tudjak biztosítani bizonyos dolgokat. Ezt elérhetem azzal is, hogy évekig tanulok, és keményen dolgozok, és aztán azt a pénzt, amit én, amiért én megdolgoztam, azt odaadom nekik, vagy pedig tehetem úgy is, hogy gondolok egyet, és kirabolok egy bankot. Tehát szerintem nem mindegy, hogy a helyes eszközzel tesszük a jó cselekedetet, vagy sem.
1: Igen, tehát kell hozzá egy jó cél, jó szándék, jó eszközöket kell használnunk, aztán van-e még valami?
4: Szerintem még az is fontos, hogy ez a jó cél, jó szándék és a jó eszköz ne sértse se pedig annak a méltóságát, akivel szeretnénk a jót tenni, és másokét se.
1: Hát van egy ismert mondás is, hogy miről ismerszenek meg a jó tettek. Ugye, mint hát a fa gyümölcseiről ismerszik meg, ugyanúgy a jó tettek is a gyümölcseikről. Tehát a belőlük származó következményekről ismerhetőek fel. Valamint a jó cselekedetnek van még egy érdekes tulajdonsága, hogy a jó természete szerint igényli, hogy létrehozzák, és hogy megosszák másokkal. Itt gondolhatunk az evangéliumra is, ami ugye azt jelenti, hogy jó hír, hogy ez a természeténél fogva igényli azt, hogy megosszuk az emberekkel ezt a jó hírt. Természetesen, mikor erkölcsi cselekedetekről beszélünk, a jó szándék és az objektív jó tett mellett figyelembe kell vennünk a körülményeket, azt a szituációt, környezetet, amely a cselekvő embert körülveszi. Milyen körülmények lehetnek azok, amelyek meghatározzák, befolyásolják tetteink irányultságát?
5: Anyagi helyzet?
4: A saját és annak a személynek az egészségi állapota és életkora, akivel jó szeretnénk tenni. Tehát például, hogyha mondjuk valamiért le van hangolva, és el szeretnéd vinni egy vidám parkba, de magas a vérnyomása, akkor nem biztos, hogy a hullámvasútra föl kéne szállnia. Ez most csak ilyen érdekes példa.
1: Igen.
2: Például, ha valaki nagyon szeret idősekkel foglalkozni, azok az emberek leginkább türelemmel és szeretettel fordulnak a betegekhez és idősekhez, és szemtelenül ellátják őket.
1: Hát nem mindegy, ugye a cselekvésnek a módja, hogy igen, beteget ápol A is, meg B is, csak nem mindegy, hogy ő ezt szemtelenül, kötelességből, muszájból teszi, vagy szívét, lelkét beleadva odafigyelő, szerető figyelemmel végzi a munkáját. Az erkölcstanban a jó, tehát az erkölcsi törvényeknek megfelelő szabad cselekedet minősége. Jelenti az akarat tárgyát és az erkölcsiség célját. Az erkölcsi jó az embert lényegében érinti, a jó cselekedet személyes értéket hoz létre. A jó akarásával az ember maga is jóvá változik, nem csak ilyen vagy olyan értelemben, hanem úgy is, hogy mindenestől jó emberré lesz. Adásunk végén Mácz István gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, ámen!
4: Németh László Gandhi című drámájában van az a jelenet, amikor Gandhi találkozik egy kisfiúval. A kisfiú nagykövet cipel és viszi feléje. Nézd, bácsi, mondja, s elejti. Látom, szeretnél erős lenni, jegyzi meg Gandhi. Az is vagyok, csak kiugrott a kezemből. S azt tudod-e, a proféta szerint ki a legerősebb? A proféta szerint? Kérde a kisfiú. Nem hallottad még? Elmondom. Amikor Allah a földet csinálta, jól megrázta. Attól lettek, hogy keményen álljanak a hegyek. Az angyalok akkor megkérdezték. Van-e valami, uram, ami erősebb a teremtésben, mint ezek a hegyek? A vas, felelte, mert az feltöri a hegyet. S a vasnál van-e erősebb? A tűz, mert az a vasat is megolvasztja. S a tűznél? A víz, mert az eloltja. S a víznél? A szél, mert a vizet is megmozgatja. S a szélnél valamíg fenntartunk erősebb? Igen, egy jó ember, aki alamizsnát ad. Ha jobb kezével adja, s a bal elől elrejti, mindennél erősebb. A kisfiú nézi, arcán habozás, hogy ne vessene. Gandhi folytatja. Tudod, mi az az alamizsna? Minden jó tett, amit a rászorultal teszel. Ha az utast rámosolyogva útba igazítod, s az öreg alá oda teszed, hogy leüljön a követ. A kisfiú tovább nézi őt, aztán elszégyelli magát, és elszalad. A dráma többé nem beszél a kisfiúról. Gandhi nyilván soha nem tudta meg, hogy amit elmondott, azt a fiú értette el, és beépítette fejlődő jellemébe. Gandhi nyilván bölcsebb volt annál, hogy még ezt is tudni akarta volna. Ő eleget tett belső önzésének, és elmondta az útjába kerülő kicsi embernek, hogyan lehet igazán erőssé. Jó legyen. És ha ez csupán a jóságért, önmagáért teszi, akkor mindennél erősebb.
6: Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szentosolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
7: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8: Napbúcsúztató.
6: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Neil Boyd, Egek mit évő legyek című regényének 19. részét sugározzuk, majd kapcsolj rá címmel zenei összeállítás szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai magazinban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át, szó lesz egyéb adományátadásról, első segényújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. 3 órakor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma Bakócz Tamás egri püspökről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renát, a Virincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami jól nem lakat? Olvasom Izaiás próféta könyvében. Francis James írta: A pille minden fuvalomnak enged, s úgy imbolyog, mint a virág s a gaj, mit körmenetkor gyermekkezel enged. Reggel van, úram, és az imák hozzád suhannak, pille meg virág repül feléd, s a kőtörők zaja. A zöld platán is most van virulóban, reped a föld a júliusi hóban, és a tücsök elbújva hegedül, hogy te vagy a jó és nagy egyedül. A búsrigó, hol feketül a lomb, egy dalba kezd, és egyre csak búsong. Nem tudja, mi a fáj. És hirtelen tovább nyilal, mert itt fütyülni nem mer, és arra száll, ahol nem látja ember. Uram, az élet édes teljesen dül, a fény, a bőség ma is édesen dűl, mint a pillangó és a kőtörő, mint a tücsök, a napba dőzsölő, mint a rigó, a hűs fekete lomban. Hadd éljek, ó Uram, szelíd derűben, alázatos szegényen, egyszerűen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampánya a Katolikus Caritasnak szeptember 15-éig tart. A 13.56-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján keresztül támogatni a kampányt iskola kezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, mondta Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója. József Imre, szakmai igazgatóhelyettes, a Lépcsőfok programot ismertette, mely az egész éves kísérésre fókuszál. Minden évben több ezer gyermeket tudnak támogatni. Idén a kezdeményezés mellé állt Csemer Boglárka énekesnő, aki ismertségével segíti a program népszerűsítését. Az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet Magyar Péter szerda reggeli közösségi oldalon kitett posztjában. A miniszterelnök azt írta, hogy az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. A hőség szerdán és csütörtökön tetőzik Magyarországon, így most különösen fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés a 17 és 22 óra közötti idősávban, emelte ki a kormányfő. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzáfűzte, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. A már kifizetett összegek mellett további követeléseket is érvényesíthet az állam a zuglói irodakomplexum ügyében. A szerződés alapján visszajár a foglaló kétszerese, valamint a nettó vételár maximum 10%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér is. Emellett kártérítési igény is benyújtható. Idén is megrendezik a kutatók éjszakáját. Az immár két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztiválon szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják a tudomány iránt érteklődőket. A kutatók éjszakáját hagyományosan szeptember utolsó hétvégén rendezik meg egész Európában. Magyarországon több mint 150 intézmény csatlakozott augusztusig a kezdeményezéshez, közölte a szervező Kutatók Éjszakája Alapítvány, az Európai Tudományért elnevezésű közhasznú alapítvány. Az esemény sorozat célja a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése, továbbá az oktatási intézmények, valamint a gyakorlati helyet biztosító vállalatok együttműködésének ösztönzése. Európai védelmi ipari vállalatokkal közösen fejleszt ballisztikus rakéta elhárító rendszert Ukrajna. A projektet vezető Firepoint szerint már 13 európai partner csatlakozott a programhoz, amelynek első sikeres elfogási tesztjét 2027 közepére tervezik. A fejlesztés célja egy olyan elfogó rakéta létrehozása, amely olcsóbb lehet a Patriot rendszer rakétáinál. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és a 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része, és a jövőben gyakoribbá válhat. A kánikula miatt a héten megdőlt az országos és fővárosi hajnali minimum, valamint a budapesti napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapest lágymányos állomásán hétfőn hajnalban 26,8 Celsius fokig hűlt le a levegő, Újpesten pedig 39,6 Celsius fokos csúcshőmérsékletet mértek, megdöntve a 2017-es 38,7 Celsius fokos rekordot. A Hungaromet szerint Magyarország hétfőn Európa egyik legmelegebb országa volt, a legmagasabb hőmérsékletek nagyrészt 36 és 40 Celsius fok között alakultak. Végül a csütörtöki időjárásról. Többnyire napos idő várható képződő gomoly felhőkkel, melyekből estig legfeljebb kevés helyen alakulhat ki zápor. A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, és több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 36 és 42 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mitéből legyek című regényének 19. részét Tóth Levente előadásában hallják.
2: Neil Boyd, Egek mitéből legyek.

Az úszóverseny szombatján engedélyt kaptam, hogy 7-ig alhassak. Mikor felébredtem, már fent ragyogott a nap, és a levegő párával volt tele. Az ünnepély színhelyéül a város közepén lévő nagy, nyitott városi úszodát jelölték ki. Úgy beszéltük meg Tom Fleminggel, hogy a főbejárat forgóajtajánál találkozunk 1:45-kor, mert látni akartuk a megelőző versenyeket is. Dudleswell atya 3-kor csatlakozott hozzánk a nagy, zsúfolt csarnokban. Ideges volt és kicsit ingerlékeny a lerövidített siesta után. Mrs. Spring ragaszkodott hozzá, hogy elkíséri, és ő nem látta be, miért, ha csak nem viszketeg kíváncsiságból. A versenyt már kezdte szerencsétlen vállalkozásnak nevezni, és elhatározás, hogy részt vegyen az úszásban, ingadozóban volt, míg meg nem magyaráztam neki, milyen büszkék vagyunk mindketten Tommal, hogy vele együtt vehetünk részt ebben az egyetlen igaz egy ház és a bitorlók közt folyó becsületes küzdelemben. 3:30-kor megkezdődött a fürdőruhás szépségverseny, így úgy láttuk, itt az ideje, hogy eltűnjünk és felkészüljünk a küzdelemre. Egy emberként vonultunk hármasban az öltözők felé. Az egyik rendező ott állt a versenyzők és a számukra kijelölt szobák listájával. Dudleswell atya megmondta, kicsoda. A rendező igen urammal válaszolt, és ezzel a megszólítási formával azonnal elárulta, hogy nem tagja az igaz egyháznak. Az önök szobája az a nagy helyiség a folyosó végén, a 23-as. Neil Boyd, jelentkeztem utána. Ugyanaz a szoba, uram, a papok a 23-asba öltöznek át, mondta a rendező, mielőtt még Dudleswell atya halló távolságon kívül ért volna. Dudleswell atya visszafordult. Ez nem lehet, tiltakozott. Nagyon nagy szoba, uram. Helyes, mondta Dudleswell atya, akkor adjon nekem egy nagyon kicsi szobát, feltéve, hogy egyedül leszek benne. A rendező vállat vont. Nem lehet, uram, 100-on felül vannak az úszók, és 30-an vesznek részt az úszó szépségversenyen. Az összes pap együtt lesz? Kérdezte Dudleswell atya. A rendező igenlően bólintott. Egy bizonyos Prabl tiszteletesnél van a kulcs, hogy be tudják zárni az értékeiket. Dudleswell atya felkapta a fejét. A katolikus papoknak nincsenek értékeik. Ezzel a 23-as szoba felé indult kis fekete csapatával. Az ajtónál megállt, mély lélegzetet vett, és intett nekem, hogy kopogtassak. Tessék! Dagadt Pinkerton magas hangja válaszolt. Mikor beléptünk, láttuk, hogy a 3 anglikán pap már átöltözött, és élénk színű fürdőköpenyekbe burkolva üldögélt. A lelkész mellett 2 segéd lelkésze ült. Jobbra katonás bajusszal és őszülő halántékkal a hajdani oxfordi kék evezős, bal oldalán Pinkerton vadul szívta cigarettáját. Mr. Prabl felállt, és kolbász ujjait Dudleswell atya felé nyújtotta, aki próbálta valahogy megfogni őket. Órájára nézett. Megint kivágja majd a rezet, igaz? Tommal gyorsan átöltöztünk szemben ülő ellenfeleink álmodozó tekintete alatt. A kényes helyzetben ez látszott a legegyszerűbbnek. Törölközőt kötöttem a derekamra, aztán lehúztam a nadrágomat és felvettem a fürdőruhámat. Velem egy időben Tom is elkészült. De Dudleswell atya, miután levette a zakóját, hosszú időt töltött azzal, hogy vászon galériát egy fogasra akassza. Pinkerton megjegyezte, ez a verseny a gála es csúcsa. Dudleswell atya motyogott valamit, hogy ez egyáltalán nem lepi meg. A helyiek jobban élvezik ezt, mint a szépségversenyt, mondtam Pinkerton. Igen, folytatta Mr. Prabl. Általában papi öltözetben látnak bennünket, megfordított gallérral, rémes színű ruhákba, ilyesmikbe. El vannak ragadtatva, és némileg mulatnak is, ha rájönnek, ez alatt tényleg nem különbözünk tőlük. Mindenki nevetett, kivéve Dudleswell atyát, aki még mindig hiába küszködött, hogy gallériát elhelyezze a fogason. Mr. Prabl, ha más nem is, de úriember volt, ahogy Dudleswell atya később megjegyezte, megérezve, hogy az a lassúság, amelyel a katolikus ellenlábasa tollazatát eltávolítani kezdi, az anglikán egyház jelenlétének tudható be. Átadta a kulcsot és javasolt a csapatának, hogy távozzanak. Dudleswell atya megkönnyebbülésében odament, és mindegyikükkel kezet rázott, ígérve, hogy hamarosan találkoznak.
hogy a vitorlóktól megszabadult Dadlesvel atyak törölközőt kötött a dereka köré, és megszólalt. Gondolom, maguk, fiúk nem hozták magukkal a breviáriumukat. Tom Fleming félreértette a célzást. Jobb szeretné, ha mi is kimennénk? Igen. Tom Fleming megértette a célzást. Jobb szeretné, ha mi is kimennénk, atyám? Ó, dehogy, mondta Dadlesvel atya, kevéssé meggyőzően. Ha akarja, elmegyünk, mondtam. Helyes, Neil atya, ha kettejüknek van valami fontosabb dolga, kint megvárhatnak. Odakint megmagyaráztam Tomnak, hogy Dadlesvel atya csak tetteti az illedelemhez való ragaszkodást. Ebédnél megmondta, hogy a nadrágja alatt már viselni fogja az úszó nadrágját a biztonság kedvéért. Pár perc múlva megjelent Dadlesvel atya, bezárta az ajtót és zsebre rakta a kulcsot. Csoportba tömörülve kimentünk ellenfeleink után a szabad levegőre. Ahogy kiértünk az árnyékból, a mozaik lapok égették mezítelen talpunkat. Szent Kleofásat felhólyagzik a talpam. Mikor a helyszínre értünk, tapsvihar tombolt. Szerencsére ez csak az utolsó öt lánynak szólt, akik a szépségverseny döntőjébe jutottak. Kellemes meglepetés volt számomra, hogy az öt között ott szerepelt Owen nővér is, egy katolikus ápolónő, akivel gyakran találkoztam a Canversi közkórházban tett látogatásaim alkalmával. Vörös haját leeresztette erre az alkalomra. Csodálkoztam, hogy sikerült neki az egészet begyömöszölni ápoló női főkötője alá. Még jobb alakja volt, mint képzeltem volna, ha mertem volna elképzelni egyáltalán. A tömeget csendre intették, amikor a zsűri fordított sorrendben kihirdette az ítéletét. A győztes Owen nővér lett. A katolikusok megint az élen, szögezte le Dadlesvel.

hogy kimossa halotti leplemet a halál tavának szélén? Mrs. Spring nem vett róla tudomást. Fleming atya, Mrs. Darcy-val állt ki, utána én következtem Pinkerton ellenében, a két nagyágyú, Duddleswell atya volt és a lelkész. Az első forduló egyaránt meglepte a nézőket és a versenyzőket. Remek stílusa ellenére Mr. Darcy-ban nem volt kitartás. Az első forduló után már 10 lábbal lemaradt. Hamarosan nyilvánvaló volt, hogy Fleming atya legalább 20 méterrel vezet. Duddleswell atya magán kívül volt elragadtatásában. Levettem fürdőköpenyemet, dagadt Pinkerton követett. Ott állt mellettem vörös, fehér és kék fürdőnadrágjában. A tömeg éjjenezte a papot, aki olyan hazafias, hogy a brit zászlót a hátsó részén viseli. Hát én nem találtam túl ízlésesnek, és még inkább eltökéltem, hogy alaposan megverem. A hátamon tempózva mindvégig láttam Pinkertont, fokozatosan növeltem előnyünket, mire a finisbe értünk, már majdnem egy hosszal vezettünk. Ahhoz, hogy nyerjünk, Duddleswell atyának már csak az lesz a dolga, hogy a felszínen maradjon. Fő siketítő éjjenzés fogadta vízre ereszkedését. Kikapaszkodva láttam, hogy Mr. Prabble a medence szélén behajolva rekedten bíztatja hazafias, de túlérett kollégáját. Mire Pinkerton megérintette a falat, és a lelkész újabb éjjenzés közeben vízbe ugrott, Duddleswell atya hatalmas fröcskölés közepette, csak nem a fordulóhoz ért. Mellé jól megfordult, de ettől kezdve hanyatlást kezdtem észlelni a karcsapásaiban. Duddleswell atya szinte egy magasságban volt az ellenkező irányban haladó Mr. Prabble-lal, amikor teljesen megállt a haladásban, és föl leszökkelt a vízben. Nem törődve a tömeggel, végigrohantam a medence szélén, míg melléje nem értem. Az éjjenzésen át hallottam kiáltásait. Segíts, szűzanyám, segíts! Mr. Prabble vagy meghallotta Duddleswell atya kétségbe esett hangját, vagy kitalálta ellenfele, miért nem szűkíti a köztük lévő részt. Mielőtt én beugorhattam volna, keresztül úszott, megragadta nyakánál fogva Duddleswell atyát, és a medence széle felé kezdett el úszni. Lenyúltam, és kivoncoltam Duddleswell atyát a vízből. Owen nővér még mindig bikiniben keresztül tört a tömegen. Hallottam, ahogy mondja, ápolónő vagyok, mesterséges lélegeztetésre van szüksége. A következő pillanatban már mellettem volt. Már épp el akarta kezdeni munkáját, amikor megragadtam a karját. Köszönöm, nővér, majd én csinálom. Egy pillanat kétségem sem volt, hogy a helyi sajtó azonnal ott fog teremni. Nem akartam, hogy a tiszteletreméltó plébánosomat, alig hogy az egyik szerencsétlenségből kikerült, félmeztelenül lefényképezzék, ahogy az élet csúkját kapja a frissen koronázott szépség királynőtől. Maga megőrült, kiáltotta Owen nővér. A szerencsétlen embernek sürgős segítségre van szüksége. Nem törődve tiltakozásával leereszkedtem Duddleswell atya mellé. Ahogy odahajtottam a fejem, fájdalmasan feljajdult, szálljon le a pocakomról, fiú! És ráfordult sérelmezett testrészére. Mikor ráhajoltam, kiabált, ne lovagoljon rajtam halálvonaglásban, mint egy lovon! Hogy az űrzavar még nagyobb legyen, Mrs. Spring is odaérkezett. Soha nem láttam ilyen izgatottnak, lehúzta a fürdősapkát Duddleswell atya fejéről, és egy kis ezüst fiolát nyomott a kezemben. Mi ez? Kérdeztem. Szentelt olaj az utolsó kenethez. Tudtam, hogy ez a halála lesz. Ahogy letérdeltem a rángatózó alak mellé, fehér hátsó fele kidomborodott a lecsúszóban lévő fürdőnadrág fölött. Rájöttem, hogy diagnózisom helyes bítésre szorul. Duddleswell atya nyöszörgött. A lábam, a bal lábam hátul görcs, ó, micsoda kín! Dörzsöltem, ahol a fájdalom összpontosult. A nagy, kemény izomcsomót hátul, fent a bal lábán. Néhány perc után, közben számolni se tudtam a fényképezőgépek villanásait, valamennyire rendbe jött, úgyhogy lábra tudott állni a tömeg rokon szenvező éjjenzése közepette. Duddleswell atya mindkét kezét feltartotta, mint egy vesztes boxoló, mikor feltápászkodik a padlóról. Körülnéztem, hogy megkeresse Mr. Prabble-t, és köszönetet mondjak neki, de szerényen eltűnt a tömegben. Appleby polgármester ragaszkodott hozzá, hogy társaságunk Royce-án térjen haza. Mrs. Spring annyira aggódott Duddleswell atya egészségéért, hogy azonnali indulást

Sürgetett. Csak annyi időm volt, hogy összeszedjem az öltözőből a holmikat, mielőtt beugrottam volna a kocsiba. Soha szomorúbb vagy furcsább csapat nem utazott ilyen előkelően, még temetés alkalmával sem. Az utcán néhány járókelő, látva a kocsit címere zászlajával, levette a kalapját, míg fel nem ismerte, ki ül bent. Dudleswell atya gyorsan törölközőt borított a fejére. Otthon a plébánián Mrs. Spring azonnal ágyba parancsolta. Mikor átöltöztem a hálószobájába, mentem, hogy kifejezzem együttérzésemet. Nem volt ott. A dolgozó szobájában találtam meg, friss pizsamába öltözve, köntösbe burkolózva ült ott a szája sarkában lázmérővel. Nem maradok ágyban, Mrs. Spring. Nyilvánvaló volt, hogy nem először mondta. Tartsa a szájában a lázmérőt, parancsolta Mrs. Spring, és legalább ennek ne harapja le a fejét. Mi értelme van, morgott az atya, mikor a maga puszta látása 15 fokkal megemeli a hőmérsékletemet. Csengettek a bejárati ajtón, és Mrs. Spring közölte, megy, hogy beengedje a doktort. Csak nem hívta, kezdte Dudleswell atya mondani, de egy kezdődő tüsszentés görcse és első hangjai félbeszakították. Ameddig tudta, visszatartotta, de végül is kitört rajta, épp abban a pillanatban, hogy déli doktor belépett. A doktor úgy látszott, nem bánta a zápor esőt. Isten éltessen, váljék egészségedre, atyám. Hát mit hallok rólad, Charles? Szárazra ittad a teljes uszodát? Távozzon, Mrs. Spring, és ügyeljen rá, hogy ne zavarjanak. Aztán déli doktorhoz fordult. Semmi bajom, Donald. Még nem haltam meg teljesen. Minden esetre vesd le a ruhádat, Charles, engedelmeskedett. Helyezd az íróasztalra a legpuhább részedet. További nekivetkőzést ne kívánj tőlem, Donald. Elegem van a striptízből. Semmi baj, Charles, mondta déli doktor csillapítani próbálva borzolt idegeit. Ennél szörnyűbb látványokban is volt már, hiszen többnyire motorbaleseteknél, de a halasok márvány pultjainál is. De te olyan szégyenlős vagy, mint egy szűz lánya nász éjszakán. Na, vedd vissza a gallérodat, ha úgy jobban érzed magad. Dudleswell atya újra hangoztatta kicsattanó egészségét. Charles, drága barátom, a víz elég rossz dolog a hólyagban, de a tüdőben rendkívül káros lehet. Oh, Charles, én gyűlölöm a vizet, többre nem vagyok képes, mint belemártani az ujjam hegyét a szentelt víztartóba. Körülnézett, fontosabb dolgot keresve. Nincs véletlenül egy hörpintésnyi tömény valahol eldugva? Dudleswell atya megrázta a fejét. Ó, Charles, a régi szép, keményen megdolgozott idő kedvéért, amiket kéz a kézben együtt töltöttünk a haldoklók ágya mellett. Dudleswell atya megenyhült, az ajtó melletti szekrényre mutatott. Parancsolj, láss hozzá a rosszalkodáshoz. Isten áldjon meg és tartson meg mindenképpen, Charles. Ha háromnapos koromban nem kereszteltek volna meg, visszautasítottam volna a megtiszteltetést. Úgy félek a víztől, letérdelt a szekrény mellett. De te bánatos vagy, Charles. És ki nem lenne az? Nem minden nap fordul elő, hogy valaki úgy megijed a megfulladástól, hogy kiugrik a szíve a tokjából. Megtöltötte a poharát. Önthetek neked is egy kis vigaszt, Charles? Dudleswell atya visszautasította. Igazad van. Már arra gondoltam, felcserélem ezt az országot egy jobb kedvéért, és ott, lent, a levegő nélküli vízben úgy összezsugorodott a lelkem, mint egy pár zokni Mrs. Spring mosóteknőjében. Mi lehet annál rosszabb? Kérdezte déli doktor, akin az első életmentő korty után furcsa mélabú hatalmasodott el. Sokkal rosszabb a megaláztatás, Donald. Elfelejthetem valaha is a szégyenemet? Soha. Mi miatt szégyenkezel, Charles? Elsősorban ott vannak a fényképészek, akik rám zúdították a fénysugaraikat, és felvételeket csináltak a hátsó felemről, és ítéletnapig fájni fog az a méltatlanság, hogy az anglikán lelkész mentette meg az életemet. Türelmetlenül csóválta a fejét, és ahhoz sem volt elég keresztény, hogy megvárja, hogy megköszönjem neki. Mindazok után érted, hogy hagytam, hogy félig megfojtson a vízben, és hőst csináltam belőle.
Ezen a ponton ott hagytam őket, és a dolgozószobámba mentem, amit felajánlottam Tim Flanningnek, hogy használja öltözőnek. Megteáztunk, és vagy egy óra hosszat beszélgettünk még. Mikor épp kikísértem, Mr. Prabble, Mr. Darcy és Pinkerton jelentek meg. Röplátogatásra jöttek, hogy érdeklődjenek az érintett, kiheverte-e már a megmártózását. Nem is gondoltam volna, hogy Déli doktor még ott van. Kopogtattam Dudleswell atya ajtaján, és bementem, mögöttem az anglikán papság. Atyám, jelentettem be, az urak csak beugrottak, hogy lássák. Dudleswell atya türelmes nyomorúságában még mindig ott gubbasztott az íróasztal szélén az elemeknek kitett mezítelen pocakkal. Déli doktor megszakította vizsgálatát, hogy újabb pohárral hörpincsen fel. Plébánosom egy ugrással házikabátjáért nyúlt, és engem messziről, szinte megfojtva haragja hullámával oda kiáltott. Donald! Igen, Charles, siess, és gyorsan tölts nekem is egy dupla adag viszkit.

0: Neil Boyd Egek mit évül legyek című írásának 19. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Kapcsolj rá! Zenei a szállítás fiatal.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Már több napja harmadfokú hőségriadó lépett érvénybe, a gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben is fokozottan az intézményi protokoll szerint felkészültek a kánikulára. Komoly veszélyeket rejt magában a kánikula alatt is hirtelen kialakuló zivatar térségünkben. Augusztus 17-e és 22-e között ismét a zene, a kultúra és a közös élmények veszik birtokba Kazincbarcikát. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Már több napja harmadfokú hőségriadó lépett érvénybe. A nagy meleg mindenkit megvisel, de az időseket még inkább. A gyöngyösi kistérségi humánszolgáltató központ intézményeiben is fokozottan az intézményi protokoll szerint felkészültek a kánikulára. A részletekről Haraszti Mónikát, az idősek bentlakásos otthonának intézményegységvezetőjét hallják.
2: Ugye már elkezdődött ez a hőségriadó, ennek megfelelően egy eljárásrend, egy protokoll épül ki az intézmény rendszerben, ami alapján feladatellátásba különbeépítve kerül a fokozott figyelem az idősek ellátására, ami leginkább is legnagyobb hangsúly nem csak a fennjárókon van, hanem a fekvőbetegeknek a fokozott kontrollja, a bőrnek, a nedvességének a biztosítása, rendszeresítatás, odafigyeléssel. Lehetőség szerint megpróbálunk a késő esti órákba, a kora reggeli órákba a szellőztetés biztosítása. Közösségi helységünk van, ahol klimatizált helység, ahol nem csak az ellátottak, hanem a kollégák is bemehetnek nyugodtan napközben, és többször igénybe vehetik, mert ugye nem csak az ellátottak, hanem ilyenkor a kollégák folyamatos folyadékpótlására, pihenésére is oda kell figyelnünk, hisz ha ők kiesnek a sorból, akkor nyilván az ellátottak. Folyamatos ellátása az a legnehezebb feladat, és rájuk is megpróbálunk maximálisan odafigyelni, nekik is számtalan esetben a nedves törlőkendő használata, a rendszeres folyadékpótlás, ugyanúgy, mint az ellátottaknak. Az épületben több helyen van kihelyezve hűtött folyadék, poharakkal, akár a teraszon, akár a társalgókban, a folyosókon több helyre, hogy bárki hozzáférjen és fogyaszthassa. Párakaput biztosít az intézmény, ahol a teraszon ülőket, illetve akik jönnek, mennek, azoknak a kicsit felfrissülését tudjuk biztosítani. Imádják az idősek, sokan használják és igénybe is veszik. Most már a dolgozókat, kollégákat is biztattam, hogy időnként menjenek ki és frissüljenek fel. Ugye a húzatot nem szeretik, tehát arra fokozottan oda kell, hogy húzatban ne legyenek az idősek, mert ugye ez egy fekvőbetegnél azért fokozott problémát jelent, tehát hogy váltva szellőztető. Van, ahol igénylik, hogy párhuzamosan nyitva legyen akár a folyosón, akár a szobában az ablak, nyilván ezekre igény szerint biztosítják a kollégák. Szellőztetésnél a hangsúly napközben nyilván onnan a nap betűz, azt az ablakot árnyékoljuk, illetve zárva tartjuk. Nyilván az épület adottságából, ugye a régi kórházból azért egy jó vastag falakkal van az intézmény körbevéve, tehát a földszint az viszonylag hűvösebb, az emelet egy kissé melegebb, úgyhogy az emelet sokkal nagyobb fokozott odafigyelés van szükség a nővérek tekintetében, dolgozók tekintetében. Sokkal gyakoribb vízpótlás, folyadékpótlás rendszeresen nem csak a nővérek, hanem a terápiás kollégák is. Ahányszor csak végig mennek a szobán, mindenkit folyadékkal kínálunk.
1: Komoly veszélyeket rejt magában a kánikula alatt is hirtelen kialakuló zivatar. A viharos erejű szél, az erős széllökések, a villámcsapások és a hirtelen lezúduló, intenzív csapadék egyaránt jelentős kockázatot jelenthetnek. Hogy mire érdemes figyelni, hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre, és mit tehetünk a saját biztonságunk érdekében, arról Nagy Csabát, a Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóreferensét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
3: Hát elég szélsőséges nyarakat élünk, úgy látszik, hogy egyik pillanatban kánikula, másik nap villám, árvíz, hatalmas esőzések, volt már rá precedens, ezt El Niño-nak hívja a meteorológia. A szélsőséges időjárási helyzetekről beszélgessünk veled, Csabi, főleg olyan esetben, hogyha valakit hirtelen valahol elkap egy ilyen vihar. Mit tehet katasztrófavédelmi szempontból, milyen szabályok vannak érvényben, miről tudtok mondani bármit is jó tanácsként?
4: Nos, ha szabad ég alatt tartózkodunk, akkor keressünk egy védett stabil helyet, egy épületre, egy aluljáróra gondolok. Haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek és az üvegszilánkok ne okozzanak sérülést nekünk. Védjük a szemünket a portól, fejünket a szélsodort a tárgyaktól, ágaktól, és védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el egymástól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt. Például egy laza szerkezetű fa, egy simán rádőlhet a sátorra vagy a gépjárműre, és ezt nem tudjuk bent érzékelni. A szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal hagyjuk abba, oltsuk el. Sokszor keletkezett már tűz abból, hogy egy erős szél miatt elugrott a tűz, és kigyújtotta a környezetét. Ilyenkor az állatok viselkedése is kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk, a házi állatunkat pedig zárjuk be egy védett helyre, és készüljünk fel, mindig figyeljük az előrejelzéseket, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le, és az ingatlan környékéről pedig gyűjtsünk össze, és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat. Műanyag kerti bútorok, szerszámok, ilyenekre gondolok, amelyek súlyos sérülést okozhatnak.
3: Tehát ha például valaki elmegy nyaralni hosszabb időre, már a lakását is hagyja biztonságban, és az udvarát is biztos, ami biztos. Így van ez?
4: Így van.
1: Augusztus 17-e és 22-e között ismét a zene, a kultúra és a közös élmények veszik birtokba Kazincbarcikát. Egy év kihagyás után visszatér a 12. Color Fesztivál, amely 6 napon át koncertekkel, színházi előadásokkal, kiállításokkal, családi programokkal és különleges fesztivál hangulattal várja a látogatókat. Idén újdonság, hogy a fesztivál terület a korábbi éveknél jóval hosszabb ideig tart nyitva, már délelőttől egész nap programok várják az érteklődőket. A részletekről Halász Norbertet, a Barcika Art Nonprofit Kft. Operatív igazgatóját hallják.
5: A nyitvatartás az jóval nagyobb lesz. Eddig ugye a Color Fesztivált úgy ismerték az ide látogatók, hogy legfőképp az esti órák kellemes elfoglaltsága volt. Most mind a 6 napon délelőtt 11 órától lesz nyitva egyébként a fesztivál terület, és egész napos programok lesznek mindvégig. Ennek egy másik jó híre szerintem a kazincbarcikai lakók nagy örömére, hogy extra kedvezményeik lesznek nyilván a jegyvásárlásban, illetve ezen belül 11 óra és 4 óra között lesz egy olyan sáv, amíg a fesztivál területet úgymond sétál jegyet bárki meglátogathatja, és az ott lévő eszközöket kipróbálhatja.
1: A programokról Zwillinger Fanni programszervezőt hallják.
6: Augusztus 18-án a nagy koncertek beindulnak itt a Csónakázótónál, ugye már egy kicsit nagyobb és szélesebb fesztivál területtel fogjuk fogadni itt a vendégeket. A Parnograsztal kezdünk, akik ugye adnak egy nagy koncertet, majd 19-én érkezik hozzánk Filó élő koncertje és Horváth Tamás, 20-án pedig ugye már úgy mondom, azt mondanám, hogy megszokott házaspár érkezik ide hozzánk, hiszen Korda György és Balázs Klárina válnak. Ha minden igaz, akkor tényleg az utolsó éves koncertjét láthatjuk itt Kazincbarcikán. Őket zárja Bonanza, majd 21-én egy külföldi fellépővel készültünk, ugye jön Lubega, őt pedig Geszti Péter fogja zárni. 22-én ugye egy kicsit a fiataloknak és itt a helyi vérvonalat is újra frissítsük, Deniz érkezik hozzánk Tídenivel.
1: Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Derült, felhőtlen, száraz idő várható gyenge légmozgással. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Míg a vízpartokon, városokban, magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb lesz a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 5-én szerdán. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Lakossági fórumot szervezett Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata a Co-Move projekt részeként. Akadálymentes egiskola buszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. Augusztus 12-e és 17-e között tartják a Vino Kóstoló Ünnep 2026 rendezvényt Egerben a Dobótéren. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Lakossági fórumot szervezett Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata a Co-Move projekt részeként. Az Interreg Central Europe program támogatásával megvalósuló kezdeményezés célja, hogy a helyi közösségek közvetlen bevonásával olyan innovatív közlekedési megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek csökkentik a külső városrészek elszigeteltségét. A megoldást az úgynevezett igényvezérelt közlekedési rendszerek jelenthetik, amelyek csak akkor is odaindulnak, ahol valóban utazni szeretnének az emberek. A részletekről Ekés Andrást, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Ez azt jelenti Nyíregyháza esetében, hogy egyrészt a H40-es busz vonalán, másrészt Felső-Pázsit környékén tudjunk tesztelni olyan megoldásokat, ahol nem úgy működik a busz, mint jelenleg, hogy fix menetrend alapján a külterületeket meghatározott sorrendben járják be az autóbuszok, hanem oda is akkor megy, ahol és amikor erre utazási igény van. Ez azért nagyon jó, mert egyrészt a felesleges körbeutazásokat le lehet csökkenteni, tehát nem kell körbevinni azokat az embereket másik, nem tudom, három bokor településen, akik amúgy nem szeretnének oda menni, hanem tényleg csak ott szedi föl az utasokat, ahol erre igény van. Másrészt ez azért a költségeket is tudja csökkenteni, hogyha nem kell mondjuk üres buszokkal, nagy buszokkal akár 20-30-40 kilométert megtenni, úgyhogy nincs mögötte valós utazási igény. És ezt hívják igényvezérelt közlekedésnek.
1: Akadálymentes e-iskola buszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet ma adta át az Egri Tankerületi Központ részéről Ballagó Zoltán igazgató, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
3: Nem olyan rég voltunk itt, amikor 9 darab elektronikus járművet adtak át, pont látom, most itt hűsölnek, pihennek ezek a nagyon szép Opel autók. Most pedig egy e-iskola busz átadóra érkeztünk ide az Egri Tankerületi Központba. Kinek a támogatásával és milyen célt fog szolgálni ez az elektromos autóbusz?
4: Igen, a mai napon az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kis buszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg Központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen buszt kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Egerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az Egri Szalaparti Egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelésű gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzésre bezárólag, egészen az épértelmű autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogy ön is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az Egri Tankerületi Központ egy RRF-es pályázat révén közelmúltban 9 darab elektromos gépjárművet, személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti Egymi, és leginkább a Szalaparti Egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigényű gyerekek járnak, akik például kerekesszékkel közlekednek. majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a

0: kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett, és egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.
1: Egerben a borturizmus rendkívül hangsúlyos szerepet tölt be a város életében, valamint az élmény alapú eseményekre fókuszálnak a programok szervezői. A turisták mobilizálása, illetve a komplex élmények létrehozása mozdítja elő a fenntartható fejlődést, hogy Eger is villányhoz hasonló borkultúrával rendelkezzen országos szinten. Idén kiemelten fontos cél, hogy csendesebb körülmények között tartsák a Vino Kóstoló Ünnep 2026 rendezvényt, mely a Bikavér mellett számos új ízvilággal várja az érdeklődőket augusztus 12-től 17-ig. A dobótére lesznek egyedi hungarikumok, továbbá egy emlékkövet is felavatnak, tájékoztatta rádiónkat Mikuska Péter, az Egri Bikavér borlovagrend társelnöke.
2: Pénteki napon, este 6 órakor Minoriták hídjánál. Rókusfalvi Pál, ki 2007-ben alapította meg a Borászok Borásza elismerést, amely Magyarországon az egyik legelismertebb borászati tevékenység elismerése, mivel a borászok önmaguk válasszák ki, a magyarországi borászok önmaguk válasszák ki a jelöltekből, az első 50-ből az, aki éppen az évnek a borásza lesz. Én úgy gondolom, a borászok számára kifejezetten az előny az, az a szakmai elismerés, az a, annak a munkának az eredménye, hogy országos szinten is igen, a legek-legek közé lehessen tartozni. A másik pedig egy borvidék számára is ez egy jelentős dolog, mint ahogy a 2025 itt Egerben egy kiemelkedő borászati elismerés halmaza volt, az a Borászok Borásza, az év pincészete és az év bortermelője tekintetében igaz a dr. Lőricz György, a Lamport József és a Gál Tibor együttesével, és én úgy gondolom, hogy nem csak a borvidék, hanem a város ott, ahol ilyen szakmai felkészültséggel bíró és jövőt építő szakmaiság van jelen, a nemzetközi kitekintést is és elismerést is közelebb hozza.
1: Petrény Attila, az Egri Borút Egyesület elnöke kiemelte, a borászoknak, valamint a civil szervezeteknek nagyobb összefogásra lenne szüksége Eger marketingjének fellendítése érdekében.
3: Igen, a rendezvény fenntartható finanszírozása volt a cél, és ezzel a két eszközzel teszteljük most az idei évet. Az egyik a VIP voucher, ez egy olyan jegy, ami megvásárolható és 6 nap alatt felhasználható, ahol is a megvásárló személye minden borászatnál kóstolhat. Kap poharat, eszközöket hozzá, az összes gasztró kiállítónál nagy kedvezményeket, kap sajtálat, kap hozzá ásványvizet, és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat is igénybe tud venni, ez úgy, mint az idegenvezetés Egerben, illetve selfie pont. A poharvisszaváltás mindig probléma, hisz jellemzően nem szeretnék elvinni a poharat, aki emlékbe gyűjti, az természetesen elviszi. A visszaváltás pedig úgy fog történni, ez is egy érdekes ötlet, hogy a 2000 forintos pohárért visszaváltásról 2 darab 1000 forintos kupont kap a visszaváltó, és ezeket a kuponokat a kiállító borászatoknál borokra tudja beváltani, egy kupont egy borra tud beszámítani. Már az itt lévő lengyel turistákat fogjuk megcélozni így, a szállásoknál lehet leginkább őket tetten érni, elérni, emellett a plakátokkal a strand környékén is informál, lengyel nyelvű plakátokkal fogjuk őket informálni, illetve a rendezvényen nagyon sok lengyel nyelvű utasítás, információ lesz, valamint a színpadról többször lengyel nyelvű kommunikáció fog majd elhangzani. Most ez egy megint érdekes projekt, mert az idén indult. A tiszatavi gasztrokör meghívott minket, az Egri Borvidéket partnernek a Balaton módjára. Balatonnál vannak borvidékek, Tiszatónál nincs borvidék, viszont mi közel vagyunk, és úgy gondolták, hogy jók vagyunk, és ezt mi is így gondoljuk. És ilyen módon kölcsönösen tudunk egymásnak segíteni a márkaépítésben, olyan módon, hogy a Tiszató helyet biztosít a borainknak, tehát a gasztrokörnek a tagjai Bikavértések,

0: csillagot fognak tartani a kínálatukban. A Tisza tó környékén lévő pontokat használhatjuk promóciós célokra, bemutatkozásra, hordókkal, fröccsterasszal, táblákkal. Tisza tó bora kerül most majd kiválasztásra, ez szintén egy jól kommunikálható dolog. És hát a hosszú távú cél az, hogy egymástól küldjünk vendégeket a másik régióba. Tehát Eger régióból, Eger térségből Tiszatóhoz, és Tiszatóból pedig hozzánk.
1: Kora esti hírmondó.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A római Santa Maria Maggiore Bazilika, a legősibb Mária templom felszentelését ünnepeljük Havas Boldogasszony emléknapján, augusztus 5-én. A római Santa Maria Maggiore templomot harmadik Sixtus, az efezusi zsinat után építette a boldogságos szűz, az Isten szülő tiszteletére az eretnekséggel szemben. Augusztus 5-én szentelték fel. A legenda szerint a Santa Maria Maggiore bazilika helyét maga a szűzanya határozta meg. A 4. században Liberius pápa idején egy Giovanni nevű gazdag római patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat Máriának ajánlják fel. A Szent Szűz álmukban megjelent és arra hívta őket, hogy azon a helyen, amelyet másnap, augusztus 5-én hóborít majd, emeljenek templomot a tiszteletére. Augusztus 5-én Havas Boldogasszony napján minden évben virágszirma kullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás hóesésre a Santa Maria Maggiore Bazilika előtt. A templomot a későbbi bővítések és változtatások után bazilika rangra emelték. Benne található a Nagy Szent Gergely pápa kora óta a római nép által tisztelt Róma népének üdvössége elnevezésű kegykép, amelyhez Ferenc pápa megválasztása másnapján elzarándokolt. A Szent Atya apostoli útjait szintén ezelőtt a kegykép előtt ajánlotta a szűzanya oltalmába, és az utakról Rómába visszatérve itt adott hálát. Ferenc pápa sírja is ebben a templomban található. Szent Ferenc halálának 800. évfordulóján első alkalommal érkezett Csonterekijéje Romániába. A szent földi maradványait egy mellszobor alakú erekje tartó őrzi, amely a zarándoklat teljes ideje alatt megtekinthető. Augusztus 2-áig Nagyvárad, 4-éig Kolozsvár fogadta az erekjét, augusztus 5-én és 6-án Kisjenő, 7-én Arad, 9-én Nagybánya, végül augusztus 11-én és 12-én Borsabánya fogadja a relikviát, amely októberben is az országban marad. A szervezők, a nagyváradi görög-katolikus püspökség és a ferences rend közleménye szerint első alkalommal érkezett Szent Ferenc Csonterekijéje Romániába, a Nagyvárad olaszi ferences kolostorba. A szervezők szerint a relikvia jelenléte kivételes lehetőséget kínál a lelki elmélyülésre, a személyes és közösségi imádságra, valamint a teljes búcsú elnyerésére az egyház által előírt feltételek teljesítésével. A hívek Assisi Szent Ferenc közbenjárását kérhetik családjaikért, közösségeikért, a betegekért, valamint a világ békéjéért. Minden alkalom lehetőséget teremt arra, hogy a hívek kifejezzék tiszteletüket, az idén 800 éve elhunyt szent iránt közelebb kerüljenek a ferences lelkiséghez, és közbenjárását kérjék személyes és családi életükre. Augusztus 1-e és 6-a között rendezik meg Medjugorjéban, a Bosznia-Hercegovinában található Mária kegyhelyen a Mladifest nevű ifjúsági fesztivált, melynek idei mottója Ad fontem, a forráshoz. A Szent Atya szívélyes üdvözletét küldi minden résztvevőnek, és arra buzdítja őket, hogy térjenek vissza a forráshoz, vagyis Krisztushoz, az új élet és az igazi öröm forrásához. Ezért arra hívja őket, hogy az imádság, Isten igéjének hallgatása és a szentségek által fedezzék fel újra az Úrral való személyes találkozás szépségét, hiszen ez a találkozás minden szív szomját oltja, és mindig erőt ad az újrakezdéshez. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokért. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg a templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet. Ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad, vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket. Ahol a keresztény szeretet tettekben is megmutatkozik. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Vizet oszt a kiszáradt kutak gazdáinak a máltai szeretetszolgálat Ecsegen. Palackozott vizet visz a Nógrád megyei Ecsegen víz nélkül maradt két utca lakóinak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet irodája a hétvégén is ügyeletet tartott, hogy a családok szükség esetén vízhez juthassanak. Tájékoztatott közleményben a Máltai Szeretetszolgálat. A rendkívüli hőségben kiszáradtak a kutak a Nógrád megyei Ecsegen. A település két utcájában nem épült ki a vezetékes vízellátás, miután az ott élők nem gondolták, hogy a vízben gazdag kutak egyszer majd kiszáradhatnak. Az érintett terület bejárása után az önkormányzat és a regionális vízműtársaság a településen szociális programokat megvalósító Magyar Máltai Szeretetszolgálattal abban állapodott meg, hogy a szeretetszolgálat palackozott vízzel látja el az érintett családokat. A hétvégén pedig ellátási ügyeletet szervezett a jelenlétponton, ahol a víz nélkül maradt emberek segítséget kérhettek. A jelenlétponton fürdési és mosási lehetőség is várta a rászorulókat. Végéhez ért az Isten szülő oltalma görögkatolikus templom művészi festése Hajdúszoboszlón. Az utolsó ecsetvonást Kocsis Fülöp metropolita végezte el. Az ünnepi vecsernyén elhelyezték Szent II. János Pál pápa vércsepp ereklyéjét a templomban. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Legyen öröm az iskolakezdés, elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Caritas, amely július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján, a www.caritas.hu oldalon keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat, szintén iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyva Rihárd, a Caritas országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Caritas szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programot ismertette. A Lépcsőfok program az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani, sportszerre vagy utazási költség térítésére, épp úgy, mint egy magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, vagy az iskolai jelenlét erősítése. Dicsőítő szentségimádásra várják a híveket a szentdomonkosi római katolikus templomban, augusztus 9-én 18 órától. A zenei szolgálatot a Miskolc Mindszenti Karizma zenekar végzi. A hívek külön imádkoznak a békéért és a testi-lelki gyógyulásokért, valamint a hivatásokért is a szentségimádásban. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az Egriesegi Papnevelő Intézet, Eger Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órától kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Női szívvel színülték mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-től 15-ig. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai menyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Közeledik a Detki és a kápolnai római katolikus plébánia Mátra Verebés Szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebés Szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Nagy szeretettel várják a szomszéd egyházközségek tagjait is, hogy együtt zarándokolhassanak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés lesz. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba egri érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehetséges. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrien, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Mihály Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Szeretettel várják az érdeklődőket. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándokcsoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás, az egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon, több mint 300 színjátszó segítségével, 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf Füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Fekete Gábor. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: sportja.
1: Aláírták a szerződést a Debrecen Nagymacsi focipálya korszerűsítésére. Jól szerepeltek a nyíregyházi atléták a magyar bajnokságon. A nyári hónapokban sem kell lemondani a rendszeres testmozgásról, erre ösztönöz idén a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat. Egyre népszerűbb az úszás oktatás Putnokon. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Aláírták a szerződést a Debrecen Nagymacsi focipálya korszerűsítésére, közölte Katona Erzsébet. A városrész önkormányzati képviselője hozzátette, hogy a kivitelezőnek legkésőbb augusztus 23-áig át kell vennie a munkaterületet, és onnantól egy hónapja lesz a korszerűsítés elvégzésére. Jól szerepeltek a nyíregyházi atléták a magyar bajnokságon. A 131. atlétikai magyar bajnokságot Budapesten rendezték. A nyíregyházi sportcentrum versenyzői közül négyen is érmet szereztek. Dr. Kerekes Dóra diszkoszvetésben bronzérmes lett, még Kánszabó Gabriella 3000 méter akadályon másodikként ért célba. Két nyíregyházi győzelem is született, Szikszai Róbert diszkoszvetésben, Helebrant Máté pedig 5000 méteres gyaloglásban lett aranyérmes. Most őt hallják.
2: Tavaly októberben már versenyeztem ezen a távon, akkor Németországban volt egy nemzetközi verseny, ami egyben országos bajnokság is volt, mert három ország összeállt, és akkor mindenki megrendezte a saját országos bajnokságát. Az nagyon jól sikerült, rögtön Európa bajnoki szintet sikerült gyalogolnom, és előjöttek a régi emlékek, az 50 kilométeres emlékek, mert igazából nekem az áll jobban, hogyha minél hosszabb a táv. Szóval én már kezdek idősödni is, meg a testalkatom, a genetikám is inkább hosszú távokra alkalmas, és tulajdonképpen 50 kilométeren voltam a pályafutásom során a legeredményesebb.
1: A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián képviselte Nyíregyházát, és szeretne ott lenni Los Angelesben is. A szabályok viszont ismét változnak, ott már csak félmaratoni táv lesz. Az Európa-bajnokságon az élmezőimmel szeretne végezni a sportcentrum atlétája.
2: Ez már az 5. Európa-bajnokságom lesz, és így évről évre, így, mikor így visszaemlékezem, hogy mikor kezdtem a pályafutásomat, mindig megdöbbenek, hogy úristen, ez már az 5. Európa-bajnokságom. Az első EB-m 2010-ben volt Barcelonában. Bízom benne, hogy itt az első 8-ba tudok kerülni. Igazából nagyon erős lesz a mezőny, szóval akik eddig 50 km-en nagyon jók voltak, meg 20 km-en, most gyorsan kihasználják, hogy ez a maratoni táv csak két nemzetközi versenyen lesz, és úgy láttam idén a versenyek eredményeit, hogy nagyon erős mezőny lesz, mindenki nagyon készül, de bízom benne, hogy az időm az elég lesz arra, hogy az első 8-ba kerüljek, és ez a célom is.
1: Az elmúlt időszakban több nyíregyházi sportcentrumos sportoló is jól szerepelt a nemzetközi versenyeken. Az utánpótlás EB-n Térki Flóra 400 méteren a 21. helyen végzett, Kovács Lili Anita 200 méteren állt rajthoz és 25 másodperces idővel 34. lett. A két nyíregyházi sportoló a vágtaváltónak is tagja volt. A mieink a 16. helyen végeztek. Vas László szakágvezetőt hallják.
3: Már majdnem minden országos bajnokságon túl vagyunk. Ami hátra van, még az a magyar csapatbajnokság, illetve a serdülőknek az országos bajnoksága, és azt kell mondanom, hogy az ifiktől kezdve az U23-osokig, és természetesen a felnőttekig is nagyon jól szerepeltünk, legalábbis meg vagyok elégedve. A felnőtt bajnokságon még ifjúságiakat is indítottunk volna, akik ott lettek volna a döntőbe, de az ifi EB után arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy nekik erre szükség van. Ami egy kicsit csalódás nekem, a Kerekes Dóra 3. helye, hiszen én biztosra vettem, hogy ő megnyeri a diszkoszvetést, valami közbe jöhetett, de ez atlétikában a versenyzőknél előfordul.
1: A felnőttek közül többen ott lehetnek az Európa-bajnokságon. Helebrant Máté már korábban teljesítette a kiküldetési szintet, és dr. Kerekes Dóra és Szikszai Róbert is csatlakozott hozzá, még Kánszabó Gabriellának is van esélye arra, hogy utazhasson Birminghambe.
3: Bízom benne, hogy az egyéni eredményeiket, egyéni csúcsaikat megközelítik. Ahhoz, hogy ott legyenek a dobogó közelébe, abban nem bízom. Egy-két lehetőség van, akár Robinál, akár Dórinál, ha összeszedi magát, hogy a 12-be bekerül. Máté pedig teljesen nyílt a verseny, hiszen ilyen távon még nem rendeztek Európa-bajnokságot, meglátjuk. Nem tudjuk, kik indulnak, ugyanis a rövid távról fölmentek a hosszú távra, az 50 kilométeresek korábban lejöttek egy rövidebb távra, most visszamentek, tehát nem tudni, hogy mi lesz ott.
1: A nyári hónapokban sem kell lemondani a rendszeres testmozgásról, erre ösztönöz idén a Mozdulj Nyíregyháza. Nyújtással és bemelegítéssel kezdődik minden csütörtök délután a Pilates óra Lugosi Mónika edző vezetésével a Városi Stadion udvarán. Most őt hallják.
0: Az a jó, hogy igazából ez mindenkinek. Nincsen benne szögdelés, ugrálás, tehát a gerinc az többnyire a talajgyakorlatokon csúcsosodik ki, és igazából itt nincsen olyan probléma, hogy a gerincre nagy ütést mérnénk a rázkódással. Úgyhogy akinek nagyon komoly gerinc problémája van, vagy ízületi problémája van, az nem fogja tudni csinálni, de alapjába véve majdnem mindenkinek ajánlani tudom. Mindenképp a mozgást azt be kell iktatni, tehát ne hagyjuk el, mert ez nagyon fontos, az életünk részévé kell tenni. Természetesen a táplálkozás az maximálisan kell, hogy kihasználjuk, ilyenkor a gyümölcsök, a könnyű ételek fogyasztását javaslom, sok folyadékkal természetesen. Részleteiben is le lehet menni, de ezek a fő koncepciók. És a mozgásnál pedig próbáljuk az esti időszakot, illetve a hűvös időszakot, vagy a reggeli időszakot, hiszen a nagy melegben végzett mozgások azok nem egészségesek és nem hasznosak bármennyire is. Úgy gondoljuk, hogy minél jobban izzadunk, annál hatékonyabb egy mozgás. A szervezet a nagyon nagy melegben nem igazán tolerálja a mozgást.
1: Ez a mozgásforma több mint 100 éves múltra tekint vissza, de igazodva a változó életmódunkhoz folyamatosan fejlődött. Különösen azoknak lehet hasznos, akik sokat ülnek a munkájuk során. Az ingyenes foglalkozások közül jó néhány idén először nem ment nyári szünetre, ezek között van a Pilates is, amely nagy népszerűségnek örvend. Ez a mozgásforma kortól és nemtől függetlenül szinte bárkinek ajánlott. A foglalkozásokon leginkább nők vesznek részt, de férfiak is egyre gyakrabban csatlakoznak. A résztvevők életkora is rendkívül változatos, a 20-as éveikben járóktól egészen a 70 év felettiekig sokan választják ezt a mozgásformát. A szabadtéri helyszín külön élményt jelent, hiszen a Pilates egyik fontos eleme a tudatos légzés, amit a friss levegő még kellemesebbé tesz. Az edző azt javasolja, a nyári időszakban is figyeljünk a rendszeres mozgásra. A hosszú évek óta tartó Mozdulj Nyíregyháza program szervezői idén úgy döntöttek, ezúttal a nyári hónapokban is megtartanak bizonyos órákat. Így június 22 és augusztus 30-a között továbbra is ingyenes edzéseken vehetnek részt a nyíregyháziak. Hornyák Enikő, városi sportreferenst hallják.
4: Kizárólag most olyan foglalkozásokkal készülünk, ami ugye eszközöket nem igényel, hiszen szabadtérre azért kiszállítani egy boldás falat szinte lehetetlenség. Ezért főleg gerinctorna, jóga a legtöbb jellegű foglalkozás, illetve lesz egy nagy futófesztiválunk augusztus 30-án, és ezért számos olyan foglalkozást szervezünk, ami segít felkészülni, aki akár 2,5, 5 vagy akár 21 kilométert szeretne lefutni, a nulláról elkezdheti. Reméljük, hogy találkozunk majd vele augusztus 30-án a Kossuth téren.
1: Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
5: Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és egy körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt ez az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesülethez. Viszont most próbálunk egyre több reklámot is csinálni, szórólapokat, plakátokat is kihelyezni a környező intézményekbe, és úgy ide kerülnek hozzánk a gyermekek. Próbáljuk tartani az amatőr és a profi vonalat is. Nyilván az elején a gyerekeket próbáljuk az amatőr irányba terelni, és ott már azért kell a szülői háttér is, meg a gyerektől is kell egy úgynevezett elhatározás, hogy a profi versenyző akar lenni. De mindenre próbálunk esélyt teremteni. Nyilván ez úgy építjük fel, hogy az oktatástól kezdjük és folytatjuk az edzésig, és próbáljuk az edzés számot is ezeknek a gyerekeknek növelni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűrés határ, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülő és a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést is, az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is. és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kertcsinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában is, esetleg a telefonszámomon is.
1: Most pedig Vitáris Dávidot, az úszóklub másik edzőjét hallják.
6: Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampánya a Katolikus Caritasnak szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján keresztül támogatni a kampányt iskola kezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban.